Éppen ellenkezőleg a leggyorsabb módja a kísértés közömbösítésének az, ha valami másra fordítod a figyelmedet. A csata kimenetele az elmédben dől el. Ami megragadja a figyelmedet, végül téged fog meg. Megtörtént már veled, hogy amikor valamilyen ételt reklámoztak a tévében, hirtelen éhesnek érezted magad? Ez a szuggesztió ereje. Természetes módon afelé mozdulunk el, amire összpontosítunk. Ha ezt ismételgeted, abba kell hagynom az evést, a dohányzást vagy a parázna gondolatokat, az kudarcra ítélt stratégia. Egyfolytában arra koncentrálsz, amit nem akarsz. Sokkal hatékonyabb, ha figyelmen kívül hagyod a kísértést. Ha valami másra kezdesz figyelni, a kísértés elveszti az erejét. Az agyad a legsebezhetőbb szerved, ezért a megfelelő irányba kell vele összpontosítanod. Úgy győzöd le a rossz gondolatokat, ha jókkal helyettesíted őket. Ez a helyettesítés elve. A rosszat jóval győzöd le. A sátán nem tudja megragadni a figyelmedet, ha az elméd valami mással van lefoglalva. Ezért mondja a Biblia, ha valami nemes, azt vegyétek figyelembe. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. vers. Ha ezt komolyan gondolod, el kell kezdened ügyelni a gondolataidra, és felügyelni azt, hogy mit fogadsz be a médiából, mert az életedet, a gondolataidat formálják. Ez nagy önfegyelmet és sok gyakorlást igényel, ám Isten segítségével újra programozhatod gondolkodásmódodat, és legyőzheted a kísértést. Imádkozz így. Uram, tudom, hogy talán soha nem kérdeztelek arról, milyen új dolgokat szeretnél behozni az életembe, új érdeklődési köröket, új istenközpontú hobbikat, a dicsőítés új módjait. Ma megnyitom neked a szívem, Uram, és arra kérlek, te töltsd be azt az időt, amit olyan dolgokra szánok, amelyek kísértésbe vagy bűnbe visznek.

Vedd le az állarcodat. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 10. verse azt mondja, jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha beleragadtál, a jót akartam, elbuktam és bűntudat gyötör ismétlődő körébe, akkor saját erődből nem fogsz tudni megjavulni. Bizonyos kísértések csak úgy győzhetők le, ha segítségedre van egy elkötelezett barát, aki imádkozik érted, és aki által elszámoltatható vagy. Az őszinteség és átláthatóság az egyik része problémáid megoldásának, melyekkel eddig egyedül küszködtél. Figyeld! Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jakab levele, 5. fejezet, 16. vers. A problémák csak a sötétben nőnek, ha kiviszed őket a fényre, összezsugorodnak. Csak annyira vagy beteg, amennyire a titkaid, tehát vedd le az állarcodat, ne tettesd tovább, hogy minden rendben van, és gyere ki a fényre. A sátán azt akarja elhitetni veled, hogy a kísértéseid annyira egyediek, hogy sohasem szabad beszélned róla senkinek. Ez nem igaz, hiszen mind ugyanazokkal a kísértésekkel küzdünk. Az egyetlen oka annak, hogy takargatjuk őket, a büszkeségünk. Azt akarjuk, hogy az emberek azt higgyék, mindent kézben tartunk. Ám az igazság az, hogy ha valamiről nem tudsz beszélni, az már is kicsúszott az irányításod alól. Ha tudnád egyedül kezelni, már megtetted volna. Az akaraterő és az eltökéltség nem elég. Problémáid már túlságosan bevésődtek, túlságosan szokásoddá váltak, túl nagyok ahhoz, hogy egyedül oldd meg őket. Tehát ha ma segítségre van szükséged, alázd meg magad és kérd. Válaszolj ezekre a kellemetlen kérdésekre. Mi az a probléma az életemben, amit letagadok? Mi az, amiről félek beszélni? Igen, tényleg megalázó bevallani a gyengeségeinket, de éppen az alázat hiánya tart vissza attól, hogy jobbá legyünk.

Ilyesen megadod magad Istennek, akkor lesz erőd felkelni, harcolni és győzni. Ez egy harc, és a küzdelem minden nap elkezdődik abban a pillanatban, amikor felkelsz. Ellenséges területen vagy, ezt soha ne feledd. De hogyan tudom legyőzni ezeket a kísértéseket? Kérdezed. Pál így válaszol. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 17. vers. Kezd azzal, hogy elkötelezed az életed Krisztusnak. Nem leszel képes nemet mondani az ördögnek, amíg nem mondtál igent Krisztusnak. Csak az üdvösség sisakja védheti meg elmédet. Ezután tanuld meg Isten igéjét fegyverként használni. Jézus ezt tette a pusztában. Minden alkalommal, amikor a sátán javasolt valamit, Jézus azzal válaszolt, hogy a Szentírást idézte. Nem vitatkozott, nem mondta, hogy nem éhes. Ez tagadás. Egyszerűen csak idézte a Szentírást. Neked is ezt kell tenned. A megtanult igeversek elengedhetetlenek a győzelemhez. Gyors hozzáférésre van szükség. Jézushoz hasonlóan az igazságot a szívedben kell raktároznod, és készen kell lenned rá, hogy egy pillanat alatt előhívhast. Enélkül nincs töltény a fegyveredben. Tehát kezd el ma, tanulj meg hetente egy igeverset, és még mielőtt észrevennéd, a vereségeidből már is győzelmek lettek. Imádkozz így. Uram, ma jelképesen felveszem Isten fegyverzetét, ahogy azt az Efézus 6:10-18-ban olvasom, azért, hogy megálljak az ellenség támadásai között. Tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, ráállok igéd ígéreteire, és imádkozom védelemért a gondolataim és cselekedeteim fölött, hogy ma ne adjam meg magam a kísértésnek. Jézus nevében. Ámen.

A sátán igájában lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. A démonok világhírű gyűlésén a sátán beszédet tartott. Mindaddig, amíg a keresztjének közel maradnak Istenhez, nincs hatalmunk fölöttük, tehát a következőket kell tennünk. A. Foglaljuk le őket lényegtelen dolgokkal. B. Vegyük rá őket arra, hogy túlköltekezzenek és adósságba keveredjenek. C. Órák hosszat dolgoztassuk őket azért, hogy üres életstílusukat fenntarthassák. D. Szegjük kedvüket a családjukkal való időtöltéstől, mert amikor az otthonok szétesnek, nincs menedék a munka elől. E. Töltsük meg az agyukat a tévével és a számítógéppel, hogy ne hallhassák meg, amikor Isten szól hozzájuk. F. Pakoljuk tele a dohányzóasztalaikat és éjjeli szekrényeiket magazinokkal és újságokkal, hogy ne legyen idejük bibliaolvasásra. G. Árasszuk el a postaládáikat lottószelvényekkel, reklámanyagokkal és a gyors meggazdagodás reményével, hogy az anyagi javakat hajszolják. H. Tegyünk elbűvölő modelleket a tévébe és a magazinok címlapjaira, hogy csak a külső megjelenést lássák, így majd elégedetlenek lesznek magukkal és házastársukkal. I. Idézzük elő, hogy a párok túl kimerültek legyenek a testi kapcsolathoz, így majd kísértés lesz számukra, hogy másfelé kacsintgassanak. J. Hangsúlyozzuk a télapút és a húsvéti nyuszit, így majd eltereljük a figyelmüket az ünnepek valódi jelentőségéről. K. Foglaljuk el őket nemes célokkal, hogy ne legyen idejük az örökkévalókra. L. Tegyük őket önelégültekké. Kösse le őket annyira, hogy a saját erejükből dolgoznak, hogy soha ne tapasztalhassák meg Isten rajtuk keresztül munkálkodó erejét. Ígérem, ez működni fog. Észrevetted már valaha a különbséget az elfoglaltság és a siker között? Néha elfoglaltnak lenni azt jelenti, hogy a sátán igájában vagy. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy növekedjen eltökéltségem arra, hogy Szent Lelked által vezetett életet élhessek. Segíts

olyanná tenni arcomat életem kísértéseivel szemben, mint a kovakő, és taníts új haditerveket, hogy istenfélő életet tudjak élni. Imádkozom, hogy a kísértés percében ne bukjak el, hanem mennyei nagykövetként gondolkozhassak. Ámen.

harci üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, abban a pillanatban, amikor elhatározom, hogy jót fogok tenni, a bűn már is ott van, hogy csapdába ejtsen. Őszintén gyönyörködöm Isten törvényében, de nem minden vesz részt bennem ebben az örömben. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 21. vers. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazítsa védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, te csak! Nem nagy ügy. Mindenki csinálja. Amúgy is, ki fogja megtudni? Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt dédelgetett gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természetet, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig a hústestben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál galáciabeliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne csüggedj. Születésedtől arra vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan járj lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

József köntöse. Mózes első könyve, 37. fejezet 3. verse azt mondja, Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. József élettörténetét két általa viselt köntös meséli el. Az egyik a pártfogás és jó indulat, a másik pedig a kísértés köntöse volt. Nézzük csak meg őket közelebbről. Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, s ezért tarkaruhát csináltatott neki. Ez a tarkaruha jelképezte azt a különleges kegyet, amely Józsefet egész életén át végig kísérte. Még a börtönben is. Az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltítette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat. Mózes első könyve, 39. fejezet, 21-től a 22. versig. Később pedig azt olvassuk, ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. Mózes első könyve, 41. fejezet, 41. vers. Ötször olvassuk ebben a fejezetben, az Úr pedig Józseffel volt. Ez ám a pártfogás és jó indulat. Isten jó indulata azonban nem mentesít minket a támadások alól. Figyeld! Józsefnek szép termete és szép arca volt, szemet vetett Józsefre urának a felesége, és ezt mondta, hájj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Mózes első könyve, 39. fejezet, 6-tól a 12. versig. Amikor Isten elkezd megáldani téged, az ellenség mindent fel fog használni, amit csak tud, hogy lehúzzon és megakadályozza, hogy betöltsd a rendeltetésedet. Isten terve az volt, hogy József által megmentsen egy nemzetet. Mi történt volna, ha enged a kísértésnek? Gondolj csak bele! A harc nem csupán rólad szól, hanem mindazokról, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani, a gyermekeidről, az unokáidról, az egész ismertségi körödről. A sátán fel fogja neked kínálni a pillanat örömét azért a hatalmas kiváltságért cserébe, hogy betöltheted Isten akaratát. Ne fogadd el! Tűz ki új fontossági sorrendet, összpontosíts újra a lényegre. Járj Istennel, és a jövő lebegjen a szemed előtt.

Vigyázz magadra! Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet 1. verse azt mondja: Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Keresztényként olyan nagyon akarunk segíteni a körülöttünk lévő embereknek, akik a bűn pokolba vezető csúszós lejtőjén állnak. Különösen akarunk segíteni azokon a barátainkon és családtagjainkon, akik nem állnak közel Istenhez. Mégis vigyáznunk kell, mikor segítséget nyújtunk, hogy azt valóban Isten irányítására tegyük, és ne emberi érzelmektől vezérelve. Mi is csak azért vagyunk azok, akik vagyunk, mert Krisztus újjáteremtett minket. Ezért őrá kell bíznunk magunkat, és érett keresztjének Istentől való segítségére, miközben igyekszünk visszatéríteni azokat, akik a bűn csapdájába estek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy büszkeségünkben azt gondoljuk, egyedül is meg tudjuk tenni. Meg kell tanulnunk segítséget és útmutatást kérni egymástól. Ha azt gondoljuk, hogy egyedül is képesek vagyunk cselekedni, becsapjuk magunkat. Túl sokszor láttam ezt megtörténni. Egyik testvérünk miután 2 évet töltött velünk, erős késztetést érzett, hogy visszatérjen otthoni közösségébe, hogy bizonyságot tegyen és megmentse azokat, akik bűnben rekedtek. Johnny maga csodálatos módon szabadult meg 17 évnyi súlyos drogfüggőségből és a vele járó büntettek karmaiból. 2 év elteltével készen állt, hogy elhagyja központunkat, és támogatással és segítséggel megtegye az első lépést, hogy Jézus tanújaként megálljon otthoni közösségében. A központ vezetői tudták ezt, de tudott róla az ördög is. A sátán cselszövéseinek része, hogy úgy szabotálja Isten életünkre vonatkozó tervét, hogy rossz időben, rossz helyre visz minket. Vagy feltart és késleltet minket, vagy sürgetve taszít előre, mikor még felkészületlenek vagyunk, leelőzve az Isten által diktált ütemet. Johnny úgy érezte, hogy mi visszatartjuk őt, vágyai elvakultá tették, 2 lábbal ugrott a portyázó oroszlán állkapcsai közé. Érzelmektől feltüzelve lelépett. Útja egyenesen régi közösségéhez vezetett, ahol azokkal a drogdílerekkel találkozott, akik korábban ellátták őt. Az volt a szándéka, hogy megnyeri őket Jézusnak, de pár héten belül már drogokhoz nyúlt, és néhány hónap múlva függőség alakult ki nála. Mára romba dőlt az élete, bár ezt még mindig tagadja. Becsapták egykor, és becsapják most is. Büszkesége meggátolta, hogy hallgasson más keresztjénekre. Most az ördög elégedetten csámcsog életének megmaradt morzsáin. Ez bármelyikünkkel megtörténhet, vigyáznunk kell magunkra, nehogy kísértésbe essünk. Talán nem megyünk el drogdílerekhez, de lehet, hogy találkozni akarunk majd egy régi baráttal vagy barátnővel, vagy ellátogatunk egy régi nyaralás helyszínére, vagy meglátogatunk valakit, vagy valami olyat teszünk, ami felszítja múltbéli érzelmeinket. Isten igéje világosan megmondja, hogy kerüljük ezt. Soha ne legyünk olyan büszkék, hogy ne tegyük, amit mondtak nekünk. Drága Jézus, segíts nekünk hallgatni és útmutatást nyerni a szavaidból. Ámen. Írta Peter Stanway.

0: Legyen készen létben, a megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 7. verse azt mondja, Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva. Egy bizonyos ponton Isten szavait a saját szavaiddá kell tenned. Miért? Mert részekre szakadtál. A saját értékrendedet sérted meg. Ha sokáig teszed ezt, oda jutsz, hogy nem leszel képes tisztelni saját magadat, sőt, nem fogod tudni elviselni a saját társaságodat. Amikor az ördög megtámadta Jézusnak egy szerinte gyenge pontját, a mester 4 ízben is így válaszolt neki. Megvan írva. Máté evangéliuma 4. fejezet 1-től a 11. versig. Mi volt az eredmény? Figyeld! Elhagyta őt az ördög. Máté evangéliuma 4. fejezet 11. vers. Próbáld ki! Amikor nyomás alatt találod magad, legyen a nyelveden ez, megvan írva. Például, ha valaki bosszant téged, nyomdafestéket nem tűrő szavak helyett mondd ezt, gyors leszek a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Jakab levele 1. fejezet 19-től a 20. versig. Vagy ha valaki megbánt, ahelyett, hogy a bosszú és a megtorlás rossz útját választanád, mondd ezt. Jóságos leszek, irgalmas, megbocsátok neki, ahogyan Isten is megbocsátott nekem. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. A győzelemnek 2 titka van. A. Mélyülj el az igében, és az ige járjon át téged. B. Tanulj meg minden helyzetben lélekből, ne pedig fejből reagálni. Rendben? Imádkozz így. Uram, mutass új utakat arra, hogyan tanulhatom igédet. Kérlek, hogy szent lelket töltsön be és ihlessen, hogy úgy értsem meg a Bibliát, ahogy soha ezelőtt. Kérlek, hogy egy hónap múlva az írás, amely a kísértés idején segít nekem, sokkal inkább az ajkaimon legyen, mint ma. Ámen.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv 4. részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a zsidókhoz írt levélbe, és ott a 11. fejezet 6. versében a következőképpen. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

0: Sokszor föl se tudjuk mérni, drága Urunk, hogy mit jelent, hogy hittel ajándékoztál meg bennünket. És nem szoktuk a képességeink, a különös adományaink közé sorolni a hitet, pedig talán a lista legelején kéne, hogy legyen. De most szeretnénk rácsodálkozni, hogy mit jelent a számunkra a hit. És köszönjük neked az ígéreteidet, ami a hithez kapcsolódik. Urunk, szeretnénk a te irgalmas jóvoltodból most úgy megnyitni a te igédet, hogy a beszédünk, a hozzáállásunk tükrözze, hogy ez a hitünk, ez nem valami hiszékenység, vagy pusztán elhívésen alapuló tevékenység, hanem azért hiszünk, mert tudjuk, ki vagy, és valóban tapasztaltuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad, megváltott bennünket, új élettel ajándékozott meg. Segíts, hogy ennek az új életnek a gazdagsága valóság legyen az életünkben, és ebből a gazdagságból tudjunk most továbbadni is. Amen.
1: Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, barátaim, és az Isten tetszésére című gondolatsort fogjuk átvenni. Az Istennek tetszenek a dolgok, még akkor is, ha azonnal nem reagálja le az életünket. És az Isten tetszéséért nekünk tenni kell. Ez nem magától értetődő, nem automatizmus. Az Istennek nem tetszik minden, amit mi teszünk. Az Istennek azt tetszik, ha mi tettünk és cselekedeteink összhangban van azzal, amit ő a kinyilatkoztatásban, akár az Ó, akár az Új, vagy mind a két szövetségben lefektetett. Az Istennek azt tetszik, ha mi tetszeni akarunk annak az alapelvnek, és elfogadjuk azt az alapelvet, amelyet ő adott az ember számára. Értékesebb, mint gondolnád, mondja a Lukács evangélium 15. fejezet 11. versétől a 20. verséig. Székely Marika, mit mond számunkra ez az ige?
2: Ezután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyom rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, mikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.
1: Köszönöm szépen. A gyermekeink nem csak akkor értékesek számunkra, ha mindent úgy tesznek és úgy csinálnak, ahogy mi elvárjuk, nem csak akkor, amikor minden rendben van az életükben, és úgy helyén vannak a dolgok, hanem akkor is, amikor tönkretett élettel hazaérkeznek, és újból a családi kapcsolatra vágynak, az apa-fiú, anya-leány kapcsolatára vágynak, és nagy felelősség, hogy ekkor hogyan fogjuk fogadni őket. Parancsolj!
2: Az jutott eszembe, hogyha valaki hívő családba nevekedik, és kisodródik a világba, akkor a visszatérés is lehetséges, megbánva bűneiket, mert azt hiszük, hogy a világ csábítása az igazi élet, nem törődve semmivel, de amikor jön a baj, akkor megváltozik minden. És vagy az életért küzd valaki, ugye itt ebbe a példában ugye éhínség volt és éhezett, vagy átgondoljuk és visszatérünk a családhoz. Most a család az egyház is. És hogyha valaki ilyen közegből választja a világot, annak is van visszatérési lehetősége. És aki meg nem hívő családban növekedett, annak is van lehetősége elfogadni azokat az elveket. Nem könnyű, amikor egy nagy döntést kell meghozni, de érdemes visszatérni mindig.
1: Köszönöm szépen. Anikó, Tibor.
3: Én egy picit más oldalról közelítenék ehhez a példázathoz, mégpedig abból az oldalból, hogy sokszor halljuk azt, hogy úgymond a hívőknek Isten semmit nem enged meg. Hát ez a példázat arról is szól, hogy megenged. El lehet menni. Az atyai ház szabályrendszere nem fog megváltozni. Tehát ilyen szempontból igaz, hogy van egy szabályrendszer, amihez alkalmazkodnunk kell. De el lehet menni. Nincs bezárva a kapu. De hogy Isten mennyire szereti az ő gyermekét, és bennünket mennyire szeret, az mutatja, hogy bár nem viszi le a szintet, tehát nem megy oda le, hogy hát bocsánat, paráznákkal el lehessen mulatni az atyai háznál, és ott be lehessen rendezni valami bordélyházat, de várja a fiát. És amikor ez a fiú eljut oda, hogy neki mégiscsak van apja, mégiscsak van atya, akit bár ő úgymond halottnak tekintett, hiszen azt mondta, hogy kérem az örökséget, és örökség akkor van, hogyha meghalt az örökhagyó. Ez az atya nem tekintette halottnak a fiát. Még akkor is, amikor azt mondta, hogy ez az én fiam meghalt, elveszett, de most már megtaláltatott. Ő várta vissza, tudta, hogy a bűn a halál állapotában van, de esélyt adott neki már akkor, amikor elment, arra, hogy visszajöjjön. Nem csapta be az atyai ház ajtaját, bocsánat, nem üvöltözött vele, és nem mondta, hogy elmehetsz, fiam, de akkor ide soha többet vissza nem. Hanem amikor látta, hogy valóban megbánta, amit tett, tehát nem egy színjátékot adott elő a boldog ifjú, hogy most hazajöttem, akkor újra föltöltöm a pénzes zsákot, már bocsánat, aztán megyek még egy körre, hanem amikor látta az őszinte bűnbánatot, akkor Isten, az atya visszafogadta, és minket is visszafogad, és újra a fiúi méltóságba helyezte, mert itt, ami azt jelenti, hogy öltöztessétek át, gyűrű, sarú, tehát nem valamilyen megtűrt valaki lett, na jó, bejöhetsz ide a sarokba, hanem visszahelyezte a méltóságba is. Ha belegondolunk, hogy Isten bennünket is igazán vissza akar helyezni az emberi méltóságunkba, és abban a méltóságban, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, az ő képére teremtetett, és az ő lelkéből kapott, értelemmel felruházott emberek vagyunk, ez igazából vele föl se tudjuk fogni, hogy mekkora méltóság, vissza akar helyezni minket, és vissza akarja állítani az eredeti állapotot. Én úgy gondolom, hogy erre a szeretetre, ha őszintén belegondolunk, azzal kellene válaszolnunk, hogy akkor visszamegyünk az atyai házhoz, és elfogadjuk ezt a felkínált kegyelmet.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Szeretném, valahol azt hallottam, hogy a fiú eredetileg is azt tervezte, hogy eltékozol mindent. Hát én azt gondolom, hogy ez biztos nem így volt. Ez a fiú eredetileg minden bizonnyal úgy gondolta, hogy ha egyszer végre megkapja azt a szabadságot, hogy nem szól bele senki, nem ellenőrzi senki, nem fog minden nap elszámolással tartozni, szóval nem lesz fölötte az atyai tekintély, akkor ezt ő meg fogja tudni oldani saját maga is nagyon jól. Az más kérdés, hogy mihelyt ez a tekintély kikerült mögüle, onnantól kezdve egészen más dolgok kezdték el meghatározni. És ezt azért gondolom fontosnak elmondani, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogyha szabadok lehetnénk, akkor függetlenek is tudnánk lenni. Hát nem tudunk. Tehát ha valaki nem szolgál az Istennek, akkor valakinek a szolgálatába fog állni, nem azért, mert akar, hanem azért, mert így fog történni. Tehát ez egy magától értetődő következmény lesz. És mire észreveszi, addigra lehet, hogy túl késő. Ez a fiú is csak akkor vette észre, hogy oda vagyon, amikor ráadásul még a környezet is rosszra fordult. De egy nagyon fontos dolog, hogy rájött, hogy haza kell menni, megfogalmazta magának a legfontosabbakat, és még egy nagyon fontos dolog van, hogy az apa hiába futott előtt elé és megcsókolta, azért azt megvárta, hogy a fia elmondja azt a fontos mondatot, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy a házadba fogadj. Innen tudta az apa, hogy akkor most már lehet. Ha nem méltó, akkor lehet. Ő nem a faterhoz jött haza, hogy megnézze, hogy mi van itthon, hanem hazajött az édesapámhoz, akinek a házában kenyér van. És még egy rövid gondolat, ha megengeditek. Észre tetszettek venni, hogy ez a fiú át nem léphette az atyai ház küszöbét úgy, ahogy hazajött. Nem tessékeli be az apa, mikor megjön, hanem még távol van, oda megy, átöleli, megcsókolja, és aztán az apa kiállt a szolgákért, hogy hozzák azt a bizonyos ruhát, hozzák a sarut, és mire az atyai ház küszöbén átlép, addigra úgy fogadták, ahogy volt, csak nem hagyták úgy, ahogy volt, addigra rendbe rakva lép haza, hogy azok, akik otthon találkoznak vele, már valóban a hazaért fiúval találkozhassanak, nem egy ringyes-rongyos koldussal.
1: Köszönöm szépen, István.
4: Remélem, nem mondok kellett Tibornak, csak másik oldalról szeretném megközelíteni, hogy tulajdonképpen a fiatalabb fiú, aki idő előtt elkérte az örökségét, és ezzel gyakorlatilag elutasította az apját és a családját, ezzel tulajdonképpen egy eltökélt, egy félig tudatos cselekedete volt maga ez a cselekedete. És ez a példázat nem véletlenül, azt szoktuk mondani, hogy a legszebb példa beszédnek tartják, úgy is szoktuk mondani, hogy ez a tékozló fiú példázat az evangélium az evangéliumba. És itt két nagyon fontos támpontot emelnék ki, egyrészt a megbocsátás, ugye, amihez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy a példázatbeli apa Istent jelenti. Isten, aki az apa, aki meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta. És egy nagyon-nagyon fontos dolgokat, ez szavak nélkül tette. Tehát nem volt kommentár, hogy én megmondtam előre, meg miért, meg így, meg jobb lett volna, stb. Szavak nélkül tette, és ez számomra azt mutatja, hogy mennyire értékes, aki megtaláltatott, mennyire értékes volt az apa számára, hogy amire utattál, hogy gyűrűt húzott az ujjára, a sarut a láblábára, tehát minden tudatot, annak ellenére, hogy felelősségre vonna, hogy megmondtam, meg miért csináltad, miért hagytad, mert mi sokszor erre az oldalról, ilyen aspektusból szoktuk ezeket a problémákat megközelíteni. Ez nem egy isteni megközelítési mód, hanem ő meglátta, és megbocsátás tipikus jelenségét látjuk itt, annélkül, hogy ez szavakkal kommentálta volna, amit mi nagyon szeretünk.
1: Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
5: Fordítsuk le a példázatot saját magunkra, mert akkor van nekünk valamit. Lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet, de szerintem mi mindnyájan tékozló fiúk vagyunk. A kérdés a mi szempontunkból az, hogy amikor rájövünk arra, hogy eltékozoltuk az Isten által ránk bízottakat, akkor azzal a lelkülettel fordulunk vissza, mint ez a tékozló fiú, aki el tudta mondani, hogy nem vagyok méltó rá, vagy pusztán csak arról van szó, hogy a döntésünk negatív következményeitől szeretnék megszabadulni, és könnyebbséget szerezni. Mert a kettő nem ugyanaz. És az Istenhez való viszonyunk azon fog múlni, hogy milyen a lelkületünk. Elismerjük, hogy nem vagyunk méltó rá, vagy csak szabadulni akarunk a nehézségtől. Gondolja mindenki végig.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
6: Egy picit a szabad döntési lehetőség. Tehát az atya nem próbálja megmagyarázni és lebeszélni egyáltalán. Így döntötté, akkor itt a lehetőség. És hát ez nagyon, de nagyon nagy szám, mert eszembe jut megint a teremtés történet. Megint az atyának nincs ennél jobb jelen tulajdonsága. Így szeretnéd, akkor itt a lehetőség. És a lehetőség a visszatéréshez is megvan.
1: Köszönjük szépen. A következő gondolatsor nagy örömmel. Itt több biblia versünk lesz. Az első Szofóniás 3.17, Tokics Marika.
3: Veled van Istened, az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked.
1: Köszönöm szépen. Másik Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet 25-től 28-ig terjedő szakasza.
3: Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket, aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.
1: Köszönöm szépen. Szóval itt a Szofóniás bibliaversből azt látjuk, hogy ha valaki az Úrral van, az Úrral jár, az örömet fog megtapasztalni, lehet, hogy a körülményekben nem. Lehet, hogy bántani fogják a környezete. Most gondolok egy Jeremiás prófétára. Szenvedés, kútba dobják, éheztetik, ütik, verik. De akkor is lesz egy belső öröme. És ez a belső öröm, ez nem más, mint az Úr közelségének a tudata. És gondoljunk erre is. A rohanó hétköznapjainkban, a sűrű programjainkban, vagy egyszerűen a szürke mindennapokban. Ha az Úr közel van hozzánk, és mi is közel vagyunk az Úrhoz, ez mindent felülír. Ez mindennél jobb, és mindennél csodálatosabb. Hogy látod, Tibor?
0: Hát ez a boldogan örül neked, eszembe juttatja a talentumok példázatát. Amikor szétosztja képességeik szerint a vagyonát a gazda, akkor ő tudja, hogy kire mit bízott. De amikor visszatérés elszámoltat, akkor tessék megnézni, amikor jön az 5 talentumos, és azt mondja, hogy nézd, 5 talentumot adtál, 5 talentumot nyertem, akkor a gazda, aki a példázatban Isten, azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád, ezután menj be a te urad ünnepi lakomájára. És ugyanezt éri át a 2 talentumos is. Ami azt jelenti, hogy a gazda annak örül, hogy az ő szolgái el tudták végezni azt a feladatot, amit rábízott, és jó eredménnyel végezték el. És ez egy nagy biztatás lehet nekünk, hogy ez a példázat nem említ semmit a kudarcokról, hogy közben volt-e veszteség, vagy olyan feladat, vagy olyan üzlet, hogy mondjam ezzel a furcsa kifejezéssel, ami nem egészen jól működött. A végeredményről beszél. És Isten abban támogat bennünket egész életünkben, hogy készüljünk arra a találkozásra, ahol örülni akar nekünk.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Érdekes ez a Szofóniás könyvében egy kicsit megelőző verszak, hogy Izrael maradéka nem cselekszik, hamisan nem beszél hazugságot, és nem lesz csalárnyelv a szájában. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek. És milyennek kell lenni az Isten egyházának, tehát ott is tisztogatni kell, hogy szent és fedhetetlen legyen, és ne legyen rajta semmi szenny és ránc. Tehát ez nem magától értetődő, hogy Isten egyházának is milyennek kell lenni, tehát ott is figyelni kell a tisztaságra.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Arról beszélgetünk, hogy az Isten tud-e örülni. Ha meggondoljuk, hogy minden alkotó örül az alkotásának, különösen ha saját maga is úgy ítéli, hogy ez a valami most nagyon jól sikerült, akkor ez Istenről elmondható, hiszen a teremtés után nem csak naponként mondja el, hogy jó, hanem összesítve az egész teremtést is úgy minősíti, hogy igen, jó. Tehát, mint alkotónak volt miért örülni. És nekünk nagyon sokféle örömet adott, nem csak a hétköznapokban, hanem az ünnepnapokban is. Nem véletlen, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy az öröm az a Szentléleknek az egyik gyümölcse. A beszélgetésünk elején a fölolvasott igében benne volt, hogy a férfiak úgy szeressék a feleségüket, ahogy az Isten Jézus Krisztus szerette az egyházát. Amikor én ezt hallom, mindig az a Zsoltár jut az eszembe, amelyik úgy szól, hogy a derék asszony koronája az ő férjének. Sajnos én már elvesztettem a koronámat, de itt azért vannak néhányan, akik örülhetnek. A derék asszony koronája az ő férjének.
1: Köszönjük.
5: És a koronáját mindenki szereti.
1: Így van, és arra mindenki vigyáz. Köszönöm szépen. István?
7: Hát ha a Laci gondolatait egy kicsit elcsavarom és másfele tekintem, akkor bennem az is felmerülne, hogy miért nem az van a Bibliában, hogy a nők úgy szeressék a férfiakat. De komolyra fordított szó, ez megint az a fontos szó, ami egész negyedéves tanulmányok, a szeretet kapcsolat. Tehát egy kapcsolat akkor létezik, a kölcsönös ez a kapcsolat. És tulajdonképpen arra is felszólít ez bennünket, hogy a teremtés rendjének megfelelően egymás számára rendeltettek. A férfi és a nő. Ez is egy nagyon-nagyon vitatott, de nagyon mai gondolat, ami az ige fényében nagyon jó el lehet meditálni ezen a kérdésen. Mert az ige egyértelműen mondhat, hogy egymásra szerette. Tehát a fő hangsúlyt, amit én aláhoznánk, ez a szeretet kapcsolat a kettő között, és ez kapcsolat akkor van, amint kétféle van kapcsolódás.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Istennek tetsző módon, kérdőjel. Példabeszédek könyve 15. fejezet 8 és a 9. verse. Kulcsár Anikó.
8: A bűnösök áldozatát utálja az Úr, de a becsületesek imádságát kedveli. Utálja az Úr a bűnös útját, de szereti az igazságra törekvőt.
1: De gyakorlatilag két embertípus van, a bűnös és az igaz. Ezeknek az életútja vagy viselkedése az Istenben vagy szeretetet, vagy visszataszítást vált ki. És én azt hiszem, hogy ez így van a mi életünkben is, és arra kell törekedjünk, hogy megfelelő alapelvek, megfelelő erkölcsi magatartás mellett éljük a mindennapjainkat. És nyilván itt nem azt mondja, hogy bűnösök áldozatát utálja az Úr, hiszen mindenki bűnös, hanem az, aki jól érzi magát a bűnben, aki szereti a bűnt bűnnek nevezni, és aki a dolgoknak a mélyére hatol. Nem az az igaz, aki egyszer-egyszer megbotlik, mert abszolút igaz ember nincs, de igyekezetünkben azt kell tegyük, ami a legjobb az Úr elvárása szerint. Tibor, hogy látod?
9: Hát azt hiszem, hogy azért ez a bűnösök áldozatát utálja az Úr nagyon könnyen egy kicsit cizellálható, hiszen mondjuk, ha kinyitja az ember a Malakiás könyvét, ezt fogjuk olvasni. megfertőztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertőztetünk meg téged? Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűn az? Ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad téged, vagy rád tekint, azt mondja a seregek ura. Tehát amikor, bocsánat, de azt gondoljuk, hogy Istennek úgyis mindegy, az is jó lesz neki. És itt ezt nagyon érdemes végig gondolni, mert amikor úgy kisújból akarunk például szolgálni, vagy csak úgy hirtelen minden áldozat nélkül akarjuk az Isten előtt való életünket megélni, akkor Isten tudja, hogy a felesleg, és hát igazából egy ilyen kényszeredett valami, hogy jó, jussunk ezen is túl, legyünk túl rajta, tudjuk le. Abba is hagyom, mert ilyen szép kifejezések nagyon nehezen esnek az embernek. De azt mondja az Úr, nem kell nekem. És ez az, amit a Szentírás úgy fejez ki, hogy utálja. De hogyha látja, hogy szívből jön, az pedig tud örvendezni, azt tudja szeretettel fogadni.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj.
2: Van olyan ige szakasz, amelyik azt mondja, hogy hiába hoztok áldozatot, nem gyönyörködöm benne. Tehát hiába halmozzuk, hogy úgy mondjam, az áldozatokat, hogyha nem olyan szívvel hozzuk, akkor az Úr abban nem gyönyörködik. És a megtört szív, a bűnbánó lélek sokkal többet jelent az Úrnak, mint hogyha nem egy áldozati állatot mutattak be a régen, hanem nem tudom hányszorosát annak. És nem véletlenül mondja az Úr, hogy megújulni az elmébe, a gondolatokba, hogy más legyen a szándékunk, a tettünk, a szavaink, hogy át tudjuk módosítani, mert hogyha az Isten szeretete bennünk van, és aszerint akarunk mindent csinálni, akkor más dolog jön le, mint aki csak úgy odaveti az áldozatát, és nem éli át annak a súlyát.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
8: Fölvetődhet az a kérdés, hogy a mindenható Istennek, aki az egész teremtett világ, és akinek igazából hogy semmire nincs szüksége, miért van szükség arra, hogy az igazak áldozatot hozzanak? És nekem egy nagyon furcsa kép jutott eszembe, ami szerintem kifejezi azt, hogy nem szüksége van hozzá a mi áldozatunkra Istennek, mert nincs szüksége. De figyeli a szívet. Pár hónappal ezelőtt volt a születésnapom, ugye ez évente meg szokott történni mindenkivel, és a legnagyobb unokám, aki körülbelül 6 éves volt akkor, mint kiderült, ő készült titokba. Nem tudott róla senki, a kis íróasztal fiókjában ő rajzolgatott és rajzokat gyűjtögetett, és amikor hát akartak jönni köszönteni, meg hát hozni az ajándékot, az anyukájához odállt, hogy de nekem még van ajándékom, és hát mindenki csodálkozott, hogy milyen ajándékot. Én mamának titokba készítettem meglepetést. És hát, ami tőle telt, és ő szíve minden szeretetével, mint kiderült, ő sok napon keresztül titokba rajzolgatott. Megvan a rajz, azt én ezt hozzáteszem, mert hogy ő szeretetet, ő ki akarta fejezni, hogy ő mennyire szeret. És én úgy gondolom, hogy ő, amit tőle telt, azt megtette. Tehát ő ennyit tudott, de mindent megtett. És Isten is ezt várja tőlünk. Az igazak azok nem tökéletes embereket szeretném hangoztatni. Tehát Isten azt várja, hogy amit mi meg tudunk tenni, a mi szintünkön azt tegyük meg. És ő akkor ennek az áldozatnak nagyon-nagyon fog örülni.
1: Köszönöm szépen. Drábik László.
5: Sok minden elhangzott, rövid leszek. Végül is, amikor az Úr azt mondja, hogy nem gyönyörködöm az áldozataitokban, megmondja konkrétan, hogy mit vár. Szeretetet és irgalmat. És ezt kell tudni gyakorolni nekünk. Szeretetet és sírgalmat. Ha ez megvan a szívünkben, akkor kedves lesz az, amit teszünk. Ha nincs meg, akkor tehetünk bármit, értéktelen lesz az Úr számára.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, élő kövek. Róma beléikhez írt levél, 5. fejezet, 8. verse, Varga Gyöngyike.
10: Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.
1: Köszönöm szépen. Szóval élő kövekként kell beépülnünk a falba, és vannak kövek, amelyik elhalnak, és vannak kövek, amelyek élnek. És ami élő kövekként bemutatott életünk, az arra serkent másokat is, hogy ők is élő kövekké váljanak. Van még egy Biblia vers, Péter első levele, 2. fejezet, 4., 5. és 6. verse.
10: Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Ímé leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
1: Köszönöm szépen. Az élő kövek kifejezés egy nem kánoni újszövetségi iratból kerül még bemutatásra, és ez azt mondja, hogy a tenger mélyén vannak ezek az élő kövek, és jön a búvár, lemerül, és elfogy a viszonylag sekély vízben az élőkő, és mindig felhoz, és abból építi a házat. És az utolsó kőnél még a követ ugyan ki tudja hozni, de a búvár már olyan mélyre ment, hogy elpusztul bele, meghal. Nyilván ez Jézus Krisztusra, és az egyházra, és az élőkövek a bizonyságtevő keresztények, akik a próbákat, a keresztényüldözést el tudják viselni. Nagyon szép ez a példázat. Parancsolj, Tibor!
9: És azt hiszem, hogy rendkívül fontos annak a gondolata, mert itt ugye, ahogy olvassuk ezt a Péteri idézetet, itt halmozódnak egymáson a különböző metaforikus képek, és ez az élő kövekből épült templom. Itt senki nem úgy kerül ebbe a templomba, hogy ő majd mindenki által hordozott lesz, de nem kell hordozni semmilyen terhet. Ezek az élő kövek, ezek azt jelentik, hogy mindenki mindenkivel összefügg, és hogy azért áll egyben Isten egyháza, épül ez a lelki templom, mert itt nem halott cselekmények, halott kövek, kődarabok, kerámia darabok vannak együtt, hanem olyanok, akik önmaguk is életet hordoznak önmagukban, és éppen ezért stabilitásban sokkal nagyobbnak kéne lennie. De amikor megváltozik a gyülekezet, és elkezd esetleg az élő ige helyett valamiféle halott dogma jellegű dolgokban, vagy halott cselekményekben bízni, amikor már nem az én hitem, csak valami átvett, valamiféle ismeret, aminek bennem nincs semmi rezonanciája úgy igazán, akkor ez a ház ez düledezni fog elég hamar, és összeomlik. Mert az árókőhöz az kell, hogy ezek az élőkövek, ezek élők maradjanak. Mert különben teret veszít, és a teret veszít, omlik.
1: Igen, itt eszembe jutott a tradíció, meg a tradicionalizmus. A tradíció az a meghalt emberek élő hite, a tradicionalizmus pedig az élő emberek halott hite, úgyhogy nagyon találó volt, ahogy ezt te elmondtad. István?
7: Nem tudom, hogy jól gondolom, de két megközelítést találok itt a Bibliában, mert mind az Ézsaiás szöveg, mind a Zsoltárok azt mondja számomra, hogy a feltámadt Krisztust élőkőnek nevezi,
4: amelyre Isten a lelki házát, Jézus Krisztus gyülekezetet építi. Ez az egyik megközelítés. És itt pedig az újjászületettek is élőkövekek nevezi, akiknek Krisztus által megelevenítve hozzá kell járulni, hogy beilleszedjenek az ő templomába. Tehát itt a kétféle megközelítés van.
1: Két metafora. Köszönöm szépen, Marika.
2: Van olyan bibliai idézet, amikor azt mondja, hogy hús szívet adj a kőszív helyett. És az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül, akkor nem lesz élővé. Tehát nekünk nagyon oda kell figyelni.

0: akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtégzit, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt neki: ó hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától: mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő azt válaszolta: gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki: ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: hiszek, segíts a hitetlenségemen.
1: Köszönöm szépen. Van valami ebben a történetben, ami elementális erővel megráz bennünket is, több mint 2000 esztendő távlatából. Van, ami azt mutatja, hogy nem elég a külső vallásoskodás, nem elég azok a formai dolgok, amelyeket az ember megtesz, hiszen ők is így voltak. Van, amikor túl kell haladni ezt, és ezt nevezi az Újszövetség hitnek, élő hitnek, valóságos hitnek, mindegy milyen jelzővel mondjuk, és én azt hiszem, hogy az események, a történetek ma is itt vannak sorainkban, mindegyikünk el tudná mondani a maga történetét, a maga tragédiáját, a maga nehézségét, és azt is el tudnánk mondani, hogy ebből hogyan tudtunk kilépni élő hittel. Tibor.
2: Van ebben a történetben néhány nagyon fájdalmas dolog. Először is azok a tanítványok vallanak csődöt, akik előtte néhány héttel azzal jöttek vissza, hogy még az ördögök is engedtek nekünk. És úgy tűnik, hogy annyira elhitték, hogy ez akkor most már mindig így lesz, hogy néhány alapdolgot elmulasztottak. Később az Úr Jézus fogja mondani, hogy ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel üzthető ki, amiben azért, ha belegondolunk, semmi rendkívüli nincsen. Hát ez normális esetben hozzá kell tartozzon a hívő ember életéhez. De ezek a tanítványok valamiért leálltak. Úgy gondolták, hogy mi már megugrottuk a megfelelő szintet. A másik, amit nagyon fájdalmasan észre kell vennünk, hogy az Úr Jézusról már földdel járt akkor is, a tanítványain keresztül, rajtuk nézve, rájuk nézve alkottak véleményt. Ez az ember úgy gondolta, hogy ha tanítványoknak nem ment, hát nem hiszi, hogy Jézusnak fog, vagy nem tudja, ha lehetséges valamit tenni, hát tegyen valamit, de ez korán sem biztos, hogy ez működhet. És Krisztus mai gyermekeinek meg kéne értenünk, hogy amikor megkérdőjelezi a környezetünk Krisztus hatalmát, akkor lehetséges, hogy a mi képtelenségeinket látva jutnak erre a furcsa következtetésre, hogy akkor talán Krisztussal sem érdemes mit kezdeni?
1: Nagyon is mély gondolatok. Marika, aztán László.
3: Ugye Jézus mondja, hogy ha mustármagnyi hitetek volna, akkor milyen csodákra lennétek képesek. És mi úgy imádkozunk hittel, hogy ha teljesül, akkor elcsodálkozunk, vagy hálát adunk és megköszönjük. Mert csak amit azt az imát fogadja el Isten, amit hittel kérünk. És ugye régen Ábrahám hitéhez nem kellett jelzőket tenni. A mi hitünkhöz viszont úgy tartozik hozzá, hogy legyen őszinte, tiszta, nagy hitünk, mert csak ez elfogadható Isten számára.
1: Köszönöm szépen, László, és utána István.
4: Nem ezt akartam mondani, de amit a Marika mondott, azzal kapcsolatban az a véleményem, hogy jelzőszerkezetű hit nincs. Hit van, fölösleges hozzátenni, hogy őszinte ilyen, olyan, amolyan. Vagy van hit, vagy nincs. a jelzőszerkezet.

0: Mindig szűkít. Én igazából a Tiborhoz akartam csatlakozni, mert ugye a Tibor arról beszélt, hogy a tanítványok magatartása meg cselekedete alapján mondtak véleményt Jézusról. Mi mindig tudatában vagyunk annak, hogy Jézust képviseljük, és a környezetünk, amikor lát bennünket, akkor felismeri bennünk, vagy általunk a Krisztust. Mert ha nem, akkor rossz tanítványok vagyunk, és rossz képet festünk a mesterünkről.
1: És legyünk jó tanítványok, és festünk jó képet a mesterünkről. István?
2: A felolvasott igéből két nagyon fontos támpontot emelek ki. Egyrészt, amit a Jézus mondott, az azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Ez nagyon fontos, de számomra legalább ilyen fontos, amit az apa válaszolt, úgy a könnyek között azt felelte, hogy hiszek, segíts a hitetlenségembe. Tehát az hitetlenségből a hithez szükség van Isten segítségére.
1: Köszönjük szépen. Összefoglalás, Rózsika.
3: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, 27. oldal. A hit a bizalom megismerési formája, gyógyszer a hitetlenségre. Mindenki rendelkezik a hívés képességével, mindenki hisz is a maga módján, hiszen egyetlen olyan ember sincs, aki morális értékrend nélkül értelmes, egészséges életet tudna élni. Mégis hitünket tagadni szoktuk. Azt gondoljuk, hogy az csupán az észvész kiárata. Ha tapasztalati megismerésünk megszorul, és értelmünkkel sem tudjuk átlátni a valóságot, akkor a hithez fordulunk, mint vészkijárathoz, hát ha segít. Nem gyógyszernek, Isten különös ajándékának tartjuk, pedig a hit nem hiedelem, hanem bizalom. Alapja nem egy olyan állítás, ami után egy józanul gondolkodó, felvilágosult embernek illik kérdőjelet, vagy egy gúnyoros felkiáltó jelet tenni. A hit egy lelki érzékszervünk, amelynek hiányában fogyatékosak, betegek vagyunk. Ha a hit csak vészkijárat lenne, akkor okos ember nem lehetne hívő. A tapasztalat viszont nem ezt igazolja. Minden tudás hitben alapszik. Ma is vágyunk arra, hogy az igazság a mi oldalunkon legyen, de sokszor elfeledkezünk arról, hogy nekünk kell az igazság oldalán lenni. Ehhez van szükségünk a hitre. Erkölcsi, fizikai megmaradásunk alapja, hogy újra felfedezzük-e a hit lehetőségét, vagy sem.
1: Nagyon szépen köszönöm az összefoglalást, köszönjük a hozzászólást, most pedig imával fejezzük be. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy Te féltőn szerető Isten vagy. Köszönjük, hogy a hitet adod adományként, ajándékként a mi életünkbe. És addurunk, hogyha távol kerültünk tőled, akkor tékozló fiúk módjára, tékozló gyermekeid módjára tudjunk hazatérni az atyai házhoz. Olyan jó tudni, hogy te vársz bennünket. Nem hagysz úgy, ahogy vagyunk, hanem átöltöztetsz, méltóvá teszel, Urunk, bennünket, hogy a te örököseid lehessünk. Ehhez segítsél bennünket Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár, kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak, és mindig házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba. Kérdezzük őket a Love Story-ról, tehát hogy hogyan találkoztak, és az azután eseményekről, amiben nagyon sok kihívás van, az élet kihívásai, amiben mindannyiunknak részünk van. És akiket invitálunk ebbe a műsorba, meghívunk, azoknak mindegyiküknek van személyes hite az Istenben, és arról is beszélnek többek között, hogy az élet nehézségei, örömei, egyáltalán az eseményei közepette, hogyan élik meg a hitüket, hogyan jelent segítséget az, hogy van egy plusz az életükben, hogy hisznek az Istenben, és ez ma is így fog történni, és ráadásul egy nagyon különleges művészházaspárt invitáltunk, és nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Hegedűs Endre, zongoraművész, és itt mindenféle díjakat mondhatok, Kossuth és Liszt Ferenc díjas, és még sok minden más, és kedves felesége Katica, aki szintén sok mindent csinál, és együtt is tudomásom szerint négykezeseket adnak elő, és abban nagyon nagy harmóniában vannak, de nem csak ott, hanem a házasságban is, és erről fogunk majd hallani, de feleségem is tartogat még egy fölvezetést, úgyhogy mondjad el ennek az adásnak a specialitását.
2: Köszöntelek én is szeretettel benneteket, és ez az adás azért is jött létre, mert én megtudtam azt, hogy még mindig a házasság arcai vagytok, a házasság hete arcai vagytok, és ez igazán megtisztelő pluszban, hogy itt vagytok a Pax TV-ben. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Örömmel.
2: És akkor vágjunk is bele, hogy hogyan indult a Love Story-tok.
4: Na, ez Bandi kedvenc témája, úgyhogy ezt
3: igen,
4: igyekszem tehát, nem közbeszólni.
3: Mielőtt a kezdetekhez visszatérek, akkor mondom a végét. Én a Katica kezét 2,5 nap udvarlás után kértem meg.
2: Hát ez rekord.
3: És ez egy olyan rekord, amihez tényleg annyi magyarázat szükségeltetik, hogy én mindig is egy nagyon szerető közegben nőttem föl, és így egy szerelmes szívű embernek tartom magam. Ehhez jön még az, hogyha megfogalmazom, hogy miből vagyok én, akkor azt mondhatom igazán tiszta szívvel, hogy engem a Jóisten szeretetből és muzsikából szőtt össze. És ilyes formán 14 éves koromtól kezdve én állandóan udvaroltam kislánynak. Uh-huh. Általában az én szerelmem az sok volt a hölgyeknek, és különösen amikor ugye arra terülődött a szó, hogy akár össze is házasodhatnánk, akkor kirúgtak, dobtak a lányok, túl sok volt nekik. Uh-huh. Na, és akkor az utolsó, a hatodik hölgy, az Gyűrűs menyasszonyom volt, és hát nyár elején adtam vissza a Gyűrűbet én. Mert ott egyszerűen volt egy olyan összenem illés, hogy nem ment tovább a dolog, és akkor egész nyáron emlékszem, hogy a Hódmezővásárhelyi strandon, mert hogy oda valósi vagyok, ugye a szüleimnél töltöttem a nyári szünetet, az egyetemi évek nyári szüneteit, Gródi Gyula könyveket olvastam, és akkor még szomorúbban telt az a nyár.
1: Gródi Gyula könyvet.
3: Igen. És aztán utána följöttem Pestre késve, már elkezdődött a tanév, és az első ember, akivel a Zeneakadémia aulájában találkozott, Katica volt, aki szokásától ellentétben rendkívül szomorú volt, és lógatta az orrát, mondom, Katica, mi baj van? És akkor hát nagy nehezen elmondta, hogy hát ő bizony egy nagy csalódáson van éppen. túl, sőt, nincs is rajta még túl. És akkor mondtam neki, hogy Katica, ne búsulj, menjünk el, ma este Ránki Dezső koncertjét hirdetik, és meg is hallgattuk együtt a hangversenyt, de én ugye a Katicával fönt a második emeleten álltunk az erkélyen, de úgy, hogy ugyan a székek közti sort azt végigálltunk, de a székek tetején egy másik sor volt diákokból, hiszen nagy sztár volt már akkor az induló híres zongoraművész. Hát a Beethoven szonátákra egyáltalán nem emlékszem, de arra igen, hogy a Katica félt, hogy a rátámaszkodó egyik kollégánk miatt elveszti az egyensúlyát, odasúgta nekem, Bandi, muszáj átfognom a derekadat, mert mindjárt leesek. Ott volt alattunk a meredély. Oh,
1: igen.
3: És akkor hát ő átfogta a derekamat, és ez nekem jó volt.
4: Mindig egy kicsit másként, nők mindig jobban emlékeznek.
2: Persze,
4: először is nem előtte, hogy én ott mindjárt az orromat, nem, ott fönn találkoztunk, egymás mellé kerültünk, de igen, ez így volt. Egymás mellé kerültünk, és én így rátámaszkodtam Bandira, és te fogtad át az én derekamat, de miután én egy szerelmi csalódás után voltam, vagy benne, vagy hogy mondjam, tényleg lógott az orrom, ezért úgy gondolt erre, annyira emlékszem, hogy hát most mindegy, ha nem ez lett, nem ez az állapotom, akkor kap egy pofont, vagy nem engedem, hogy most mi köze az én derekamhoz neki, de úgyis mindegy. Szóval, és utána haza
3: kísértem. A Katicát felajánlván neki, a koncert nagy sikerű volt ráadásukkal, 11 óra körül ért véget, hogy haza kísérem őt, és akkor mondja, hogy Bandi lovag, vigyázz, mert én 14 villamos megállóra lakom a Zeneakadémiától. És akkor a villamos beszorult a Lánchíd Budai híd főjéről, ugye a 9-es, és az még további 40 perc késés volt, majd ezt követően
4: akkor... De mi csak
3: beszélgettünk, és aztán a Katica attól félt, hogy a családi házuknak a kertkapujától nem találok vissza a villamos megállóba, tehát ott visszakísért. Aztán volt ott patak, kis híd, csillagoktól roskadozó meleg októberi éjszaka, és mi csak beszélgettünk, és arra jutottunk,
4: és hogy... megbeszéltük, hogy a bizalom mennyire fontos, mert ugye egy Bandi is egy kicsit bizalomvesztésben volt, meg én is, de hogy anélkül nem lehet élni. Ez volt a fő témája igazából a beszélgetés.
3: Aztán valamikor hajnaltájban hazakerültem, megbeszéltük, hogy másnap 10-kor találkozunk.
4: Ja, de várjál, mert meg is csókoltál. Igen. És az is félreértés volt.
1: Igen, és akkor a 2,5 órát.
3: Szájberendezés
2: olyan napot.
1: Ja, hogy, napot én már igen, még gyorsítottam
3: hogy,
1: rajta.
3: Hogy én félreértettem, akkor hiszen mindig nyitva van egy picit a szája, olyan az ajak berendezése, és én megcsókoltam őt, és ez is jól esett.
4: De nekem fogalmam se volt róla, hogy az állítólag azt jelenti a fiúknál, hogy hát akkor szabad megcsókolni. Fogalmam se volt.
2: Ja, hogyha nyitva
4: egyáltalán
2: van
4: egyáltalán. Én egy olyan naív lány voltam, tényleg.
3: Másnap ilyen. Sétáltunk a Várostigetben, és megbeszéltük az élet nagy kérdéseit, és egy olyasfajta összhang volt, hogy én a harmadik nap azt mondtam, Katica, leszel a feleségem.
4: De még arra is emlékszem, bocsánat, hogy akkor persze, mikor aztán tehát ágyba kerültem valamikor hajnalban, akkor is olyan izgatott voltam, és nem is értettem, hogy ez most mi volt, hogy... És hogy igen, és akkor holnap majd találkozunk ott az, úgyse lesz ott, mert ez nem, aha. És ott volt. Na, és akkor ugye nagy séta a Városligetben, nagy beszélgetés, és tényleg a harmadik napon megkérte a kezemet.
3: És Katica, leszel a feleségem, és akkor a Katica köpni nyelni, nem tudod? És
4: igen. De ez annyira biztos, tehát ez senkinek nem ajánlom, de tényleg.
1: Ez jó, tehát, hogy ez és nem már 45 éve házasok volt, senkinek nem ajánlom.
4: Ez nem egy követendő példa, de tehát, és azóta se kérdőjeleződött meg soha. Nálad sem, ugye? Tehát ez egy ilyen rá...
2: Ilyen szint, kedves Endre!

0: Igen, tehát ugye nekem ezek a tapasztalatok az előző történeteimmel, ugye a hat kislányal, azok meggyőztek arról, hogy igen, a Katica az igazi. Az első pillanattól kezdve minden stimmelt, évek óta ismertük egymást, de semmi különösebb. Nekem az ideálom egy magas, szőkehajú kislány kék szemekkel volt. Ez egy pillanat alatt eltűnt, és átadta helyét a
1: Na de
0: Katica.
1: egy ilyen felszínes is, tehát hogy oda járt Bandi is a Zeneakadémiára,
2: Igen.
1: meg én is. Én egy ilyen kis röhencs voltam.
2: Mert hogy mindig
1: Bandinak ugye,
2: happy
1: mert
2: voltál,
1: állandóan
2: mosolyogtál.
1: nevetgéltem ott egy
2: Igen.
1: barátnőmmel, én meg nem tudom, hát egy zongorista ott a zongoratanszakon sok közül, tehát
2: Aha.
1: se az égvilágon, tehát semmi közünk nem volt egymáshoz, még csak beszélgetni se.
0: Nem
1: Nagyon
0: sem.
1: beszélgettünk azon kívül, hogy szia. Tehát,
2: és mikor kötődött
1: és
2: meg a
1: akkor jött
2: házasság?
1: hirtelen.
0: Hát a szülők igyekeztek
1: Gyorsan.
0: lassítani ezt a folyamatot, ugye, és akkor karácsony, ez volt október 17-én, amikor is felszállt a fehér füst a pápai
3: Igen.
0: rezidenciából,
1: Az
0: megválasztották
1: 18-a.
0: második János pápa. Hát jó, átcsúszott
1: Igen, de
0: 18-ára,
1: tudod.
0: mert az éjszaka az mozgalmas volt, ilyesformán számunkra is fontos. Na,
2: Aha.
0: és akkor ugye december 25-én családi ebéd közepette, volt a
1: Hivatalos lánykérés.
0: leánykérés, de nem volt lánykérés. És ennek meg az a története, hogy a szüleim is följöttek ott Mezővásárhelyről, ott ültünk az asztalnál, beszélgettünk, és akkor vettem egy nagy levegőt, hogy Katica édesapjától, és természetesen édesanyjától megkérjem a lánya kezét. Na de a Babi anyu, a mama ugye kint dolgozott a konyhában, de kivágódott a nagy szoba ajtaja, megjelent a leves és tállal a Babi anyu, és azt mondta, erre most nincs idő, tessék asztalhoz, mert elhűl a leves. És utána meg már elfelejtettük a leánykérést. Tehát nem volt lánykérés, hanem csak úgy vittem. Az a vicces, hogy úgy hívják Katicát lánykori nevén, hogy Frey Katalin Y-nal. Én
2: Aha.
0: meg azt mondom, hogy hát azóta bezetsz, ugye, tehát foglalt.
3: Nagyon jó.
2: Nagyon jó.
1: De aztán utána hogy is volt, hogy április 7, tehát ez volt október 17-ét szoktuk megünnepelni, akkor mindig kapok egy csokorvirágot a mai napig, de
2: Wow.
1: igazából hát az az éjszaka, ugye, de akkor kísért engem haza Bandi, és akkor ez volt 78-ban, és 79. április 7-én összeházasodtunk. De neki volt közben rádióverseny, meg hát jártunk a Zeneakadémiára, tehát ott meg vizsgák, meg mindent. Tehát nem is volt időnk nekünk előbb összeházasodni, de az, hogy összeházasodni, tehát ez el volt döntve, kész.
0: Diák szerelem, diákházasság. Szombat
1: De?
0: este, ugye szombaton esküvő és lakodaló, hétfő reggel
1: Hétfőn
0: mentünk az
1: mentünk.
0: iskolába. Tehát ez így volt.
2: Wow.
3: Aztán,
2: Aha.
3: azt a gyönyörű.
2: És hogyan alakult a további életetek? Így a művészpálya, az rögtön
0: Igen,
2: kapcsolódott? Családi
0: nem,
2: élet?
0: nem.
2: Nem.
0: Minden arra mutatott, hogy nekem semmi lehetőségem nincs. Ugye ez még az Átkosban volt, Javában, és ott ki voltak jelölve, hogy ki a jó művész, Tilt Tűr támogat, ugye? És hát én nekem nem osztottak lapot, én akkor elhatároztam, hogy elkezdek nemzetközi zongoraversenyekre járni, és akkor már volt egy versenydíjam, Athénban nyertem meg egy nemzetközi zongoraversenyt, ahol első díj ugyan nem volt, de a második díjat nekem adták, és emlékszem, hogy hatalmas sikereket arattam, ugye, mert a görög fiatal leányok megnézték az orrom profilját, és hát
1: Akkor én még
0: pont
1: nem
0: ilyen
1: voltam, ez
0: görögös,
1: még
0: egyenes
1: előttem
0: orrom
1: volt,
0: van,
1: 78-ban
0: akkor még nem volt
1: volt nekem.
0: Katica, de lényeg az, hogy ugye kellett aztán tovább mennem, de csak erre az egy versenyre adott az állam, úgymond az Interkoncert nevű állami mamut cég anyagi támogatást, amikor el akartam menni a másodikra, akkor azt mondták,
1: Akkor.
0: ha Bandi, ha van neked pénzed, menjél a sajátodból. Ugye,
1: Hát már mint
0: mert,
1: az előző versenydíj.
3: igen.
1: Ugye, mert akkor
0: Na de
1: volt egy ilyen.
0: abból kellett meg is élnünk, mert szüleink egyszerű
1: Aztán később, igen.
0: közalkalmazottak voltak, nem nagyon tudtak anyagilag segíteni. De a Katiciáé kertes házában az udvaron állt egy, hát egy nagyon rossz állapotú kis szerszámos bódé, és azt felújítottuk az én terveim szerint. Katica
2: Wow.
0: azóta is sajnálja,
1: Úgy
0: hogy nincs
1: sajnálom,
0: meg
1: hogy
0: a
1: nincs meg,
0: felújítási terv, mert
2: igen.
0: az édesapja hordókészítő mester, és egy zongoraművész, ilyen városi virág, mint én, terveztem meg, hogy azt a omladozó penészes,
1: kis épületet,
0: pókokkal teli épületet,
1: wow. Hogy már le tesszük lakhatóvá
0: bontani. Éppen akkor bontotta volna le azon a nyáron. Na, rendbe hoztuk, és beköltöztünk a 3x3-as nagyszobába, oda hoztuk a 2 méteres zongoránkat.
1: De csak az esküvő után költöztünk be.
0: Igen.
1: Mert ugye Bandi már oda jött, mint albérlő, kvázi, és akkor, de én a nagyházban, Bandi lent a kisház, mondta az apukám egyik arra, másik emelre.
2: Volt rend.
1: Aztán majd, ha összeházasodtatok.
0: Na, minden esetre, tehát nekem muszáj volt elmennem bizonyítandó, hogy én igenis szeretnék zongoraművész lenni és a pályán maradni, és hoztam haza a nemzetközi versenydíjakat szép sorba. Összesen 10 ilyen nemzetközi versenydíj van. Ehhez a kedves nézőknek mondjuk már el, hogy egy ilyen zongoraversenyen ugye van kötött anyag és szabadon választott anyag, csak úgy, mint a korcsia, a műkorcsia versenyen, és ezt akár egy teljes évig is gyakorolják zongoristák, tehát mindenki irtózatosan jól tudja az anyagot, gyorsan és hibátlanul játsszák, és ezek között kellett én nekem kitűnni és nyerni, mert ez volt a megélhetésünk.
1: Uh-huh. Úgyhogy, hát nem csak ez volt az elején azért, mert hát a én elmentem tanítani teljes állásban.
0: Na, igen.
2: Nem csak te. Hozzájárult Katica is.
3: Igen.
1: A zeneakadémia.
3: Még itt a motiváción ez nagyon érdekes, hogy nyilván az, hogy te zongorista vagy, és ezt kvázi bizonyítani, és akkor minden művészben van egy ilyen jól értelmezendő exhibicionizmus, igen, természetesen. De akkor hajtott téged egy olyan is, hogy kvázi anyagi szükség? Hogy ez hogy dolgoztat fel önmagadban érzékeny művész lélekként?
0: Egyszerűen nem volt más választásom.
3: Igen.
0: Ez így nagyon könnyen ment, de lényeg az,
1: hát
0: hogy
1: meg én támogattam,
0: a Katica támogatásával minden nap éjfélig tartott a gyakorlás, napközben is gyakoroltam, meg éjfélkor fejeztem be, és akkor levittem a nagy szülői házból, ugye az evét maradékot, és akkor azt ott megmelegítettem kis rezsón, ebben a pici kis semmi szobában, megettem, és 3-4-1 körül ugye nyugovóra tértem, ez így ment éveken
2: és
0: keresztül.
2: Ezt hallgattam.
0: Katica hallgatta, pontosan. Wow. Igen.
1: De illetve ugye annyira, ez egy olyan pici ház, volt egy pici kis előszoba, 5 évig éltünk itt, egy pici kis előszoba, és egy ajtóval bementünk a nappaliba, ott volt a nagy zongora, meg egy ilyen trónusnak hívtuk, egy ilyen meg sok CD volt, meg könyve.
0: LP, akkor még nem is
1: vagy
0: volt
1: LP, CD. Bocsánat, igen. És akkor volt egy ilyen beugró rész,
0: négykézláb másztunk be.
1: Ahová az volt az ágyunk. És, tehát az is egy ilyen kis helyiség, de picike, tehát egy ágynyi, de nem ilyen nagy, széles francia ágy, de elfértünk ott ketten, és emlékszem, hogy téglák voltak a lába az ágynak, és akkor deszkák voltak rátéve, meg egy laticelszerűség, de az érdekessége a dolognak az, hogy pont ott volt egy kémény. Tehát ez nem pontosan téglalap alapú volt, mert volt egy ilyen kis kémény bevágás is. És én aludtam mindig, azóta, ha itt szembe vagyunk, akkor bal oldalon, és az én lábamat mindig be kellett húzni egy kicsit, mert ott volt a kémény.
0: Na jó, szóval
2: lakályos
0: volt, szag és pókmentes volt, és a Kocsi Zoli, a tanárom, amikor meglátogatott bennünket, akkor irigykedve mondta, hogy hát itt 24 órát gyakorolhattok. Bezzeg én, akkor kapott ugye az Acél elvtárstól egy ilyen Hevesi Gyula utcai, igen, ház 9. emeleten egy lakást, ahol a szomszédokat boldogította ugye a gyakorlásával. Tehát nekünk nem volt ilyen problémánk. De hát ezt csak azért mondjuk el, mert a lehetetlenből tudtunk a Jóisten kegyelmével szépen kibontakozni, aztán utána lett egy nagyobb fél ház, fél kert tulajdonunk, ez Katica öröksége, aztán fölköltöztünk a szemközti dombra, mert hogy Rózsavölgy kisebbik dombján volt a szülőház. Építettünk egy házat.

0: Japánban éltünk 3 évet, ott dolgoztam Katicával együtt, kint voltunk, sőt ő is tanított az egyetemen, én is, koncerteztünk, és életünkben először volt pénzünk.
1: Igen. Na, mennyire furcsa volt ez?
0: Nagyon furcsa volt, és akkor ott, hát egyrészt ugye szenvedtünk attól, hogy nem értettük a nyelvet, bár nekünk azt mondták, hogy ó, hát Bandikám, hát te tudsz angolul, jó lesz angolul tanítani.
1: Senki
0: nem
1: beszél.
0: Tudnak. Akkor
1: igen,
0: igazából igen. A legjobban az olaszsal boldogultam az angol tanításban, mert a kottában ugye egy csomó kifejezés olaszul van, és azt a fejükhöz vágtam az aranyos kis növendékeimnek, és ők meg megnézték a szótárba. Meg előjátszottam, meg énekeltem, és nyilvánvalóan, hogy aztán minden nap fölcsíptem 3-4 szót. És így én állítom, hogy én beszélek japánul, de az egyszerű szavak közül egy csomót nem tudok, viszont a bonyolult szavakat, mint titokzatos, vagy ellenállhatatlan, ilyeneket remekül tudok japánul, mert muszáj volt fölstuccolnom a japánok, nagyon pontos, de hát egyébként egy picikét ugyanúgy befelé forduló önmagát ki nem adó előadását, mint amilyenek ők az életben, ugye? Mm. Kifejezéstelen arc.
1: Tehát 5 évet éltetek ebben a...
0: 3-at.
2: Öt, a kis házban,
1: utána mentetek
2: és
1: ki.
2: És ötödik évben jött volna az első babánk, de őt elvesztettük fél időben, az egy elég nagy...
1: Trauma volt?
2: Az egy nagyon nagy trauma volt, mert tulajdonképpen én utána aztán ilyen pánikbeteg lettem, szóval én nagyon meg tudom érteni a pánikbetegeket, mert igazából a legborzasztóbb benne, az, hogy tehát főleg az, hogy hívőként emlékszem, hogy én magamat azzal rosszul voltam, és akkor ugyanakkor most én, és halálfélelemmel is jár, és akkor most én miért félek a haláltól? Hát akkor én milyen hívő vagyok? Szóval ez nagyon, ez szerintem nekem legalábbis ez volt a legnehezebb az egészben, és az az érdekes, hogy aztán a utána, erről beszélhetek végül is, ugye, mert hát a gyerek, igazából a házasságunknak, a most már lassan 45 éves házasságunknak azért a gyümölcsei, azok a nagy gyümölcsei, azok a gyerekeink.
1: Hány gyermeketek van?
2: Három gyerekünk van, illetve egy, mert mi őt is, az első, aki Ádám lett volna, őt is ugyanígy számon tartjuk természetesen. És az az érdekes, hogy aztán úgy nézett ki, hogy nem is, tehát hogy nem akart jönni az első baba után, ugye, akit elvesztett, nem akart jönni. És úgy emlékszem rá, hogy bennem az volt, nagyon borzasztóan vágytam. Nem? Istenem, úgy látszik, hogy te csak az Ádámot adtad nekünk, és rögtön vissza is vetted. Nem baj, de ez így szó, nem baj, majd örökbe fogadunk, és akkor azt ugyanúgy lehet szeretni. Tehát ezt én így, ahogy most mondom, ez így lezajlott bennem. Mandinak nem is mondtam. És akkor utána megfogant Márton, aki megszületett 86-ban, és az az érdekes, hogy amikor őt hordtam, akkor még mindig néha voltak ilyen pánik roham, tehát elgyengülök, meg mit tudom én, tehát ezt pánikbetegek biztos tudják, hogy milyen. De miért lehetett? Aztán később jöttem rá, már Marci megszületett, és akkor egy barátnőm elment egy bizonyos konferenciára, és mondtam, hogy erre figyelj oda. Tehát az, hogy én nem sírattam el, megkérdezte akkor az orvos tőlem, hogy meg akarom-e nézni, nem akartam megnézni, csak sírtam, és valahogy úgy, tehát nem volt a helyére téve a dolog. Meg, amit nem mondtam, közben még pszichiáterhez is küldtek, meg valami bogyót is etettek velem, és igazából nem, mert magam jöttem rá egyszer, hogy ja Istenem, hát nekem még nem volt ott a hitem, vagy nem volt akkora hitem. Nem tudtam, hogy én azt a gyereket meg is keresztelhettem volna, el is lehetett volna temetni. Tehát, hogy nem földolgozatlan volt ez. És amikor én ezt így magamban elrendeztem, a Jóistennek kész. Azóta nincsen semmiféle pánikrohamom, hál' Istennek. Na, szóval 86-ban megszületett Márton, aztán 89-ben megszületett Anna, Panka, És amikor ő két és fél hónapos volt, akkor mentünk ki Japánba. Japánba úgy mentünk, ugye, hogy akkor, tehát ha belenéztünk, semmi lehetőség nem volt. Azon kívül, hogy jött ez, hogy Bandi mehetne Szapporóba a nevelési egyetemre. Tehát kész, igen, mondtunk rá, élni akartunk, hát én soha nem, két hely van a világon, ahova soha nem vágytam, legalábbis addig, Japánba meg Amerikába. És ez az a két tengeren túli, vagy hogy mondjam, távoli ország, ahol jártam.
0: De három év után, mikor hazajöttem, alig egy hónap múlva már mentem is vissza turnézni, és mindösszesen 85 koncert sorozat.
2: De várjál, mert Berci még nem született meg.
0: Berci meg?
2: Aki kint született meg Japánban. Egyébként ez a harmadikében.
0: Nagyon gazdag az életünk, és tényleg arról is kéne beszélni, hogy édesanyám azért titokban átadta a katolikus hit alapjait nekem, bár édesapám, ő nagyon haragudott az egyházra. Ő neki megvoltak az okai, természetesen ezek nem elégségesek mai eszemmel, tudom. De minden esetre, tehát én az álruhában való, a plébánia kertjében való átöltözés és csukja öltés után belopakodás a templomba, azért Hódmezővásárhely az viharsarok, ugye, azért nagyon kemény volt a kommunista időszak.
1: Igen.
0: Ezt a hazudozást, ezt nem bírtam, és azt mondtam édesanyámnak, hogy én ezt nem csinálom tovább. Mikor tinédzser voltam, 12-13 éves koromban, és akkor egy ilyen alvó katolikus voltam, 10 évig ugye imádkoztam, ha eszembe jutott. És akkor a Katica viszont megkérdezte tőlem, miután így igen mondott nekem a következő vasárnap előtt, hogy te, Bandi, eljössz velem szentmisére? Tehát ez olyan természetes volt, hogy persze, jövök. Aha, és így szépen visszavitt kézen fogva a templomba, és azóta is élünk a hitünknek, és gyakorlatilag életünk alapja az, hogy hisszük, hogy van egy minket végtelenül szerető Isten, aki annyira szeretett minket, hogy a semmiből előhívott. Igen. És örök életre hívott, és szeret bennünket, és segít minket az utunkon. A zongoraművészi pálya szerintem úgy, hogy nem osztottak nekem lapot. Hiába volt rendszerváltás. Ugyanazok vannak, igen, és voltak a zenei életben, és azok öntőséget hoznak. Ha meg is, ha eltávoznak, így mondanám, akkor is a véleményük az tovább él. Én mindmáig egy zenei életből egy kicsit zárt ember vagyok, de ennek egy része abból táplálkozik, hogy tudják, hogy én keresztény katolikus hívő ember vagyok, sőt, én a hangversenyeimen beszélni szoktam a darabok előtt, és bizony ott azért belecsempészem azt, hogy én kiben hiszek, és hogy kitől kaptam ezt az ajándékot, és hogy egyáltalán az egész zene az azért van, mert az Isten ezt nekünk ajándékba adta. Az egyik legnagyobb ajándékunk az életben, mert azt szerette volna, hogyha a szép muzsika hallgatása emlékeztetne bennünket arra, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. Ezt maga Szent Ágoston írta le 1600 évvel ezelőtt.
1: Igen. Mai napig tapasztalod, vagy ez már nincsen, ez a diszkrimináció, ha szabad így fogalmazni?
0: Jaj, dehogy nincsen, abszolút.
2: Jaj, de erről ne beszéljünk,
0: mert hogyha ezt hozzáteszem, hogy úgy, hogy engem mindenféle módokon igyekeztek távol tartani a koncertpódiumtól, ezzel együtt 3800 fellépésem volt az elmúlt 50 évben. És ez hogyha megnézzük, hogy ez hogy lehet elképzelni?
1: Igen.
0: Ha ma elkezdek egy olyan sorozatot, hogy minden áldott nap játszom egy hangversenyt, akkor több mint 10, majdnem 11 évig kellene tartani ennek a minden nap egy koncert. Na most ez persze így lehetetlennek tűnik, az is. De mégis van, mert nagyon sok ifjúsági hangversenysorozatot játszottam még annak idején az Országos Filharmóniával, ugye, hogy egy nap akár két vagy három, sőt négy helyen, különböző helyeken egy-egy órás hangverseny gyerekeknek. Tehát így szaporodott ennyire föl, meg azért Japánban is nagyon sokat koncerteztem. Egyesült Államokban 26 turnén volt, meg Kanadában. Ez a japáni szám, ez mindennek a teteje, és zongora tanítás nyelvét azt megismertem, tehát mernék vállalni, sőt, hát csinálom is Skype-on keresztül, szinte mondhatni, hogy tavalyi évig bezárólag, a Covidig bezárólag tanítottam japánokat japánul, akik nem tudtak angolul.
2: És most ugye azért eszembe jut, hogy hát azért 45 év az hosszú idő, az ember nagyon-nagyon sok mindenen keresztül ment, nagyon sok mindent megélt, És emlékszem, hogy tehát volt, Bandinak megígérték, hogy soha nem fog tanítani. Megígérték, hogy soha nem lesz impresszáriója. Tényleg nem lett impresszáriója, soha nem volt, de hát van egy sokkal jobb, aki oda fönt, vagy bennünk, vagy tehát az úr, tényleg. Mert kevés ember van, aki végül is abból él, hogy zongorázik. Igen. A tanítás se jött be, mert azért 10 évet tanítottál a Semmelweis utcában.
0: Igen.
2: Igen, tehát így már, mint főiskolai, tehát a zeneművészeti egyetem mellett, akkor még volt a, hogy hívták a
0: Semmelweis? Budapesti tanárképző a Zeneakadémiához.
2: A Zeneakadémiához tartozott, csak aztán ugye...
0: Azt bezárták, és akkor bocsátott el az egyetem fura ura.
2: Igen.
0: Igen. Igen, méghozzá arra hivatkozva, hogy nem tanítok rendesen. Hát rendesen nem tanítottam, mert annyi volt a fizetésem, hogy abból egy hétig se tudtunk volna megérni, tehát muszáj volt turnéznom. Ha turnézok, minden zeneakadémiai tanár azt csinálta, ugye, hogy bepótolja az órákat. Előre megadom, megbeszélem a növendékekkel, hogy mikor legyenek, és ha hazajöttem, akkor utólag is megadom és pótlom. Na hát minden esetre ugye ez a piros apka és a gyuszi esete, úgyhogy egy napig se voltam egyébként szomorú, mert megéreztem azt, hogy micsoda szabadságot ad ez nekem, hogy innentől
2: kezdve
0: a versenyszférába tartozom, és enyém a pálya és a közönség, az valami érthetetlen oknál fog, vagy nagyon sértető módon, érzi azt, hogy én nagyon szerettem az embereket.
2: Dehogy nem voltál szomorú.
0: És az emberek szeretetre vágynak, és újra és újra megveszik a jegyet a Hegedűs Endre koncertekre. Ez a titkom, és ezt a szakma soha nem bocsátja meg nekem.
2: De nem is igaz,
0: nem.
2: Olyan szomorú voltál, hát megint, ugye a nők azok sokkal jobban emlékeznek mindenre. Ez nálatok nem így van?
1: De.
2: Nem? Lilla nem emlékszik? De hogy másként?
3: Máshogy?
2: Igen. De a nők azok valahogy jobban emlékeznek. De tényleg emlékszem, 55. születésnapom volt aznapon, amikor jött haza Bandi lóvó orral, hogy hát bizony kirúgtak, illetve közös megegyezéssel távozik a Zeneakadémiáról.
3: Hogy szép neve legyen.
2: Igen, hogy szép neve legyen. Egyébként disznóság, mert igazából akkor már, tehát akkor már össze is vonták, csak kellett volna ezt a PhD-t, vagy a fenét megcsinálni, és akkor ott is bizottság. Az a lényeg, hogy nem is engedték, hogy az egész eljárást elkezdjen. Na, szóval azért ilyen nagyon-nagyon-nagyon segítő háttér van szakmában. Nem baj, mert én ezért is hálás vagyok, de hogy amikor hazajött az 55. születésnapom, ugye akkor, hogy hát pont ezzel köszöntelek azt, hogy és én mondtam azt akkor, hogy nem baj, hát akkor legalább neked úgyis zongoráznod kell, hát majd akkor nem, ez nem fog hátráltatni, hogy jaj, akkor most mikor pótoljam ezt az órát, vagy el tudok-e menni ide, vagy nem tudok elmenni. És látjátok, azért ez olyan csodálatos végül is a házasságban, mert ő ezt most már úgy adta elő nektek, hogy ő hogy örült neki.
1: Igen.
3: Nem. Ez aranyos.
2: Akkor nem örült
3: még. És lecsapta rá, hogy ez egészen így volt. De így maradt meg.
2: Mert ez a házasságnak...
1: Igen.
2: Tehát pont ez a titka a dolognak, hogy... Uh-huh. És az se baj, hogy én másként emlékezem, vagy ő másként emlékezik, de azért a nőn nagyon sok nő.
0: Most már a nagy könyvesboltokban külön sarok kezd lenni a férfi agy és a női agyról írt könyveknek.
1: Abszolút,
0: ajánlom a kedves televíziónézők figyelmébe.
3: Mark Gungelnek is van egy ilyen, már nem tudom, ismeritek el.
0: Elolvastam ezt a két könyvet, most hagyd nem mondjam a szerzőt, tessék elmenni megvenni. De hogyha én ezt tudtam volna, mikor udvaroltam, ugye? Hogy a hölgyek teljesen másként működnek, és másként...
3: Igen, ennek van előnye is, de ugyanakkor életünk végéig meglepetéseket tartunk. Az így férfiak
2: egymás között. Köszönöm szépen.
3: Ez így van, de komolyan így van. Azt gondoljuk, hogy ismerjük, az rájunk, mégse egész.
2: Mégsem.
3: És ez izgalmas.
2: Mert minden egyes ember egy nagy titok, nem? És akkor, hogyha hogyha tényleg őt szeretem, és nem a tulajdonságait, meg a nem tudom én mit, hanem őt, a Hegedűs Endrét, azt a...
3: Igen.
2: őt, nem tudom másként kifejezni, mindennel együtt, akkor én, tehát mindig, igazából minden nap tud valami meglepetést okozni, még ma is, pedig elég közelről ismerem.
0: Hát Katica meg aztán elég... Nem volt egy unalmas perce van 45 év alatt.
2: Tehát nekem azért néha volt.
0: Neked volt, igen. Ez nagyon... Igen.

0: Említettétek erről egy kicsit többet, ha mondanátok, hogy amikor ilyen negatív hírek érnek, hogy akkor hogyan dolgozódik föl, vagy kell-e hozzá idő, illetve mi kell ahhoz, hogy ez átforduljon pozitív szemléletté, hogy nem baj, ez van, akkor ez most egy új helyzet, új lehetőség, hogy ez csak pusztán tapasztalati, vagy a személyes hitetekbe fonódik oda, vagy hogy jelenik meg egy ilyen krízis helyzet, inkább így fogalmazom.
1: Hát a közös hitünkben nagyon fontos szerepe van annak, hogy nem csak vasárnapunként megyünk el szentmisét hallgatni, hanem hogy hétköznapunként reggel imádkozunk.
2: Én is ezt választottam volna. Az,
1: hogy nem kell elmenni reggel 8-ra dolgozni, ugye rohanni reggel, hanem fölkelünk szépen, én megreggelizek, Katica elolvassa a reggeli zsorozsmát, a többit azt hiszem
2: amikor
1: nem szokta dolgozni.
2: Sétáltat.
1: Én kutyát sétáltatok, és aztán utána nekiülünk és imádkozunk. Van ugye az Adorimbus című kiadvány, ahol benne vannak a napi szentmise részletek, ugye a Szentlecke és az Evangélium formájában. Utána Barsi Balázs atyának az elvélkedéseit olvassuk hozzá. Majd mi tagjai vagyunk a Regnum Christi katolikus mozgalomnak, akkor őnekik is van napi hírlevelük benne egyfajta elmélkedéssel, és utána jön a szabad ima. Tehát mi nem félünk megszólalni és elmondani a
2: Jóistennek. Ez egy nagyon nagy dolog.
1: Hangosan azt, amit érzünk, gondolunk, a hálaadást, és hát ezen kívül maga ez a mozgalom nagyon sokat ad nekünk, amiről hát azt hiszem nem ennek a műsornak a témája, hogy beszéljünk, de van még egy mozgalom, amitől sokat kaptunk, és ez a katolikus házas hétvége mozgalom.
0: Hallottunk már róla egyébként.
1: 94-ben, amikor hazajöttünk, akkor elmentünk erre az első találkozásra.
2: 92-ben jöttünk.
1: Haza, de hát eltelt egy pici idő. Igen. Lényeg az, hogy azóta
2: ez egy kicsit
1: részt veszünk, és Japán. Igen, tehát Japánban ott az volt a probléma, hogy én voltam a híres sztár, zongoraművész, aki Japánban ott él a japánok között, tehát nagyon keresett voltam, mint zongoraművész, hogy hangversenyezzek, és hogy magánórákat vegyenek tőlem a japánok. Ugye Katica pedig ott
2: az
1: van
2: nem
1: csücsük,
2: volt baj, hanem az, hogy én voltam
1: volt
2: ott
1: egy,
2: a negyedül,
1: volt egy három és fél hónapos ugye pankallányunk, szoptatós, és aztán utána, mikor már ő nem volt egy szoptatós,

0: ott ragadt ránk valami, és Katica nem volt sztár. Tehát azért a japánok így kétféleképpen nyilvánultak meg, ami persze hát szintén érthető, hát ugye egy olyan ember, aki kiválóan zongorázik, és ráadásul egy kedves fiú. Emlékszem, az első Valentin nap az egyetemen, hát komolyan mondom, hogy egy ekkora hegynyi csokoládé volt a tanári asztalomon, a hölgyek ugye kifejezték szeretetüket felé, és hát a Katica felé pedig ugye inkább a kritikai észrevételek voltak, nem fejezték ki egyenesen, mindig hátulról jöttek, de lényeg az, hogy Katica, ami a szívén, az a száján. A japánok ennek az ellenkezik.
1: Ilyen nem is tudtam.
2: Hát na, még derülnek ki,
1: hát tényleg, ez nekem most ez új.
0: Hát nem mondnál, hogy a szemedben
1: mondtak rólam.
0: Hát Ciruska, hát az... hogy veled...
1: Csak te elvárulsz.
0: Veled nem lehet kijönni, ugye, mert te olyan telibe találóan mondod meg azt, amit érzel.
1: Hát, és akkor ez a japánok. Hát volt két eset, az biztosan emlékszem, hogy két család elköltözött. De tényleg, mert
2: az eredeti vadászmezőkre vagy nem, csak a szomszédból.
0: Várost váltottak, igen.
1: Az egyik nem, az egyik csak a lakótelepen ment, tehát másik. Aha. De hát én erről nem tudtam, tehát, mert otthon voltam ugye a gyerekekkel, hát most a Bandi sokkal többet találkozott japánokkal, és akkor és én úgy gondolkoztam, ahogy én gondolkozom. Tehát egyenesen. Ebből idehaza is néha problémáim voltak, azért sok mindent megtanultam azért, tehát hogy tényleg ez, hogy mikor szóljak és mikor ne szóljak, nekem ez a legnagyobb feladatom itt az életben. Megtanuljak szeretni, de konkrétan megtanuljam azt, hogy mikor kell szólnom és mikor nem kell szólnom.
0: Katica édesapja azt mondta, mikor még kisebb volt Katica, hogy édes lányom, mielőtt szólsz, számolj magadban 10-ig. Katica válaszol, na de papa, én egyik se jutok el.
1: Na, ez de hogy, hogy tényleg, tehát hogy volt az egyik, a mai napig tehát ártatlan vagyok ezzel a szemmel, tehát a mi nyugati szemünkkel, ez a keresztény világ szemével, de hát a keleti a ember az ilyen, volt. Tehát hogy tényleg...
0: Aha. Ez mint aki bemegy rombolni egy porcelánboltba, tehát...
1: Igen, tehát hogy...
0: Írott és íratlan törvények százai vannak, szögezzük le, nagyon szerettem és nagyon tiszteltem a japánokat, csodálatos nép, nagyszerű nép, és nagyon nehezen nyílnak meg, de akivel megnyílik, a szívük azokkal egy életre szóló barátság szövődik. Erre is nagyon sok példát tudnék mondani, de hát szóval...
1: Nem, itt a kulturális különbség.
2: Igen.
1: Az tehát Badi jobban beletanulhatott, mert ő sokat volt a körükben. Én otthon voltam, én ebben nem tudtam beletanulni. Legalább az egyik esetet legalább elmesélem, hogy a közvetlen szomszédunk, ez mindjárt az első évben volt, hogy
0: megüzente.
1: Várjál, fölhívott, tehát volt egy hölgy, mindegy, aki tudott fordítani, nem akarom mondani, aki tudta nekem, őt hívta föl a mi közvetlen szomszédunk, hogy én nekem meg kéne szakítani a kapcsolatot a fejünk fölött lakóval, vagy a ő feje fölött lakóval, nem tudom. Az a család segített a legtöbbet nekem, mert hozta a szótárt is, és mindenben. Nem tudtuk, hogy kell begyújtani azt a gáztűzhelyet, akkor ők jöttek. Vagy hozott egy ebédet, vagy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak. Én igazából rájuk támaszkodtam leginkább.
3: Igen.
1: De az ő fiúk, az egy kiváló zongorista volt, amit persze akkor fogalmunk sem volt róla, és az a szomszéd feje fölött gyakorolt.
0: Állandóan gyakorolt.
1: Na most nekünk azért kellett volna megszüntetni a kapcsolatot, mert hogy ők ilyenek, ők így voltak egymással, akkor legyünk. Hát persze most rakom össze egyébként. Igen, mert hogy ugye a Satoshi-kun, akkor hogy te majd tanít, ők biztos azt akarják, hogy te majd tanítsd őket, meg hát, szóval olyan. Tudjátok ez a... Na de ennek az lett az eredmény, hogy én csak azt mondtam a Nátának, figyelj, mondd meg a szomszéd asszonynak, hogy ne haragudjon, nekem semmi bajom nincs a Yukie Sanékkal, én nem fogok velük összeveszni azért, mert ők nincsenek jóban. És akkor még volt egy kérése,

0: ennek a szomszédasszonynak, hogy a, mit tudom én, a babakocsit azt ne a lépcsőház alján tartsuk, vagy valami is mondom. Jó, a babakocsit el fogom vinni, de én a UPS szánnal nem fogok összeveszni. És képzeljétek el, nem telt el egy hét, megjelenik egy hatalmas nagy ilyen kamion a ház előtt, és a szomszédék költöznek. Aztán volt még egy ilyen költözés, akkor jöttem rá, hogy hoppá, az. Tehát, hogy egyszerűen ők ilyenkor valahogy nem tudom, hogy
1: szégyellik. De elmentünk Szapporóba élni, ugye? Ez egy majdnem 2 milliós város. És akkor mindösszesen 300 külföldi lakott Szapporóban. Aztán, amikor eltelt a 3 év, akkor már 3000-en voltak a külföldiek, de szóval egy annyira zárt közösség, hogy egyszerűen nem tolerálták a kulturális különbségeket. Minden szeretettünk
0: ellenére. Hát mi meg nem ismertük, hát emlékszem. Én első évben culture shockot kaptam egyébként. Tehát ez is volt, az a kulturális különbség miatt.
2: Igen.
0: Mert ugye ott voltam bezárva a gyerekekkel, és nagyon érdekes. Nem tudom most már ez így konkrét, de tudom, hogy olyan, hogy akartam valamihez nyúlni, és nem úgy volt, mint itthon. De ilyen mindennapos dolgok, hogy ki akarok nyitni egy szekrényt, és pont az ellenkező irányban van. De ugyanakkor ilyen élményeink voltak, hogy tudom én, az elején még teljesen üres volt az a lakás, és akkor mentünk taxival, ugye a két kisgyerekkel, hogy kaptunk az egyetemtől pénzt, illetve Bandi kapott, hogy be tudjuk rendezni a lakást.
2: Ezek nagyon szép dolgok,
0: ott,
2: igen.
0: Gyönyörűek, tényleg. És akkor ott már otthon voltunk, és valamit ettünk éppen, mikor csöngetnek. Jön a taxisofőr, és hozza a Bandi pénztárcáját. Wow. Minden vagyonunk benne volt abban a pénztárcában.
2: Gyönyörű.
0: És mert hogy ott felejtettük. Szóval egy rendkívül becsületes nép egyébként, de tényleg csupa
2: én
0: becsületes.
2: Én nagyon sokáig hallgatnám.
0: Csak a más a kultúra.
2: Még van egy fontos percünk úr. Van.
1: Igen, az, hogy, igen. Hogy az első volt, hogy Katica keresett egy katolikus templomot, mert találtuk a ferenceseket, és kiderült, hogy a templom mellett óvoda van. Tehát a Marcit oda vittük. Na, és akkor...
0: Az út másik oldalán meg volt egy katolikus kórház, úgyhogy úgy tudtam szülni, ott szültem meg Bercit, és másnap reggel jött a papunk, a Nadao atya, és hozta nekem az oltári szentséget. Akkor még itthon nem volt ilyen.
3: Nagyon jó.
2: Tényleg 2 percünk van a műsorból. Ja, hogy telnek most a napjaitok?
1: Hát nyugdíjasak vagyunk, és ugyanúgy rohanunk, mint eddig,
2: igen,
1: csak most már szaporodnak az unokák. 3 unokánk van, de májusban újabb 2 érkezik.
3: Aztán.
1: Ugye a fiunk is, lányunk is szentségi házasságban él, és babát vár a két feleség. Nagy örömmel és szeretettel várjuk a kis ismeretlent. Barsi atya mondta, hogy ez az Istennek az örökké tartó szeretete, aminek nem volt kezdete és nincs vége, hogy már is szeretjük ezeket a kis pocakban növekedő unokáinkat, pedig azt se tudjuk milyen. Tehát nem a tulajdonságait szeretjük, hanem az ő személyét.
3: Ezt most átéltük, körülbelül 12 napos a harmadik unokán. És lány, előtte 2 fiú volt, úgyhogy ez számunkra is egy teljesen gyönyörű. Más állapot.
0: Én azt szoktam mondani, hogy egy unoka mindent visz.
3: Igen.
0: Egyébként ugyanúgy szervezzük a koncerteket, meg, tehát gyakorlatilag nem változott.
2: Nem áll meg az élet.
0: Nem, igen. Ugyanaz folytatódik. De most a Jóisten meg sokkal.
2: Igen.
0: Sokkal.
1: És a nagymamám egyszer azt mondta, amikor panaszkodtam neki, hogy a konzis években 3 macska ült a nézőtéren egy-egy növeldék hangversenyel, nem jön a közösség. Kisfiam, te a Jóistennek zongorázzál, mondta a nagymama. Ha neki tetszik, akkor majd jönnek. És valóban jönnek.
0: És
1: újra jönnek, és hát a budapesti közönségben különösen, hát azért a Zeneakadémián évente 2-szer kiállok, majdnem telt ház előtt, 2 vigadó koncert van, majdnem telt ház előtt. Ezt mind a Jóisten szeretetének tudom be, és hálát adunk minden nap, minden jó téteményeért.
2: Hát ez hiszem, nagyon ez jó befejezés volt.
3: Mind a ketten azt éreztük, igen, hogy végszónak is tökéletes, hogy hálát adunk mindenben, mindenekért a Jóistennek. Nagyon köszönjük, hogy
2: elvállaltátok igen.
3: Ezt a műsort, és azt hiszem mindannyian gazdagodtunk közösen. Művész lélekből merített, hittel megtámogatott életeket hallhattak, akik mi is rendkívül élveztük. Köszönjük nektek.
0: Köszönjük szépen,
1: hogy hívtad.
3: Isten áldja meg a kedves viszontlátásra.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhít a címe Széles folyók, hajók nélkül. A mai ige Ézsaiás 3:21. Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Gondolatok az ígéről. Ott az Úr lesz legfőbb javunk, és pedig minden olyan hátrány nélkül, amely még a legjobb földi dolgokkal is szükségszerűen vele jár. Ha egy város széles folyamoknak örvendhet, az azzal a kockázattal jár, hogy az ellenség hajókkal támadja meg. Mikor azonban az Úr egy messze elágazó folyammal jelképezi szeretetének kiáradó gazdagságát, gondosan elejét veszi a félelemnek, amelyet ez a jelkép ébreszthet bennünk. Nem kelnek át büszke hajók rajta. Áldott legyen mindenre gondoló szeretete az Úrnak. Uram, ha gazdagság folyamával ajándékozol meg, kérlek, ne engedd, hogy megtámadjanak a büszkeség vagy a világias lelkület hadihajói. Ha jó egészséggel és derűs kedéllyel áldasz meg, ne hagyd, hogy a könnyelműség vagy lustaság díszes bárkája bevezzen a szívembe. Ha neked való szolgálatban olyan áradó sikereket adsz, mint egy nagy folyó, kérlek, hogy hullámain soha se találkozzam az önteltség és az elbizakodottság gályáival. Ha végtelenül boldog vagyok, mert évről évre tapasztalhatom kegyelmet erejét, ne tűrd, hogy ezért megvessem a gyöngébb hívőket, sem azt, hogy saját tökéletességemben gyönyörködjem. Uram, kérlek, add nekem az áldást, amely gazdaggá tesz, de ne engedj semmi olyat tennem, ami megszomorít téged, vagy bűnbe visz engem. Ámen. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködik a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. Kérj, keres és zörges.

Ezért mondom nektek, kérjetek és adni fognak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek ajtót nyitnak.

Mire van most leginkább szükséged? Mi az, ami hiányzik az életedből? Egy új barátság? Nagyobb jövedelem? Tágasabb lakás? Egy másik munkahely? Netán egy betegségből való mielőbbi gyors felépülés? Mi akadályoz meg abban, hogy kérdezd Istentől? A felolvasott szentírási részben éppen erre kapsz buzdítást. Állj gyermeki bizalommal a te szerető mennyei atyád elém, és hidd el, hogy ő be tudja tölteni az életedben levő valamennyi szükséget, hiszen ő nem mulasztja el, hogy jó dolgokat adjon a gyermekeinek. Nem tartja vissza az áldásait tőled és a családodtól. Lehet, hogy nem azt fogod kapni tőle, amit kérsz, és nem úgy, ahogyan te szeretnéd. De biztos lehetsz abban, hogy hal helyett nem ad kígyót, és tojás helyett skorpiót. Sehol nem olvashatjuk a Szentírásban azt, hogy mindig pontosan azt kapjuk, amit kérünk. De ha hittel kérünk, mindig meg fogjuk kapni azt, amire szükségünk van.

Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Mekkora lehetőség ez az isteni beavatkozás igénybevételére? Igazából mindhárom szinte ugyanarra buzdít, mégis van itt egyfajta fokozás. A keresés több, mint a kérés. A zörgetés pedig már arra utal, hogy valóban komoly és halaszthatatlan a dolog. Sokan vannak, akik kérnek. De lényegesen kevesebb azoknak a száma, akik keresnek is. És még kevesebben vannak azok, akik elszántan zörgetnek mindaddig, amíg valami történik. Légy te egy ezek közül. Kérj, keress és zörgess. Légy kitartó ebben. Ne add fel akkor sem, ha késik a válasz. Csak így válhat az egész életed a meghallgatott imádságok által gazdag és áldott életté.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 22-e. A Királyok második könyve, 23. fejezet, 1-től 3. versig. A király ekkor magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úr házában találtak. Majd kiállt a király az emelvényre, és szövetséget kötött az úr színe előtt, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Előző napunkhoz képest még nagyobb elvárással állít szembe a bibliai történet. A király úgy beszélt az egész néphez, gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt, hogy kérése nyomán mindenki teljes szívvel elkötelezte magát a

haza, hogy ez az ő alkalma volt. De hogyan lehet így beszélni? Két szempontot mindenképp érdemes megemlíteni. Egyrészt, ha képesek vagyunk őszintén elmondani, hogy beszédünk témájának jelentése hogyan változott számunkra és bennünk gyermekségünktől kezdve mindmáig, és hol tartunk most. Másrészt, ha már napokkal előbb az a valódi szándék van bennünk, hogy gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz egyaránt szeretettel akarunk szólni. Ha ezért könyörgünk az Úrhoz, ha ennek megvalósítását keressük, elménkben és szívünkben egyaránt. Ha így teszünk, van esélyünk arra, hogy az Úr megadja, hogy erő legyen a szavainkban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Beth Mims írta Floridából az Egyesült Államokból. Könnyű teher. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja Jézus. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. Egyik szombaton a kertünk rendezésén dolgoztunk, és a 4 éves kisunokánk is segített nekünk. Benjamin szorgalmasan dolgozott, téglákat mozgatott és köveket szedegetett fel. Megállás nélkül beszélt,

0: és a jelenléte derűt hozott a szívünkbe. Segített nekem megtölteni egy vödröt kövekkel, hogy máshová tegyük azokat. Amikor fel akartam venni a vödröt, úgy döntött, hogy segítségemre lesz. Megragadta a kis kezecskéjével a vödör fogantyúját, és lassan elindultunk. Azt mondta, mama, én segíteni tudok neked. Erős vagyok, és tudom vinni veled. Nem nehéz. Nem nagyon nehéz, válaszoltam, bár a vödör terhe rajtam volt. Ő csak a fogantyút fogta. Rájöttem, hogy Jézus pontosan erre gondolt, amikor arról beszélt, hogy a mi terhünk könnyű. Az iga, amit Jézussal viszek, nem tör össze, mert ő viszi a terhet. Ő hordozta a bűneim terhét is, ő mindig jelen van, és segítség ma is a bajban. Ő hordoz engem, ő az erősségem. Nem tudom egyedül viselni ennek az életnek a terheit és a felelősségét. De ha Jézussal járok, ha őt követem, akkor ő fogja a terhet cipelni, és az élet számomra könnyűvé válik. Drága Jézus, segíts emlékeznünk arra, hogy a mi erőnk a veled való kapcsolatunkban van. Köszönjük, hogy te könnyítesz a terheinken. Amen. Napi gondolat, terheimet nem egyedül, hanem Krisztussal hordozom. Imádkozunk azért, hogy Isten erejére támaszkodjunk.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító, író, 1910. szeptember 22-én indult földi útjára, és 2006. szeptember 1-én hunyt el. 1937-ben jelentette meg a Víjon átköltéseket, mely jó időre meg is határozta pályáját. 1938-ban elhagyta Magyarországot, 46-ban tért haza, a Népszavánál helyezkedett el. 56-ban Londonban települt le, az Irodalmi Újság szerkesztője, majd Torontóba költözött, az Ötágú Síp és a Magyarok Világlapja munkatársaként dolgozott. 1987-től itthon élt, megkapta a Kossuth díjat.

Faludi György, Óda a magyar nyelvhez. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sírted gőgömbön értőm és kísértőm, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom és soraimmal sorsom túl a síron. Magyar szó. Ajkamon s gégém lazán vont hangszerén lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom. Jöhetsz reám méreggel, törrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon, bokron kergethetsz hétvilágnak, a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó fűzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak. S minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés pogány pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses világ szép, s búzavirágké. És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatatlanok, s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bujdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak, ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kénja magyar nyelv. Fergetegben álló fácska, hajlongasz, szélcibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsőd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő, és a jövendő, magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és fölzengő ítélet. Nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó tárom.

0: ne tedd meg az első lépést a rossz irányába.
1: A jellem tökéletesítése. Mint a ruhát, moly emészti meg őket, s mint a gyapjút, féreg emészti meg őket. De igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre. Ézsaiás könyve, 51. rész, 7. vers. Gondolatok az igéről. Van néhány holmi, amely először jónak látszik, de amikor kivisszük a világosságra és kirázzuk, láthatóvá lesz rajtuk a molyok pusztító munkája. A moly olyan kicsi, hogy alig lehet észrevenni, azonban létezésének nyomai felismerhetők a szörméken és a gyapjú ruhákon. S a rongálás mutatja, hogy nem henyél, noha láthatatlanul és észrevétlenül dolgozik. A molyok titkos, de pusztító munkája emlékeztet bennünket néhány emberre. Milyen gyakran okoztak nekünk fájdalmat azok megnyilvánulásai, akiktől jobbat reméltünk, de kinyilvánították valódi jellemüket, amely addig rejtve volt előttünk. Amikor a jellemet Isten igéjének világossága elé tárjuk, az hasonló lehet a moly rágta ruhához. Átvizsgálva lelepleződik a pusztítás, amely éveken át titokban folyt. Ha szívedben meg akarod vetni a tiszta és erényes élet alapját, s ehhez Istentől kész segítséget és erőt, akkor jellemed nem hasonlít majd a moly rágta ruhához, hanem erős és megingathatatlan lesz.

0: az egyetemes csodaszer.
1: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Konfliktusok közt élünk. Politikai, fegyveres, generációs és családi konfliktusok kavarják fel világunkat. Az emberek és különböző szervezetek erejüket megfeszítve küzdenek a világ békéért. Nyilvános béketüntetéseket szerveznek, de úgy tűnik bármilyen emberi erőfeszítés kudarcra van ítélve. Pál apostol azt mondja, hogy a szívünket Krisztus békessége kell, hogy uralja. Mielőtt befejezte földi munkásságát, Jézus Krisztus a következő ígéretet tette. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Krisztus békessége nem olyan, mint amilyet a világ kínál. Az ő békessége nyugalmat és egyensúlyt biztosít, begyógyítja a lelki sebeket, testi és lelki egészséget nyújt számunkra. A maradandó békének, a lélek igazi nyugalmának csak egy forrása van. Erről beszélt Krisztus, amikor így szólt. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztalak titeket. Máté evangéliuma 11. fejezet 28. vers. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ez a békesség nem olyas valami, amit Krisztus önmaga nélkül ad. Ez a békesség Krisztusban rejlik. És csak akkor kaphatjuk meg, ha magát, Krisztust is elfogadjuk. Krisztus békéje azt eredményezi, hogy még akkor is nyugodt maradsz, amikor stresszes helyzetek és különféle konfliktusok vesznek körül. Légy hálás, folytatja Pál apostol. Naponta adjunk hálát a kapott áldásokért, amelyeket talán sosem kértünk, mivel mennyei atyánk már előre tudja, hogy mire van szükségünk. Ezért még azelőtt megadja, hogy kérnénk tőle. Krisztus békessége nem a világi sikerből fakad, sem abból, ha mentesek vagyunk a nehézségektől, hanem abból a bizonyosságból, hogy Isten szeret minket, hogy bölcs és jóságos gondviselése irányít minden eseményt, és hogy ő mindig velünk van. Aki átadja magát Istennek, az elnyeri a menny békességét. A szív megszűnik a nyugtalanságtól, nem hajtja többé a félelem vagy az önzés. Isten akaratában való megnyugvás, ez a békesség forrása. Ez nem függ a körülményektől. Az a béke, amely most a szívet betölti, csupán előíz abból a dicsőséges nyugalomból, amely a megváltottakat várja az új földön.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 22-én így szól Isten igéje. Tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve 29. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 37. verse. Ennek csak így van értelme. A lelkileg és anyagilag önfenntartó gyülekezetek követik az apostoli mintát. Persze szomorú azokat a történeteket hallani, amikor csupán a pénz van a presbitériumok napirendjén, vagy csak a tarifa kerül elő egy keresztelést megelőző beszélgetésen. És szomorú a sok, esetenként nem is teljesen alaptalan sztereotípia az egyházakat eltartó államról, a megvehető álszentekről, az anyagias vezetőkről, amelyek meghatározzák a közbeszédet. Sokszor saját egyházfenntartóink sincsenek tisztában a gyülekezetek önkéntes alapú anyagi működésével, függetlenségével, önfenntartásával. Igen, az adakozásra buzdítás vagy az egyházfenntartás nem a misszió vagy a gyülekezetépítés első lépése. Lehet, hogy az utolsó lépés, de ekkor sem maradhat el, de csak így van értelme. Ha tiszta szívből, hálából, önként történik. Hiszen ha az evangélium a legdrágább kincsünk, még jó, hogy mindent megteszünk, hogy hirdettessék közöttünk. Ha átéltük Isten számtalan ajándékát, akkor hogy ne akarnánk másokkal is megosztani? Ha megismertem Isten gondviselő, áldozatos, önzetlen, kicsinyeket felkaroló szeretetét, hogy ne próbálnám követni őt. Amin van, Istentől van. Amit adok, Istennek adom vissza. Amink van, Istentől van. Amit adunk, magunknak adjuk. A Krisztusban való közösségnek. Imádkozzunk. Uram, tarts távol tőlem a kapzsiságot, a zsugoriságot, az önzőséget. Teremts újjá és vezess hálás életre. Mutasd meg az adakozás, a felelősségvállalás, az önzetlenség örömét. Amen. Baranyai Bence áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé.

A kertben, ami tele volt fényességgel, minden reggel egy különleges találkozóra készültek az ott élők. A fák, a virágok, és még a szél is tudta, hogy a Teremtő eljön. Nem kellett hívni, nem kellett várni rá. Magától értetődő volt, mint a hajnal, vagy mint a lélegzetvétel. Az ember, akit Ádámnak hívtak, a szívében a legtisztább bizalom gyémántját hordozta, és fénye ragyogó volt. De aztán megjelent egy árnyék, és ez az árnyék elhomályosította a kertet, a bizalom gyémántja pedig szilánkokra hullott. A mindennapi találkozások hirtelen elmaradtak, és a hajdan tiszta fény helyét a félelem és a szégyen vette át. De még ebben a sötét pillanatban is megszólalt egy halk, de erőteljes hang. Egy ígéret, amely ezt mondta. Ne féljetek! Egy napon nem a föld fogja jelezni a hajnalt, hanem a menny. Egy felhő fog megjelenni, ami ragyogóbb lesz, mint az összes csillag. És ezen a felhőn jövök vissza a világ fényeként. Én, aki az első napokban a kertbe jöttem, újra eljövök, hogy magamhoz vegyem azokat, akik várnak engem. Ez az ígéret volt a remény apró magja, amely mélyen a szívbe ült, várva a csírázásra.

az ígéret eljutott az emberekhez. Generációról generációra szállt, bár sokan elfelejtették. Ők elbújtak a világ zajában, a hétköznapok rohanásában. Mások hívogató hangot hallottak. Egy hangot, amely arra kérte őket, hogy tisztítsák és fényesítsék meg újra a szívükben azt a poros, fénytelen gyémántot. Hogyan tehetik ezt meg?

Egy tanító, aki mélyen a szívébe zárta az ígéretet, mesélt a tanítványainak. Nem arról beszélt, hogy hatalmas erődöket kell építeni, vagy barlangokba kell elrejtőzni. Nem arról, hogy a világ zajától teljesen el kell zárkózni. Nem. Szó sincs erről. Ő arról beszélt, hogy az igazi felkészülés a szív megtisztítása. Képzeld el, hogy a szíved egy csodálatos, de poros és pókhálós szoba. A függönyök vastagon befedik az ablakot, a fény nem jut be. Hogyan készülsz itt a visszatérőre?

porold le a szív sarkait, azt a sok-sok eltemetett neheztelést, haragot, féltékenységet, amit a szíved rejteget. Ezek az apró, piszkos foltok elhomályosítják a gyémántot. Keresd meg a sarkokat, és porold le őket Isten szavával, a megbocsátás tisztító erejével. Tárd ki az ablakokat. Engedd be a fényt. Ezt úgy teheted, hogy naponta olvasod Isten szavát, és beszélgetsz vele. Kérdezd meg tőle, Uram, mi van a szívem mélyén, amit még nem láttam? Mi az, ami elválaszt tőled? Ez a beszélgetés a legerősebb szappan a szennyeződések ellen.

A felkészülés nem egy magányos út. A várás nem arról szól, hogy elrejtőzöl egy csendes szobában, hanem hogy kinyitod az ajtókat mások felé. A visszatérő azt szeretné látni, hogy a házadban nem csak te vagy, hanem sok-sok más ember is, akiket szeretettel hívtál be, és akiket megosztottál a várakozás reményével. Segíts ezeknek az embereknek is megtisztítani a szobáikat, fényesíteni a gyémántjaikat.

A várás nem egy félelmetes vizsga. Nem arról szól, hogy ha hibázol, kizárnak, hanem egy folyamatos és szeretetteljes tevékenység. A szív, amit polírozunk, nem azért válik fényessé, hogy mi magunk csillogjunk, hanem azért, hogy egyre inkább tükrözze Jézus jellemét, az ő szeretetét. Mert ő nem egy zsarnok, aki a hibákra les, hanem egy szerető barát, aki a koszos, poros szobádat is kész megtisztítani veled együtt.

és aztán, amikor eljön az a nap, amiről az ígéret szólt, nem lesz szükség arra, hogy a világ zajában halld meg. A szívedben lévő fényesített gyémánt fogja meglátni az égen azt a bizonyos felhőt. Egy pillanat alatt tudod majd, hogy megváltunk, és a királyunk az. Végre. A kertből elűzött bizalom újra tökéletes lesz, mert ő, aki megígérte, meg is teszi. Az igazi kérdés nem az, hogy Jézus készen áll-e, hanem az, hogy a szíved ablakai tártak-e, és a gyémántod tisztára van-e polírozva, hogy befogadhassad az ő fényét.

ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e néktek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma, 14. fejezet, 1-től 3-ig terjedő versek.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk fölül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szent Lélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremt-e, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék föl mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Holnap indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten, holnaptól november 1-ig a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbeni járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Látod-e Isten? Gálya laboratórium ma este a Deák-téri evangélikus templomban. A Gálya laboratórium következő eladása ma este szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban látható, a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi víztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy fölhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei földolgozását ismerjük. A Látod-e Isten? Című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Ezért Eszter hívatta Halákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokájtól, mi ez, és miért teszi. Kiment tehát Halák Mordokájhoz, a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokáj elmondta neki mindazt, ami történt. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban azt a választ küldte Hatákkal Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és a menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és bőtöljetek értem. Ne egyetek, és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy bőtölök, szolgálóimmal. Aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Eszter könyve 4. fejezet 1-től 17-ig.

0: Az igazi hősök.
1: Szeretem a Biblia őszintességét. Nem takargatja hithőseink árnyoldalait, gyenge pillanatait, bukásait sem. Az ige ezúttal sem szépít. Igen, Eszter válasza elsőre nem. Vagy még inkább lehetetlen, amit kérsz. Hányszor állunk mi is lehetetlen helyzetek előtt? Lehetetlen, hogy én itt ezeknek az embereknek bizonyságot tegyek. Lehetetlen, hogy még ezt is bevalljam, odaadjam. Ekkora bevételből lehetetlen tizedet befizetni, majd ha jobban állunk. Ezt az embert igazán lehetetlen szeretni, stb. Lehetetlen, lehetetlen, mondjuk. Eszter sem ugrik egyből lelkesen a halál torkába. De Mordokáj nem hagyja ennyiben. Ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem épp a mostani idő miatt jutottál királynői méltóságra. A csoda abban van, hogy Eszter ezután nem marad a nem állapotában. Engedi, hogy Isten átformálja a szívét. Beismeri gyengeségét, és Istentől kér erőt. Ez az állapot már alkalmas arra, hogy ő mutassa meg magát, hatalmát rajta keresztül. Így tett Isten a hithősök életében, és így tesz ma is. Ha már nem magunk akarunk nyerni, ő kész velünk jönni, és erejével megnyerni csatánkat. Eszter alázatos hűsége volt igazi hőssége. Az, hogy nem maradta mi lesz, ha gondolkodásban, hanem merte meglátni a pillanatnyi helyzetben Isten sokkal nagyobb hatalmát. Nekünk is el kell jutnunk addig, hogy a következő lehetetlen helyzetben nem a mi lesz, ha gondolata, hanem mindenható Istenünk vezessen döntésünkben.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Édes jó Istenünk, még egy frissítő, újat ígérő reggelen is sokszor érezzük mindannyian, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Elönt a szomorúság, ürességet érezve, mintha elfogyna a hitünk. Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket. Hívj magadhoz, engedj közeledbe. Legyen erőnk újra a bizodalomra. Kérlek, vezess engem is a helyes irányba. Segíts eloszlatni makacs kételyeimet. Bár csak magam is Péterrel együtt valhatnám, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Kérlek, bátoríts ezen a napon is, hogy a te segítséged által, békés szívvel, a tőled kapott belső erővel éltetője lehessek családomnak, közösségemnek, embertársaimnak.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 22-e. Báró Altorjai Apor Péter történetíró, főispán, királybíró 1572-ben e napon halálozott el. Felsőfokú tanulmányait a Nagyszombati Egyetemen végezte, ahol 1695-ben bölcsészdoktor, 1696-ban pedig jogászdoktor lett. A Rákóczi szabadságharc idején gyakran volt kénytelen lakóhelyet változtatni, de megfosztották birtokától, és rabságot is szenvedett. 1704. január 4-én a kurucok elől Brassóba, majd Habas Elvire menekült. Júliusban azonban visszatért, és csatlakozott a kurucokhoz. 1706-ban Gráven ezredes elfogta, és Brassóban 2 évig rabságban tartotta. Az udvari tanács végül ártatlannak találta. Háromszéki fő királybíró lett. 1747-ben elvesztette a szemevilágát. Viharos élet

0: életének nyugodtabb szakaszaiban pontos és igen érdekes történelmi jegyzeteket készített. Hátrahagyott művei a 18. századi Erdély legnagyobb történetírói közé emelik. Lúzus Mundi című műve tudományos igényű genealógiai mű családjáról. Főműve Metamorfózis Transzilvániai, azaz Erdélynek régi együgyű, alázatos ideiben való gazdagságából, ez mostani kevély, cifra felfordult állapotjában koldusságra való változása. 1736.
1: William Tierney Clark, angol mérnök 1852-ben búcsúzott az élettől. Főleg hidak tervezésével és építésével foglalkozott, az elsők között tervezett függőhidakat. Széchenyi István és Andrássy György 1838-ban Londonban bízta meg a Pest-Budai Lánchíd tervezésével, amelynek építésekor több alkalommal is járt Pesten, a híd 1849-ben készült el. A Lánchíd építési munkáit irányító Clark Ádámnak csak névrokona. Lengyel József dolgozta fel az eseményeket, három hídépítő, gróf Széchenyi István, Tierney William Clark, Adam Clark című művében, amely a Szépirodalmi Könyvkiadónál jelent meg 1960-ban.
0: Vikár Béla 1859 és 1945 között élt, etnográfus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Fél évre az akkor orosz birodalomhoz tartozó Finnországba utazott a finn nyelv és néprajz tanulmányozása céljából. 1880-tól alkalmazta az országgyűlési iroda gyorsírónak. 1921-es nyugdíjazásáig itt állt alkalmazásban. Már az 1870-es évek végétől népmesék és népdalok szövegeit jegyezte le gyorsírással. 1896 karácsonyán Borsod vármegyében kezdte el, Európában egyedülálló módon, fonográfra rögzíteni a népdalokat. Bartók Béla jegyezte le fonográf fölvételeit. Gyűjtései során mintegy 7000 dalt rögzített. Finn, francia, német, angol, grúz, észt, norvég nyelvből fordított. Leghíresebb a finn eredetéből magyarított Kalevalája. Jelentős a grúz eposz, Rustaveli Táriel a párducbőrös lovak című munkájának, valamint La Fontaine összes meséjének magyarra ültetése.
1: 1827 e napjára datálható a Mormon egyház alapítása Joseph Smith révén. Az utolsó napok szentjeinek a mormonoknak első elnöke lett. Tagjaik aszkétikus életvitellel készülnek a minden idők végén elérkező újjászületésre, ám a több nejűség propagálásával kihívták maguk ellen a puritán lakosság haragját. Utóda a nagy sóstó partján megalapította Salt Lake City városát.
0: Az Európai Unió szeptember 22-re autómentes világnapot hirdetett meg. Az első rendezvénye 1997-ben volt La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló Európai Karta, amelyet másodikként az unión kívüli országok közül elsőként Magyarország írt alá. E napon a közlekedési vállalatok a legtöbb helyen ingyenes utazást biztosítanak járműveiken az érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezők és családtagjaik számára.
2: Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Példabeszédek könyve 29. fejezet, 11. vers.

Nem egy olyan házaspárt ismerek, ahol a férj nagyon indulatos természetű. Nincs türelme kivárni, amíg elkészül az ebéd, vagy elindulnak valahová. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy akarja, már haragosan kiabál, káromkodik. Dühösködik a szomszédra, a postásra, egyáltalán mindenkire. Morgolódik, zsörtölődik, és feszült helyzetet teremt maga körül. A gyerekei tartanak tőle, mert kiszámíthatatlanok az indulatkitörései, és sosem tudják, mit fog lépni. A feleségek azonban nagyon türelmes, szelíd asszonyok, akik a nyugalmukkal képesek lecsendesíteni a férjükben dúló indulatokat.

0: A Szentírás azt mondja, hogy a bolondul viselkedő ember szabad folyást enged az indulatának. A bölcs viszont megfékezi és lecsillapítja a haragját. Kicsit ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy vízesés hatalmas víztömege lezúdul a hegyekből, magával sodorva mindent, ami az útjába kerül, de amint sík területre ér, lecsendesedik és szelíd folyóként hömpölyög tova. Nem tudom, hogy a te családodban van-e olyan személy, amilyenről beszéltem. Ha igen, azt javaslom, hogy mikor feszülté válik a helyzet, kérj Istentől nyugalmat és szelíd engedelmességgel és szeretettel segíts oldani a légkört. Ha te vagy erre hajlamos, akkor pedig próbálj megszabadulni ettől a természettől, hogy ne mérgezze meg se a te, se a szeretteid életét.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten megáldja azokat, akik odafigyelnek a szegényekre.
1: A mai ige 41. Zsoltár 2. verse. Boldog az, aki törődik a nyomorulttal, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Gondolatok az igéről. Isten szolgái vagyunk, akik szolgálatát végezzük. Az élet nagy hálójában az önzésnek egyetlen fonalát sem szabad belefűzni, mert ez meddővé tenné a mintát. De a meggondolatlan emberek mennyire alkalmasak lesznek, mennyire ritkán mutatnak érdeklődést Isten szenvedései iránt maguktól. A szegények körülöttük vannak, de elmennek mellettük gondtalanul és érzéketlenül, tekintet nélkül az özvegyekre, az árvákra, akik ott maradnak források nélkül, de nem beszélnek szükségleteikről. Isten szent szeretete mindenkit rávezet arra, hogy az a kötelességük, hogy törődjenek a másikkal, és így életben tartanák a jótékonyság lelkületét. Azzal tisztel meg bennünket, hogy segítő kezévé tesz minket. Panaszkodás helyett örüljünk, hogy kiváltságunk, hogy szolgáljunk a jó és irgalmas mester mellett. Hallgassuk meg, mit mond Ézsaiás. És a szegény bujdosókat házadba bevigyed, és ha mezítelent látsz, felruházd, akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságod. Olyan lesz lelked, mint a megöntözött kert, amelynek vize soha el nem fogy. Emlékszem egy szegény ember esetére, aki egy gazdag ember ablakának közelében élt. Volt egy gondozott gyümölcsöse, és annak ágait, hajtásait levágták, amelyek átnyúltak a kerítésen. Ez a szegény ember kért tőle egy kis szívességet, hogy adja neki azt az ágat, hogy eltüzelhesse. De ő megtagadta, és ezt mondta: meg akarom tartani magamnak, mert a hamúja majd a földemet gazdagítja. Nem mentem el soha annak az asszonynak a háza mellett anélkül, hogy gondoltam volna erre az esetre. A földet a szegény ember mellőzése gazdagította. Amikor nem figyelünk oda az emberiség szükségleteire, az azt jelenti, hogy vonakodunk attól, hogy Isten segítő keze legyünk. Csak a szolgálat életében található az igazi boldogság.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, és tagadd meg az aggódást, mert én vagyok erőd és éneked. Ma reggel ingatagnak érzed magad, mert előre pillantva nehézségeket látsz. Ezek nem a ma feladatai, sőt, nem is a holnapéi. Hagyd őket a jövőben, és gyere haza a jelenbe, ahol megtalálsz engem, rád várakozva. Mivel én vagyok az erőd, fel tudlak ruházni erővel, hogy megbirkózz minden feladattal, ahogy jön. Mivel én vagyok az éneked, örömöt tudok adni neked, hogy mellettem dolgozol. Újra meg újra hozd vissza elmédet a jelen pillanathoz. Csak az ember képes előre látni a jövőbeni eseményeket. Ez a képesség áldás, ám helytelen használat esetén átokká lesz. Ha elképesztő elmédet aggodalmaskodásra használod, a hitetlenség sötét köpenyegébe burkolózol. Amikor azonban a menny reménysége tölti el a gondolataidat, jelenléten világossága vesz körül. Bár a menny a jövőben van, a jelenhez is tartozik. Ahogy a világosságban jársz velem, egyik lábod a földön van, a másik a mennyben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve, 15. fejezet, 2. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 10. fejezet, 5. vers. Zsidókhoz írott levél, 10. fejezet, 23. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve. Első rész. Dániel és három társa a babiloniai király szolgálatába kerül. Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnezar, Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza felszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a felszerelést Sinár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananyá, Mísáél és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Mísáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételekről és az italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt Dániel, Hananyá, Mísáél és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk, és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből lesznek, és amit majd látsz, a szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből lettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje, az udvarmester bevezette őket Nebukadnezar elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananyá, Mísáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában, 10-szer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, első rész. Dániel könyvének első 6 fejezete proféciákkal keretezett történelem Júda királyainak rövid uralkodásáról, Nabukodonozorról és az egyiptomi fáraóról. Amikor Nabukodonozor eljött, elhurcolta Dánielt Babilonba társaival, és a templom berendezési tárgyaival együtt. Dániel visszaemlékezett arra, ahogyan őt és 3 barátját babiloni, asszír, sumér és egyéb nyelvekre tanították, és ezen népek irodalmával megismertették. Emellett a legjobb matematikusok, csillagászok, történészek oktatták őket. Aztán babiloni neveket is kaptak. Dánielnek és társainak a király asztalánál kellett étkezniük. Azzal találták szembe magukat, hogy olyan dolgokat egyenek, amit a babiloni király szeretett. Egy homéroszi szöveg följegyzi, hogy a király disznó és marhahúst, illetve halat evett. Egy korábbi szöveg a mogyorós pelét is tartalmazza. Dániel és társai hitpróbáló döntések előtt álltak. A király bort is ivott. Amikor a Biblia negatív módon viszonyul a borhoz, akkor ez az alkoholos borra vonatkozik, amikor pozitívan, akkor a mustra és a szőlőlére. Dánielnek édesapja a reggeli áhítatokon a szent írásokból olvasott föl, és ezek segítették őt abban, hogy józan döntést hozzon. Elhatározta, nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit az szokott inni. Istennek tetszett Dániel döntése, és megáldotta hitében. A főudvarmester megkedvelte őt. Dániel azt kérte, hogy ő és társai vegetárius ételt kapjanak és vizet. Kérését teljesítették. Isten elégedett volt a 4 ifjúval, és adott nekik bölcsességet és értelmet a tudományok minden ágazatában. Dániel megkapta még az álmok és látomások értelmezésének a képességét is. Mivel Isten értelmet és bölcsességet adott nekik, Nabukodonozor a vizsgájukon 10-szer jobbaknak tartotta őket, mint az addig szolgálatában lévő mágusait és varázslóit. Babilonban szolgáltak Círusz király első esztendejéig. Dániel 83 évesen fejezte be pályáját. Héberül írt, mert így közölhette az otthoniakkal egyetemi és egyéb babiloni tapasztalatait. Mi is vágyunk arra, hogy bennünket is ugyanígy átöleljen az élő Isten, hogy mi is jó döntéseket hozzunk meg azzal, hogy hitben kiállunk ő mellette.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az ember bukását az egész menny siratta. Földünket, amelyet Isten alkotott, a bűn átkarontotta meg, és olyan lények lakták, akiknek sorsa nyomorúság és halál. Úgy tűnt, nincs menekülés a törvényszegők számára. Az angyalok öröméneke félbeszakadt. A menny csarnokaira szomorúság borult a romlás miatt, amelyet a bűn okozott. Isten fiát, a menny fenséges parancsnokát, a bukott emberiség iránti részvét hatotta át. Végtelen irgalommal fordult a szenvedők felé, és az isteni szeretet tervet gondolt el, amely által az embert meg lehet váltani. Isten megszegett törvénye a bűnös életét követelte. Az egész világegyetemben csak egyetlen lény volt, aki az ember érdekében eleget tehetett ennek a követelménynek. Mivel az isteni törvény ugyanolyan szent, mint maga Isten, így csak Istennel egyenrangú lény vállalhatta a törvényszegés jóvátételét. Csak is Jézus Krisztus válthatta meg az embert a törvény átkától, és hozhatta ismét összhangba a mennyel. Krisztus magára veszi a bűn következményét és szégyenét. Krisztus leereszkedik a nyomor mélységeibe, hogy megmentse az elveszett emberiséget.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Párbeszéd. Sokszor azt hisszük, előre tudjuk, mit fog mondani a másik, és erre gyakoroljuk be a válaszainkat a beszélgetés előtt vagy alatt. Így aztán előfordul, hogy oda sem figyelünk, mi hangzik el valójában. Ha mindkét fél ezt teszi, meghiúsul az értelmes párbeszéd, s a beszélgetés hamarosan versengéssé fajul. Ki tudja nyomatékosabban hangoztatni az álláspontját? Anna Black.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kerülő úton. Kerülő úton vezette Isten a népet. Mózes második könyve, 13. fejezet, 18-as vers. A Bibliában ez áll. Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta, nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát és visszatérjen Egyiptomba. Ezért kerülő úton vezette Isten a népet a pusztán át. Mózes második könyve 13. fejezet 17-es verstől a 18-as versig. Van itt egy tanulság a számodra. Isten tudja, hol tartasz a lelki utazásodon, és az szerint irányít téged, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy kerülő úton vezet. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Zsoltárok könyve 37. fejezet 23-as vers. Egyiptomból ellenséges területen átvezetett a legrövidebb út az ígéret földjére. Isten pedig tudta, hogy népen nem áll készen a harcra. Nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatérjen Egyiptomba. Ezért kerülő úton vezette Isten a népet a pusztán át. Kihozni Isten népét Egyiptomból még viszonylag könnyű volt. Egyiptomot kihozni Isten népéből annál nehezebb. Négy generáción át a fáraótól fügtek, így most meg kellett ismerniük Istent, meg kellett ismerniük az útjait, és bízniuk kellett benne, ő pedig ennek megfelelően alakította az útjukat. Úgy érzed, hogy épp a pusztában vagy? Ne veszítsd el a reményt. Lehet, hogy az elképzeltnél tovább tart, amíg Isten teljesíti az ígéretét, de az sem lesz elpocsékolt idő. Ő nem büntetni akar ezzel, hanem felkészíteni arra, ami rád vár. Hogy mit tégy ilyenkor? Először is tölts időt vele imádságban és igéjét olvasva. Másodszor támaszkodj kevésbé önmagadra és jobban Istenre. Harmadszor meríts kegyelméből és kövesd a vezetését.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás ma, szeptember 22-én kedden 18 órától indul. Verebis Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten, a 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3-ban. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri Evangélikus templomban. Szokás szerint már közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gála estet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet kezdődik október 25-én 10 órakor az Ágápé Pünkösdi Gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46-ban. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, Budapest, Városligeti Fasor 15. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket fölhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van: püspök jelöltek, Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Ezért mondom nektek, kérjetek és adni fognak nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek ajtót nyitnak.

Mire van most leginkább szükséged? Mi az, ami hiányzik az életedből? Egy új barátság? Nagyobb jövedelem? Tágasabb lakás? Egy másik munkahely? Netán egy betegségből való mielőbbi gyors felépülés? Mi akadályoz meg abban, hogy kérd ezt Istentől? A felolvasott szentírási részben éppen erre kapsz buzdítást. Állj gyermeki bizalommal a te szerető mennyei atyád elém, és hidd el, hogy ő be tudja tölteni az életedben levő valamennyi szükséget, hiszen ő nem mulasztja el, hogy jó dolgokat adjon a gyermekeinek. Nem tartja vissza az áldásait tőled és a családodtól. Lehet, hogy nem azt fogod kapni tőle, amit kérsz, és nem úgy, ahogyan te szeretnéd. De biztos lehetsz abban, hogy hal helyett nem ad kígyót, és tojás helyett skorpiót. Sehol nem olvashatjuk a Szentírásban azt, hogy mindig pontosan azt kapjuk, amit kérünk. De ha hittel kérünk, mindig meg fogjuk kapni azt, amire szükségünk van.

Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Mekkora lehetőség ez az isteni beavatkozás igénybevételére? Igazából mindhárom szinte ugyanarra buzdít, mégis van itt egyfajta fokozás. A keresés több, mint a kérés. A zörgetés pedig már arra utal, hogy valóban komoly és halaszthatatlan a dolog. Sokan vannak, akik kérnek. De lényegesen kevesebb azoknak a száma, akik keresnek is. És még kevesebben vannak azok, akik elszántan zörgetnek mindaddig, amíg valami történik. Légy te egy ezek közül. Kérj, keress és zörgess. Légy kitartó ebben. Ne add fel akkor sem, ha késik a válasz. Csak így válhat az egész életed, a meghallgatott imádságok által gazdag és áldott életté.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 22-e. A Királyok második könyve, 23. fejezet, 1-től 3. versig. A király ekkor magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd kiállt a király az emelvényre, és szövetséget kötött az úr színe előtt, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Előző napunkhoz képest még nagyobb elvárással állít szembe a bibliai történet. A király úgy beszélt az egész néphez, gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt, hogy kérése nyomán mindenki teljes szívvel elkötelezte magát a törvénykönyv megtartása és teljesítése mellett. Hogy lehet egyszerre beszélni gyerekek, fiatalok és felnőttek nyelvén ilyen hatásosan? A gyülekezeti közösségben

jelentése hogyan változott számunkra és bennünk gyermekségünktől kezdve mindmáig, és hol tartunk most. Másrészt, ha már napokkal előbb az a valódi szándék van bennünk, hogy gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz egyaránt szeretettel akarunk szólni. Ha ezért könyörgünk az Úrhoz, ha ennek megvalósítását keressük, elménkben és szívünkben egyaránt. Ha így teszünk, van esélyünk arra, hogy az Úr megadja, hogy erő legyen a szavainkban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Beth Mims írta Floridából, az Egyesült Államokból. Könnyű teher. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja Jézus. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. Egyik szombaton a kertünk rendezésén dolgoztunk, és a 4 éves kisunokánk is segített nekünk. Benjamin szorgalmasan dolgozott, téglákat mozgatott és köveket szedegetett fel. Megállás nélkül beszélt, és a jelenléte derűt hozott a szívünkbe. Segített nekem megtölteni egy vödröt kövekkel, hogy máshová tegyük azokat. Amikor fel akartam venni a vödröt, úgy döntött, hogy segítségemre lesz. Megragadta a

0: kis kezecskéjével a vödör fogantyúját, és lassan elindultunk. Azt mondta, mama, én segíteni tudok neked. Erős vagyok, és tudom vinni veled. Nem nehéz. Nem nagyon nehéz, válaszoltam, bár a vödör terhe rajtam volt. Ő csak a fogantyút fogta. Rájöttem, hogy Jézus pontosan erre gondolt, amikor arról beszélt, hogy a mi terhünk könnyű. Az iga, amit Jézussal viszek, nem tör össze, mert ő viszi a terhet. Ő hordozta a bűneim terhét is, ő mindig jelen van, és segítség ma is a bajban. Ő hordoz engem, ő az erősségem. Nem tudom egyedül viselni ennek az életnek a terheit és a felelősségét. De ha Jézussal járok, ha őt követem, akkor ő fogja a terhet cipelni, és az élet számomra könnyűvé válik. Drága Jézus, segíts emlékeznünk arra, hogy a mi erőnk a veled való kapcsolatunkban van. Köszönjük, hogy te könnyítesz a terheinken. Amen. Napi gondolat. Terheimet nem egyedül, hanem Krisztussal hordozom. Imádkozunk azért, hogy Isten erejére támaszkodjunk.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító, író, 1910. szeptember 22-én indult földi útjára, és 2006. szeptember 1-én hunyt el. 1937-ben jelentette meg a Víjon átköltéseket, mely jó időre meg is határozta pályáját. 1938-ban elhagyta Magyarországot, 46-ban tért haza, a Népszavánál helyezkedett el. 56-ban Londonban települt le, az Irodalmi Újság szerkesztője, majd Torontóba költözött, az Ötágú Síp és a Magyarok Világlapja munkatársaként dolgozott. 1987-től itthon élt, megkapta a Kossuth díjat.

Faludi György, Óda a magyar nyelvhez. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sírted gőgömben értőm és kísértőm, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom és soraimmal sorsom túl a síron. Magyar szó. Ajkamon s gégém lazán vont hangszerén lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom. Jöhetsz reám méreggel, törrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon, bokron kergethetsz hét világnak, a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó fűzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak. S minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés pogány pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses világ szép, s búzavirágké. És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatatlanok, s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bujdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak, ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kénja magyar nyelv. Fergetegben álló fácska, hajlongasz, szélcibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsőd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő, és a jövendő, magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és fölzengő ítélet. Nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó tár.

0: ne tedd meg az első lépést a rossz irányába.
1: A jellem tökéletesítése. Mint a ruhát, moly emészti meg őket, s mint a gyapjút, féreg emészti meg őket. De igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre. Ézsaiás könyve, 51. rész, 7. vers. Gondolatok az igéről. Van néhány holmi, amely először jónak látszik, de amikor kivisszük a világosságra és kirázzuk, láthatóvá lesz rajtuk a molyok pusztító munkája. A moly olyan kicsi, hogy alig lehet észrevenni, azonban létezésének nyomai felismerhetők a szörméken és a gyapjú ruhákon. S a rongálás mutatja, hogy nem henyél, noha láthatatlanul és észrevétlenül dolgozik. A molyok titkos, de pusztító munkája emlékeztet bennünket néhány emberre. Milyen gyakran okoztak nekünk fájdalmat azok megnyilvánulásai, akiktől jobbat reméltünk, de kinyilvánították valódi jellemüket, amely addig rejtve volt előttünk. Amikor a jellemet Isten igéjének világossága elé tárjuk, az hasonló lehet a moly rágta ruhához. Átvizsgálva lelepleződik a pusztítás, amely éveken át titokban folyt. Ha szívedben meg akarod vetni a tiszta és erényes élet alapját, s ehhez Istentől kész segítséget és erőt, akkor jellemed nem hasonlít majd a moly rágta ruhához, hanem erős és megingathatatlan lesz.

0: Az egyetemes csodaszer.
1: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Konfliktusok közt élünk. Politikai, fegyveres, generációs és családi konfliktusok kavarják fel világunkat. Az emberek és különböző szervezetek erejüket megfeszítve küzdenek a világ békéért. Nyilvános béketüntetéseket szerveznek, de úgy tűnik bármilyen emberi erőfeszítés kudarcra van ítélve. Pál apostol azt mondja, hogy a szívünket Krisztus békessége kell, hogy uralja. Mielőtt befejezte földi munkásságát, Jézus Krisztus a következő ígéretet tette. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Krisztus békessége nem olyan, mint amilyet a világ kínál. Az ő békessége nyugalmat és egyensúlyt biztosít, begyógyítja a lelki sebeket, testi és lelki egészséget nyújt számunkra. A maradandó békének, a lélek igazi nyugalmának csak egy forrása van. Erről beszélt Krisztus, amikor így szólt. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztalak titeket. Máté evangéliuma 11. fejezet 28. vers. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ez a békesség nem olyas valami, amit Krisztus önmaga nélkül ad. Ez a békesség Krisztusban rejlik. És csak akkor kaphatjuk meg, ha magát Krisztust is elfogadjuk. Krisztus békéje azt eredményezi, hogy még akkor is nyugodt maradsz, amikor stresszes helyzetek és különféle konfliktusok vesznek körül. Légy hálás, folytatja Pál apostol. Naponta adjunk hálát a kapott áldásokért, amelyeket talán sosem kértünk, mivel mennyei atyánk már előre tudja, hogy mire van szükségünk. Ezért még azelőtt megadja, hogy kérnénk tőle. Krisztus békessége nem a világi sikerből fakad, sem abból, ha mentesek vagyunk a nehézségektől, hanem abból a bizonyosságból, hogy Isten szeret minket, hogy bölcs és jóságos gondviselése irányít minden eseményt, és hogy ő mindig velünk van. Aki átadja magát Istennek, az elnyeri a menny békességét. A szív megszűnik a nyugtalanságtól, nem hajtja többé a félelem vagy az önzés. Isten akaratában való megnyugvás, ez a békesség forrása. Ez nem függ a körülményektől. Az a béke, amely most a szívet betölti, csupán előíz abból a dicsőséges nyugalomból, amely a megváltottakat várja az új földön.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 22-én így szól Isten igéje. Tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve 29. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 37. verse. Ennek csak így van értelme. A lelkileg és anyagilag önfenntartó gyülekezetek követik az apostoli mintát. Persze szomorú azokat a történeteket hallani, amikor csupán a pénz van a presbitériumok napirendjén, vagy csak a tarifa kerül elő egy keresztelést megelőző beszélgetésen. És szomorú a sok, esetenként nem is teljesen alaptalan sztereotípia az egyházakat eltartó államról, a megvehető álszentekről, az anyagias vezetőkről, amelyek meghatározzák a közbeszédet. Sokszor saját egyházfenntartóink sincsenek tisztában a gyülekezetek önkéntes alapú anyagi működésével, függetlenségével, önfenntartásával. Igen, az adakozásra buzdítás vagy az egyházfenntartás nem a misszió vagy a gyülekezetépítés első lépése. Lehet, hogy az utolsó lépés, de ekkor sem maradhat el, de csak így van értelme, ha tiszta szívből, hálából, önként történik. Hiszen ha az evangélium a legdrágább kincsünk, még jó, hogy mindent megteszünk, hogy hirdettessék közöttünk. Ha átéltük Isten számtalan ajándékát, akkor hogy ne akarnánk másokkal is megosztani? Ha megismertem Isten gondviselő, áldozatos, önzetlen, kicsinyeket felkaroló szeretetét, hogy ne próbálnám követni őt. Amin van, Istentől van. Amit adok, Istennek adom vissza. Amink van, Istentől van. Amit adunk, magunknak adjuk. A Krisztusban való közösségnek. Imádkozzunk. Uram, tarts távol tőlem a kapzsiságot, a zsugoriságot, az önzőséget. Teremts újjá és vezess hálás életre. Mutasd meg az adakozás, a felelősségvállalás, az önzetlenség örömét. Amen. Baranyai Bence áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé.

kertben, ami tele volt fényességgel, minden reggel egy különleges találkozóra készültek az ott élők. A fák, a virágok, és még a szél is tudta, hogy a Teremtő eljön. Nem kellett hívni, nem kellett várni rá. Magától értetődő volt, mint a hajnal, vagy mint a lélegzetvétel. Az ember, akit Ádámnak hívtak, a szívében a legtisztább bizalom gyémántját hordozta, és fénye ragyogó volt. De aztán megjelent egy árnyék, és ez az árnyék elhomályosította a kertet, a bizalom gyémántja pedig szilánkokra hullott. A mindennapi találkozások hirtelen elmaradtak, és a hajdan tiszta fény helyét a félelem és a szégyen vette át. De még ebben a sötét pillanatban is megszólalt egy halk, de erőteljes hang. Egy ígéret, amely ezt mondta. Ne féljetek! Egy napon nem a föld fogja jelezni a hajnalt, hanem a menny. Egy felhő fog megjelenni, ami ragyogóbb lesz, mint az összes csillag. És ezen a felhőn jövök vissza a világ fényeként. Én, aki az első napokban a kertbe jöttem, újra eljövök, hogy magamhoz vegyem azokat, akik várnak engem. Ez az ígéret volt a remény apró magja, amely mélyen a szívbe ült, várva a csírázásra.

Az ígéret eljutott az emberekhez. Generációról generációra szállt, bár sokan elfelejtették. Ők elbújtak a világ zajában, a hétköznapok rohanásában. Mások hívogató hangot hallottak. Egy hangot, amely arra kérte őket, hogy tisztítsák és fényesítsék meg újra a szívükben azt a poros, fénytelen gyémántot. Hogyan tehetik ezt meg?

Egy tanító, aki mélyen a szívébe zárta az ígéretet, mesélt a tanítványainak. Nem arról beszélt, hogy hatalmas erődöket kell építeni, vagy barlangokba kell elrejtőzni. Nem arról, hogy a világ zajától teljesen el kell zárkózni. Nem. Szó sincs erről. Ő arról beszélt, hogy az igazi felkészülés a szív megtisztítása. Képzeld el, hogy a szíved egy csodálatos, de poros és pókhálós szoba. A függönyök vastagon befedik az ablakot, a fény nem jut be. Hogyan készülsz itt a visszatérőre?

porold le a szív sarkait, azt a sok-sok eltemetett neheztelést, haragot, féltékenységet, amit a szíved rejteget. Ezek az apró, piszkos foltok elhomályosítják a gyémántot. Keresd meg a sarkokat, és porold le őket Isten szavával, a megbocsátás tisztító erejével. Tárd ki az ablakokat. Engedd be a fényt. Ezt úgy teheted, hogy naponta olvasod Isten szavát, és beszélgetsz vele. Kérdezd meg tőle, Uram, mi van a szívem mélyén, amit még nem láttam? Mi az, ami elválaszt tőled? Ez a beszélgetés a legerősebb szappan a szennyeződések ellen.

A felkészülés nem egy magányos út. A várás nem arról szól, hogy elrejtőzöl egy csendes szobában, hanem hogy kinyitod az ajtókat mások felé. A visszatérő azt szeretné látni, hogy a házadban nem csak te vagy, hanem sok-sok más ember is, akiket szeretettel hívtál be, és akiket megosztottál a várakozás reményével. Segíts ezeknek az embereknek is megtisztítani a szobáikat, fényesíteni a gyémántjaikat.

a várás nem egy félelmetes vizsga. Nem arról szól, hogyha hibázol, kizárnak, hanem egy folyamatos és szeretetteljes tevékenység. A szív, amit polírozunk, nem azért válik fényessé, hogy mi magunk csillogjunk, hanem azért, hogy egyre inkább tükrözze Jézus jellemét, az ő szeretetét. Mert ő nem egy zsarnok, aki a hibákra les, hanem egy szerető barát, aki a koszos, poros szobádat is kész megtisztítani veled együtt.

És aztán, amikor eljön az a nap, amiről az ígéret szólt, nem lesz szükség arra, hogy a világ zajában halld meg. A szívedben lévő fényesített gyémánt fogja meglátni az égen azt a bizonyos felhőt. Egy pillanat alatt tudod majd, hogy megváltunk, és a királyunk az. Végre. A kertből elűzött bizalom újra tökéletes lesz, mert ő, aki megígérte, meg is teszi. Az igazi kérdés nem az, hogy Jézus készen áll-e, hanem az, hogy a szíved ablakai tártak-e, és a gyémántod tisztára van-e polírozva, hogy befogadhassad az ő fényét.

ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e néktek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma, 14. fejezet, 1-től 3-ig terjedő versek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az idén csillagászati szempontból szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor köszönt be az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség, az a csillagászati esemény, amelyben a földi egyenlítő síkja áthalad a nap középpontján. Ma este kedden figyelhetjük meg a nyár utolsó napnyugtáját, szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Ez az a pillanat, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem. Így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Mostantól egyre rövidülnek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák. Európai autómentes nap. Az Európai Unió szeptember 22-ére autómentes világnapot hirdetett meg. A minden évben megrendezett esemény célja, hogy fölhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedés szervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. A rendezvényre először 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló európai karta, melyet másodikként az unión kívüli országok közül elsőként Magyarország írt alá. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1 csütörtök és október 3 szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelki pásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügyszolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal, gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civiliség lényegéről Grigerzen Labosa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott: az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Nagy hét kedjén! Ezen a héten mindnyájan arra gondolunk, ki milyen mélységig, de remélhetőleg egyre mélyebben, mit is végzett, ami megváltunk értünk. Azt mondják sokan, érthetetlen ez az egész. És valóban, nem könnyű felfogni, hogy Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust elküldte erre a világra, nem mint uralkodó királyt, hanem mint szenvedő szolgát. Valakit, aki a menny dicsőségét fölcserélte a mi emberi valónkkal, a mi emberi létünkkel, és azt akarta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, és ezért még azt is vállalta, hogy ő vész el mi helyettünk. Természetesen, amikor az ember ezt logikával próbálja megérteni, akkor könnyen úgy jár, mint a görögök, akikre nézve azt mondta Pál apostol, mindez bolondság. És hogyha pedig a törvény alapján, Mózes alapján próbálja az ember értelmezni, könnyen úgy jár, mint a héberek, akik azt mondják, ez botránkoztató. De azt mondja Isten igéje, nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Kedves hallgatóim, az a csodálkozás Isten munkáján, amit mi is átélünk, és őszintén be kell vallani, hogy mi sem értjük egészen, hogy is tehette ezt Isten, nem új keletű. Ézsaiás, aki több mint 700 esztendővel nézett előre a korban, Jézus Krisztus megváltó munkájával kapcsolatban, az 53. fejezetben így írt. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt lett nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Azt hiszem, nem minden hallgató tudhatja, hogy amikor Ézsaiás ezt a képet mondta, szívében valahol a pusztában járt, valahol a Negev sivatagnak a részein járt. Azt mondja, mindaz, amit Isten Jézus Krisztussal tett, valami olyan hatással van az emberre, mint amikor kint jár a pusztában, kint jár a víztelen sivatagban, és ott lát egy veszőszálat. És egyszer csak ezt elkezd kihajtani, levelei lesznek, kivirágzik, gyümölcsöt hoz. Honnan, miért? Érthetetlen. Mint amikor egy elszáradt gyökér, amit ott felejtettek az évek, egyszer csak kisarjad a földből. A mi számunkra, itt Magyarországon, nagy mezőinket, termékeny tájainkat látva, nem olyan meglepő ez. De annak az embernek, aki hozzászokott, hogy vannak olyan részei Izraelnek, ami 6-8-10 évente kap esőt, lenn a déli részen, olyan megdöbbentő, hogy honnan jön elő egyszer csak a növény? Mitől lesz virágos kerté az éppen megöntözött 10-15 év után megöntözött sivatag? Valami ilyen megdöbbentő hatással van Isten munkája, amit Jézus Krisztuson keresztül végzett. Hogyan? Miért? Miképpen? És ahogy egy száraz kóró az embert nem gyönyörködteti, azt mondja Ézsaiás, amit látott látomásban, a Golgotai kereszt, Jézusnak az elkínzott személye, az elkínzott teste ugyanígy nem gyönyörködtető. Azt mondja, hogy néztünk rá, de nem volt kívánatos előttünk az arca. Fájdalmak férfia volt, betegség ismerője. Ki akar egy ilyen emberhez tartozni? Ki keresi egy ilyen ember barátságát? Aztán egyszer csak rádöbben, hogy akit a látomásban lát, a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.

tehette Isten, hogy engedte az ő szerelmes fiát, hogy a mi bűneinkért kapjon sebeket, hogy a mi vétkeink miatt törjék össze? Minnyáján tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját se nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő se nyitotta ki a száját. Az emberi igazságérzet föllázad. Miért engedi Isten, hogy a mi bűneinkért kapjon sebeket? Ugyanakkor azt is megkérdezzük, miért tűri el? Igazságos-e, hogy másoknak a baja, másoknak a vétke, másoknak a bűne őt terhelje? Milyen alapon? Mi még azt is nehezen viseljük, ha a saját vétkeink következményeit hordozni kell. Ő miért tűri, hogy az én vétkeim következményei az ő vállára nehezedjenek? Miért engedi, hogy a Golgotai keresztre szögezze mindaz, amit én tettem Isten ellen? Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. Kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri büntetés. Döbbenetes volt a látvány, amit Ézsaiás látomásban látott. Látta a keresztet, látta a gúnyolódó tömeget, hallotta a főpapoknak a szitkozódó hangját, másokat megmentett, mentse meg magát, jöjjön le a keresztről, hiszünk majd neki. Kitörődött azzal, hogy amikor ez történik, népe vétke miatt éri a büntetés. És aztán Ézsaiás tovább látta a képet. A bűnösök közt adtak sírt neki. Ugyanakkor mégis a gazdagok közé jutott halála után. Látta az Arimátéi József által adott sírhelyet. Kiváltságos sírhelyet. Olyat, ami gazdagnak volt fönntartva. De aztán tovább megy a kép. Dicsőségessé válik ez a kép. Az Úr akarata volt az, hogy ez történjék vele. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele. Igen, az egész nagy hétnek nem az az üzenete, hogy még Isten fiát is ki lehet írtani ebből a világból. Nem az az üzenete, hogy ki lehet őt pusztítani az emberiség közül, és az emberiség megengedheti ezt magának, hanem az az üzenete, hogy annak ellenére, amit az ember tett, Isten célját semmivel nem lehet megváltoztatni. Isten küldetése, Isten célja mégis célba jut vele, mert ő lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, megelégedett lesz, igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket, ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ézsaiás himnusza. Egyszerre csak egybecsüng Pál apostol csodálatos himnuszával. Hogy is mondta Pál? Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett, emberekhez lett hasonlóvá. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért Isten is fölmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves hallgatóm, nagy hét van. Holnap után arra emlékezünk majd, hogyan készült Jézus a halálba.

Hogyan mondta a görögök előtt? Mit mondjak? Mondjam azt, múljék el tőlem ez az óra, de hiszen ezért jöttem erre a világra. Inkább ezt mondom, atyám, dicsőítsd meg a neved. Emlékszünk majd arra, hogyan mosta meg a tanítványai lábát. Emlékszünk arra, hogy hogyan mondta nekik, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Mert arról fogja megtudni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És emlékszünk arra, hogyan adta magát oda. Hogyan nyújtotta ki a kezét a Golgotai kereszten, és hogyan mentett meg még egy ember életet, a mellette függő Lator életét. Arra is emlékszünk majd, hogyan kiáltotta, elvégeztetett. De nem ez a cél, nem ez a végeredmény. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, megelégedett lesz. Sokáig él. Emlékszünk arra, hogy a sír megnyílt. Feltámadott az Úr. Bizonnyal feltámadt. Amen.

0: mai történet első hallásra talán nem olyan nehéz. De engedjék, hallgatóim, hogy egy kis magyarázatot fűzek hozzá, majd rátetszenek jönni. Az életben megélve nem is mindig olyan könnyű. Mózes 5. könyvének 3. fejezetéből, a 18. verstől ezt olvasom. Abban az időben ezt parancsoltam nektek. Istenetek, az Úr ezt a földet már nektek adta birtokul. De összes harcosotok keljen át fegyverestül testvéreiteknek, Izrael fiainak az élén. Csak az asszonyok és gyermekek maradjanak városaitokban, amelyeket nektek adtam, meg a jószág, mert tudom, hogy sok jószágotok van. Addig legyen így, amíg az Úr nyugalmat nem ad testvéreiteknek, ugyanúgy, mint ti nektek, és birtokban nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek a Jordánon túl. Akkor térjen vissza mindenki a maga birtokára, amelyet nektek adtam. Józsuénak pedig meghagytam abban az időben. Saját szemeddel láttad mindazt, amit Istenetek az Úr tett azzal a két királlyal. Így bánik el az Úr mindazokkal az országokkal, amelyekbe te bevonulsz. Ne féljetek tőlük, mert Istenetek az Úr maga harcol értetek. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz. Én, Uram, Uram, te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet, mert van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te? Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De az Úr megharagudott rám, miattatok. Nem hallgatott rám, hanem azt mondta nekem az Úr, elég, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj föl a Pizga csúcsára, tekints szét nyugatra, északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd nyugatra, északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni a nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peorral szemben. Talán vannak hallgatók, akik már is tudják, miről szól majd ez az adás. Arról, hogy vannak olyan következményei bizonyos döntéseinknek, aminek nem tudjuk a megváltoztatását Istentől kikönyörögni. Még olyan emberrel is előfordulhatott ez, mint Mózes. Az, akiről Isten a legnagyobb szuperlatívuszokban beszél mindig. Az, aki szemtől szemben beszélhetett az Istennel. Keserű csalódást okozhat nekünk ez az ige, ha nem törekszünk alázattal vizsgálni, milyen viszonyban is van velünk Isten mai tanítványaival és korábbi embereivel. Azt mondta az Úr Jézus, akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek. Mózes azok közé az emberek közé tartozott, akinek nagyon sokat adott az Úr. Megadta neki a lehetőséget, hogy rendkívüli körülmények között nőjön föl, megadta a lehetőséget arra is, hogy rendkívüli elhívásban legyen része, megadta a lehetőséget, hogy rendkívüli jelek történjenek Izraelben, és Izraelen kívül Egyiptomban is az ő kezenyomán, de megadta azt a felelősséget is, hogy rendkívüli módon kell ragaszkodnia az élő Istenhez. Amikor Mózes ettől eltért, Isten ítéletet hirdetett fölötte. Azt mondta, egy dühös pillanat után, amikor Mózes rásújtotta sziklára a botjával, és úgy beszélt Izraelhez, mintha a víz adásában neki is része volna. Azt mondta akkor Isten, nem mehetsz be az ígéret földjére. Meglátni meglátod majd, de nem teszed be oda a lábad. Most, amikor Mózes bölcs tanácsokkal látja el Izraelt, amikor az utolsó napjait élve megismétli azokat a törvényeket és parancsolatokat, amelyeket Isten rajta keresztül adott, amikor szemtől szemben állva Izrael fiaival feleleveníti azokat az eseményeket, amelyeken keresztül Isten vezette őket idáig, nagyon bölcs tanácsokat ad az Izrael fiainak. Beszél nekik a felelősségről. Arról a felelősségről, amely például azokat a törzseket terheli, akik előbb jutottak osztályrészükhöz, mint a többiek. Akik a Jordánnak a kelet felé eső partvidékét kapták Istentől örökségül. Azt mondja nekik, nem mondhatjátok, hogy a többiek majd boldoguljanak maguktól. Tessék otthagyni a városokban a gyermekeiteket, a feleségeiteket, de magatok fegyvert kell, hogy fogjatok és mennitek kell tovább. De magatoknak fegyvert kell fognatok és mennetek kell tovább. Nem engedi az Úr, hogy lerázzátok magatokról a felelősséget. És ez a parancs részben érthető, részben arról beszél, hogy Isten gyülekezetében, a választott népben mindenki felelős a többiekért. Ám aztán Mózes négy szem közt marad az Istennel. És megpróbál Mózes önmagáért is közben járni. Azt mondja az Úrnak, Uram, ha már megengedhet, hogy az első lépéseknél jelen legyek, ha megengedted, hogy lássam azt, hogyan is kezdte Izrael elfoglalni azt a földet, amit neki ígértél. Uram, annyira szeretném meglátni azt a földet, annyira szeretném a szép hegyvidéket, a Libánont is megnézni. És akkor azt mondja az Úr, elég volt. Hagyd abba, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Mózes valószínűleg úgy érezhette magát, mint egy kisfiú, akit letorkolt az apja. Miért ilyen kemény az Isten? Hadd idézem még egyszer az igét. Akinek sokat adtak, attól sokat is kérnek számon. Azt mondja Jakab levele, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert másfajta ítélet alá esnek. Mózes akkor, abban a dühös pillanatban, abban a magáról megfeledkezett pillanatban olyan dolgot tett, ami szembeszegülés volt Isten akaratával. Látta egész Izrael. Pedig általában szelídnek, általában békességesnek, általában Isten szerintinek látták őt. De amit Isten mondott, azt Izrael is tudta. És Mózes meg kellett, hogy értse, nem ember az Isten, hogy hazudjék. És nem ember az Isten, hogy megváltoztassa az ő szándékát. Szerette Isten Mózest? Biztosan. Nagyon. Nem is kérdés ez. Hiszen évszázadok múltán is úgy emlegették őt Izraelben, mint aki Istennek a különleges módon szeretett barátja volt. De épp azért, mert szerette Isten Mózest, meg kellett tanulnia Izrael népének, hogy Istennél nincsen protekció, hogy Istennél nincsen kiváltságos kaszt, nincs kiváltságos réteg, nincsen egy klérus, amit másképp kezel, másképp bánik vele, többet engedhet meg magának, sőt, még saját szeretett szolgája, Mózes sem esik más elbírálás alá, abból a szempontból, hogy többet engedhet meg a bűnből, többet tűr el neki az Isten. Elgondolkozva olvasom újra és újra ezt az igét. Saját szívemet is vizsgálom, kedves hallgatóm. Vajon Isten választott szolgájaként nem gondolok arra sokszor, azért csak behunja a gazdám a szemét, mennyivel többet teszek, mint mások, mennyivel többet beszélek Istenről, mint mások, hát akkor biztos van egy kis plusz jogosítványom. Ám Isten ezen a történeten keresztül nekem is és minden szolgatársamnak is üzen. Ne gondolja senki, hogy van protekciója az Istennél. Kegyelemből van az üdvösségünk, hit által, nem a tetteinkért, hogy egyikünk se kérkedjék. Ha valamiben van kivétel, akkor nem pozitív irányban, hanem negatív irányban van a kivétel. Ami azt jelenti, hogy Isten nem kevesebbet kér tőlünk számon, hanem sokkal többet. Nem kisebb a felelősségünk, hanem sokkal nagyobb. Éppen ezért, amikor Mózes folytatja majd a prédikációt, amikor tanítja tovább Izraelt, Úgy gondolom, hogy talán másnap, ezt az imádságot követő másnap folytatja Mózes, akkor már arról beszél majd Izraelnek, vigyázz, semmit se tegyetek azhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, el ne vegyetek abból, tartsátok meg isteneteknek az Úrnak a parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek, saját szemetekkel láttátok, mit tett az Úr Baál Peor miatt, hogyan pusztította ki közületek istenetek az Úr mindazokat, akik Baál Peort követték, de ti, akik ragaszkodtatok istenetekhez az Úrhoz, ma is mindnyájan éltek. Én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem az Úr parancsolt nekem, azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahová bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Mózes tudta, hogy ezt kell mondani, de közben emlékeznie kellett arra, amikor ő maga is más úton járt. Elveszítette Isten Mózest? Ó, nem. De amit ígért, az betartotta. Pontosan azért, hogy Izrael fiai megértsék. Az Úr az Isten. Mindenek fölött való. Aki megmondta, mit kell tennünk, de aki számon is kéri. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Várnai Zseni, A Föld dübörgi. A Föld dübörgi, megmutatom, hogy amit te tudsz, én is tudom. Ádáz szülöttem ember, gonosz testvérek egymás ellen hadakoztok, vak gyűlölettel tiétek minden fegyver. Tűzzel, vassal, méreggel öltök, erősek, a gyengébre törtök. Vért ontani hiába, önfiatok sem kímélve hajszoljátok idegen népre, őt is halálra számba. Most már tiétek minden titkom, hiába szólok, hiába tiltom, ember, ne tedd a végsőt. Ha robbantod az atomot, megsemmisíted otthonod, s nem lesz a földön élőt, elpusztul minden nemzetséged. Felforradt tenger, tűz eléget minden élőt a földön, nem marad meg se jó, se vétkes. Bolygó hazád is semmivé lesz. Kiégett csillag, börtön. Te nagy tudós, nem ezt akartad, mikor az ember kezébe adtad az atombontás képletét. Te elriasztó vétónak szántad, hogy az öngyilkos 20. század ne idézze föl végzetét. Most már a földi lét a tét.

0: Egészségpercek.
1: Míg a terhesség alatti alkoholfogyasztás ártalmaira nagy hangsúly kerül, addig a szülés után ezzel a problémával nem nagyon foglalkoznak. Pedig a szülés utáni időszak rendkívül megterhelő, mind fizikailag, mind lelkileg. És előfordulhat, hogy valaki a pohár után nyúl, hogy csökkentse szorongását, és enyhítse a ránehezedő stresszt. Kaliforniában több mint 28 ezer nő bevonásával 10 éves időtartamban azt vizsgálták, hogy milyen gyakran fordul elő a szülés utáni szeszes italfogyasztás. Azt találták, hogy az anyák egy részénél az anyaság felelőssége, az új szerepe kifejezett védelmet nyújtott az alkohollal szemben. Azonban az anyák egy másik csoportjánál épp ellenkező változás volt megfigyelhető. Ezekben az esetekben leggyakrabban vagy egyedül nevelték gyermeküket, vagy pedig magas jövedelmük volt. Összességében úgy tűnik, hogy az anyaság friss élménye véd az alkoholfogyasztással szemben. Ugyanakkor lehetnek olyan csoportok, ahol a szeszes ital valóban problémát jelenthet.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 31. rész. Anyai jó tanácsok a király számára. Lemuel masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akért fogadalmat tettem? Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg. Lemuel, nem illik a királyokhoz a borivás, nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a részegeskedés. Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nincstelenek ügyében. Adjatok részegítő italt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek. Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára. Nyisd meg szádat a némáért, a múlandó emberek ügyéért. Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt. A derékasszony dicsérete. Derékasszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad házanépének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az orsót. Tenyerét megnyitja a nincstelen előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti házanépét a hóeséskor sem, mert egész házanépe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel házanépe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derékmunkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 31. A példabeszédek könyvének ezen fejezete Lemuel király Massa uralkodójának tollából származik, aki azt mondja el, hogy mit tanított neki az édesanyja a jó fiakról és erkölcsös férjekről. Az erkölcsös szó annyit jelent, erkölcsileg kiváló. A 31. példabeszéd 31 versből áll, amelyek közül az első 9 a férfi, a jó vezető erkölcsösségének jellemzőit sorolja. A 10-11-12. Vers a házastársához való viszonyt, a derék asszony megbecsülését írja le, bízik hozzá az ő férjének lelke, jóval illeti őt és nem gonosszal az ő életének minden napjaiban. A 13. verstől a 31-kel bezárólag az erkölcsös, a mondhatni tökéletes feleséget mutatja meg. Eledelről gondoskodik, egész háza népének, a nap minden szakában. Dolgozik a mezőn és a szőlőben nappal. Őrzi az erejét, hogy éjjel se aludjék az ő világa, hanem gyapjat lent munkál. Gyolcsot sző egész családja szükséglete szerint, de még eladásra is készít. Erkölcsi tulajdonságai is nemesek. Vigyáz, háza népe minden dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Segíti a szűkölködőt, száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van a nyelvén. És mindenek előtt féli az Urat. Mindezért igaz dicséret illeti. Bizony, az asszonyoknak nagy szüksége van az Urra, az ő segítségére, hogy ennek az ideálnak megfelelhessenek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. A papok és írástudók birákká nyilvánították magukat, hogy Krisztus munkáját elítéljék. Azonban ő a birájuknak jelentette ki magát, valamint az egész föld birájának. A világ Krisztusnak adatott, s ő rajta keresztül jön minden áldás Istentől az elbukott emberiséghez. Ő üdvözítő testé létele előtt is, után is. Amióta bűn létezik, azóta van megváltó is. Ő ad világosságot és életet mindeneknek, s a kapott világosság szerint fog megítélni. És ő, aki a világosságot adta, aki a legszelidebb kérleléssel kísér minden embert, s keresi, hogyan nyerje meg a bűntől a szentségnek, ő egyben a védelmező és bíró is. Amióta elkezdődött a nagy küzdelem a mennyben, Sátán csalással tartja fenn ügyét, Krisztus pedig azon fáradozik, hogy leleplezze a gonosz terveit és megtörje hatalmát. Ő az, aki találkozott a csalóval, aki minden időben igyekezett elragadni a foglyokat karmaiból, aki ítéletet fog mondani minden ember fölött. És Isten hatalmat adott néki az ítéletre is, mivel hogy embernek fia. Mivel mindenestől megízlelt az emberi szenvedést és kísértéseket, megérti az emberi gyengeségeket és bűnöket, mert érdekünkben győzelmesen ellenállt Sátán kísértéseinek, s igazságosan, szeliden bánik azokkal, akiknek megmentéséért tulajdon vére folyt. Emiatt az emberfia hivatott az ítélet végrehajtására.

0: ne tedd meg az első lépést a rossz irányába.
1: A jellem tökéletesítése. Mint a ruhát, moly emészti meg őket, s mint a gyapjút, féreg emészti meg őket. De igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre. Ézsaiás könyve, 51. rész, 7. vers. Gondolatok az igéről. Van néhány holmi, amely először jónak látszik, de amikor kivisszük a világosságra és kirázzuk, láthatóvá lesz rajtuk a molyok pusztító munkája. A moly olyan kicsi, hogy alig lehet észrevenni, azonban létezésének nyomai felismerhetők a szörméken és a gyapjú ruhákon. S a rongálás mutatja, hogy nem henyél, noha láthatatlanul és észrevétlenül dolgozik. A molyok titkos, de pusztító munkája emlékeztet bennünket néhány emberre. Milyen gyakran okoztak nekünk fájdalmat azok megnyilvánulásai, akiktől jobbat reméltünk, de kinyilvánították valódi jellemüket, amely addig rejtve volt előttünk. Amikor a jellemet Isten igéjének világossága elé tárjuk, az hasonló lehet a moly rágta ruhához. Átvizsgálva lelepleződik a pusztítás, amely éveken át titokban folyt. Ha szívedben meg akarod vetni a tiszta és erényes élet alapját, s ehhez Istentől kész segítséget és erőt, akkor jellemed nem hasonlít majd a moly rágta ruhához, hanem erős és megingathatatlan lesz.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kerülő úton. Kerülő úton vezette Isten a népet. Mózes második könyve, 13. fejezet, 18-as vers. A Bibliában ez áll. Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta, nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát és visszatérjen Egyiptomba. Ezért kerülő úton vezette Isten a népet a pusztán át. Mózes második könyve 13. fejezet 17-es verstől a 18-as versig. Van itt egy tanulság a számodra. Isten tudja, hol tartasz a lelki utazásodon, és az szerint irányít téged, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy kerülő úton vezet. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Zsoltárok könyve 37. fejezet 23-as vers. Egyiptomból ellenséges területen átvezetett a legrövidebb út az ígéret földjére. Isten pedig tudta, hogy népen nem áll készen a harcra. Nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatérjen Egyiptomba. Ezért kerülő úton vezette Isten a népet, a pusztán át. Kihozni Isten népét Egyiptomból még viszonylag könnyű volt. Egyiptomot kihozni Isten népéből annál nehezebb. 4 generáción át a fáraótól fügtek, így most meg kellett ismerniük Istent, meg kellett ismerniük az útjait, és bízniuk kellett benne, ő pedig ennek megfelelően alakította az útjukat. Úgy érzed, hogy épp a pusztában vagy? Ne veszítsd el a reményt. Lehet, hogy az elképzeltnél tovább tart, amíg Isten teljesíti az ígéretét, de az sem lesz elpocsékolt idő. Ő nem büntetni akar ezzel, hanem felkészíteni arra, ami rád vár. Hogy mit tégy ilyenkor? Először is tölts időt vele imádságban és igéjét olvasva. Másodszor támaszkodj kevésbé önmagadra és jobban Istenre. Harmadszor meríts kegyelméből és kövesd a vezetését.

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, 7. rész. Melanchthon mozdulatlanul várt, míg a folyóvize megmentette Grineuszt üldözőitől. Végre, kiáltott Melanchthon, amikor a barátját a túloldalon látta, végre megszabadult az ártatlan, a vérre szomjazók kegyetlen szorításából. Hazaérve Melanchthon megtudta, hogy a rendőrök a padlástól a pincéig tűvé tették Grineuszért a házat. A reformációt nagyobb erővel kellett hangsúlyozni a föld nagyjai előtt. Ferdinánd király nem volt hajlandó a luteránus fejedelmeket meghallgatni, de a fejedelmek alkalmat kaptak arra, hogy ügyüket a császár, valamint az összehívott egyházi és állami méltóságok elé terjesszék. A birodalmat felkavaró viszály lecsendesítésére a spejeri protestálást követő évben a császár 5. Károly országgyűlést hívott össze Augsburgban, amelynek elnökévé önmagát jelölte. Erre az országgyűlésre beidézték a protestáns vezetőket is. Nagy veszélyek fenyegették a reformációt, de hívei most is Istenre bízták ügyüket, és megfogadták, hogy kitartanak az evangélium mellett. A 100 választó fejedelmet tanácsadói le akarták beszélni arról, hogy megjelenjék az országgyűlésen. A császár mondták, azért igényli a fejedelmek részvételét, hogy törbe csalja őket. Nem kockáztat-e mindent az, aki hatalmas ellenség társaságába záratja magát egy város falai közé? Mások pedig ezt a tiszteletre méltó kijelentést tették. Csak viseljék magukat a fejedelmek bátran, és Isten ügye mentve van. Isten hű, nem hagy el bennünket, hangoztatta Luther. A választó fejedelem elindult kíséretével Augsburgba. Mindnyájan tudták, milyen veszélyek leselkednek rájuk, és sokan szomorú arccal és nyugtalan szívvel mentek. De Luther, aki elkísérte őket egészen Kóburig, Erős vár a mi Istenünk című énekével, amelyet az úton írt, új életre keltette lankadó hitüket. A lelkesítő ének hangjaira számos nyugtalanító sejtelem eloszlott, és sok nehéz szív megkönnyebbült. A reformált fejedelmek úgy határoztak, hogy benyújtanak az országgyűlésnek egy nyilatkozatot, amely rendszerbe fogva és a szentírással igazolva tartalmazza nézeteiket. Elkészítését Lutherre, Melanchthonra és társaikra bízták. A protestánsok e hitvallást meggyőződésük kifejezéseként fogadták el, és összegyűltek, hogy e fontos okmányt aláírják. Ünnepélyes és nehéz pillanatok voltak ezek. A reformátorok nagyon óvakodtak attól, hogy ügyükbe politikai kérdéseket keverjenek. Úgy érezték, hogy a reformációnak nem szabad semmi más befolyást árasztania, csak azt, ami Isten szavából árad. Amikor a keresztény fejedelmek felkészültek, hogy aláírják a hitvallást, Melanchthon e szavakkal tiltakozott. A teológusoknak és lelkészeknek kell ezeket a dolgokat javasolniuk. Tartogassuk másra a föld nagyjainak tekintélyét. Isten ments, válaszolta Szászországi János, hogy engem kizárjatok. Eltökéltem, hogy megteszem, ami helyes, a koronám miatti aggódás nélkül. Választói fövegem és a hermelinem nem olyan drága nekem, mint Jézus keresztje. E szavak után aláírta nevét. Egy másik herceg ezt mondta, miközben kezébe vette a tollat. Ha az én Uram Jézus Krisztus dicsősége megkívánja, kész vagyok javaimat és életemet feláldozni. Inkább lemondanék alattvalóimról és országaimról, inkább elhagyom az atyáim országát bottal a kezemben, mintsem valami más tanítást fogadjak el, mint amit ez a hitvallás tartalmaz. Ilyen volt azoknak az embereknek, Isten embereinek a hite és bátorsága.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Széles folyók, hajók nélkül. A mai ige: Ézsaiás 3:21. Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Gondolatok az ígéről. Ott az Úr lesz legfőbb javunk, és pedig minden olyan hátrány nélkül, amely még a legjobb földi dolgokkal is szükségszerűen vele jár. Ha egy város széles folyamoknak örvendhet, az azzal a kockázattal jár, hogy az ellenség hajókkal támadja meg. Mikor azonban az Úr egy messze elágazó folyammal jelképezi szeretetének kiáradó gazdagságát, gondosan elejét veszi a félelemnek, amelyet ez a jelkép ébreszthet bennünk. Nem kelnek át büszke hajók rajta. Áldott legyen mindenre gondoló szeretete az Úrnak. Uram, ha gazdagság folyamával ajándékozol meg, kérlek, ne engedd, hogy megtámadjanak a büszkeség vagy a világias lelkület hadihajói. Ha jó egészséggel és derűskedéllyel áldasz meg, ne hagyd, hogy a könnyelműség vagy lustaság díszes bárkája bevezzen a szívembe. Ha a neked való szolgálatban olyan áradó sikereket adsz, mint egy nagy folyó, kérlek, hogy hullámain soha se találkozzam az önteltség és az elbizakodottság gályáival. Ha végtelenül boldog vagyok, mert évről évre tapasztalhatom kegyelmet erejét, ne tűrd, hogy ezért megvessem a gyöngébb hívőket, sem azt, hogy saját tökéletességemben gyönyörködjem. Uram, kérlek, add nekem az áldást, amely gazdaggá tesz, de ne engedj semmi olyat tennem, ami megszomorít téged, vagy bűnbe visz engem. Ámen. Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködik a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll preludium és fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk egy újabb stációhoz, egy újabb állomáshoz, Pál apostol levele Tituszhoz. A páli levelek általában közösséghez, gyülekezethez, emberi közösséghez, keresztényekhez szól, azonban Timóteushoz írt első és második levél, illetve a Titusz levele bizonyos szempontból egy kivételt képez. Azt is mondhatnám, hogy a magánlevelek sorába tartozik ez, bár nyilván itt óvatosan kell fogalmazni, hiszen nem magánügyről van szó, hanem igenis közösségi ügyről van szó. Mégis 1707-ben egy Bardot nevű teológus nyomán elterjedt ez a kifejezés, hogy pásztor levelek. Hiszen az idős apostol pásztorolja fiatal munkatársait, mind a Timóteusi első, mind a második levélben, illetve Titusz levelében. Azóta a szakirodalom teljes mértékben elfogadja ezt a kifejezést, és pásztor leveleknek nevezi ezeket a leveleket. Sőt, bizonyos fokig a következő, az előadás második felében szereplő Filemon levél is valamilyen szempontból ide tartozik. Egy biztos, ha megnézzük a Tituszhoz írt levelet, akkor azt látjuk, hogy bizonyos változások következnek be a kereszténységen belül. Míg a korábbi időkben, talán mondhatnám úgy, az 50-es évek elején inkább az egyéni, tiszti felelősség jellemzi a gyülekezeteket organikus szempontból. Egy-egy gyülekezet vezető egyénisége, karizmája, elhivatottsága rendkívül fontos módon jelentkezik, és Titusz idejében a 60-as évek elejére térve, vagy az 50-es évek végére egyre inkább azt látjuk, hogy megjelenik a hivatal. Kialakul 10 év alatt a kereszténységen belül egy szervezeti forma, ami a keresztény gyülekezeteknek a sajátossága. Nyilván el kell mondani, hogy ez nem vonatkoztatható el a zsinagógális hivataltól, hiszen ebből nő ki, de bizonyos szempontból azt is mondhatnám, hogy egy önálló alakulat nem annyira a kötöttségek, a tradíció, a formák és az előírások jelentkeznek elsősorban, de mindenféleképpen ott van az apostoli tekintély, amely meghatározza a keresztény gyülekezetnek a hivatali formájának kialakulását. Hiszen ne felejtsük el, hogy ebben az időben a kereszténységnek külső és belső ellenfelekkel kell leszámolnia, és főként a belső ellenfeleknél, azoknál a zsidózó keresztényeknél, vagy filozófiai áramlatokban jelenkező keresztényeknél az apostolok teljes tekintélye meg kellett, hogy jelenjen ahhoz, hogy rend legyen a keresztény gyülekezetekben. Nézzük Titusz levélnek a címzetjét. Titusz egy generációval fiatalabb korosztályhoz tartozik, hanem kettő generációval fiatalabb korosztályhoz, mint Pál apostol. Pál apostol és Titusz között hosszú évtizedek korkülönbsége mutatkozik meg, és el kell mondani, hogy az apostolok cselekedetében nem találkozunk a személyével, mégis Galata könyv megemlíti a Titusz nevét, sőt azt is tudjuk, hogy pogány származású volt, az apja pogány volt, az anyja pedig zsidó származású. A jeruzsálemi zsinaton, ami a kereszténység egyik nagy vízválasztója, amikor a kereszténység eldönti, hogy merre tovább, a zsidóságon belül kívánják-e folytatni a ténykedésüket, vagy bizonyos szemléletbeli változások fognak bekövetkezni. Ezen a zsinaton Krisztus után 48-49-ben nagy viták, nézeteltérések vannak még az apostolokon belül is. És Pál azt is mondhatnám, hogy gyakorlatilag az összes apostollal szemben megvédi nézetét, sőt nem csak, hogy megvédi, hanem elfogadják az ellenfelei is, támogatják is őt ebben a munkában. Mi volt Pál munkássága? Kérem szépen, az evangéliumot el kell vinni a pogányok számára. A többiek nem nagyon akarták. Inkább a pogányság alatt legfeljebb a pogány világban élt zsidó diaspórákra gondoltak, és ha valaki el akarja fogadni a kereszténységet, hát körülbelül olyan feltételek mellett csatlakozhat, mintha valaki zsidóvá akarna válni. Ez meglehetősen bonyolult volt akkor is, és a mai naponban is. Tehát Títusz 48 és 49-ben már megjelenik Pál apostol oldalán, mint Pál segítője. Timóteussal nagyon jó barátságban vannak, és Timóteusról is tudjuk, hogy Pál közeli munkatársává vált, aki a korintusi gyülekezetben nagyon sok szolgálatot végzett. Egy biztos, hogy Títusz egy olyan háttérből érkezik, amelyet Pál személyes misszióra is fel kíván használni, hiszen Kréta szigetéről származik, és a krétai gondolkodás jellegzetességét hordozza egyéniségében, és ez bizony sokszor Pál apostol segítségére van. Pál és a korintusi gyülekezet között lévő feszültséget nagyrészt Timóteus és Títusz próbálja elsimítani. Ők lesznek, akik a levélváltásokat, és ha még az előadásra emlékszünk néhány héttel ezelőtt, azt mondtuk, hogy legkevesebb 5, de vannak olyan elgondolások, amely 8-10 levélváltásról beszél Pál és a korintusi gyülekezet. Títusz lesz az, aki előkészíti második misszió útját Pálnak a korintusi gyülekezetbe. Nagyon sokszor Kréta szigetén tartózkodik, és innen mozdul ki az apostol hívására, közvetlen munkába, de vannak olyan holtidők, téli időszakok, amikor visszamegy szülővárosába, és ott tartózkodik. Később Pál apostol felfedezi, hogy a krétai keresztények igen előszeretettel viseltetnek Títusz személye iránt, és ezért ott is hagyja Kréta szigetén, ahol episzkóposzi rangra, püspöki rangra emelkedik, és az utolsó adat, utolsó hiteles adat, ami rendelkezésünkre áll Títuszról, az, hogy Dalmáciába távozott valószínűleg Pál tanácsára. A történelemben még fennmaradt Títuszról a következő adat, hogy 94 éves korában Kréta püspökeként halt meg Gortina városában. Egy nagyon szép életutat, egy nagyon szép életpályát futott be Títusz, fel tudott nőni a feladathoz. Valószínűleg, hogy Títusz személyes megtérésében is Pál apostol működött közre. Most nézzünk egy kicsit a történelmi háttérbe, és nézzük azokat az adatokat, amelyek segítenek bennünket abban, hogy megértsük ennek a könyvnek a magyarázatát. Az első, amit el kell mondanunk, hogy Títusz levele sokkal hivatalosabb megfogalmazásában szól.

írt levelet, majd be fogja mutatni a korintusi hívek számára. Azt is tudjuk, hogy Pál apostol legalább 3 esztendőt töltött el Efézusban, ezt legtöbbnyire fogságban. Ennek az efézusi fogságnak pedig egyetlen egy problémája van, hogy erről nem számol be az apostolok cselekedete. Ebben csak egy-egy halvány, homályos utalást találunk. Persze az, hogy most az apostolok cselekedete beszámol-e Pál fogságáról, vagy nem, ez lényegében Lukácsnak, az írójának a saját joga, írói szabadsághoz tartozik. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mindenről az apostolok cselekedete beszámolna. Egy biztos, hogy ahogy megszólítja Tituszt, ez is rendhagyó, hiszen a páli levelek bevezetése, köszöntése, az első néhány vers általában 3 tagú. 3 tagból kerekedik ki a bevezető köszöntés. Van a keleti és a nyugati címzés. Keleti és a nyugati köszöntés. Pál általában a keleti köszöntést tartja, ez egy kicsit hosszadalmasabb, részletesebb, nagy körmondatok jelennek meg, és az az érdekes, hogy noha megmarad a keleti címzés mellett a Tituszhoz írt levélben is, de a 3 tag lecsökken 2 taggá. El tudjuk mondani azt a Bibliával kapcsolatos általános igazságot, hogy egy szöveg minél rövidebb, annál ősibb, minél hosszabb és részletesebb, feltehetően annál későbbi. Tehát később megjelennek a magyarázatok a szövegekben, a díszítések, amely a szövegnek mindenféleképpen a felduzzadását jelentik. Pál a levél megírása előtt még Titusszal együtt Kréta szigetén tartózkodik. Pontosan rekonstruálni Pál időszakát, idejét nem tudjuk. Van, amikor napra, hónapra, évre, napra, órára pontosan tudjuk, hogy Pál hol tartózkodik. Viszont a nagy segítség, a mankó, amelyet a tudós felhasználhat, az apostolok cselekedete, itt néma, hallgat. Éppen ezért, hogy Krétán járt, csupán közvetett bizonyítékokkal tudjuk igazolni. Egy biztos, hogy ha megnézzük a Titus levelét, stiláris kifejezések, szóhasználatok, nyelvtani szerkezetek, körmondatok nagysága, mind-mind arról tesz tanúbizonyságot, hogy ez Pál tollából került ki. Sokan felteszik a kérdést, hogy vajon mikor, melyik fogság jöhet szóba. Ugye több fogság felmerülhet Pál apostol idejében, és előbb említettük az efézusi fogságot. Nyilván ez Titusszal való szoros kapcsolattartásnak, akár a korintuszi, akár a filippi gyülekezettel való kapcsolattartás, Kréta szigetéhez való közelséget hozhatja érvként számunkra. Viszont azt tudjuk, hogy a levél megírásakor, Titus levél megírásakor valószínű, hogy Pál apostol római fogságában tartózkodik, ez pedig az első fogsága, az első római fogsága 60 körül, van, aki egy évvel korábban, van, aki egy évvel későbbre teszi, de nagyjából a 60-61 körüli időben minden kutató és szaktekintély megegyezik. A második római fogsága, korábbiakban ezt 63-ra tették, ma már inkább 64-65-re, hiszen itt is csak közvetett bizonyítékaink vannak, és próbáljuk a levelek által adott adatokból a fogság idejét betájolni. Az óegyházi hagyományról is ejtsünk néhány szót. Egy biztos, hogy a levéllel, Titus levelével vannak az óegyházi hagyomány tekintve bizonyos problémák. A sokszor említett Marcion, vagy inkább helyesebb kiejtéssel Markion, aki a második század közepén élt, 150 körül, aki a kereszténységet meg akarta reformálni, és azt mondta, hogy az újszövetségi leveleket és az újszövetségi evangéliumot meghamisították.
Ő írt

0: egy önálló, saját maga által írt, szerkesztett evangéliumot. Azt mondta, hogy ez az eredeti. Azt mondta, hogy a páli leveleket is meghamisították. Ő újraírt ezeket a páli leveleket, hát ez meglehetősen nagy felbojdulást jelentett vele szemben. Apja Róma püspöke volt, saját apja zárta ki a keresztény egyházból, méghozzá azzal a felkiáltással, hogy ahogy Istennek van egyszülöttje, úgy fiam, te vagy Sátán egyszülöttje, hogy hozzá mertél nyúlni ezekhez a szentíratokhoz. Ez az apjának a mondása azóta is a szakmában, a teológiában szálló igévé vált. Szóval miért említem én Markiont? Azért, mert Markion 150-ben egy új szövetségi listát állított össze, amelyben minden levél, minden irat valamilyen módon szerepel. És az a legnagyobb fájdalmunk, hogy a Titus levele a Markion féle felsorolásban nem szerepel. És ha tovább megyünk, akkor van egy Chester Beatty nevű papirusz töredék, amely szintén a második század környékéről származó újszövetségi leveleket és ennek tartalmát, újszövetségi iratokat és ennek tartalmát tartalmazó levéltöredék, vagy másképpen a 46. számú papirusz töredék. Erről a Chester Beattyről el kell mondjuk azt, hogy az első lapja és az utolsó 6 lapja hiányzik. Tehát összesen 7 lap hiányzik. Viszont ahhoz, hogy a Timóteusi első-második levelet és a Tituszi levelet azzal a írás stílussal, azzal a betűnagysággal, azzal a stílussal lemásolják, legkevesebb 8 oldal kellene, hogy legyen. És nincs benne. Ez nem azt jelenti, kérem szépen, ez nem azt jelenti, hogy az egyház ezt a levelet nem fogadta volna el, de a második században valami oknál fogva kimaradnak a pásztorlevelek, viszont lehet, hogy tartalmuknál fogva is, és hadd mondjam erre ezt a Chester Beatty nevű felsorolást, hogy nem ugyanabban a sorrendben található, messze nem ugyanabban, mint ami Károli féle Bibliánk, és észre lehet venni, hogy többféle papírt használt, tehát az is lehet, hogy nem volt még kész, nem volt még teljes. Pontosan melyik 7 oldal hiányzik, melyik 2 oldalt szakították ki a történelem során, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a pásztorlevelek minimum 8 oldalt tennének ki. Az egyházkép Titus levelében, ahogy említettem, a gyülekezeti tisztviselők helyett egyre inkább megjelenik a hivatal, a szervezet, az organizáció. Nem annyira egyéni emberek, akik vezetik az egyházat, az első generációban igen, ők voltak az apostolok, és legfőképpen Pál, akik karizmatikus egyéniségek voltak, és nagyon fontos volt, hogy csak az a tanítás kerülhetett be az egyházba hitelesen, amelyre rábólintottak az apostolok, hogy igen, ez Jézustól származik. Ezért volt nagyon fontos az első században a tanítványságnak vagy az apostolságnak a kritériuma, és ezért támadják Pált, és azt mondják, te nem vagy igazi apostol. Persze, hogy mit jelent igazi, ezt megvizsgálhatjuk és megkérdőjelezhetjük, mert ha az igazi alatt azt értjük, hogy csak kizárólag a tanítványok sorából kikerülő emberek lehetnek apostolok, akkor valóban Pál nem volt ebből a szempontból tanítvány és apostol. De ha azt nézzük, hogy azok az apostolok, akiket személyesen Jézus hívott el az ő szolgálatára, akkor ebből a szempontból már Pál apostolnak tekinthető, hiszen a damaszkuszi úton, amelyről mindig Pál beszél, mint egy védekezésképpen, hiszen Pál Achilles sarka az ő apostolságának a megvédése. Mindig itt támadják, mindig ezen a ponton próbálják őt összetörni. Egy biztos, hogy Titus levelében 2 intézmény jelenik meg, az egyik a püspök, az episzkópos, ez egy bibliai kifejezés, az kevésbé, hogy elnök, meg titkár, de az, hogy episzkópos, az igen. Persze ez alatt nem a mai püspököket értendő, hiszen az episzkópos az volt, az epi a görög nyelvben on, en, ön, rajta. A szkópos pedig azt jelenti, hogy szem, innen jön a mikroszkóp, ugye? Innen jön a mikroszkóp kifejezés. Tehát a püspök, az episzkópos az volt, aki a szemét rajta tartotta. Kin? Hát a keresztény közösségen. Ő volt a felelős. A másik pedig a presbüteros. Ezt úgy szoktuk magyarra fordítani, hogy vén. El kell mondani, hogy az első időben ezek valóban vén emberek voltak. Idős emberek, és a keresztény közösséghez olyan idős emberek csatlakoztak, akik már nem tudtak gondoskodni magukról. Miért? Mert mondjuk a keresztény üldözésben elveszítették a családjukat, vagy egyéb módon elveszítették a családjukat. És a kereszténység karitatíve felelősséget érzett az idős emberekért. Ezért ezeket az idős embereket úgymond szociálisan és természetben ellátták. Ezért úgy is mondhatnám, hogy alkalmazta őket a keresztény gyülekezet, ezért ezek a presbiterek egész nap munkálkodtak a közösség érdekébe, mert ők egy idős emberek voltak, abban az időben még nem volt nyugdíj, segély. Ha valakinek nem volt mit ennie, az kérem szépen az út szélén felfordult és meghalt. Eltemették közpénzen. De segélyt állam abban az időben nem adott. Róma igen adott cirkuszi játékot és kenyeret, de csak a nagy ünnepek alkalmával és csak Rómában. Tehát egy szociális védőháló, amit ma a modern társadalomban és a jóléti társadalomban megtapasztalunk, az nem volt abban az időben. Tehát ezek a presbiterek, ezek az idősek, fehérhajú emberek, ezért mondja a Szentírás is, hogy ezeknek bizonyos előjoguk van a gyülekezetben, ők eljártak a gyülekezet ügyeit intézni, és nem egyszer prédikáltak is. Ezért később ez intézménnyé alakult, és a későbbi időben nem kellett, hogy valaki elveszítse a családját, nem kellett az, hogy a gyülekezet gondoskodjon róla, hanem már előbb is bekerülhetett valaki a presbiteri szolgálatra, ez egy kézrátétellel, egy felhatalmazás jelentő szolgálat is volt, amelyben a gyülekezet, de mindig csupán helyi meghatalmazást adott, felhatalmazást adott. Az episzkóposzoknak, a püspököknek pedig inkább regionális befolyásuk volt. Hiszen gondoljuk csak el, hogy volt úgy, az első-második századból származó leírások alapján tudjuk, hogy volt olyan keresztény gyülekezet, ahova egy-két évenként érkezett el egy episzkópos, egy-két évente hallottak egy hivatalos prédikációt. Többi prédikáció az mindig a gyülekezet tagjai részéről jött. Vagy volt egy páli levél, egy katalógusban még nem szereplő levél, gyorsan felolvasták, megbeszélték. És nagyon érdekes, hogy az episzkópos és a presbiteros, ez a két később intézmény nem indult egymással rivalizálásba. Tökéletesen megfért a keresztény közösségen belül. Nem akart az egyik nagyobb lenni, vagy a másik kisebb lenni, hanem tökéletesen elhatárolták a munkát, megosztották, és később ez a munka a kereszténységnek a javára szolgált. Titus levelének néhány tartalmi sajátosságát figyeljünk meg. A gyülekezeti tisztviselők feladatait sorolja fel, lényegében az egész levél dereka, második fejezetben is végig megtaláljuk, kötelezettségeit, helyes magatartási formájait, a gyülekezet tagjaihoz való viszonyukat, és ezt meglehetősen határozottan kijelenti, hogy a tisztségviselők vannak a közösségért, és nem a közösség van a tisztségviselőkért. A közösségnek el kellett fogadni mindig ezeket a tisztviselőket. Az első időben az apostolok kinevezése során jelentek meg a gyülekezetben. De a későbbi időben, amikor az apostolok elkoptak, idősé váltak, akkor bizony a helyi közösségnek kellett kiválasztani azokat a fiatal, rátermett, elkötelezett és a legfontosabb, Szentlélek által támogatott embereket, akik felelősek voltak a közösség fejlődéséért. Nagyon sokszor fegyelmezési kérdés is szóba került ezeknek a vezetőknek az életében. Mert ha ezeknek a vezetőknek nem lett volna tekintélyük, akkor nem fogadták volna el az általuk foganatosított fegyelmi eljárásokat. Sőt, egyesek odáig mennek, hogy a kereszténység addig volt fejlődő képes, és addig volt képes a társadalomban óriási változásokat előidézni, megváltoztatni a társadalmat, amíg nagyon szigorú fegyelmi, belső fegyelmi rendszert működtetett. Amikor a harmadik, negyedik, illetve hát a konstantini fordulat után a következő századokban ez a belső fegyelmi rendszer egyre inkább fellazult, sőt megszűnt. Abban a pillanatban a kereszténység elveszítette a lendületét, társadalomra nem volt hatással, befolyással, a minőség helyett csupán mennyiségi kérdéssé vált a kereszténység. És én azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos szempontok. Az első fejezet negyedik versében azt olvassuk, hogy Titus megtért pogány volt, akit a jeruzsálemi zsinatra Pál magával vitt, leveleiben többször említi a nevét, valószínűleg Timóteussal együtt a legbizalmasabb embereinek az egyike volt, és feltételezhetjük, hogy megtérését is valamelyik páli prédikáció indíthatta el. Kérem szépen, ha valaki valakinek a prédikációjára megtér, egy olyan mély kötelék, egy olyan mély kapocs lesz a két ember között, amit semmi a világon meg nem tud lazítani. Mert ezek az emberek mindig fognak hinni egymásnak. Mester és tanítvány viszonylatba fognak ők mindig találkozni. Talán még néhány szót mondjak a levél keletkezéséről. Kérem szépen, két látszólag szöges ellentétes vélemény van. Az egyik vélemény az, hogy a páli utolsó életszakaszban egyrészt Pál elfoglalt volt, másrészt szembetegsége megakadályozta abban, hogy olyan mennyiségű leveleket írjon, mint amellyel az Új Szövetségbe találkozunk. Kérem szépen, ha az Új Szövetségből kivesszük a páli leveleket, akkor hát rögtön az Új Szövetség felét már is eltűntnek láthatjuk. Ez pedig azt jelenti, hogy Pál nem csupán hittérítő, missziós, prédikációs tevékenységében fejtette ki az ő nézeteit, hanem írói formában is. Az egyik klasszikus, konzervatív nézet az, hogy Pál életében azok a tanítványok, íródeákok, akik az élet különböző helyzeteiben Pál apostol mellé szegődtek, ők felhatalmazást kaptak arra, hogy egy-egy páli levelet megfogalmazzanak. De nyilván Pál elmondja, hogy miről legyen szó benne. Ez körülbelül olyan, mint a klasszikus időben, amikor a vezérigazgató a kis titkárnőjének szól, és azt mondja, hogy legyen szíves, írja meg ezt a levelet ennek és ennek, ilyen és ilyen szempontok alapján. És amikor a titkárnő megírta, akkor még a vezérigazgató néhány szót kicserél, ő finomít, vagy pont keményít, és a végén aláírja. És megkérdezhetjük, hogy most kié volt a levél? Mert az aláíráson kívül és néhány szónak az alkalmazásán kívül nem a vezérigazgató írta. Na de ki vállal érte felelősséget? A titkárnő? Hát azt se tudjuk, hogy ki írta. Ugye a titkárnő nem írja oda a nevét. Pál apostol életében is így van. Nagy szabadságot kapnak az író deákjai, de ez a szabadság nem jelent soha szabadosságot. És Pál apostol, senki ne értse félre, cenzúrázza a végén. Amikor keménynek kell lenni, lásd a korintosi gyülekezet, akkor a levél kemény. Amikor finomnak kell lenni, akkor a levél azon részlete finom, evangéliummal dúsított. És a végén Pál apostol odaírja, hogy nézzétek, itt van a saját aláírásom hatalmas betűkkel. A másik, úgymond modernebb formája, ennek sem zárhatjuk ki semmilyen szempontból a létezését. Azt mondja, hogy lehet, hogy Pál halála után a saját szavai, instrukciói alapján, lehet, hogy halála után a tanítványi kör ugyanúgy dolgozott, mint halála előtt. Pál apostol iránt érzett tiszteletből még jobban odafigyeltek, még jobban visszaemlékeztek az ő utasítására, az ő instrukcióira, és lényegében Pál neve alatt írják meg, és tökéletesen a páli gondolatokat, és tökéletesen a páli stílust alkalmazva, de már Pál halála után kerül ki, úgymond a sajtó, írott sajtó alól Pál néhány levele. Tökéletesen mindegy, hogy melyiket nézzük, egy a lényeg, nyilván mindegyikünknek van ezzel kapcsolatosan egy külön bejáratú saját véleménye. Én inkább a konzervatív, hagyományos módhoz ragaszkodom, és ezt tartom sokkal inkább elfogadhatónak, semmint Pál halála után, de némelyek így próbálják, hiszen ne felejtsük el, azt említettem, hogy nem tudják Pálnak néhány tartózkodási helyét pontosan beilleszteni a páli biográfiába, a páli életútba. Egy biztos, Titus leveleinek a célja és lényege, hogy a keresztény közösségek elveszítették, és most fogok mondani egy szakkifejezést, eszkatológikus látásukat. Eszkaton a jövőben bekövetkező Jézus második eljövetelére vonatkozó görög kifejezés, bibliai görög kifejezés, újszövetségi görög kifejezés. Hiszen az első keresztények még azt mondták, hogy Maranata, az Úr közel. Minden nap, amikor találkoztak, ezt mondták, az Úr közel. De lassan a 60-as esztendőkre és az azt követő időszakban egyre inkább berendezkedtek a keresztény közösségek. Szép templomokat építettek. Kialakították önmaguk számára a hivatalt. Voltak olyan szervezeti formák, akik a gyermekekkel, az éhezőkkel, az idős beteg gondozással, a szegényekkel, a rászorultakkal, a segélyezésekkel foglalkozott, és úgy tűnt, hogy a kereszténység önmagára talál a társadalomban. És lassan a kereszténység elfelejtette Jézus közeli visszajövetelét, hiszen meg vannak győződve. Emlékezzünk csak Jánosra. Meg vannak győződve, hogy az utolsó apostol nem halhat meg, és még Jézus szájába is adják, János evangéliumának a végén, hogy te nem látsz halált addig, amíg én vissza nem jövök. És lassan az utolsó apostol is meghal, eltávozik. A legtöbb mártír halállal, vagyis vérét és életét adja az evangélium terjesztéséért. És látja Pál, persze még csak 60-as évek elején vagyunk, vagy az 50-es évek legutolsó napjaiban, hogy a kereszténység elveszítette Jézus visszajövetelével kapcsolatos hévségét. Már nekünk jó így, már mi beletörődtünk. Egy nap annyi az Úr előtt, mint 1000. Egy esztendő annyi, mint 1000. És a kereszténység kezd beépülni a mindennapokba, hosszú távra gondolkozik, hosszú távon gondolja el a küldetését, és az a frissesség, ami jellemezte a kereszténységet az 50-es évek elején, az elpárolgott. Hiszen még az egyik helyen Pál azt mondja, amikor megkérdezik a tesszalonikai levélben, megkérdezik Tesszalonikában, mi lesz azokkal, akik élve látják meg Jézust? Akkor azok hátrányos helyzetben lesznek a halottakhoz képest, akik feltámadnak? Pál azt mondja, mi akik élünk, és élve látjuk meg, ezt már nem kérdezik. És Pál apostol észreveszi a kereszténységnek ezt a betegségét, és erre akarja Titus levélben felhívni a figyelmet. Jézus eljövetele nem múlhat el. Ennek a hite ki kell ismét alakuljon a következő generációban. Kérem szépen, menjünk a következő levélhez. Pál apostol Filemonhoz írt levele. Filemon levél az egyetlen magánlevél az új szövetség iratai között, és úgy is mondhatnám, hogy kérem szépen egy igazi unikum. együltő helyben néhány perc alatt végigolvasható, hiszen egyetlen egy fejezetből áll, és egy olyan személyhez szól az írás, akivel Pál nincs szoros keresztényi kapcsolatban. Sőt, ettől az embertől Pál apostol kér valamit. Egy olyan embertől kér Pál, akivel nincs kapcsolatban, sőt, lehet, hogy nem is ismeri. Ha a társadalomban betöltött rangját nézzük, akkor igen magas pozícióban van ez a keresztény, akinek írja. A felső 10 000 politikai származási körébe tartozik. Filemon, akiről szó van, egy olyan rendkívül magas társasági körből, királyi családból származó ember, keresztény ember, akinek vannak rabszolgái. És itt rögtön meg kell álljunk egy pillanatra. A kereszténység és a rabszolgaság. És rögtön arra gondolunk, hogy hát az első században a keresztények ennyire nem láttak túl saját szűk látókörükön, hogy még egyszerűen rabszolgaságról beszélhetünk, és voltak olyan keresztények, akiknek voltak rabszolgáik. És nyilván szeretném én rögtön a rabszolga kérdésben az ószövetségi rabszolga és az újszövetségi rabszolga nem azonos kategória. Tehát amikor olvasunk a Tórában, hogy különböző szolgák kialakulnak, azok talán azt mondhatnám a magyar logika megfelelőjeként, hogy napszámosok voltak, zsellérek voltak, voltak jogaik. Azonban a római birodalomban a rabszolga resz volt, dolog. A rabszolgának nem voltak jogai. A rabszolgával szemben pedig a rabszolga tartónak hihetetlen sok joga volt. És kérem szépen Filemonnak, ennek a rendkívül nagy megbecsüléssel rendelkező keresztény embernek, aki tehetős volt, sok rabszolgája volt, közöttük egy Onézimus, és ez az Onézimus meglopta az ő urát. Kérem szépen, a római birodalomban a rabszolgának is lehetett rabszolgája. Na, ez aztán tovább megy. Tehát egy rabszolga is vásárolhatott magának rabszolgát. Egy rabszolgának is lehetett magántulajdona. És azt tudjuk nagyon jól, hogy ha a rabszolga lopott, az egy főben járó bűn volt. Hiszen a rabszolga életével a rabszolga tartója rendelkezett. Semmi problémája nem érte a római birodalomban, ha az őt meglopó rabszolgáját közterületen megbüntette, ekár elvette az életét is, halállal büntette. Senki őt ezért meg nem bánthatta. Nem csak, hogy Onézimus Filemontól lop, hanem ezek után még meg is szökik tőle. Szökésében van. Ha egy picit ismerjük annak a világnak a bonyolult szerkezetét, akkor azt tudjuk, hogy na, ennél rosszabb helyzetbe egy ember abban a világban nem kerülhetett. Mert egy szökött rabszolga, egy tolvaj és szökött rabszolga törvényen kívülivé vált, nem csak, hogy jót tett, ha valaki megölte, hanem még jutalmat is kaphatott érte. És ez a szökött rabszolga teljes kivertségében, teljes megalázottságában van, és kérem szépen találkozik Pállal. Pál ekkor Efézusban van, és Pál prédikációkat tart. Az efézusi kereszténység elég erős volt, és bizonyára emlékszünk, hogy azt mondtam, hogy a felső képzettek emberek köréből került ki az efézusi kereszténység. Szemben a római birodalom más városaiban, ahol egy alsóbb rétegből kerültek ki az emberek. És a keresztények Efézusban nagyon szerették, tisztelték egymást. És közébük ott van, közébük jut, közébük kerül egy szökött rabszolga. Na most nagyon jól tudjuk, ha egy szökött rabszolgát valaki segít, az épp ugyanazt a büntetést fogja kapni, mint a rabszolga. Egy szökésben lévő törvényen kívüli embert ilyen időszakban nem lehet segíteni. Ez körülbelül olyan, mint a zsidó törvény volt. Egy kegyetlen törvény, ugye? A második világháborúnak a végén, 44-es esztendőkben. Milyen csodálatos, hogy pontosan ez a gyülekezet, ez a helyiség adott otthont 50-60 zsidó menekültnek. Ha akkor az állam besugó gépezete utolérte volna ezt a közösséget, akkor lényegében ugyanazt a büntetést kapták volna, mint a zsidók. Mehettek volna Auschwitzbe, a haláltáborba, válogatás nélkül. Ha Pálról kiderül, hogy ő egy szökött rabszolgát bújtat, akkor ugyanazt a büntetést kapta volna, mint a rabszolga. És a rabszolga annyira bizalmába fogadja Pált, hogy elmondja az igazságot számára. És azt mondja, hogy én loptam, és szökésben vagyok. És Pál szeretné megmenteni Onézimuszt. És Filemonnak ír egy levelet. És határozottan arra kéri, hogy fogadja vissza a szökött rabszolgáját. Kérem szépen, ez egy akkora tekintélyveszteséggel járhatott volna a Filemonnak, hogy azok a rabszolgák, akik nem szöktek meg, azok azt mondhatták volna, hogy mi nem loptunk, nem szöktünk meg, és mi nem kapunk tőled semmi jót. Ez pedig megszökött, meglopott, és te visszafogadod. És Pál kéri, és azt is mondhatnám, hogy él előjogával, arra vonatkozólag, hogy visszaküldi Onézimuszt a rabszolga tartójához, nem parancsolja meg a keresztény Filemonnak, a rabszolgatartónak, hogy mit tegyen, csupán a keresztény prudencia, okosság és bölcsesség nevében kéri, hogy fogadja vissza a szökevényt. És én már nem rabszolgaként, hanem keresztényként. Természetesen mi nem tudjuk érezni ennek a teljes súlyát, még akkor sem, ha láttuk a Spartacus című filmet, vagy Sienkiewicznek a Kovadis című könyvét végigolvastuk, és mindazokat a nagyon híres könyveket, vagy Pliniuszi leveleket, ami ebben az időben volt, ne felejtsük el, hogy az egész római társadalom a rabszolgaságra épült rá. Ezt nem lehetett az egyik percről a másik percre megszüntetni. A kereszténység nem is kívánta forradalmian megdönteni a rabszolgatartó rendszert, hanem a kereszténység belülről akarja átalakítani. Ahogy Filemont is belülről akarja átalakítani Pál, és azt mondja, hogy próbálj másképp gondolkodni, mint egy rabszolgatartó. Próbálj úgy gondolkodni, mint egy keresztény. És ilyen dolgokat mond, például a 9. verse. Azt mondja, hogy a szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett. Most pedig rabszolgája is a Jézus Krisztusnak. Pál azt mondja, hogy én is rabszolga vagyok. Ugyanúgy, mint Onézimusz. Én már egy megvénhet vagyok. Valószínű, hogy ez a rabszolga fiatal lehetett, Filemon. Tehát fiatal, egész fiatal lehetett. Pál, mint egy követ jár, egy meghatalmazott követ jár közbe a szökött rabszolgáért. Nem hivatkozik tekintélyére. Most nem mondja azt, hogy én apostol vagyok. Azt mondja, a szeretetért inkább kérlek. Ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett. Ennél szebben nem lehet kérni. Erre nem lehet azt mondani, de a törvény azt mondja a római tíztáblás törvénynek. Ilyen és ilyen paragrafus, ilyen és ilyen bekezdése. Igen, van ilyen törvény. Tudjuk nagyon jól a római jogból. De Pál túl tud lépni a törvényen, és olyan szavakkal. És figyeljük meg, Pál azért egy küzdő ember. Pál mindenhol felkapja a kesztyűt. És a kereszténységért, mint egy nőstény oroszlán tud harcolni az ellenséggel, aki tönkre akarja tenni a gyermekeit. Csak a testemen keresztül. De figyeljük meg, hogy mennyire tud kérni is. Tehát Pál nem csak követelőzni tud, nem csak bajt vívni, háborúzni, pengét váltani. Szinte oda megy Filemonhoz, és simogatja, és azt mondja, én a megvénhett, az idős, arra kérlek, fogadd őt vissza. A 19. vers pedig egy csodálatos fokozás, amely a páli gondolkodás stiláris jegyeit hordozza magán, és azt mondja, én Pál írtam az én kezeimmel, és megfizettem, hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. Ha végigolvassuk az egészet, különösen görögül, akkor azt látjuk, hogy Pál egy ajánlást tesz Filemon számára, és azt mondja, szabadítsd fel a szökött rabszolgát. Amit ellopott, visszaviszi. És ha akarod, én kifizetem az árát is. Ne tartozzon! Testvéredként és ne rabszolgádként fogadd őt vissza. Nem egyszerűen arra vállalkozik Pál, hogy közben járjon a büntetés enyhítéséért. Nem arra vállalkozik csupán Pál, hogy két ember egymás mellett tudjon élni. Nem arra céloz, hogy egy szökött rabszolgát valamilyen módon toleráljon. A legnagyobbat kéri egy rabszolgatartótól. Egy szökött rabszolgát fogadjon vissza a testvérének. Lehetetlen volt abban az időben nagyobbat kérni. Nem csupán kegyelmet kér, sokkal többet. Nem csupán bocsánatot, azt lehet adni bocsánatot. De egy rabszolgát, egy szökött rabszolgát testvérként elfogadni, egy asztalhoz ülni vele, együtt enni, megmosni a lábát. Ez kemény dolog volt ott és akkor. A levéllel kapcsolatban két nézetet hadd mondjak el. Calvin János szerint olyan szerény és alázatos Pál kérése, hogy a legkisebb érdekében jár közbe, hogy lelkének finomsága és érzékenysége tükröződik meg az írásában. Akkor nézzük Luther Mártont is. Márton azt mondja, egyenesen analógiát lát Jézus közbenjárása és Pál közbenjárása között. Most értjük meg igazából, hogy milyen a názáreti Jézus közbenjárói tevékenysége, hogy Pál is ugyanúgy közben jár Onézimuszért, a szökött rabszolgáért. Bepillantást enged a társadalom legkeményebb rétegébe és harcias világába, hogy át és átjárja a keresztény szellemiség és a szeretet, amely átalakítja majd ezt a társadalmat, hogy tudjunk megbocsátani. És én azt hiszem, hogy Pállal együtt elmondhatjuk, hogy a legnagyobb értéke az embernek az, hogy tud megbocsátani. Annak is, ott is, akkor is, ha a törvény a legkeményebb, hadd mondjam így, legkegyetlenebb büntetést írja elő. Filemon levél Pál életének a végén keletkezik, valószínű 59-60 tájékában, és az írás kolosséi levéllel egy időben, sőt lehet, hogy egyszerre viszik el a levelet, hiszen nagyon sok tartalmi, formai, szerkezeti hasonlóság fedezhető benne. Az apostol közeli szabadulását várja, és már tervezgeti a jövőjét, és tervezgeti azt, hogy nem sokára személyesen is meg fogja látogatni, és majd megköszöni Filemonnak ez ügyben tett intézkedését. És hogy miért maradt meg ez a pici levél? Nem tudom. Az Új Szövetség egyik legkisebb levele. De számomra azt jelzi, hogy az Új Szövetség embere a legkisebb levelet is egy olyan piedesztára tudott tenni, tudta tenni, hogy évszázadok, évezredek vihara sem söpörte le. Én egyet tudok mondani, ha az Új Szövetségből ez a néhány sor hiányozna, sokkal szegényebb lenne az Új Szövetség. Ez a néhány sor nem dogmatikai mélységekre vezet el bennünket. A keresztény megbocsátás egyszerű és Jézusi útján vezeti el az olvasót. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál levele Filemonhoz.
2: Címzés, üdvözlés.
1: Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér. Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Arkiposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
2: Hálaadás Filemon hitért és szeretetért.
1: Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.
2: A megtért rabszolga visszaküldése.
1: Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban.
2: Üzenetek, üdvözletek, áldás.
1: Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel.
3: Mai szakasz a Filemonhoz írott levél. A Filemon levél az átalakulásról szól. Ezt a rövid levelet a maga 25 versével azzal foglalhatnánk össze, amit a filemoni elvnek nevezünk. Tedd rendbe a kapcsolatodat Istennel és embertársaddal, és tedd ezt meg azonnal. A filemoni levelet Pál a római börtönéből írta Krisztus után 60 körül. Ez az apostol legrövidebb levele. A levél drámai felszólítást intéz Filemonhoz, hogy bocsásson meg Onészimusznak, szökött rabszolgájának. Pál fölhívását tovább bonyolította az a tény, hogy távozásakor Onészimus értékeket lopott el, Rómában pedig találkozott Pállal, akinek missziós tevékenysége folytán megtért és megvallotta bűnét. Ezek után Pál és Onészimus egy kitűnő és etikus stratégiát dolgozott ki dolgaik rendbetételére. Onészimus eldöntötte, hogy önként visszatér Kolosszéba, Tihikus és Filemoni levele kíséretében. Erre már van utalás a Kolosszé 4.7.9-ben is. A levél célja, hogy megkérje Filemont, béküljön meg Onészimusszal, és egyengesse a visszatérését. Milyen fontos a keresztények között a megbocsájtás, amely Isten megbocsájtásán alapul.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk fölül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremt-e, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjük föl mások karizmáit és segítsék a világiak felelősségvállalását. Keresztény összefogás a megfogan gyermekekért. Holnap indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten, holnaptól november 1-ig a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Látod-e Isten? Gálya Rab oratórium ma este a Deák-téri evangélikus templomban. A Gálya Rab oratórium következő eladása ma este, szeptember 22-én kedden, 18 órai kezdettel Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban látható, a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi víztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy fölhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályara prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei földolgozását ismerjük. A Látod-e Isten? Című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: rémálom.
1: Bölcsesség költözik a szívedbe, és az ismered gyönyörködteti lelked. Megment a helytelen úttól, és az álnokul beszélő embertől. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 10. és 12. versek.

lefekvés előtt nem kellett volna megnézned a híreket. Úgy érzed magad most, mint egy ostromlott vár. Gyilkosságot követő öngyilkosság, húsevő streptokokuszok, autólopások, kábítószerek az iskolaudvaron, állatokat feláldozó sátánisták. És persze lesben álló emberrablók, terroristák és bombák, dél-amerikai drogkartelek, politikai ellenzékiek elnyomása Ázsiában, úszóholttestek az afrikai folyókban, és igen, világszerte éhező gyermekek. Mi a megoldás? Építhetnél magadnak egy mega lézer fegyvert, amit magaddal vinnél az ágy alatti rejtek helyedre. Vagy nagyon vigyáznál arra, hogy merre jársz.

Melyek azok a veszélyek, amelyekért érdemes aggódnod? Az emberiség mindig is külső veszélyekkel szembesült. Kezdve a gigantikus méretű majmoktól, egészen a nukleáris világháborúig, mindig is veszélyeztetve volt. Bizonyára az élet korábban sokkal nehezebb is volt, mint napjainkban. Viszont ahhoz nem fér kétség, hogy ez a világ bizony lehetne jobb hely is. Szeretnél hosszú és boldog életet élni. Arra számít az, hogy amint egyre idősebb leszel, a körülményeid is javulni fognak. Vagy ellenkezőleg épp amiatt aggódsz, hogyha megöregedsz, már nem lesz miért örülnöd. Lehet, hogy néha úgy tűnik, a veszély az ajtód előtt leselkedik. A televízió egyszerűen beletaszít a terrortámadások, a gyilkosságok, a háborúk, a gyilkossági nyomozások, a kábítószerrel való visszaélések közepébe. És ezáltal a halált hozza el az otthonodba. Miközben figyeled a világ problémáit, szem elől téveszted a rád leselkedő veszélyeket.

0: meg kell értenünk, hogy te vagy, saját magadra nézve, a legnagyobb veszély. Jövőt sikere és biztonsága érdekében a legjobb lesz, ha követed Isten életedre vonatkozó tervét. Kevésbé valószínű, hogy egy idegen fog belopózni a szobádba, az viszont már sokkal inkább elképzelhető, hogy egy éjszaka majd te osonsz ki a szobádból, mert elveszíted a lelki és erkölcsi egyensúlyodat. Nem lesz könnyű felnőni. De ha bízol Istenben, olyan leszel, mint az öntözött fa, amely nem fél a hőségtől. Ne legyél csupán túlélő, hanem virágozz, és akkor esélyed lesz megoldani még a világ problémáit is.
1: Közreműködött Balázs László.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti. Példabeszédek könyve 29. fejezet, 11. vers.

Nem egy olyan házaspárt ismerek, ahol a férj nagyon indulatos természetű. Nincs türelme kivárni, amíg elkészül az ebéd, vagy elindulnak valahová. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy akarja, már haragosan kiabál, káromkodik. Dühösködik a szomszédra, a postásra, egyáltalán mindenkire. Morgolódik, zsörtölődik, és feszült helyzetet teremt maga körül. A gyerekei tartanak tőle, mert kiszámíthatatlanok az indulat kitörései, és sosem tudják, mit fog lépni. A feleségek azonban nagyon türelmes, szelíd asszonyok, akik a nyugalmukkal képesek lecsendesíteni a férjükben dúló indulatokat.

0: A Szentírás azt mondja, hogy a bolondul viselkedő ember szabad folyást enged az indulatának, a bölcs viszont megfékezi és lecsillapítja a haragját. Kicsit ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy vízesés hatalmas víztömege lezúdul a hegyekből, magával sodorva mindent, ami az útjába kerül, de amint sík területre ér, lecsendesedik és szelíd folyóként hömpölyög tova. Nem tudom, hogy a te családodban van-e olyan személy, amilyenről beszéltem. Ha igen, azt javaslom, hogy mikor feszülté válik a helyzet, kérj Istentől nyugalmat és szelíd engedelmességgel és szeretettel segíts oldani a légkört. Ha te vagy erre hajlamos, akkor pedig próbálj megszabadulni ettől a természettől, hogy ne mérgezze meg se a te, se a szeretteid életét.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

31-től a 32. versig. Amikor pedig ezeket mondta a maga mentségére, Festus hangosan így szólt, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig azt mondta, nem vagyok én bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mivel tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem gondolom, hogy ezek közül előtte bármi is rejtve lenne, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Agrippa király, hiszel-e a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig azt mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénnél legyek. Pál így válaszolt, kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, és ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak, olyanok lennének, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Aztán felkelt a király, a helytartó, Berenike és azok, akik velük együtt ültek. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig azt mondta Festusnak, ezt az embert szabadon lehetne bocsátani, ha a császárhoz nem fellebbezett volna. Ez az esemény azt az igazságot mutatja be nékünk, hogy semmi sem történik véletlenül az ember életében. Az Úr ügye akkor is előre halad, amikor mi úgy véljük, hogy hátra megyünk. Pál megkurcolása is csak jó alkalom volt arra, hogy mindenütt bizonságot tegyen az Úr Jézusról. Tehát nincs véletlen a mi életünkben sem. Most előkelő hallgatói vannak Pálnak. E bizonságtétel során különösen három személy jellemét szeretném vizsgálat alá venni, és szeretném, ha végül kiki föltenné önmaga előtt a kérdést, e három közül melyik típushoz tartozom én? Pálban az őszinte, komoly, megszentelt életű keresztjének típusát látom. Festusban a hitetlen emberek típusát, Agrippában pedig a félkeresztjének típusát. Pál az őszinte komoly keresztjének példaképe. Amit mondott az efézusi gyülekezet véneinek, valóság volt az életében. De én semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Cselekedetek könyve, 20. fejezet, 24. vers. Bár hasonlítanánk hozzá mindjájan. Az ilyen odaszentelt élet dicsőségére van az Úrnak, másoknak pedig javára, az illetőnek pedig üdvösségére szolgál. Pál az Úr melletti hűségére nem fizetett rá, még ha mártíromsággal fejezte is be életét, mert előre látta a számára eltétetett koronát. Festus a modern gondolkodású emberek megszemélyesítője. Néki az egész vallásos élet babonaság és bolondság. Ő csak ennyit látott Pál apostol bizonságtételében. A vak sem lát semmit a természet szépségeiből. Számára nincsenek gyönyörködtető színek, képek, csak örök sötétség, örök egyhangúság. A Festus szemei is vakok voltak. Sajnos a Festus lelki vakságában a zsidók is bűnösök voltak. Jobb bizonságot is tehettek volna a lelki életükről, mint éppen a hit dolgában pereskedni egy ilyen hitetlen ember előtt. Rossz reklám volt ez vallásosságukról. Sajnos sokszor lejáratta már a kereszténység is magát a világ előtt való rossz példaadással, a késhegyre menő dogmatikai vitákkal. Több kárt csináltak ezekkel, mint hasznot. Festus tehát csak annyit látott az egész sorsdöntő kérdésben, babonaság, bolondság. Pál az énekre mondja, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. 2 Korintus 4:3. Kedves testvérem, nem a hitetlenkedő Festusok álláspontja dönti el a szellemi tények valóságát. Atya, fiú, szentlélek, örök élet, kárhozat akkor is van, ha mindenki tagadja. Az Úr őrizzen téged a hitetlen Festus álláspontjától a lelki dolgokkal kapcsolatban. Tudd meg, hogy a hitetlenség kárhozatos bűn. Azt mondja az Úr Jézus, aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. János 3:18.

Nézzük Agrippa királyt. Ő már járatosabb a vallásos élet dolgaiban, mint Festus, hiszen nem csak vallásos zsidók között él, hanem maga is zsidó. Gyakran eljárogat a templomba, hallgatja a prédikációkat, és mégsem tud kereszténynél lenni. Sajnos sok ilyen keresztény van ma is. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a vallásos nevelés vagy a vallásos környezet, tehát templom, imaház még nem tesz hívővé senkit. Eljárogat oda az ördög is. Néha még meg is előzi az odajárókat. Ahhoz, hogy valaki keresztényé lehessen, komolyan meg kell térni. Agrippa egy gyenge jellemű, gyáva és gúnyolódó ember volt. Takargatta, titkolta szíve rejtett érzéseit Festus előtt. Szégyelt színt vallani. Így mondhatjuk, hogy Agrippa félkeresztjén volt. Attól viszont nem is lehet várni semmit. A félkeresztjén arra hajlik, amerre a szél fújja. Sok ilyen keresztjén van ma is, aki barátja, munkatársa, felettese előtt nem meri kinyilvánítani hitbeli meggyőződését. Pedig az Úr Jézus azt mondja, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Máté 10.33. Majd azt látjuk, hogy Agrippa a neki szegezett kérdésre igen kétes értelmű választ adott. Majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénnyé legyek. Szavaiból kitűnik, hogy nem keresztjén, de azt sem állíthatjuk, hogy pogány, hiszen ismeri a proféciákat, legalábbis Pál így ismerte őt. Ha tehát azt mondanánk, hogy pogány, vétkeznénk a szeretet ellen, ha pedig azt, hogy keresztjén, vétkeznénk az igazság ellen. Sem nem keresztjén, sem nem pogány. Micsoda tehát? Mint már említettem, félkeresztjén. Ez a legrosszabb állapot. Aki csak félig az Istené, az egészen az ördögé. Mitől nem tudott ez a szegény Agrippa egészen keresztjénnél lenni? Nyilván a rangjától, a világi gyönyöröktől, a testies élettől, egy szóval megtéretlen szívétől. Agrippa elnyerhette volna az üdvösséget, ha, mint Pál, le tudott volna mondani a világ barátságáról. Önmegtagadás, lemondás nélkül nincs örök élet. Az Úr Jézus így szólott hallgatóihoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Márk 8.34. Végül nézzük meg, mit is jelent ez a szó gyakorlatilag, hogy majdnem. Csak az ajtóig való eljutást. Az öt balga szűz is eljutott a mennyegzős ház ajtajáig, de be már nem mehettek oda. Majdnem elérni a vonatot, biztos lemaradás. Majdnem meggyógyulni, biztos halál. Majdnem üdvözülni, biztos kárhozat. Lám, ide juttat a majdnem kereszténység. Kedves testvérem, ezek után kérdezd meg magadtól, melyik típushoz tartozom én? Ne felejtsd el, mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall. Őrizzen az Úr Jézus téged és engem is, úgy a Festus, mint az Agrippa lelkületétől. Segítsen Páli lelkülettel szolgálni őt, mint halálig. Legyen így. Amen. Az Úr közel. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 4-től a 7. versig. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Gyülekezeteinkben igen sok helyen szokásban van, hogy Isten tiszteleteink végén azt szoktuk mondani, az Úr közel. A gyülekezet pedig válaszként azt mondja, jövel Uram Jézus. Nagyon szép bibliai köszöntés ez, de csak akkor ér valamit, ha komolyan vesszük a szavak jelentőségét, és úgy ejtjük ki az ajkunkon. Találkoztam már olyan testvérrel, aki azt mondta,
hogy ő egyszerűen nem meri kimondani: jövel, Uram Jézus. Annyira meg van terhelve az élete Istennek nem tetsző dolgokkal, hogy remeg még a gondolatától is annak, hogy ilyen lelki állapotban találkozzon az Úrral. Én bátorítottam, hogy az Úr Jézus mostani közelsége még nem ítéletet jelent, hanem szeretetet és kegyelmet. Tegye le az Úr keresztjéhez bizalommal terheit, és akkor nem fog remegni a találkozás gondolatától. Lássuk, mit kell nékünk tenni e második adventi korszakban élőknek, hogy készületlenül ne érjen az Úr megérkezése. Örülni kell jövetelének. Az első keresztényeknek nem félelmet, hanem vigasztalást jelentett a próbák, szenvedések és üldöztetések között ez a tudat. Kedves hallgatóim, ha egy olyan vendég érkezését várjuk, akit nagyon szeretünk, és az is nagyon szeret minket, ráadásul gazdag ajándékot is hoz számunkra, azt örömmel várjuk. Szinte a napokat és órákat is számolgatjuk, csak érkezne már. Senki sincs, aki nagyobb ajándékot hozhatna, mint az Úr Jézus. Senki sincs, aki jobban tudna szeretni bennünket, mint ő. Úgy van, ahogyan az énekíró is mondja: nagyon szeret engem Jézus, oly sokat tett érettem. Ne remegjünk hát érkezésének gondolatától, hanem örüljünk néki szívből. Aztán, ami szelíd lelkűségünk is legyen ismert minden ember előtt. Hozzánk nem illik a heveskedés, háborgás, lázongás, idegeskedés, kapkodás, és így tovább. Rossz reklám az, ha egy hívő embert nagyszájúnak, vitatkozónak ismernek. Az Úr Jézus így tanít bennünket: tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Szégyenkezve kell elismernünk, hogy nem könnyű tantárgyak ezek. Hogy mennyire sikerül megtanulni a szelídséget és az alázatosságot, az elsősorban attól függ, hogy mennyire születtünk újjá. Ha az az indulat van bennünk, mely az Úr Jézusban volt, nem nehéz szelídnek és alázatosnak lennünk. Továbbá arra tanít az ige: semmi felől ne aggódjatok. Hogy az aggodalmaskodás bűnétől szabadok lehessünk, gyermeki hitre van szükségünk. Én még olyan gyermeket nem láttam, aki az élet gondjai miatt csak egy hajszányit is aggodalmaskodott volna. Minden gondját, baját odabízza a szüleire. Tegyünk így mi is. Bizonyára van tapasztalatunk, hogy az aggodalmaskodás nem segít a helyzeten, sőt, inkább nehezíti az életünket. Az aggodalmunkkal szomorítjuk az Urat is, hiszen ő gondviselő atyánk nékünk, és így nincs szükségünk az aggodalmaskodásra. Az Úr Jézus tanítása szerint aggodalmaskodni a pogányok szoktak. Az aggodalmaskodás helyett az imádkozást ajánlja az apostol. Azt mondja: minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ez azt jelenti, hogy már kérésem alkalmával köszönjem meg Istennek, hogy meghallgatott. Bár a kérésem beteljesedését még nem látom, mégis biztosra veszem, hogy kéréseim megvannak Istennél, és a maga idejében majd teljesíteni fogja azokat, ha jónak látja. Az ilyen életnek az a jutalma, hogy nem fél és nem háborog a szívünk. Így az Istennek békessége megőrzi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézusban. Kedves hallgatóim, ezekben a feszültségekkel teljes időkben, amelyben élünk, eme igei tanácsok betartása mellett várjuk az Urat. Amen.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándor életet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Ginával, akivel Szeverényi János beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh-Kray Gina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
1: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
0: És akkor te ebben nőttél föl?
1: Igen.
0: Tehát egy cirkuszos családban?
1: Igen.
0: Kisgyerekként?
1: Igen,
0: és
1: utaztunk.
0: Hogy éltél? Hogy éltetek?
1: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
0: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
1: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt, azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan, ugye, amit éppen...
0: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
1: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egykerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a dróton menés, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
0: de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
1: csináltál? A légtornász, igen,
0: azt
1: nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult. Minden
0: párban
1: gyereknek.
0: Voltál valakivel fent?
1: Nem, egyedül szerepeltem.
0: Egyedül.
1: Igen, igen.
0: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e balesetet. Mondd el, légy szíves, a műsorban?
1: Hát leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
0: Őrület.
1: És, hát
0: és ez
1: Romániában történt.
0: És akkor hogy reagáltak erre?
1: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba. A szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városban voltunk, még röggen se volt a kórházba.
0: De jött volna, érted, egy helikopter? Egy hely,
1: ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye, de végül mentővel hoztak.
0: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak több hét alatt?
1: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
0: És ez meg is történt.
1: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk, van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művöldési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: hát
1: őket?
2: A férjem, igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni. De fura volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az elelkemet is, és minden nagyon kémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak. Az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet. Mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
2: Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni, ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
1: Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
2: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na, akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözz a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. De abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re. És én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: Lélekhangoló.
1: Hat év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a hat évre, most itt a hit szempontjából?
2: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogyha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
1: Mik valamit. Ezek az áldások?
2: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abba.
1: Hány évesen hunyt el édesapu?
2: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
1: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
2: igen,
1: és akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
2: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk, a helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy, az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk istentiszteleten. És ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu ott Szent mellett. És olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve egy szobába voltunk 4 embi házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
1: És ezeket így megtalálod. Fantasztikus.
2: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap voltak istentiszteleten.
1: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
2: Moldáviába és Makedóniába volt. Voltunk még cirkusszal.
1: Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
2: Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
1: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
2: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyságot, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
2: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak.
3: Imizséjét, vagy ahogyan akkor nevezték a messz tinédzsert, és miután megnyeri ügyüknek a plébános, Tóth János és a karnagy, Tardi László támogatását 1968-ban a Mátyás templomban is. A közreműködők, a különböző bígyzenekarokban játszó szilas zenésztársai és templomi énekarokban éneklő fiatalok. A hatás elementáris. És ez nem csak a templomba járó és az oda ez alkalommal a bétmise hírére érkező fiatalokra vonatkozik. Az eseményekre nagy létszámmal fölvonuló titkos rendőrség és tucatnyi lap és magazin tudósítója sem maradt tétlen, és vagy semleges, a Ludas Matyi, a magyar rendőr és a világosság egyaránt, persze nem egyformán, foglalkozott az eseménnyel. Szilas ír még két bitmisét, majd, bár nem akar diszidálni, mégis hamarosan Kaliforniába kerül, ahol zeneszerzői, karnagyi, orgonaművészi és zenetudósi diplomákat szerez. Bár vallásossága vagy bitmiséi miatt itthon semmiféle kellemetlenség nem érte, mégis elhatározza, s be is tartja, amíg a kommunizmus tart, nem jön haza. Bár üdvözlégyét itthon máig népénekként éneklik, elfeledvén szerzőjét, a bitmisét, a rendszerváltás után egyszer-kétszer eladják főművét, művei mégis csipkerózsika álmot alszanak. Már mint a Los Angeles melletti Pasadena presbitáriánus egyház orgonistáját és zeneszerzőjét kéri meg Szélvince a nagysokára hazalátogató Szilast, hogy az abonyi bitmise 30 éves évfordulójára újra írjon misét, és unszolására meg is születik a Missa Aboniensis, és 1977 tavaszán több alkalommal fel is hangzik, mint két mű, hol miséken, hol koncerteken. Tanítványaimmal a Janus Pannonius Tudomány Egyetem szociológia és kommunikációs szakos hallgatóival és két fiatal kollégámmal, Péter Firitával és Szűcs Hajnalkával megpróbáltuk a mű keletkezését, létrehozását és fogadtatás

átnyomon követni, és a külső-belső történéseket értelmezni. Kik és milyen üzenettel akarták megszólaltatni az abonyi misét, kik a megrendelők, a megszervezők és az előadó. Milyen események keretében valósult meg a szándék? Kik és hogyan fogadták, értelmezték az üzenetet? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Az események. Az abonyi mise fogadtatását 4 alkalommal, 4 helyszínen vizsgáltuk. Egyház zenei áhítat keretében, hagyományos mise keretében, templomi koncerten és diákmisén, valamint az egykori beatmisék közönsége előtt, az esti mise keretében a beatmise, utána pedig az abonyi mise hangzott el. Ezeket a miséket a megszólítottak meglehetősen különböző rétegei értelmezhették. A beatzene ünnepének demonstrációjának, egy egyházon belüli identitás, mentalitás és ízlés irány megnyilatkozásának, nosztalgia koncertnek, amelyen a beatmise egykori előadói és kedvelői önmagukat ünneplik, egy hazalátogató sztár ünneplésének, zenei eseménynek, az egyházi identitást erősítés és vagy az evangelizálás céljával. A megszólítottak közé számíthattuk a miség törzs közönségét, akik számára ezek a művek merőben újfajta, kellemes vagy kellemetlen élményt jelenthettek. A beatmise egykori közönségét, akik számára kellemes vagy kellemetlen meglepetést okozhat az új mű, esetleg az egykori is, hiszen közben felnőve megváltozhatott az ízlésük. 10 és 20 éveseket, a mai világi és vallásos popzene kedvelőit, akik számára a beatmise is régi módinak számíthatott. Egykori zenésztársakat, akiket meglephet a 30 évvel ezelőttitől erőteljesen eltérő mai mű, az egyházi zene szakembereit, akiket az egykori mű erőteljesen megosztott, egyházi vezetőket, akiknek zenei ízlése meglehetősen eltérő, akik ugyanakkor fontos evangelizációs eseménynek is tekinthetik az bemutatókat. Az ötletgazda. Akkor több kórusban énekeltem, több pappal, több katolikus közösséggel voltam kapcsolatban. Éjjel-nappal énekelgettük ezt a műfajt is. Ebben a világban éltünk, a tanulást elhanyagoltuk. Amikor a Szilas-féle beatmisét csináltuk, nem volt előre megfontolt evangelizációs célunk, semmiféle egyházi praktika, vagy a fiatalok templomba csábításának szándéka. A magunk kedves zenéjét alkalmaztuk egyházi szertartásra, mert mindkét világban, a beatzenében és egyházunkban is otthon voltunk. Szilas Imre távozása után abba maradtak a beatmisék, több okból is, politikai szempontból is barátságtalan volt a légkör. Ha egyszer maga a beatzene is politikai ügy lett, még inkább a beatmise. Ez az új mű sokkal hosszabb, komplikáltabb és gazdagabb, mint a 30 évvel ezelőtti. Egyöntetően meleg fogadtatásra nem számítok, inkább az egyházi könnyű zenével kapcsolatos, máig elnyúló polémiák fölerősödésére lehet számítani. Különösen azok körében nem, akik szerint az egyházi zene meghitt, nem méltó hozzá a dobpörgés, az extázis, a hangerő. A zeneszerző. Amikor konzervatóriumban jártam zeneszerzés szakra, már voltak zenekaraim, akikkel beat és rockzenét játszottunk, és mint vallásos gyerekek, szent énekeket kezdtünk egy kicsit másféleképpen játszani. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk beatmisét. Jó barátom, Szilvince, ezután állandóan ösztönzött, inspirált, nagyon földobott, aztán megcsináltuk a húsvéti misét. Akkor ösztönösen írtam, ma már tapasztaltabb vagyok, miután megismertem az egyház zene irodalmát. Ez a zene talán jobban ki tudja fejezni,
minden más formánál azokat a hatalmas dolgokat, amiket Isten művel a világ teremtésétől fogva. Amikor Szélvince barátom felvetette, hogy írjak új misét az évfordulóra,

Haza otthonom. Ez egy többlet. Mindig is írtam zenét, kisebb-nagyobb sikerekkel, orgonaműveket, kórusműveket, csak rendelésre. Ezt is Vince kérésére. Eddigi munkásságom summázata az Abonyi mise. Latin szöveg és rock and roll együtt. A latin illik a grandiózussághoz. Ma egy presbiteriánus templomban vagyok orgonista és karvezető, de más templomokban is játszom. Ami a hitemet illeti, ez egy spirális dolog, egyre mélyebben tanulmányozom, élem az életet, egyre mélyebben gyakorlom hitemet. Keresztény vallás intellektuális, meg kell értenünk, és erre egy egész élet kevés. A katolikuson kívül másfajta keresztény hatás is ért, hol az egyik, hol a másik vált életemben hangsúlyossá. A lényeghez szeretnék eljutni. Ezt kutatom a zenében is. A legfontosabb megtudni, mit kíván az Úr. Azt, hogy igazságot cselekedjünk, szeressük az irgalmasságot, és teljesítsük akaratát. Ebben a mentalitásban élek, gondolkodom, és zenélek. Nehezen tudom elképzelni, hogy más is meghallja a zenémben azt, amit én meghallottam benne. Ez az egész zenélés egy nagy rejtély számomra. A zenemű. Mivel a műről úgy szóval csak hívei nyilatkoztak, megkértem két független szakértőt, hogy az Abonyi fölvétel alapján véleményezzék az új művet. Körmendi Ferenc, a Magyar Rádió egyik művészeti vezetője, aki maga is játszik többféle zenét, köztük rockzenét is, aki jól ismeri a magyar egyházi popzenét, így vélekedik az új műről. A szemléletében alapvető különbséget érzek. Szilas professzionális igénnyel, és ezt most nem csak dicséretképpen mondom, műzenét, egyházi zenét alkotott, míg a régebbi a spontán örömből született. Ez a mű nagyon hosszú, népénekként, népszerű zeneként nem funkcionál. A nagy összegezés igényével készült. Ahogyan előre halad a mű, egyre inkább oldódik a műzene alkotási igény. Még a túlzsúfolt Kyrie és a Credo szinte a hámol misét idézik, a továbbiakban előre nyomul a swing, a jazz és a rock. A nagy összegezés igényével készült, tágabb ízlésvilág jellemzi. Fölbukkannak benne a Gregorián idézetek, a rockvilágból is rengeteg idézet, például a Webbertől, a Superstarból tételes idézet is, Emerson Jazz Rock triója, az orgona és szintetizátor improvizatorikus szólók, emerzoni ihletések, az Agnus Dei-ben egy Tina Turner által énekelt slágert véltem fölismerni. A kórus nagyon jó, az orgonista igazi profi. A Kyrie egyébként nagyon szép és méltóságteljes, ünnepi alkalmakra való. Szalai Olga, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet munkatársa, a népzene és az egyházi zene szakértője úgy gondolja, hogy a 67-es beatmise teljességgel fölidézi a 60-as évek rock és tánczene világát, az Abonyi mise latinságával, fölismerhető műzenei hatásokkal és törekvésekkel félig már műzenei igényt jelez. Érződik a komolyabb zenei fölkészültség és igény. Ezúttal az archaizáló, barokkos, vokális részeket elsősorban jazzes, hangszeres részek váltogatják. A hosszasan végig komponált Kyrie, barokkos, fúgaszerű kórusa, rockos hangszereléssel házasodott össze. A Credo már szétesőbb, és számomra túlságosan programszerűen földolgozott. Stílusában még vegyesebb, mire Gregoriános, barokkos, fúgaszerű, jazzes, zongora szóló, stb. Váltakozik benne. Egészében véve figyelemre méltónak tartom a misét, már csak azért is,
mert nem esett áldozat.

például a divatos nyugat-európai vagy amerikaias, túlsablonos vagy érzelgős dallamvilágnak, hanem egy számomra szimpatikusabb, rusztikusabb vonulatot idéz föl. Én a tolsvai féle magyar misét nem tartom eléggé liturgikusnak, sem eléggé jó zenének, mert sok volt benne a sablonosság és a világias érzelgősség. Ebben a műben összefogottabb az egyes tételek tematikus építkezése. A dilemmát Szilasnál számomra az okozza, hogy nem tudom, jazzesített klasszikus zenét, vagy klasszikus zenével színezett jazzt kell hallgatnom, és ezen belül az említett hatások nem olvadnak meggyőzően egybe. A törekvés nem rossz, csak érthető módon a barokk zenét illetően az elődök miatt elég nehéz profinak lenni. A karnagy. A 30 évvel ezelőtti mise egészen új kezdeményezés volt, nem a legmodernebb, mint mondjuk Ligeti vagy Stockhausen, de ez a fajta beat stílus merőben különbözött az akkori vallási könnyű zenétől. Szilas a liturgia hivatalos szövegét vette anyagául, méghozzá 2 évvel a hivatalos bevezetése előtt, valamint a Szent vagy Uram énekes könyv több száz éves szövegeit. Ezeket a szövegeket jeleníti meg korosztályának zenei nyelvén, és ez akkor nagyon jól sikerült. Az abonyi mise ugyanarra a hangszeregyüttesre készült, de az énekkari anyagban óriási a különbség. A mostani mű sokkal igényesebb, sokkal összetettebb. Ez érthető is, hiszen Szilas oda át többféle zenei diplomát is szerzett. Ez a legnagyobb értéke, zeneileg átgondolt, kidolgozott mű, kompromisszum nélkül, mégis úgy, hogy egy jó amatőr énekkar is el tudja énekelni. Első benyomásom az volt, hogy ilyen rövid időn belül nem tudjuk megcsinálni. Természetesen szerepe volt végső döntésemben az is, hogy 30 évvel ezelőtt közösséggé kovácsolódtunk, és én is tagja lettem a főképpen a Regnum Marianum mozgalomba tartozó társaságnak. Most is ezt a társaságot hívtuk össze, bár a feladat százszor nehezebb volt. Most már remélem, hogy olyan előadás lesz, amit a kompozíció megérdemel, hogy egyszerre adhasson zenei és vallási élményt. Talán még Szilas sem tudja, mennyire komoly vállalkozás ezt a Nelson miséhez hasonló terjedelmű művet előadni. A barátság és a nosztalgia által motivált zenészek és kórustagok egészen másra számítottak. Egyszerű zenei szerkezetre, olyanra, mint a 30 évvel azelőtti volt. Nem adta meg könnyen magát a mű, sem a zenészeknek, sem a kórusnak. Utóbbiak hamarabb megbarátkoztak vele, egy részüket az újdonság varázsa inspirálta. Bár a liturgiát ennyire szem előtt tartó mű ebben a rock stílusban ritkaság, mégis elég nehéz megjósolni, hogyan fogadja majd az egyház, kiváltképpen az egyházi zene képviselői.

a zenésztársak. A szólógitáros Kékes Zoltán, a ritmusgitáros Rápolti Árpád és a basszusgitáros Ullmann Otto hosszasan és oldottan beszélnek a 30 évvel ezelőtt történtekről. Számomra ez volt az emlékezés. Az újra együttzenélés öröme nagyapa korunkban. Mint ha csak valaki összetalálkozna 30 évvel ezelőtti szerelmével. Mint ha újra összeállna egy foci csapat. Ez a műváratlan volt. Elsőre egy nagy kváz volt. Igényesen megírt programzene. Ez komoly zene. A 30 év mindenféle hatása benne van. Ez egészen más. Nem jó keverni a stílusokat. Ez egyébként nem beat, ez rockosabb. A régi slágerszerűbb volt. Ez a 70-es évek vége és a 80-as éve elejének rock stílusa. Az akkori legnagyobb sztár Emerson volt, Imre is orgonista, innen a hatás. Abszolút Emerson hatás. Ez nem ilyen egyértelmű. Ebbe bele kell mélyedni. Hogy milyen lesz fogadtatás? Most talán van esély a világ sikerre. A kórus. 50-60 kórus tag gyűlt össze az első összpróbára. Kétharmaduk 40-50 éves, a többiek alig 20 év körüliek. Sokan érkeztek gyerekeikkel. Egyesek az elmúlt évek alatt is aktívan énekeltek, és fejlesztették zenei tudásukat. Mások most elevenítik föl énektudásukat. A hívószóra villámgyorsan terjedt el a hír, hogy Szilas új misét írt, mindenki lelkesen jött, ám eléggé eltérő motivációval. Ez olyan, mint egy jó konzsuzsa koncert. Akkor is értékes volt, ma is az. A nosztalgia, a barátság és a zene az éneklés iránti szeretet munkál többségünkben. Ez egy koncertmise. Nehezen fér bele a hétköznapi liturgiába. Kiművelt munka, vissza is néz, összegez és előre is tekint. Széttartó indítékok. 30 évvel ezelőtti beatmise tám módon jött létre a nemzetközi beatmozgalom és a hazai féllegális újra evangelizációs mozgalom erőterében. Ma nincsenek ilyenfajta erőterek. Egy máig élő emlék hívja életre a vállalkozást. Ez formálja alkalmi közösségé a meglehetősen eltérő indítékú résztvevőket. Míg annak idején a beatmise a szervezők, az előadók és a befogadók nyelvén szólalt meg, az abonyi mise nyelvét meg kell tanulni. És akik erre szívesen vállalkoznak, vagy a művészi kihívás, vagy a barátság, vagy a nosztalgia kedvéért teszik. A távolság az összegező ópuszt író, és hitében egyre mélyülő zeneszerző, és az ugyanúgy jegyébe érkező, máig beat-es zenésztársak között a legnagyobb. Ők úgy vannak az egésszel, mint a mesét hallgató kisgyermek, egyfelől teljesen azonosulnak hőseivel, másfelől pontosan érzékelik, mi a mese, mi a valóság. Összeáll a csapat ugyanúgy, de mást kell játszaniuk, mint amire számítanak. Mindez áll a kórusra is, ha nem is ilyen mértékben, mert egyfelől ők mindig is kapcsolatban voltak és maradtak a komolyabb egyházi zenével, másfelől számukra a katolikus vallású elittagjai számára ez a közreműködés a baráti segítségen kívül egyházi szolgálat is. Kérdés, mi foghatja össze ezt a sokféle, csak részben összehangolódott indítékot? Az események. Az Abonyban, az új abonyi mise ősbemutatóján is zsúfoltig megtelt a templom. Mintegy 650-en lehettek. Többen voltak a nők, mint a férfiak, de minden korosztály képviselve volt. A helybéliek is többen voltak, mint egy átlagos vasárnap, és sokan érkeztek az ország minden tájáról. A mise kezdetén még néhányan ütemesen ringatóztak a zenére,
de a majd egy óra hosszat tartó prédikáció alatt már többen eltávoztak. Pedig a prédikáció kapcsolódott a zenei eseményhez, méghozzá oly módon, hogy a legutóbbi évtizedek két legjelentősebb csodájaként az 56-os forradalmat és a 67-es szilas misét említette. A mise végén a közönség fölállva tapsal köszöntötte, ünnepelte a szerzőt és a kórust. Ekkor alakult ki igazán forró hangulat. Bár a plébános kérte Szilast, jöjjön le a karzatról, hogy a jelenlévők megismerhessék, ünnepelhessék, ő inkább ráadást adott. A Mátyás templomban a vasárnap reggeli ifjúsági misén hangzott el a bítmise, és a szokásos 10 órás úgynevezett koncertmisén az abonyi mise. Ekkor már nagyon kevés fiatal volt. A koncertmisé törzsgárdáján kívül külföldi turisták és néhány tucatnyi beavatott vett részt rajta. A nagyon hosszú, túlságosan kegyes, intellektuális és patetikus homilia nemigen illeszkedett az eseményhez. A Magyar Szentek új templomában, mely egyben az egyetemisták temploma is, az esti mise keretében hangzott el a bítmise, és a mise után az abonyi mise. A szombatesti misek törzsközönségén kívül elég sok fiatal vett részt, de többségben volt az a korosztály, mely annak idején 10 évesként hallhatta a bítmisét, köztük szép számmal a zenésztársak, egyházi zenészek. Eléggé családias volt a légkör, és ezt az is elősegítette, hogy egy papnövendék mondta a homiliát. Az események tehát meglehetősen eltérő történések voltak, igazi nagy esemény úgy tűnik csak Abonyban volt, annak ellenére itt is nagyon heterogének voltak az elvárások. A másik 3 alkalommal csak részlegesen alakult ki kommunikáció az előadó és a befogadók között, még leginkább a 4. alkalommal, amikor legnagyobb volt a beavatottak és a kollégák aránya. A hallgatóság. Középkorú férfi, mind a kettő tetszett, 50 körüli asszony. 1974-ben egy szeglédi csapattal énekeltük Szilas bítmiséjét, én játszottam benne a hegedű szólót. Megfoghatatlan, szavakba ki nem fejezhető érzés volt újra hallani, most pedig egy gyönyörű művet hallottam, mely a feltámadás hangulatát fejezte ki. 60-on felüli hölgy, a Soroksár énekkar tagja. Lélekemelő élmény volt számomra, pedig a bízzenét el nem tudtam volna képzelni templomban. Idős hölgy Abonyból. Úgy vélem, Szilas jól számolt zenei talentumaival. Szeretném, ha a Mindszenti boldog avatására is írna egy misét. Ide járok a Mátyás templomba, de nem tudtam, hogy ma ilyen mise lesz. Botrányosnak tartom, mit nem engednek meg manapság a templomban. 70 körüli nyugalmazott, magas rangú katonatiszt. Nem erre készültem, a régi gregórián dolgokat kedvelem, de nagyon kellemesen csalódtam. A modern része is tetszett, pedig maradinak tartom magam, olyannyira, hogy a bajtársi találkozókon csak latin misét vagyunk hajlandók hallgatni. Középkorú, jól öltözött férfi. Valamelyest értek a zenéhez. Én kihagytam volna a túl jazzes részeket, melyek inkább jazzklubba valók. A többi viszont nagyon jó volt. Úgy vélem, nem csak Gregoriánnal lehet dicsérni az urat. 50-es házaspár. Nagyon tetszett nekünk, harmonikusan keveredett benne a zenetörténet minden irányzata. A dobhangsúly pedig, bár szokatlan egy istentiszteleten, fölrázta bennünk az érzéseket. Idős úr, szép volt, mert olyan sokan voltunk, sokkal többen, mint ahogyan ez megszokott. 50-es férfi, mérnök és karnagy. Annak idején magam is írtam ritmiséket. Ez a mű túl nehéz ahhoz, hogy populáris legyen. Mintha egy zeneakadémista új gyakorlata lenne.
az orgona túl nagy szerepet kap benne, túl hosszú a kírje, túl erős az Emerson hatás. 20 éves építészmérnök, amatőr jazzzenész, profi munkának tartom az előadást is. Keveredni érzem benne Bachot, Orfot, Emersont. Ez már nem beat, hanem inkább rock. Nem válik azonban előnyére, hogy túl könnyen észre lehet venni benne az elemeket. Lényegesen különbözik az abonyi és a budapesti fogadtatás. Abonyban inkább az ünnepi esemény egészét értékelték, mint a zeneművet. A budapesti fogadtatás sokkal heterogénebb, itt már magas arányú a reflektív kritikus, a szakszerű és az elutasító vélemények aránya. Itt is szép számmal fordul elő a feltétel nélküli pozitív, a minden szép, amit templomunkban kapunk, attitűd, csak hogy ez esetben nem az abonyi naív változat, hiszen itt a templom az elegáns Mátyás templom, maga koncertmiséivel. A magatartás pedig egyszerre jelez egyházi identitást és fogyasztói mentalitást. A fővárosban is tapasztalható az idősebb korosztály zenei ízlésének nyitottabbá válása. Sajtóviszhang. Az abonyi mise kapcsán mind az egyházi, mind a világi sajtó elsősorban és majdnem kizárólag a hajdani beatmiséről ír. Mintha ezzel a művel nemigen tudnának mit kezdeni. Akik mégis írnak, bennfentesek. Az új emberben az a Szikora József írt Szilas Imréről, az egykori beatmiséről, valamint az új műről, aki maga is részt vett annak idején a Felső Krisztina templom beatmiséjének előadásában. És szól az abonyi mise, írja, a gótikus évek alatt ismerősnek tetszenek az arhaizált dallamok, a Bach reminiszenciák és a Bach reminiszenciák. Láthatóan élvezik az énekesek, a zenészek derekassan küzdenek, az orgona Szilas Imre ujjai alatt kísérletet tesz arra, hogy a földön túli világhoz emelje szívünket. Úgy tűnik sikerrel. A tínédzser mise és az abonyi mise szerzője az egyház tanítását a liturgikus zenéről. Tudja azt is, hogy ez örök vita tárgya. Bár ő nem vitatkozni akar, mert idézem őt, nem a zene az igazán fontos, hanem az, hogy az ember Isten dicsőítse általa. Egy öreg néger asszony kérdezte Amerikában, tán csak az ördögnek lehetnek jó dallamai? Szilas Imre is azt igyekszik bizonyítani, egyáltalán nem. Gyorgyovics Miklós, aki részt vett feleségével és fiával együtt a mű előadásában, a jezsuita folyóiratban, a távlatokban ír az abonyi miséről. Ez a mise kompozíció az öröm zenéje, helyenként az extatikus örömé. Olyan zenemű születésének lehetünk tanúi és bábái, mely hasonló népszerűségre tehet szert, mint a Missa Luba a maga elementaritásával, vagy a Kreol mise, mely hasonlóan igényes zene. Szilas miséje fölépítésében az ordinárium tételeit szólaltatja meg, nyelve latin, ebben is hasonlít a Luba miséhez, így bárhol a világon megértési nehézségi nélkül előadható. A kírje tétel gyönyörű, és meglehetősen bonyolult fúga, mely háromszor indul el, ahogyan a szöveg kívánja. Az emberi hang dominál mindvégig, és sóhajt az égig az Úr irgalmát kérve. A glória elején ismételten lefutó hárfazerű hangok, mintha a tömjénezés mozdulatait utánoznák. A krédó alapjába véve jazz muzsika, a swing stílusban megírt zene, a teremtő Isten játékos jókedvét mutatja meg, a boldog Isten örömét. A Sanctus magasról indul, szárnyal, mint az angyalok éneke. Jellegzetes magyar dallam ez. A dicsőítés rövid dallamívében 4 kvart lépés hallható, kodályi reminiszenciákat ébresztve. A tétel mindvégig erőteljes hangzású,
melyben a zenekar mintegy párbeszédet folytat a kórussal. A Benedictus finom szoprán tenor kettőssel indul, és hosszasan, fényesen oldódik a hozsannázásban. A tétel érdekessége egy zenekari ostinátó, mely ír dudanótára emlékeztet. Számomra mégis az Agnus Dei a legizgalmasabb zene, melynek kórusában újra megjelenik a kvint és kvart párhuzam. Ebben a tételben, mintha a zenekar evilági darabossága birkózna, egyfajta a transzcendensre nyitott emberhanggal. Mintha a föld hangjai szólalnának meg a zenekarban, s a menny felé vágyakozó ember éneke csendülne föl a sokszor ismételt mizerérében, Dona Nobis Pacemben. Egyházi fogadtatás. A művel megkínált egyházközségek mind szívesen fogadták az eseményt, de elég eltérő motivációval. Nagy András, az abonyi plébános, a világon először Abonyban megszólaló bírmise ősbemutatójának évfordulóját emeli ki. Écsi Gábor, a Magyar Szentek templomának plébánosa abban reménykedik, hogy a közelben lévő egyetemisták és főiskolások is nagy számban hallgatják meg. Spánya Antal érseki helynök, a Rózsák teri templom plébánosa úgy véli, az élmény mellett ösztönző lehet arra, hogy a magunk örömének megélése és a katolikus hitünk megvallása nem zárja ki egymást, sőt, egyé ötvözve, amelyikor igényei szerint bemutathatja vallásos fiatal közösségek alkotó erejét. Rómszauer Miklós, nagykanizsai káplán, a plébániájára, majd az andocsi regionális ifjúsági lelki gyakorlatra hívja a szilas művet. Gál Ferenc, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora pedig szeretné, ha a Piris Csabai Egyházmegyei Napok repertoárját színesíthetné szilas műve, mely éppen az egri érsek miséjén hangozhatna el. Így aztán a labonyi misét, ha áttételesen is, a magyar katolikusság első embere, a püspöki kar soros elnöke is legitimálta.

A legenda árnyékában. 30 éves évfordulón fölelevenedett a legendássá vált esemény, s az abonyi mise, mint esemény, óhatatlanul a legendás Bízd mise árnyékába került. A történelmi helyzet két egymással interferáló mozgalom egyesített erőtere hiány, ez a kétségkívül értékes mű csak a maga művészi erejére és a barátok összefogására támaszkodhatott. A tűrt kategóriából az egyházon belül is átkerült az óvatosan támogatott művek kategóriájába, de a félig meddig kanonizált műnek nem lehetett akkora varázsa, mint a félig meddig tiltott gyümölcsnek annak idején. Így csak csendes, meghitt sikere lett. Ahhoz képest persze, hogy milyen kevés volt az idő és pénz, hogy mennyire széttartó indítékokból szövődött össze, és szólalt meg elfogadható színvonalon a produkció, mondhatnánk, kisebb csoda történt. Nehéz elképzelni, mi történt volna, a Szilas ma is színvonalas, ám egyben populáris művet ír. Égető szükség lenne ilyenre is. Talán nem elképzelhetetlen, hogy majd egyszer ilyet is ír a mai napi népénekként énekelt Üdvözlégy szerzője. Az is lehetséges, hogy szponzorok és hivatásos menedzserek mégiscsak fölröppentik ezt a művet, együtt a világ első beatmisével, vagyis annak árnyékában. Úgy tűnik, csak így lenne esélye egy kisebb fajta világ sikerre is. De miért ne lenne megelégedve az abonyi mise tisztes sikerével, az igazi érték fölvillantásával egy legenda árnyékában? Úgy vélem, hogy vannak, lehetnek még szép számmal, akik Majlandban is az abonyi tornyok jelentik az idők jeleit.

0: Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották, Missa Aboniensis címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agora, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

az Egyházfórum világnézet rovata. Rozsonyi György, országnagy, 1932-2020. Kamarás István jegyzete. A misztikus és a spirituális mellett az egyháznak is van társadalmi halmazállapota, mely két egymás kiegészítő dimenzióban működik, az intézményesben és a mozgalmiban. A budapesti Szent Imre városban az olajozottan működő vallási intézményeken, plébánia, cisztergimnázium kívül elsősorban a cserkészet, a harmadrend és a körzetapostolok képviselték a mozgalmi egyházat. 1949-ben mindezek egyik pillanattól a másikra szűntek meg, így aztán Szent Imrevárosi föld alatti ifjúsági mozgalom ebből a hiányból született oly módon, hogy egyszerűen a föld alatt folytatódott mindaz, ami a fiataloknak és persze szüleiknek rettentően hiányzott. Legfőképpen a cserkészet és a hittan. Meglehetősen spontán módon jöttek létre, Bibót parafrazálva, a Jézusi szabadság kiskörei, melyek számomra, aki benne is voltam, majd 30 évvel később kutattam is, a szabadság hiteles helyeinek bizonyultak, méghozzá nem csak a valamitől való, hanem a valamiért való szabadságnak. Amikor megnövekedett a mozgalom, és a lekapcsolt klerikusok helyére 10-20 éves civilek kerültek, a tagok egy részéből hirtelen felelős vezető lett. Az intézményes egyházon egyszerre kívüli és belüli mozgalmak közül a Szent Imre városi volt a legjelentősebb. A mozgalom élére a Cisztercita rend az irodalomtudós pályára készülő Barlai Szabolcsot küldte, ami teli találatnak tűnt, mert igazi karizmatikus vezető lett belőle, egymaga tömegeket vonzott, és csak hamar élő legendává vált, mint a harcoló egyház egyik hadvezére. Lekapcsolása után a sokágra szakadt mozgalom élére egy éppen csak 20 éves egyetemista került, akkor még sejteni sem lehetett, hogy az 1441 és 46 közötti országnagy Rozsonyi György után ő lesz a következő hasonló nevű országnagy. Megjegyezendő, ezen a nevén, talán csak az egyetemi szigorlaton, majd pedig a kihallgatáson szólították. A mozgalomban csak Rozsonyi Gyurka, Gyurka vagy Rozi Gyuri volt. Ő vele, legalábbis hazai viszonylatban, egyháztörténeti jelentőségű fordulat következett be, a Szent Imre városban jóval a zsinat előtt civilek vezették az Isten országát megvalósító mozgalmat, melynek országnagya ez a fiatal ember lett. Ciszter diákként bekerült, az osztályfőnöke vezette apostolkörbe, majd a minisztráns körbe, kamaszkorában az elektromosság, a gombfoci, a bütykölés, a kirándulás és a házi bulizás kötötte le. Érettségiző korában függetlenedett a barlai vonaltól, és hirtelen egy fél száz fős társaság vezetője lett. 3 évig elektromérnök hallgató volt, de abba hagyta, mert már csak a mozgalom érdekelte. Ez lett mindene. Bár ő is barlai köpenyegéből bújt elő, de ő nem parancsnok volt, hanem belülről odafigyelve vezetett, mégis vagy éppen ezért nagyon hamar ő is karizmatikus figurája, máig élő legendája lett a hazai mozgalmi egyháznak. Tábor tüzeknél is megénekelték imígyen, zöld erdőbe jártam, őrséget álltam, amikor egy furcsa hangot hallottam, mondtam neki, hogy állj ki vagy ravasz, akkor láttam, hogy a Rozi Gyuri az. A túlságosan is hangzatos értékőrzés az 50-es években Gyurka Rozsonyi György ifjúsági közösségének a története című emlékkönyv két tudós, egykori mozgalmár szerzője, Papanek Gábor és Veres Gábor mellett a harmadik maga Rozsonyi György volt. Éppen tőle lett rendhagyó és izgalmas olvasmány azzal, hogy rendre meg-meg akasztott az emelkedett főszöveget olyan megjegyzésekkel, hogy nem is volt ez annyira, korán sem sikerült mindig, köztünk is voltak beépítettek. Több visszaemlékező romantikus kalandoknak tartotta az egészet, és magát Gyurkát is romantikus alkatnak, de mint szem- és fültanú, majd kutató,
Pontosabbnak érzem ezt a visszaemlékezést, romantikus. Valóban csinált hajmeresztő dolgokat, görög tüzet, tűzi játékot, de sosem felelőtlenül. Végül is az apostolok ige hirdetése is vad dolog volt, sosem árult zsákba macskát, tudtuk, hogy amit csinálunk, ugyan nem államellenes összeesküvés, de bármikor minősíthető ugyanilyen veszedelmesnek. Ő maga nagyon reálisan látta, hogy ha még tovább tartott volna, talán ellaposodott volna, ugyanis befogadója az evangéliumnak mindig volt elég, de a vezetői hivatások száma csökkent. A 60-as évek elejére a tömegmozgalom elveszítette létjogosultságát. Ő szerinte a mozgalom nyers célja a hitoktatás volt, nem az elitnevelés, hanem a szinten tartás. Átmentése annak, amit akkor papok és hitoktatás nem adhattak át, a cserkészet csak eszköz volt, mégsem egyszerű hitoktatás volt, hanem életforma, emlékezik Rozgonyi György. A mozgalom pedagógiájának kialakításában természetesen jelentős szerepet játszott a ciszterek és cserkészek nevelési módszere, de voltak sajátos vonásai is. Rajk Ádám, vagyis Dögész, a későbbi gyermekorvos és pszichiáter, a gyermeknevelésben alapvetően tartotta az apa esti meséjét, ami még akkor is nagyon hatásos, ha az apa csupán azt meséli el, hogy mit csinált egész nap. Rozgonyi Gyurka ezt rettentő jól megérezte. Este tábortűznél, ha hirtelen csend támadt, ő bedobott egy-két komoly gondolatot, és ez megülepedett az emberben, vagy este, amikor már alaposan kiordítoztuk, vagy kiénekeltük magunkat, hangulatvilágítást csináltunk, és ő azt javasolta, hogy most gondolkozzunk el azon, mi jót csináltunk, mi rosszat. Ennek óriási hatása volt, és ezzel Gyurka rendkívül jól tudott élni. Mondogattam is neki, ez a pedagógia pizsamában. Ő meg csak nevetett, rájöttél a trükkömre. A Szent Imre városi mozgalom 1961-ben befejeződött, tagjai azonban önmagukat és missziós hivatásukat búvópatakként őrizték, és családjukban, rokonságukban, munkatársai körében, a közéletben és egyházukban jelként bukkantak föl. Gyurka, a Szent Imre városi mozgalom Istenország nagya, csak vetett, nem aratott, csupán élete végéig figyelemmel kísérte népét, akik számára életre szóló élmény volt, mely erkölcsi tartást biztosított, teljesen kitöltötte akkori életünket, felelősségre nevelt, egy gyönyörű gyermekkort jelentett, volt hová mennünk és tartoznunk, egy alternatív életformát jelentett, lehettünk valami, felkiáltó jelek. Végig a történelemben működött, nagy rendezőnek derűs mosolyát érezhettük, még a börtönben is. Az Egyházfórum világnézet rovata. Rozgonyi György, országnagy, 1932-2020. Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Széles folyók, hajók nélkül. A mai ige: Ézsaiás 3:21. Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Gondolatok az ígéről. Ott az Úr lesz legfőbb javunk, és pedig minden olyan hátrány nélkül, amely még a legjobb földi dolgokkal is szükségszerűen vele jár. Ha egy város széles folyamoknak örvendhet, az azzal a kockázattal jár, hogy az ellenség hajókkal támadja meg. Mikor azonban az Úr egy messze elágazó folyammal jelképezi szeretetének kiáradó gazdagságát, gondosan elejét veszi a félelemnek, amelyet ez a jelkép ébreszthet bennünk. Nem kelnek át büszke hajók rajta. Áldott legyen mindenre gondoló szeretete az Úrnak. Uram, ha gazdagság folyamával ajándékozol meg, kérlek, ne engedd, hogy megtámadjanak a büszkeség vagy a világias lelkület hadihajói. Ha jó egészséggel és derűs kedéllyel áldasz meg, ne hagyd, hogy a könnyelműség vagy lustaság díszes bárkája bevezzen a szívembe. Ha neked való szolgálatban olyan áradó sikereket adsz, mint egy nagy folyó, kérlek, hogy hullámain soha se találkozzam az önteltség és az elbizakodottság gályáival. Ha végtelenül boldog vagyok, mert évről évre tapasztalhatom kegyelmet erejét, ne tűrd, hogy ezért megvessem a gyöngébb hívőket, sem azt, hogy saját tökéletességemben gyönyörködjem. Uram, kérlek, add nekem az áldást, amely gazdaggá tesz, de ne engedj semmi olyat tennem, ami megszomorít téged, vagy bűnbe visz engem. Ámen. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk fölül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenekelőtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremt-e, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjük föl mások karizmáit és segítsék a világiak felelősségvállalását. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködik a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni református művészeti középiskola. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelki pásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása.
1: Kulturális programajánló.
2: Látod-e Isten? Gályarab oratórium ma este a Deák-téri evangélikus templomban. A Gályarab oratórium következő eladása ma este szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban látható. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi víztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy fölhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei földolgozását ismerjük. A Látod-e Isten? Című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás ma, szeptember 22-én kedden 18 órától indul. Verebis Petra, őrvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten a 14. kerület Rózsavölgyi köz 3-ban. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alleingott, valamint a C-moll preludium és fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Holnap indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten, holnaptól november 1-ig a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbeni járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügyszolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal, gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civiliség lényegéről Grigerzen Labosa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott. Az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének, szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. A nyári idő után bekopogott a hűvösebb őszi idő. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható. A hét elején az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, de a hétvége közelettével melegedés lesz, növekszik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az idén csillagászati szempontból szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor köszönt be az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség, az a csillagászati esemény, amelyben a földi egyenlítő síkja áthalad a nap középpontján. Ma este kedden figyelhetjük meg a nyár utolsó napnyugtáját, szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Ez az a pillanat, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem. Így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Mostantól egyre rövidülnek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák. Európai autómentes nap. Az Európai Unió szeptember 22-ére autómentes világnapot hirdetett meg. A minden évben megrendezett esemény célja, hogy fölhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedés szervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. A rendezvényre először 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló európai karta, melyet másodikként az unión kívüli országok közül elsőként Magyarország írt alá. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1 csütörtök és október 3 szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelki pásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügyszolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal, gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civiliség lényegéről Grigerzen Labosa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott: az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a római levélből, és ott a 12. fejezet első két verséből a következőképpen. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

0: Mennyei édesatyánk, olyan jól ismert igében szólítottál meg most bennünket, és te tudod, hogy odaszánni a mi testünket élő és szent áldozatul nagyon szépen hangzik, de amikor a gyakorlatra kerül a sor, akkor sokszor ott van a kétkedés a szívünkben, és sokszor egymásra nézünk, hogy vajon a többiek teszik-e ezt. Kérlek, segíts, hogy megítélhessük, hogy mi a te akaratod. És köszönjük, hogy ez a hívás személyes. És azért imádkozunk, hogy miközben beszélgetünk a döntésünknek a szabadságáról, közben ne felejtsük el, hogy azért ez a döntés arról is árulkodik, hogy valóban szabadok vagyunk-e a döntésben, vagy pedig von és édesget a tulajdon kívánságunk, hogy valami rabság van, valami hosszúra engedett póráz van az életünkben. Kérünk, engedd, hogy miközben a Szentírást nyitjuk ki, a szívünket is kinyissuk a Szentírásnak az üzenete előtt. Amen.
1: Amen. Ismételten sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és azokat is, akik a világhálón keresztül tudnak követni bennünket hétről hétre, megköszönjük az ő hűségüket, az ő kitartásukat, és olyan jó tudni, hogy egy nagy bázis áll mögöttünk, akik hasonlóan gondolkodnak. Szabad akarat, ez egy nagyon nehéz kérdés. Calvin majdnem belebukott ebbe a kérdésbe, szabad akarat, hiszen minden szabadságnak van korláta. És az emberi szabad akaratnak is vannak bizonyos korlátai. Nem tudunk túllépni ezeken a korlátokon. De a szabad akarat arra jó, hogy a szabadságot, az Istenben való szabadságot meg tudjuk kóstolni, meg tudjuk érezni az illatát. A diákjaimnak mindig azt szoktam mondani, hogy a szabad akarat valami olyan dolog, mint amikor egymással szemben két profi sakkozó játszik. Az egyik látja a másikat, a másik látja az én bábúimat, mind a ketten szabadon döntünk, de mind a ketten látjuk, hogy ha valamelyikünk hibásat lép, és próbáljuk kivédeni a másiknak a gondolatmenetét. A szabad akarat is ilyen. Isten és a gonosz között ott vagyunk, és hogy melyik fele tendálunk, ez tőlünk függ. És utána még ott van a szeretet és a gondviselés. Nagyon szép a magyar kifejezés, hogy gondviselő, a mi Istenünk gondviselő. Ahol ember megjelenik, ott előbb-utóbb a gond is megjelenik az emberrel együtt. És az Isten bennünket ezzel a gondviselésével elhordoz, segít, szeret, egy irányt ad, és ha ebbe az irányba megyünk, akkor nem azt mondja az Isten, hogy soha nem lesz gondunk, de azt mondja, hogy ezek a gondok megoldódnak. A Zsoltáros azt mondja, minden gondotokat ő rá vessétek. Nézzük, a mindenható Istenünk a Zsoltárok könyvének 81. fejezetében, és ott a 12. versétől a 15. verséig mit mond számunkra az ige, Székely Marika?
2: De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem.
1: Ézsaiás 66. fejezet 4. verse.
2: Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek. Beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok. Azt választották, ami nem tetszik nekem.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Marika!
3: Ellen White-nak egy nagyon szép idézetét szeretném a tanulmányunkból felolvasni. Azt mondja, a végtelen bölcs Isten az ember elé helyezte a jó és a rossz, a bűn és a szentség megkülönböztetésének képességét, Isten kormányzata a szabad akaraton alapul, és nincs olyan lázadó vagy engedelmes cselekedet, ami nem szabad akaratból meghozott döntés cselekedet lenne. A szabad akarat rosszra való felhasználása miatt így lett az Isten által tökéletesre teremtett világ, a gonoszság, a bűn, a szenvedés és a halál világa. Bár ez nem magyaráz meg mindent,

0: Isten törvénye. És addig van jó dolgunk, amíg a kerítésen belül vagyunk, és nem kívül. Mert ha kerítésen belül vagyunk, akkor az megvéd bennünket. Ha kívül vagyunk, akkor a világ cincál bennünket össze-vissza. És Ádámnak, Évának addig volt jó dolga, amíg az Úrra hallgatott. Sátán ugye megcsalta őket, hogy befolyásolja, hogy ne azt lássák jónak, ne azt tartsák meg, amit Isten kért tőlük. És mi is ugyanebbe a hibába esünk. Mást látunk jónak, mint amit az Isten jónak lát. És ilyenkor vagyunk bajba, mert az ördög egy pillanat alatt megfordítja mi gondolatmenetünket, és más irányba vezet bennünket. És a mai embereknek meg kell változtatni a gondolkodását, hogy Isten szerinti tetsző életet tudjanak élni.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér, aztán Anikó.
2: Szabad akarat kérdés, ez természetesen mindig izgatja az embert. Én nekem egy nagyon furcsa példa jutott eszembe, lehet, hogy nem nézik ki belőlem, meg ti se, de én elég sokáig hegedültem, és nagyon szerettem zenekarba is játszani, és azt hiszem, hogy talán nem lesz annyira rossz példa ez, hogy abban a pillanatban, hogy az ember eldönti, hogy hegedül, ez egy szabad akaratból hozott döntés. Azt is eldöntheti, hogy játszik-e egy zenekarban, vagy sem. És onnantól kezdve a szabad akarat erősen korlátozódik. Tehát például azt nem mondhatom, hogy én mást akarok játszani, mint a többiek. Mert hogy az nem így működik. Sőt, hogyha valaki szereti a szimfonikus zenét, majd egyszer tessenek megnézni, hogy a vonók egyszerre mozognak. És ez nem azért van, mert hát valahogy pont így jön ki, mert kezdőzenekaroknál ez nem jön pont így ki. Van egy szabály, amit nem szoktak tudni, a koncertmesternek a vonója a meghatározó, illetve a minden egyes szólamnál, tehát a második hegedű, harmadik hegedű, mély hegedű, brácsa, cselló, mindenféle, egészen a nagybőgőkig, a szólamvezető, ahogy kezeli a vonót, a többieknek a szerint kell menni. És hogyha valakinek a szabad akarata kezd érvényesülni, azt onnan lehet tudni, hogy kintről nagy kuszasággá válik az egész. A látvány is, és tönkre megy a harmónia is. Tehát a szabad akarat ebben az esetben az, hogy teljes képességemmel szeretném azt tenni, amitől szép lesz az egész. De ez az én döntésem, de azért egy nagyon komoly önkorlátozás is kell hozzá.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én úgy gondolom, hogy a teremtett világból is nagyon jó példát kapunk arra, hogy akkor jó a valami, ha azoknak vannak korlátai. Én a folyókat hoznám példának. A folyó áldás, minden élet forrása, hogy legyen édes víz. Már az ókori emberek a folyók mellé építkeztek, de ha a folyó parttalanná válik, nincsenek korlátok, szabályok, ami közé van szorítva az a hömpölygő víz, akkor pusztít. És én úgy gondolom, hogy a ma társadalma, amit látunk, ez a hömpölygő pusztítás. Amikor föl akartuk rúgni a szabályokat, éppen a szabadságunkra hivatkozva, és itt aztán bármire hivatkozhatunk, egészen az abortuszig, és én ebben most nem akarok belemenni, meg a háborúkig, mert hát miért ne lenne arra is szabadságom, de hát ugye ez nem így van. Most pusztító áradattal állunk szembe.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: Ha az ígére figyelünk, akkor van az egyéni szabadság, én úgy fogalmaztam meg, és a közösségi. Itt is egy vörös vonalat tapasztalhatunk, amikor itt a Zsoltáríró elmondja, hogy milyen a nép, és az Isten elmondja az ő panaszait. És az Isten megpróbál mindig visszavezetni a népet, vagy sikerre, vagy kudarca, vagy még kénytelen, még jobb megpróbáltatást megengedni, és ezeket mind azért teszi, hogy megpróbálja visszatéríteni a népet. Tehát ebben a fogalomban a közösségi szabad akaratot se, és a közösségi befolyást se, mert egy közösségből befolyásolhassuk, vagy jó irányba, vagy rossz irányba.

0: hát itt kell kellő értelmem és bölcsesség, hogy az Isten ügyét helyesen tudjuk képviselni a közösségbe.
1: Köszönöm szépen. László?
2: Mi itt úgy beszélünk a szabad akaratról, mint a világ legtermészetesebb dolgáról, holott nem mindenki számára természetes, mert vannak, akik tagadják a szabad akaratnak a létét. Arra hivatkoznak, hogy egy olyan oksági láncolat keretében működünk, ami alapján minden döntésünk valamilyen konkrét, tőlünk független okra visszavezethető. Na most, azoknak, akik ezt vallják, érdemes elgondolkozni azon, hogy amikor az ember valamilyen döntésre jut, azt a döntését nagyon sok egymásnak ellentmondó ok inspirálja. És az ellentmondó okok közül neki kell eldönteni, hogy melyiket engedi hatni magára, ami aztán meg fogja határozni az ő döntését. És van még egy dolog. Gondolja végig mindenki a saját életét. Hányszor fordult elő, hogy hasonló helyzetekben nem ugyanúgy döntött? Vajon miért? Hogy van az, hogy ugyanolyan szituációban az egyik esetben így döntök, a másik esetben az ellenkezőjét? Hát pontosan azért, mert az akaratom határozza meg a döntést. Tehát tudni kell, hogy van szabad akarat, és azért van, hogy önként válasszuk a jót, de amikor Isten megmondja, hogy mi a jó, mert ugye azt hiszem Malakiásnál mondja, hogy megmondta az Úr néked, hogy mi a jó, mit válaszolj, hogy akkor nekem kell eldönteni, hogy annak engedelmeskedek-e vagy nem, de ez csak önkéntes lehet.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Úr mindenek felett. Jeremiás próféta könyve 32. fejezet 17-től a 20. terjedő versek. Kulcsár Anikó.
3: Ó, Uram, Uram, Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen. Te irgalmas vagy ezer ízig. Te megfizetsz az atyák bűnéért fiaiknak is. Te nagy Isten, Te hatalmas, akinek seregek ura a neve. Nagyszerűek a Te terveid, hatalmasak a tetteid. Szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkivel útjai és tetteinek gyümölcse szerint bánsz. Te jeleket és csodákat tettél Egyiptomban, Izraelben és az emberek között a mai napig. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is nagy.
1: Köszönöm szépen. Ezekre a gondolatokra eszembe jutott az, hogy Izraelt kivezette az Úr, és a pusztai vándorlás során az Úr észrevette, hogy ezek az emberek a rabszolgaságból kikerülve nem tudnak a szabadsággal a letelepedés után helyesen élni. Ezért 40 évig a pusztába tartotta őket, vándoroltak, de igazából egy ilyen zárt körbe mentek, és majd a következő generáció, aki már a pusztában született, aki a szabadságban született, őket tette alkalmassá arra, hogy egy nagy tervet, a honfoglalás tervét, és az államalapítás, és a területnek a megőrzésének a tervét végrehajtsák. Szóval néha a múltunk alkalmatlanná tesz bizonyos dolgokra bennünket, néha pedig nem, néha alkalmassá tesz. Tehát itt van a szabad akarat, és itt van az, hogy az Úr mindenek felett. Marika?
4: Yes. Úr semmiből teremtett mindent, ami jó volt és szép, és ma is ugyanilyen hatalommal rendelkezik. Újjá teremti majd a földet, mert mi tettük romlottá, hogy az emberek gonoszsága, meg sok minden elferdült nézete miatt a tudományt, a tudást rosszra fordítják, és az Úr kegyelme, hogy még védi a földet, mert különben a földet is elpusztítanánk, meg az embereket is. Mert a mai világ az olyan, hogy mindenki támad mindenki ellen. És senki nem mondhatja azt, hogy tehetek bármit, mert nekem hatalmam van. Csak addig, ameddig Isten engedi, és elmehet. Amit az Úr tervez, azt végre is hajtja, és mi akárhogy lázadozunk ellene, az Isten terve a történelem során megy előre. És nekünk lehetőségünk van, hogy ehhez az isteni gondolatokhoz csatlakozzunk, és ne a bűn rontását vonjuk magunkra.
1: Köszönöm szépen, István, és adom a szót tovább.
5: Én mindig el szoktuk mondani, hogy attól ebből az ember, hogy van szabad akarata. És én inkább szerettem, ezt mindig mondom, hogy én szabad akarat helyett a döntési szabadságot szeretném hangsúlyozni. És akkor itt a szabad akarokkal kapcsolatosan felmerül egy idézőjelbe vett kibúvó, hogy tulajdonképpen hogyan történhet olyasmi, amit Isten nem akar. Hát ezt feltesszük sokszor ezt a kérdést, hát, és azt meg is magyarázzuk azzal, hogy Isten akarata, hiszen ő mindenható, mindent megtehet. De szerintem az Istennek is van szabad akarata. És éppen az, hogy a szeretet nem függ össze a kényszerrel. Ezt a múlt alkalommal nagyon világosan tárgyaltuk. És ha nem fér össze a szeretet a kényszerrel, akkor az Isten nem kényszerített valamit rád, és így hagyja meg neked a szabad akaratot, hogy te döntsd el, hogy igen vagy nem, jobbra vagy balra. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy kényszer nélküli szeretetet gyakorol ő. Tehát a magyarul Istennek is vannak bizonyos korlátai, ezt is idézőjelbe tenném a döntésekkel kapcsolatosan.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én szeretem valami megfogható dologhoz kötni ezeket a kicsi elvont fogalmakat, és nekem eszembe jutott a szülő-gyerek kapcsolata. Egy jó szülő, ahogy nő a gyerek, szabad akaratot ad neki bizonyos döntések meghozatalára, hiszen így alakul ki az érett felnőtt személyiség. De ha egy adott szituációval a gyerek nem tud élni, egész konkrét például hát nem készül el tartósan soha a lecke mondjuk, mert mindig valami gépezés lesz belőle, meg egyéb dolgok, akkor a szülő ezt a szabad akaratot korlátozza, mondjuk elveszi a tablettet, meg az okostelefont.
1: Szegény gyerek,
3: de hogy ez mai példa, ez egy elég gyakori dolog, és az internetet is mondjuk egy informatikus apuka letiltja, hogy csak bizonyos oldalak jöjjenek be, és még sorolhatnám. De ha tud élni a gyerek a szabadsággal, amit kapott, akkor a szülő engedi, sőt, egyre nagyobb teret ad ennek a szabad akaratnak, mert hiszen így lesz majd felnőtt. Az a cél, hogy ez a gyerek egyszer egy érett felnőtt legyen, aki az összes lehetőség közül a legjobbat tudja kiválasztani. És Istennek is az a célja, hogy mi érett felnőttek legyünk, hiszen ő szerető édesatyaként bánik velünk, és tudja, hogy a legjobbat akarja nekünk. Lehet, hogy időnként korlátozni kell, ezt látjuk például az ószövetségi nép életében is, hogy volt egész nagy korlátok is, aztán máskor az ő szeretetét érezteti jobban velünk, de valahol az a cél, hogy mi a hitben érett felnőttekké váljunk.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér, aztán adom a szót.
0: Sőt, az Isten nagyon sokszor tanácsol is. Tehát nagyon érdemes nekünk odafigyelni, hogy mit tanácsol a jó Isten, mert akkor tudunk helyesen dönteni.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
6: töröm itt a fejemet, hogy tudok-e valami jó példát mondani. Az az igazság, hogy a szabad akaratot azt a legtöbben kínosan ragaszkodva követeljük magunknak. És mi van a következményekkel? Mert hogy többen említettétek az előbb, Anikó is, de István is említette a döntési képességet. Ez egy felnőtt érett emberre valóban ez a jellemző, hogy képes döntéseket hozni, és itt nem pont van, hanem minimum csak vesző, és a döntései következményeivel számol, és a felelősséget vállalja. Ez egy jellemes ember. Hogyha ez nem így van, akkor ugye jellemtelen. És ez borzasztóan fontos, és ezzel szembe kell nézni. Mert hogyha teszem azt, olvasom az igét, és ide van írva, hogy Isten irgalmas ezer ízig, az előbb olvastuk Jeremiástól, halleluja, na de számon kéri a bűnt még a következő generációkon is. És nagyon sokszor megkérdezzük, és hagyjuk, hogy a gyerekeink, unokáink megkérdezik, hogy miért engedi Isten? Nem kéne becsületesen megmondani, hogy azért engedi Isten, amit mi döntöttünk. Az ő életükbe. Ez egy nagyon fájdalmas dolog, na de ezelől érdemes elpucolni, ugye? Mert hát, és akkor jön a kenés, és a mese, és a másrahárítás, és mindenféle. Pedig Isten világossá tette, hogy a szabad akaratunkkal együtt jár egy következmény. És bocsánat, egy nagyon rövid példa. Sivatagi oázis, kút, furtkút. Ez megtörtént dolog. A furtkút mellett egy kanna vízzel, oda van írva, ne idd meg, tölts föl a pumpát, hogyha föltöltötted a pumpát, annyi víz fog jönni, amennyire szükséged van, még az állataidat is megitathatod. Dönthetek úgy, hogy megiszom azt, ami a kannába van? Persze. De ennek az a következmény, hogy a kút többet nem működik, és a következő, aki jön, a szomjan fog halni. Miért? Mert én nem értem rá arra a 3+ percre, amíg föltöltöttem a pumpát. Ez ilyen egyszerű.
1: Köszönöm szépen. László?
2: Isten minden hatóságáról beszélünk, ami tulajdonképpen az ő lényegi tulajdonsága. A kérdést úgy szokták föltenni, hogy mi az Isten minden hatóságát csak a cselekvése alapján érzékeljük többek között, hogy teremtett. De mi a helyzet akkor, hogyha Isten nem teremtett volna semmit, akkor is mindenhatónak tekintenénk. És erre mondja a teológia, hogy igen, mert ez olyan tulajdonsága, hogy ez akkor is megvan Istenben, hogyha nem csinálna semmit. Annyit szeretnék még mondani, nem vitát provokálva, de számomra a mindenhatóság azért egy kicsit a korlátlanságot is jelenti, vagyis azt, hogy Isten bármit megtehet. Tehát attól mindenható, hogy előtte nincs akadály, nem szorul segítségre, és nincsenek olyan törvények, ami korlátozhatnák, hiszen minden, ami létezik, a természeti törvényeket is ő hozta létre. Hiszen gyakran beavatkozik azzal, hogy fölfüggeszti a természet törvényeit, ekkor szoktunk csodáról beszélni. És Isten nem lehet a logika szabályai közé beszorítani. Nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert mi valamit logikailag elképzelhetetlennek tartunk, az az Isten számára is lehetetlen. Hiszen attól mindenható, hogy számára semmi nem lehetetlen, túl tud lépni még a logika szabályai szerint is.
3: És akkor hadd folytassam Laci bácsi gondolatait, de a mi érdekünkben időnként önmagát korlátozza, és itt egy igét mondok, nem a bűneink szerint bánik velünk, nem a vétkeink szerint fizet nekünk. Mert hogyha nem korlátozná magát, akkor megérdemelnénk mi az elképzelhetetlen büntetést, hiszen a bűn zsoldja a halál, de ő kegyelemmel és irgalommal is tekint gyermekeire ránk.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, szeretni Istent, és ez a nagyon híres tórai szöveg lesz, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4., 5. verse. Tokics Marika.
7: Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
1: Ez az egész Ószövetségben, meg az egész Új Szövetségben a zsidóságnak az egyik központi gondolata volt, és ebben is benne van egyrészt a szabadság, és benne van a szeretet. Ugye, és ennek a kettősége kell, hogy megvalósuljon minden napjaink során. Gyula, akartál valamit mondani?
0: Hát ez az örök tanács, amit felolvastunk, ez az örök tanács mindnyájunk számára, hogy ezt szem előtt tartsuk.
1: Köszönöm szépen, Laci bácsi.
2: Amikor a felolvasott Biblia szöveget hallom, mindig ingerenciát érzek arra, hogy hozzátegyem. Rendben van. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. De ott van mellette a másik parancsolat, hogy szeresd vele barátodat, és nem lehet Isten szeretetről beszélni a fele baráti szeretet nélkül. Ezt mindig tegyük hozzá. Aki nem szereti a fele barátját, az mondhat bármit az Isten szeretetről, valójában nem szereti Istent.
1: Azt hiszem, hogy ez a modern kereszténységnek az egyik gyenge pontja, miközben az Isten szeretete lángol szívünkben, néha torkig vagyunk az emberekkel, és olyan jó bemenni egy gyülekezetnek, egy templomnak a félhomályos csendjébe, de a jó Isten azt akarja, hogy ne csak őt, hanem a számunkra rossz embereket is tudjuk szeretni, és ez valóban ennek az igének az egyik alapkövetelménye.
2: Sőt, mi több, Jézus Krisztus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeteket, de ebben most nem megyek bele, hogy ez tartalmilag mit jelent.
1: Tibor, hát ha te belemész.
6: Csak annyira menjünk bele, hogy Isten szeretetét, hogyha pusztán érzelmi területre fogjuk korlátozni, mint ahogy ma azért a legtöbb ember, azt hallom szeretet, akkor ez valami lobogó-lángoló érzelem. Ha hiányzik a lobogó-lángoló érzelem, hát akkor így jártunk. Itt szó sincs erről. Amikor arról beszél az Isten igéje, hogy szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, ugye az Úr Jézus még azt is hozzáteszi, hogy teljes elmédből és minden erődből, akkor az azt jelenti, hogy az emberlét minden keresztmetszetén ezt a döntést hozom meg, amikor van érzelem, akkor jaj, de jó, és hogyha már semmilyen érzelem nincs, akkor még marad az, hogy és akkor minden erőből. És az erőből szeretést azt hiszem, hogy nagyon keményen kéne tanulni, amikor csak azért is emellett döntök. Nem azért, mert belülről, ahogy Laci bácsi használta ezt a gyönyörű szót az előbb, ingerenciám van rá, hanem azért, mert megtanultam, hogy ezt a döntést kell hozni, mert ez lesz a jó. Mint ahogy egy édesanyja úgy dönt, hogy a 150. éjszaka is föl kell a gyerekhez, pedig már látni se lát, már a kiságyig nem lát el, de mégis föl kell, miért? Akkor éppen erőből szeret. Mert egyébként szereti lobogó szeretettel is, csak akkor kicsit fáradtabb már.
2: A Bibliában a szeretet, és most beszélhetünk az Isten iránti szeretetről, meg az embertárs iránti szeretetről, mind a kettőre vonatkozik. A Bibliában a szeretet mindig aktív. A passzív szeretetet a Biblia nem ismeri.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Van egy olyan kis szójáték, hogy a szeretet hatalma és a hatalom szeretete nem ugyanaz. Tehát nekünk önként vállalni Isten erkölcsi elveit, jónak tartani, mert a törvény betöltése a szeretet. Másként gondolkodni, mint ahogy a világ sugallja, és fogcsikorgatva nem lehet szeretni. És nem véletlen, hogy ugye itt jelzők ott vannak, hogy teljes, minden teljes szívből, teljes értelemből, teljes lelk, félig nem lehet. mert nem lehet két felé sántikálni, hogy úgy mondjam. Vagy odaadod magad Istennek és az elveinek, vagy az a fél, az már nem fél. És sokszor van az, hogy valakinek a szava kecsegtető és olyan szeretetteljes, a cselekedete mögötte meg egész mást mutat, és a 10 parancsolatban is ott van, hogy a 9. parancsolat, ne tégy hamis tanú bizonyságot, ne keltsd rossz hírét. Tehát a szeretetnek sokféle olyan formája van, ami olyan, mintha szeretett volna, de egész más van mögötte. Tehát erre figyelni kell.
1: Köszönöm szépen.
5: Csak egy gondolatot még, hogy tulajdonképpen a szeretet kapcsán, és inkább kiterjeszteném, hogy akaratunkat sosem kényszeríti az Isten, ez nagyon fontos, a szeretetet se kényszeríti. Viszont annak ellenére, hogy nagyon helyesen azt mondjuk, hogy az Isten mindenható, de a mindenható meghagyja nekünk a döntési szabadságunkat. Tehát kényszer nélkül, mondtuk a múlt alkalommal, hogy a szeretet és a kényszer összeegyeztethető egymással, szépen mondva, antagonisztikus ellentmondásban van egymással.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
7: Szeretni Isten teljes erőnkből azt is jelenti, hogy az ő tárházába bevisszük a tizedet és az adományainkat.
1: Így van, az egyik legnagyobb talmudista, Rási azt mondja, hogy szeresd Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőd, ez az Isten iránti anyagi hűségünket is befedi. Menjünk tovább, Isten ideális akarata és helyreállító akarata. Efézusi levél, 1. fejezet, 9. versétől 11. verséig, Varga Gyöngyike.
8: Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik.
1: Köszönöm szépen. Tehát itt ebben az eleve elrendeltettünk, ebben azt látjuk, hogy Istennek van egy ilyen előremutató szándéka és határozottsága, és ez találkozik a mi szabadságunkkal. Mert nem ütött rá sajnos Ádámnak és Évának a kezére, mikor szakítottak a tiltott fa gyümölcséből, és sajnos ma sem üt rá a kezünkre, meg a lábunkra, amikor rossz dolgokat veszünk magunkhoz, vagy rossz helyre megyünk, de az Isten szándéka az egy eleve meghatározott, csak ezt néha felülírja a mi szabadságunk. És arról tanulunk most, hogy a szabadságot jóra használjuk. Használhatjuk jóra, és használhatjuk rosszra. És hogy ebből mi lesz? Hát az, amire használjuk. Ha rosszra használjuk, rossz eredmény lesz. László?
2: Én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy eleve elrendelés, akkor nem arról van szó, hogy az Isten bárkit is eleve üdvösségre vagy kárhozatra rendelt volna, mert ha ez így lenne, akkor nem beszélhetnénk szabad akaratról. Senkit nem rendelt eleve kárhozatra az Isten.
1: Még akkor is, ha nagyon rossz dolgokat és nagyon bűnös dolgokat. Gyorsan egy utolsó szó, Tibor.
6: Ha így lenne, akkor nem beszélhetnénk Krisztus váltságáról, mert akkor az egész Golgotai kereszt nagyon kevéssé lenne értelmezhető. De Krisztus azért jött, hogy aki hisz ő benne, az megkapja az Isten által eleve tervezett üdvösséget.
1: Köszönöm.
0: Csak annyit, a mai döntésünk meghatározza az örökkévalóságunk helyzetét. Ma kell döntsünk úgy, hogy az örökkévalóságban ott legyünk.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a csütörtöki gondolatsorhoz. Krisztus legyőzte a világot. János evangélium a 16. fejezet és ott a 33. vers.
4: Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot.
1: Köszönöm szépen. János evangélista csodálatosan megfogalmazza ezt a véges és végtelen, a szabadságot és az eleve elrendelést. Tehát Jézus érezte a szabadságot, és érezte azt a belső jogkövetést, az atyával való szoros kapcsolatának erkölcsi követelményrendszerét. Tehetett volna mást, szabadon választhatott volna, de pontosan az ő szabadsága nem csak az elállást, hanem a megerősítést is magába foglalta. Kinek van gondolata ehhez, Tibor?
6: Amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy a világon nyomorúságotok van, akkor egy olyan állapotról beszélt, ami a hitből fakadóan, a hitből következően egy folyamatos állandó ellentét a világgal. Ami ütközéppontot jelent. De azt is mondja az Úr Jézus, bízzatok, én legyőztem. Magyarul ez nem egy céltalan szembeállás, ez nem egy ilyen lárpurlár, mutassunk valami mást a világnak, hanem tudjuk, hogy Krisztus a győztes, és mi amikor döntöttünk, akkor Krisztus mellett döntöttünk, ami szükségképpen hozza a másik irány szabad akaratunkból következően, hogy akkor viszont ellene döntöttünk annak az iránynak, amit a világ képvisel.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Érnek szenvedések és megpróbáltatások, ami nem azt jelenti, hogy ez volna Isten ideális akarata ránk nézve. Mindig látnunk kell a teljes képet, a nagy küzdelmet. Abban azonban bízhatunk, hogy bár a gonoszság nem jó célt szolgál, Isten képes még a rossz dolgokból is jót kihozni. Isten, ha bízunk benne, még a szenvedéseinket is felhasználhatja arra, hogy közelebb vonjon magához, és másokkal való együttérzésre, törődésre késztessen.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Itt a tanulmányunk foglalkozik azzal, hogy ideális akarat, meg helyreállító akarat. Tehát ideális akaratnak azt nevezzük, amikor mindig úgy történik, amit az Isten szeretne. És egy nagyon, nagyon biztató számunkra ez van a helyreállító akarat. Amikor azt tesszük a saját döntési szabadságunk alapján, amit nem egyeztetett össze, de ő arra vezet bennünket, hogy erre a helyes irányra rátérjünk. Tehát ez a helyreállító akarat nagyon-nagyon fontos a mi életünkben, mert sokszor hibázunk, de Isten sokszor helyreállít, tesz arra útra, amilyen a helyes útra vezet. Tehát magyarul ideális akaratot akar nekünk.
1: Köszönöm szépen. László?
2: Amikor arról beszélünk, hogy Krisztus legyőzte a világot, akkor tulajdonképpen semmi többet nem mondunk, mint azt, hogy büntelen életet élt. Tehát úgy tudta leélni a földi életet.
9: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, Egyházak szerepe a mai társadalmi című műsorunk alkalmából. És hát külön nagy szeretettel köszöntöm és örülök, hogy elvállaltad Radnai Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatóját, aki végül is azt lehet mondani, hogy Magyarországon, ha valaki a kegyeleti kultúrával kapcsolatosan érdeklődni szeretne, akkor talán egyedülálló, aki ebbe azt jelenti mondja, hogy minden ágát, bogát ismeri, hiszen ha valaki 99 óta ezt csinálja, és beleszeretett ebbe a témába, és ezt gondozza, és az munkatársai is nagy szeretettel csinálják, ez azt hiszem, hogy ez egy óriási, hogy is mondjam, mindenki számára nagyon fontos, hogy végül is a kegyeleten keresztül milyen örökségek amiket kellene ápolni, vagy kell ápolni a jövőt illetően, hát erről szól tulajdonképpen a ti tevékenységeteknek az öme. De mielőtt rátérnénk erre, azért hát ugye nem úgy születik valaki, hogy rögtön egy ilyen

0: intézet vezetője lesz, azért valahol elindul az, hogy a jogi pályának ezen érdekességeik hogy jutottál el. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk Budapesten születtél, ha igaz.
1: Igen, igaz.
0: És iskoláid, és egészen odáig, hogy végül is ez a 99 cikk hogy jutottál el, és utána természetesen beszélünk arról, amit eddig csináltál. Megismerjék azt, hogy mi is az, hogy Nemzeti Kegyeleti Bizottság, mi az, hogy Nemzeti Örökségi Intézet, miért pont ez a neve, kik vesznek ebben részt, és ennek milyen nemzetközi vagy nemzeti értékessége, és hát azt lehet mondani, hogy értékük őrzéséről beszél. Úgyhogy Aranyos Katikám, már elnézés, hogy ugye egy hölgyel, de hát nem ma ismerjük egymást, ebből adódóan azt jelenti, hogy a tegezés azt hiszem, hogy már talán mások számára is ilyen értelme elfogadható, hogy nagy tiszteletbe álló államtitkári ranggal rendelkező főigazgatóról azért mégiscsak azért nem mindegy, hogy az ember, de hát itt teszem nem a rang, hanem az emberi kapcsolaton.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetőt, és azt gondolom, hogy a 20 éves, talán mondhatom, hogy barátságunk okán természetesen megtisztelő a tegeződés, úgyhogy ha valakinek én az elmúlt 20 évben hálával tartozom a kezdetekért, az elindításért, az pontosan te vagy, és azt gondolom, hogy ezt te pontosan tudod és érzed. Én egy tőzsgyökeres pesti belvárosi lány voltam, aztán belvárosi asszonnyá lettem. Az iskoláim is nagyon elit belvárosi iskolákban, a Deák téri evangélikus általános iskolában kezdődtek, vagy a Verespáné gimnáziumban, és az ELTE jogi karon, úgyhogy egy nagyon szűk körben mozogtam életemnek az első 20-valahány évében, és nagyon szerettem ezt. Most sem mozgok nagyon messze, tehát most is Pesten maradtam, bár a munkavégzésem egy időben a várban történt, de ez már egy későbbi szakasz. Jogász lettem, általános jogász, végigjártam a jogi pályának a tanuló éveit, és nem nagyon tetszett. Nagyon őszintén nem szerettem bele. Én a jogi pályát is azért választottam, és azért végeztem el a jogi egyetemet, mert édesanyám arra presszionált, hogy legyen egy rendes diploma a kezembe, ami aztán bármire jó lehet. És az édesanyám, aki egy egyszerű fizikai dolgozó volt, nagyon jól felismerte ezt. Mert valóban a jogi diploma az nagyon sok mindenre jó, az ad egy általános tudást, egy általános műveltséget, és bármelyik szakmához nagyon jó, hogyha az ember rálát a sorok között az esetleg megbújó dolgokra. Úgyhogy az általános jogi pálya után volt egy nagyon érdekes kaland az életemben, ez a Zeneakadémia volt. Pályázat útján elnyertem, és főtitkára lehettem a Zeneakadémiának. Aki ismer, azt tudja, hogy a zene iránti érdeklődésem és vonzalmam az volt, van és lesz. Úgyhogy a Zeneakadémia épületébe bemenni, az tényleg olyan, mint egy templomi szentélybe bemenni. És a mai napig, pláne most, hogy megújult és gyönyörű szép. Nagyon, nagyon nagy élmény már egyáltalán. Beleszerettem abba is. Ott valószínűleg túl korán kaptam meg azt a pályázat, lehetőséget, és a Zeneakadémia még nem volt annyira érett arra, hogy ténylegesen azokat az újításokat befogadja, amiket én gondoltam. De a mai napig régi tanárokkal tartom a kapcsolatot, és nagyon jóban vagyunk. Ez egy békés baráti elvárás volt egy év után. Van ilyen az ember életében, nem bántam meg. Egy nagyon jó kaland és egy nagyon jó élmény és epizód volt az életemben. Majd, amit már itt a felkom, vagy 1999-ben a Magyar Országgyűlés egy óriási hiátust töltött be, amikor elfogadta a temetőkről szóló törvényt, és a temetőkről szóló törvénynek a végrehajtása során létrejött egy bizottság, az akkor még Nemzeti Kegyeleti Bizottság névre hallgató bizottság, Jókai Anna elnökletével, és a bizottságnak kellett egy titkárság. Bölcsek voltak, hogy azt gondolták, hogy egy jó működő bizottság akkor működik, ha van egy jól működő titkársága.
0: Aki viszi az egészet.
1: Aki viszi, hát általában az élet minden területén így van, és ott szintén pályáztam, és milyen érdekes az élet, hogy a mai tárgyalomban volt a meghallgatásom, az interjúm, úgyhogy ahányszor bemegyek a saját tárgyalomba, hát ezt nem tudom nem elfelejteni, de nagyon békés volt a meghallgatásom, és azt gondolom, hogy ahogy kijöttem, onnan tudtam, hogy én fogom megkapni, szóval...
0: Gondolom, nem sokan jelentkeztek.
1: De jelentkeztek. Igen? Jelentkeztek egyébként. A mai napig jóba vagyok azokkal, akik jelentkeztek.
0: Tényleg?
1: Igen, és sőt, abból az egyik, az közvetlen munkatársam is volt, tőlem ment nyugdíjba az Éva.
0: Ja, tényleg.
1: Az Éva az tőlem ment nyugdíjba, és nagyon-nagyon jól együtt dolgoztunk. Béke és barátság, és innen is kívánok neki minden jót, és jobbulást a betegségéhez, sok türelmet. És a másik jelentkező is, utána is szakmabeli volt a fővárosnál. Ugyan ezt a témát, ezt a szakmát vitte a Szabó László. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten utána is abszolút a munkám segítői voltak. Tehát ez nem egy olyan terület volt, hogy itt ellenségeskedés legyen, és ezen kívül is voltak. Mi voltunk egyszerre meghallgatni. Érdekes volt a téma, és többeket érdekelt.
0: Mondjad el, azért ez érdekel.
1: Hogy én azért jelentkeztem, mert igazából nekem a legjobban azt tetszett, hogy egy teljesen új terület. Új terület, amiben megvalósíthatom azt, amit én gondolok mindenről. Nincsenek berögzött szabályok, nincs egy berögzött szervezet, én vehetem fel a munkatársaimat. Mindent én alakíthatok ki, az irodától kezdve, az infrastruktúráig, a munkatársi gárdáig, a szabályzatokig, a jogszabályi hierarchiáig, és ez egy érdekes dolog. Szóval azért, amikor az ember a semmiből felépít valamit, az egy érdekes dolog. Őszinte leszek, fogalmam nem volt, hogy abból egy ekkora szervezet fog kinőni, ami a mai napra, hála Istennek, létrejött. De láttam benne fantáziát, és a temetőkkel és a kegyelettel kapcsolatban soha nem voltak averzióim. Tehát én úgy nevelkedtem, hogy nekünk teljesen természetes volt, hogy kijárunk a nagyszülők sírjához, és miután én tényleg a belvárosban, Madách-téri házakban nevelkedtem, tehát például az érettségére a Fiumei úti sírkertben tanultam, ott készültem, nagyon szerettem az árnyas fákat, úgyhogy nekem ez nem volt egy idegen környezet, és abszolút úgy éreztem, hogy a múltunk gyökerei ott vannak a sírkertekben. Úgyhogy nekem ez nem volt egy balsors lépés. Még egyébként érdekes, hogy a baráti társaságom sem értette az ambícióimat, és kellett egy pár év, amíg rehabilitáltak, és azt érezték, hogy én nem egy gyászhuszár vagyok, hanem értéket képviselek. Ma már mindenki, most a baráti körömről beszélek, mindenki elismeri, és mindenki támogat. A családom akkor is támogatott, a férjem az mindig hitt bennem, és mindig hitt abban, hogy jó döntéseket hozok, hála Istennek, ez egy fontos dolog, és a fiam is támogatott akkor is, akkor ő gimnazista volt, ő is egy belvárosi gimnáziumban, és a mai napig támogat, és azt gondolom, hogy büszke az édesanyjára.
0: Nagyon aranyos vagy, tényleg valóban hihetetlen. Az ember az életben ritkán kap olyan feladatot, hogy bebizonyítsa azt, hogy nulláról mit lehet felépíteni.
1: Igen.
0: És ehhez talál-e megfelelő olyan személyeket is, hogy közösen értékeljék, pláne ennyi idő után, hogy érdemes volt ezt a kegyeleti kultúra, ennek az örökségnek a felépítéséhez szervezetet, jogszabályokat és gyakorlatot kialakítani. Végül is ez a te igazi éned. Mi volt az a legelső, amit te azt mondtad, hogy hát akkor most, jó, hát van egy jogszabály, és hogy induljak el, nem csak munkatárs keresés, hanem egyáltalán partnerbe. Melyik ágazathoz kötődtél? Mert ugye tárcák voltak.
1: Tárcák voltak, most is vannak tárcák, és érdekes módon a tárcákon belüli hierarchiában a mai napig is ugyanazokkal a tárcákkal van jó kapcsolatom. együttműködő már-már baráti kapcsolatom, elsősorban honvédelmi tárcára gondolok, abszolút partneri kapcsolat volt a kezdetektől, különös tekintettel a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, hiszen ők hasonló tevékenységet is folytatnak, mint amit én akkor is folytattam, meg azóta is folytatok.

0: meggyőződésem, hogy az, amit mi csinálunk, az egy kulturális misszió, és ilyen tekintetben nagyon sok területen kapcsolódunk a kulturális ágazathoz.
1: Igen, és akkor tulajdonképpen találtál partnereket.
0: Igen.
1: Ki fogadott be? Mert ugye az valahol el kell helyezni egy új szervezetet, amelyik mögött törvényi garanciák vannak.
0: Igen, hát 99-ben, amikor alakult, 2000-ben állt fel tulajdonképpen a bizottság is, és a titkárság is, az az akkori Rockenbauer féle tárcához tartozott, és onnan kaptuk meg a pénzügyi segítséget, a költségvetési forrást, és az akkori miniszterelnökség is partner volt az indulásban. Fel kellett építeni, de nem csak az infrastruktúrát, hanem ahogy már te is céloztál rá, a jogszabályi hátteret is. Ne felejtsük el, hogy abban az időben jött létre például a nemzeti gyászról szóló törvény, aminek a tartalmi részében tevékenyen részt vállaltam. És itt jön az az utalás, hogy bizony a jogi véna azért az nem volt egy nagy hátrány ebben az esetben,
1: sőt,
0: és büszke vagyok, hogy a nemzeti gyászról szóló kormányrendelet megszületett. A mai napig ezt alkalmazunk, egy évben két állandó nap van, amit nemzeti gyásznapnak hívunk, október 6-a, és később került szabályozásra november 4-e, mi már akkor is javasoltuk, valamiért akkor nem sikerült átvinni, de később november 4-ét is sikerült nemzeti gyásznappá nyilvánítani. Fontos hangsúlyoznom, hogy ezek az állandó gyásznapok sajnos nagy tragédiák, a nemzetet megrázó nagy tragédiák esetén eseti jellege és elrendelhet Magyarország kormánya a nemzeti gyásznapot, hát erre volt néhányszor az elmúlt közel 20 évben példa. Ilyen az minden ország életében van. Két évvel ezelőtt nagyon szomorú volt a veronai buszbaleset, ez volt a legutolsó eseti gyásznap. Még családilag is érintett voltam, mert a fiamnak az osztályfőnöke volt az egyik tanár, aki ott meghalt a gyerekek mentése közben. Úgyhogy ez egy nagyon
1: mondom, neked sem mindegy az, hogy ez az ügy még mindig nincs lezárva.
0: Hát egyáltalán nem mindegy, és őszintén tényleg nem is értem, és rossz belegondolni, hogy azok a családok a mai napig mit élnek át, akik ebben érintettek. Én mondom, mi úgyis nagyon-nagyon rosszul éltük meg, amikor aznap futótűzként terjedt a fiam barátai és a családok között, hogy a Béla bácsi is meghalt. Szóval ez egy olyan tragédia volt, hogy nem volt kérdés. Én aznap hajnalban, amikor hát én egy hírolvasó vagyok, és eléggé fertőzött vagyok a hírolvasásban, tehát hajnalban az első dolgom, hogy átnézem az interneten a híreket, és szerintem én voltam az első, aki nagyon korán hajnalban kormányzati szinten jelezte, hogy véleményem szerint nemzeti gyásznapot kell elrendelni. Úgyhogy hát ilyen sajnos van, reméljük, hogy minél kevesebb.
1: Hát igen. Katikám, ugye, ha jól emlékszem, hogy azt mondod, hogy Rockenbauer féle minisztérium, tehát akkor a minisztériumnak mint egy háttérintézményeként, szervezeteként működtetek. Ez mit jelentett, körülbelül mondjuk hány fővel tudtad ellátni, mert azért itt ki kellett alakítani egy titkárságot, működtetni egy bizottságot, és így tovább. Szóval azért ez nem egyik napról, másik napra lévő munka volt.
0: Bár elég hamar felállítottam a titkárságot, meg annak a szervezeti részét, de szerény körülmények között működött ez a titkárság kétségtelenül. 4-6-7 fős titkárságról kell gondolkodni, ez mindig költségvetés, létszámcsökkentés, ez a 20 meg ered, meg ez a mai napig van, azt gondolom a közigazgatásban. Tehát ennek függvényében, de soha nem értük el a 10 fős titkárságot, tehát inkább a stabilan az 5 fő volt az általánosan jellemző szám, és a mi feladatunk az volt, hogy a bizottságnak a működését biztosítsuk minden szempontból, és a bizottsági üléseket hívjuk össze, napi rendi pontokat állítsuk össze, a végrehajtásról gondoskodjunk, megemlékezzünk.

0: Mert akkor is nagyon sokat tartottunk, ezeket szervezzük. Egyébként ez a mai napig így van, tehát ami ugye megalakult 7 éve a Nemzeti Örökség Intézete, aminek kezdetektől főigazgatója vagyok, a bizottság hála Istennek él, létezik és mellettünk van, és számítok is az ő szakértelmükre és bölcseletükre, hiszen még nálam is egy más korcsoportba tartozó emberekből áll a most már Nemzeti Emlékezéskegyeleti Bizottság, és a mai napig a bizottságnak a működését kvázi így biztosítjuk. Úgyhogy nálunk a Fiumai úti sírkertben, a tárgyalóban, ahol engem meghallgattak, ott vannak a bizottsági ülések. Boros Péter, hála Istennek, 92. évében jó egészségnek körvendés,
1: elnöki,
0: szereti, szóval ez a sajátja. Igen. Hiszen a kezdetektől benne van ez a sajátja, és a Nőrit is szereti és támogatja. De azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak minden tagjának érzem a támogatását, szeretetét, és azt kell, hogy mondjam, hogy és az elismerését is.
1: Azért, ugye hát azt mondja, van egy bizottság. A bizottságot kell működtetni, időnként egy-egy évadat lezárni, egy-egy mondjuk közgyűléssel, vagy a lakosság is megismerje, érdeklődők is, akár televízión, akár hogyan, hogy mivel is foglalkozik. Mikor volt az első úgynevezett ilyen áttekintő és különböző előadásokkal gazdagító ilyen első ilyen nagy rendezvény, amit ha jól emlékszem, akkor a Történeti Múzeumban volt.
0: Abszolút jól emlékszel, és szerintem az első konferenciára gondolsz.
1: Igen.
0: Hát ugye mindenből, bármiről beszélünk, mindenből minden az első volt, hiszen a semmiből indítottam el. Az is egy érdekes dolog volt, hogy egyáltalán ennek lesz-e létjogosultsága, hogy kegyeleti konferenciát tartani, hogy elég furcsa volt az elnevezés, és utána azért az elnevezésen egy kicsit finomítottam, de hát ténylegesen a kegyeleti szakmát hívtam össze az ország különböző területéről, és ez idestóva most már 18 éve tart, tehát elég komoly siker. Nagyon számítanak is rá, tehát nem tehetem már meg, hogy ne tartsak, most már nem kegyeleti konferenciának hívjuk, hanem országos emlékezet konferenciát. Az emlékezetbe belefér a kegyelet szó, az még mindig egy, nem tudom, hogy miért, de az emberekben egy ilyen diszonáns érzete van. Pontosan ezért például a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyen működő Kegyeleti Múzeum nevét is átneveztük az elmúlt évben Nemzeti Emlékezet Múzeumává, és sokkal nagyobb siker, jobb tartalomban is egész másképp működtetem, mint annak idején a Kegyeleti Múzeumot. Bár nagy tisztelettel gondolok a Kegyeleti Múzeum megalakítójára, hiszen én akkor is ismertem azt a múzeumot, és jártam is oda, és egyébként az még egy érdekes, csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy a kegyeleti szakmában sok megszállott van. Tehát azt tapasztaltam, és tapasztalom, hogy akit ez megérint, azok még generációkon keresztül is viszik. Nekem például van olyan munkatársam, akinek az édesanyja korábban is ebben a sírkertben dolgozott. Több ilyen munkatársam is van, tehát ez egy generációkon átnövelő szakma, és meg lehet szeretni, nagyon bele lehet szeretni. Tehát azt szoktuk mondani, mi nőrisek, hogy nőri szív dobog. De igen, tényleg, és ez tényleg így van, nem én találtam ki, ez pont az egyik kollégám, aki ilyen úgynevezett temetőszaki, tehát ténylegesen a több generáción keresztül viszi ezt a szakmát, és ténylegesen, főleg azt gondolom, hogy a Fiumei úti sírkertbe tényleg bele lehet szeretni. Tehát aki oda egyszer eljön, sétát tesz, körbejár, azután vissza fog jönni, és ténylegesen egy nagyon komoly követő táborunk van, úgyhogy azt gondolom, hogy ha más nem, azt a Fiumei úti sírkerten keresztül el tudom érni, hogy több mint temető, ugye azt is szoktuk mondani, hogy több mint temető, ténylegesen több mint temető, és én mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön és nézze meg, és tegyen egy sétát.
1: Őseink nagyjainak a megismerése.
0: Az egész történelmünk ott van, tehát ott tényleg van, az egész történelmünk egyébként a jelenünk is, tehát a jelenkornak is olyan jeles elhontjai nyugszanak ott, hogy...
1: Tehát a jelenkor története, vagy elmúlt időszaknak is a jeles. Ami azt hiszem, hogy lehet, hogy tudnak róla, lehet, hogy kevésbé, ami jelentős az, hogy hogyan lehet megmenteni még azokat a sírokat, akikre emlékezni kell, de közben az élet úgy hozza, hogy nincs hozzátartozó, aki megváltsa, tovább vigye. Szóval ez egy óriási sziszifuszi munka.
0: Azt gondolom, hogy az indulásunkban és az első pár évünknek a nem a látványos munkája, de a legfontosabb munkája, ez az úgynevezett nemzeti sírkertbe sorolás, és a nemzeti sírkertbe sorolásnak is megint a jog, hogy a legfontosabb joghatás, hogy védetté nyilvánítjuk. És mit jelent a védettség? Nem pusztítható el. Azért, aki egy picit ismeri a történelmünket, az tudja, hogy a 20. században jelentős elhuntjainak a sírját is elpusztították, egész egyszerűen pénzügyi okokból. Tehát lejár egy sír, nincs hozzátartozó, és akkor újra eladják, és megszűnik a sír. Az új köztemetőben 20 ezer hősi katonának a sírját dózerolták le. Annak az emlékére hoztunk ott létre egy kegyeleti parkot, ahol hosszú-hosszú éveken keresztül a Hősök napjának az egyik helyszíne volt a Hősök tere mellett. Tehát az, hogy ez ne történhessen soha többet meg, jött létre ez a jogi terminus technicus, ami a nemzeti sírkert fogalomkört érinti, és a bizottságnak egyébként a mai napig, tehát néha szokta nekem mondani elnök úr viccesen, hogy tulajdonképpen mi szükség van már a bizottságra, hát mi a nőri már mindent megcsinál, és mindig elmondom neki, hogy nem. Tehát az a munka, ami életünk végéig tart, tehát hogy mely sírokat védjük le, hiszen egyébként hát a mai napig ugye mennek el sajnos jeles emberek közülünk, és akkor én beterjesztem a javaslatot, hogy kit védjünk le. És én azt gondolom, hogy ez a munka, ez örökön-örökké fog tartani, és ez a bizottságnak a legfontosabb feladata, és pontosan ezért nagyon jól is, okosan és jól lett annak idején összeállítva a bizottságnak az összetétele, hogy különböző tudásból lettek a tulajdonképpen a legjelesebb emberek felkérve.
1: Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább, mert azért itt mely személyekre tértek vissza, és miért időnként, ahol megjelennek azért az állampolgárok jelentős zöme, iskoláktól kezdve művészek, és így tovább. Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Radnainé Fogaras Katalinnal a beszélgetést. Rövidítve most, ha hallották már ezt, hogy Nőri Nemzeti Örökségi Intézetnek a főigazgatójáról van szó, de ez annyira szokottá vált, hogy a Nőriről beszélünk, hogy rövidítve mondjuk.
1: Én örülök neki.
0: Mert végül is nagyon egyszerű tényleg valóban, ha valaki rákattint, akkor is az, hogy ezt látja, hogy igaz, hogy nem ővel, hanem Nőri. Tehát gyakorlatilag ez már, aki ezzel foglalkozik, vagy többször van kapcsolata, akkor már tudja, hogy pontosan mit jelent. Valóban ez a Nemzeti Emlékezet és Kegyeleti Bizottságnak a tagjairól, vezetőiről egy pár dolgot, mert nem mindenki tudja, hogy kik segítik a jó döntéseket, amit nektek kell előkészíteni és végrehajtani.
1: Hát Boros Péter neve az már elhangzott, Geda István a Nemzeti Múzeumnak a nyugalmazott főigazgatója, Szakály Sándor, Herman Robert,
0: Zsigmond Attila.
1: Zsigmond Attila, Fejérdi Tamás. Fejérdi Tamás egy nagy segítőm. És hát Veszelovszky Zoltán nevét feltétlenül fontos elmondani, hiszen Veszelovszky Zoltán volt az, aki a temetkezési törvénynek az előadója volt, akkor még mint Fidesz országgyűlési képviselő, és ő volt a nagy mentora és atya annak, hogy legyen egy titkárság is, úgyhogy nagyon örülök, hogy
0: Kádár
1: Béla is az elmúlt években, igen, ő is a bizottság tagjai között van. Az az igazság, hogy van egy pár nagy, aki elment az elmúlt években, és hát természetesen az ő helyüket be kell tölteni. Jókai Annára én nagyon sokszor emlékezem, mert Anna volt egyrészt a bizottságnak az első elnöke, de ezen túlmenőleg én egy olyan baráti kapcsolatba kerültem ő vele, és én nagyon sokat tanultam tőle. Mint embertől is, és mint családanyától is, és mint nagymamától is. A mai napig a fülemben csengenek dolgok, amiket ő mint nagymama mesélt nekem, és ma már mint háromszoros nagymama bizony abszolút bejöttek azok a dolgok, amiket annak idején az Anna mondott. Szerintem ez is hozzátartozik az élethez. Úgyhogy Granasztói professzor úr nagyon hiányzik nekem személy szerint is, és Katona Tamás, aki egy olyan jelenség volt, hogyha ővel bárhova az ember belépett, szóval minden szem rászegeződött, és egy sármőr volt 80 éves korában is, és nagyon-nagyon minden társaságban otthon volt, úgyhogy egy nagyon jelentős ember volt, azt gondolom.
0: Igen, hát ugye itt, ha amiket mondtál neveket, akkor a műemlékvédelem, a hadtörténet, a múzeológia, és tehát természetesen a kegyeleti kultúrához hozzátartozó egyéb tudományoknak az emberei. Úgyhogy hát örülök annak, hogy ebbe én is, mint meghívott, meg örökös, hogy is mondjam, meghívottként azért.
1: Hát tiszteletbeli bizottsági tagja.
0: Talán így lehet.
1: Szóval, igen, tiszteletbeli.
0: Ennek az első az volt, hogy amikor legelőször megkerestél, hogy az első konferenciár, hogy a egyházak a kegyeleti kultúrában, hogy erről adjak egy ilyen átfogó, minden felekezetet érintő kérdésekről, illetve hagyományokról egy összefoglalót. És tényleg nagyon érdekes volt, hogy több egyházi vezető is utána mondta, hogy így még senki nem foglalta össze, hogy milyen a egyik, a másik, a harmadik különböző világvallások Magyarországnak mondjuk a temetkezési kultúrája, és ezt mennyire kell tisztelni. És ami engem különösen arra inspirált, hogy veletek egy ilyen szoros kapcsolat alakult ki, hogy amerre járok az országban, én mindig bemegyek egy-egy település temetőjébe. És abból megtudom, hogy a településnek milyen arculata volt, vagy most is.
1: Így van. Na, hát ugye a mottónk is Széchenyinek az idézete, hogyha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőjét. Ez lehet nagyban is rögzíteni, meg kicsiben is településeken. Én is egyébként, hát amikor megyek bármilyen megemlékezésre, az biztos, hogy megnézem az adott településnek a temetőjét, és azt kell mondjam, hogy nekem jó tapasztalataim vannak. Tehát vidéki temetőkben sokkal kevésbé volt gyakorlat, hogy sírokat elpusztítsanak, mint a fővárosban. Ott például, hogyha egy elhunytnak már nincs hozzátartozója, lehet látni egy szálvirágot, mert akkor elmegy a szomszéd és letesz oda, meg lemossa a sírt. Igen. Tehát egy sokkal jobb hozzáállást érzékelek a vidéki embereknél, mint a fővárosi embereknél, hisz, mert a fővárosi temetőkben én nem akarok nevesíteni, hiszen a Fiumei úti sírkerten kívül minden budapesti temető fővárosi vagyonkezelésben van, és nem, Isten őriz, én nem akarom lehúzni a vizes lepedőt senkiről. De hát azért, ha valaki elmegy bármelyik temetőbe, akkor bizony látja, hogy milyen állapotok vannak, és mondjuk...
0: Lehetne jobb.
1: Hát biztos, hogy lehetne jobb. Nagyon sok pénz kell hozzá azért, legyünk őszinték, és nem akarok én demagóg lenni, meg álszent, hiszen a Fiumei úti sírkert is azért lett az elmúlt pár évben ilyen gyönyörű szép, mert Magyarország kormánya szánt erre pénzt, sok pénzt szánt rá, és ez a sok pénz viszont beépült a sírkertbe, tehát ténylegesen aki jár oda, az látja a változásokat, látja, hogy kandeláberek vannak, látja, hogy gyönyörű szépek a parkok, látja, hogy tisztaság van, hogy rend van, hogy újulnak meg a sírok. Csak mondok egy példát, hogy mondjuk a Kossuth mauzolom, ami Magyarország legnagyobb funerális építménye, és a mi égiszünk alatt újult meg kívül belül, és hát tényleg álomszép, de az 500 millió forintba került. Szóval ezek olyan nagyságrendek, amik csak akkor működnek, ha van hozzá kormányzati akarat és kormányzati támogatás.
0: Hát igen, mert hogyha... Ja, annyit azért hadd kérdezek, hogy az említetted, hogy védetté, örökös védetté. Igen. Hány ilyen van a Nemzeti Sírkertben, amelyik ugye nem egy épületet jelent, vagy egy kertet jelent?
1: Hát nagyon nem, ez az ország egész területét lefedi, a legkisebb településtől kezdve természetesen a fővárosig, közel 6000 síremlék tartozik bele, és képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ennek a közel 6000 sírnak a rendelkezési jogát egyébként az Nőri gyakorolja, és minden évben készítünk felújítási tervet, és a legvégveszélyben lévő sírokat felújítjuk, megmentjük, vagy egy-egy évfordulóra újítjuk fel. Most ebben az évben például Kölcsei a himnusz megalkotójának az évfordulójára Szatmárcseke, tehát ebből is lehet látni, hogy nem csak fővároscentrikusan dolgozik a Nőri, mert Szatmárcseke az nagyon messze van a fővárostól.
0: Igen,
1: és érdemes. És érdemes, hát természetesen már csak azért is, mert hát ennyivel adózzunk a himnusz megalkotójának.
0: És tudod, mi az érdekes, én többször jártam ott, szeretem azt a Felső-Tiszavidéki részt, érintetlenségéből adódóan különösen, hogy bemegy az ember ebbe a sírbe, amelyik hát most már védetté az egész temető, hogy ezek a csónak alakú kopjafák, ezek úgy néznek ki, hogyha egy fejkendőben lévő asszonyok lehajolnának, és hogy is mondjam, a halottaikat síratnák, tehát ez egy valami, mindegy imádkozó, igen. Szóval hihetetlen hatást kelt az emberekre.
1: Igen.
0: Na elnézést már, hogy itt elkalandoztunk, de végül is ez a lényeg, tehát van akkor rengeteg olyan, ami, és ez folyamatosan.
1: Hát ez egy folyamatos kutató munka, a munkatársaim járják az országot, meg persze kapjuk az impulzusokat és jelzéseket, akkor azt le kell ellenőrizni, és minden évben csinálunk egy tervet. Egyébként ezt a tervet a bizottsággal jóvá szoktam hagyatni. Tehát a bizottság és a Nőri az egymást kölcsönösen segítő, és ez nem is jogszabályilag érdekes módon, hanem de ez egy teljesen természetesen kialakult, szerintem nagyon, nagyon mély és nagyon jó kapcsolat.
0: Melyik temetőkre vagy, jó, a Fiumét mondtad, büszke, hogy azt újra élővé tudtad tenni, idézőjelben mások számára is?
1: Hát erre nem is kell gondolkoznom a válaszom, mert a Salgótanya utcai zsidó temetőt említeném, ami egy zárt temető, tehát az azt jelenti, hogy temetések nincsenek. Egyébként a 70-es évektől nincs, és a 70-es évektől van egy szörnyű pusztulása ennek a sírkertnek, és milyen érdekes, hogy 2001-ben valaki felhívta a figyelmemet, hogy tudom-e, hogy van egy ilyen temető. És én, aki közel is laktam, és nem tudtam. És akkor elmentem, és hát emlékszem, hogy elég komplikált volt bejutni, nagy lakattal őrizték, meg kutya, meg szóval nem volt egy egyszerű dolog. Uh-huh. És bementem, és egy szörnyű dzsunget találtam, de tényleg iszonyú volt, és abban meg láttam eldőlve gyöngyszemeket. És utána kutattam a témában, és akkor kiderült, hogy a gettó áldozatai ott tömegsírban vannak. És az első igazi találkozásom ezzel a sírkerttel ez volt, hogy akkor a Mazsihész akkori vezetőit felhívtam, hogy szeretnék a Kegyeleti Bizottság nevében oda egy emlékkövet állítatni. És hát szörnyű nehéz volt az egésznek a keresztülvitele, mert mondom, szóval szinte járhatatlan volt az egész sírkert, de az egykori tömegsír helyen a mai napig ott van egy ilyen stilizált emlékkő, amit svejcer főrabbi úr avatott és szentelt fel annak idején egy gyönyörű beszéd keretében, és egyébként az akkori politikai elit szinte minden tagja ott volt, pártállástól függetlenül. Ez még fontos talán, ha már most ezt megemlítettem, hogy az, ugye én 20 éve tevékenykedem, tehát kormányok különböző színben voltak. Én soha nem engedtem a politikát beleszólni a munkába, és hála Istennek a politika sem akart beleszólni, semmelyik. Volt, amelyik támogatta, volt, amelyik tűrte, tiltani senki nem tiltotta, talán, tehát a három T-ből egy T az hiányzott, a jelenlegi kormány hála Istennek támogatja, és ennek viszont látszik is az eredménye. És a Salgótányi utcai zsidó temetőt a Nőri megkapta vagyonkezelésbe, és megpróbáltam megnyitni a nagy közönség számára. Ez sikerült is, az utakat kitisztítottam, kordonokkal kijelöltem utakat, van honlapja a temetőnek, idegenvezetőim.
0: Szerintem gyönyörű kiadvány.
1: Hát több is van, igen, meg angol nyelvű is. Nem tudunk annyi vezetett utat meghirdetni ebbe a sírkertbe, hogy gyakorlatilag a meghirdetés pillanatában ne teljenek be, de ténylegesen, tehát annyira nagy lett az érdeklődés, betartok természetesen, és betartatok minden vallási előírást. Ha valami kérdésem két helyen van, akkor van egy rabbi konzulensünk, akit bármikor fel tudok hívni, és meg tudom kérdezni, hogy ez biztos, hogy szabad, biztos, hogy nem szabad. A zsidó ünnepeket betartjuk, tiszteletben tartjuk, és nagyon nagy felújítási munkálatokat kezdtünk el az elmúlt években, úgyhogy gyönyörű síremlékek újultak meg, csak gondoljunk Heltaira, Vásonyira, vagy Blaadolfra, ott van a teljes rabbi sorra, a Baher Vilmos, aki a rabbi képzőegyetemet alapította, azt nem mi újítottuk fel, az a hitelesség kedvéért mondom, hanem igen, a teljes Sejben Sándor is, hát az egész rabbi, az alapítók azok ott vannak egy soron. Úgyhogy ténylegesen azt gondolom, hogy ez tényleg egy kincs, és hát az egész 19. század zsidó történelmét meg lehet ismerni, nem beszélve a műemléki részéről, hiszen a legtöbb Lajta Béla által tervezett síremlék is ebben a sírkertben van. És hát van egy nagy álmom és vágyam, hogy ezt a sírkertet a világörökség részévé nyilvánítassuk egyszer. Szerintem megérdemli, ez egy nagyon, én amikor ebbe így belekezdtem, nem gondoltam, hogy ez egy ilyen nehéz munka, és ilyen lassú és sziszifuszi, az alaki követelményeknek ma már megfelelünk, és én remélem, hogy úgy tudom letenni majd a lantot, hogy ezt...
0: Rájössz még egy fiatal nőnek, nem menjem, fiatal nagymama most, akkor így.
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy én szerintem biztos, mert egyedi, ez Európában ilyet nem találsz.
1: Nem. Az biztos, hogy nem. Ugye a prágai zsidó temetőt ismerik általában az emberek, mondjuk az nagyon jó helye van, hát az Prága belvárosának a kellős közepén van, tehát kihagyhatatlan. Ide egy picit menni kell, de nem sokat, hát azért ez is a belvárosban van, még ha nem is azt mondjuk a szívébe, de a belvárosban van, és hát ne felejtsük el, hogy a Fiumei úti sírkertnek a szomszédságában, és ha elérem azt, hogy a Fiumei úti sírkert, az teljesen természetes legyen, hogy a turisztikába beépül, akkor a Salgótányi utcai zsidó temető is.
0: Igen, hát végül is hozzátartozik
1: a
0: kultúrához. Néhány olyan kiadványról azért beszéljünk, amit vagy hozzáférhettek az emberek, vagy csak ahhoz kell, hogy oda menjenek hozzátok. Például azt mondja, hogy terekbe írt múlt.
1: Minden kiadványunkra, a legkisebb füzettől a legnagyobb kiadvány, mindenre természetesen büszke vagyok. Erre azért vagyok büszke, erről a témáról még azt hiszem nem is beszéltünk. Ez a terekbe írt múlt, ez az emlékhelyeket hivatott feltérképezni. Igen, hát ez a munkánknak, ez is egy nagyon jelentős állomása. A nemzet és a történelmi emlékhelyeink. Ma már 70 emlékhelyet tartunk számon, az már elég sok, az én ízlésemhez már egy kicsit sok is. Annak idején, és akkor visszatérek Katona Tamásra, Katona Tamás és Gedei István volt, akik az első jogszabályi javaslatot megtették, és azt gondolom, hogy ők nagyon komoly tudói voltak annak, hogy mely helységeket érdemes javasolni nemzeti, illetve történelmi emlékhely fogalomkörre. De valószínűleg a munkánknak a része, hogy annyira felvittük ezt a fogalomkört, annyira sláger lett, hogy nagyon komoly lobby tevékenységek vannak különböző városokban, helységekben, hogy ők is szeretnének ebbe a klubba tartozni. Tehát az egyik szemem sér a másik nevet. Túl jól sikerült ez a fajta...
0: De ez egy egészséges patriotizmus.
1: Ez abszolút, persze. A történelmi emlékhelyeken nincs olyan nagy bajom, mert mindenki legyen büszke az adott saját településére. A nemzeti emlékhelyekben szerintem a 20 az egy kicsit, szóval az lehetett volna kevesebb, de mindegy, örüljünk annak, ami van. És ez a könyv egy olyan összeállítás, ami ezeket az emlékhelyeket fűzi egy csokorba, és hát az emlékhelyekkel kapcsolatban, ugye az is az életemnek és a munkámnak egy új része volt, hát nem voltak, tehát az is egy új fogalom volt, azt is meg kellett tölteni tartalommal, ezt 2006-ban az örökségvédelmi törvény kapcsán hozták életre ezt a fogalomkört, az egész világon van, tehát ez nem egy újdonság volt, Magyarországon nem volt, és a hozzánk tartozott, és a Nőrihez tartozik, azt szoktuk mondani, mint egy elnyőszervezethez, hogy egy egységes arculatot alakítson ki. Ehhez hozzátartozik, és akkor megint Zsigmond Attiláról is egy szót. Zsigmond Attila álmodta meg azt a stélét, ami ma már Magyarország még nem 70.
0: Emlékkövet,
1: oszlopot, felkiáltó jelet, ami, hogyha a vándor arra jár, akkor messziről látja, hogy valami nagyon fontos helyre lépett, hiszen a nemzeti emlékhelyeket még lobogó is fényesíti, a történelmi emlékhelyeket maga ez az oszlop, és ezeken az oszlopokon magyarul és angolul a legfontosabb tudnivalókat el lehet olvasni. És hát a napjainkban szerveztük az 5. emlékhelyek napja rendezvény sorozatot, ami egy országos rendezvény, 70 helyszínen volt egyszerre mindenféle rendezvény és műsor, úgyhogy rendkívül büszke vagyok, mert 5 éve azt gondoltam, hogy merjünk nagyot álmodni, és elindítottam útjára. És amire még nagyon büszke vagyok, hogy ezt abszolút saját erőből csináljuk. Tehát nincs mögöttünk rendezvényszervező cég.
0: Esetleg a helyi
1: Hát azt a helyiek természetesen, persze.
0: Ah, jó, emlékszem.
1: De maga a gondolat, és hát természetesen, és az egy kicsit magunk felé, tehát a Fiumei úti sírkertben, az egész napos kavalkád és egy rendezvénysorozat, amit lebonyolítunk, azt gondolom, hogy szerénytelenül azt mondom, hogy az világszínvonalú.
0: Egy emlékem erről, Székesfehérváron jártam, a püspök úr mutatta be, illetve ők mutatták be az én könyvemet, a Párbeszéd emberét, és hát utána az ember sétált ott, és hát ott van nem messze mindjárt ez a sír.
1: Romkert.
0: És látok egy csoportot, és valaki nagyon magyaráz, és akkor látom, hogy az oszlopat veszik körbe, és már magyarázzák azt, hogy ez micsoda, és utána mennek le.
1: Így van. Akkor már hogy mondjak annyit, hogy ebben az évben az ötödik évforduló, azt gondoltam, hogy legyen valami ünnep, hogy ez egy kerek évforduló, és megalapítottuk az Emlékhelyek napja díjat, és a Székesfehérváron kett kapta. Úgyhogy...
0: De hát máshol is természetesen. Most már én is úgy vagyok, amerre járok, én nem tudtam ezt, hogy pont 70, de... Amit én is úgy gondolok, hogy az ott van.
1: Így van.
0: Majdnem azt mondom, hogy biztos, hogy még sok helyen lehetne. Igen. És hát természetesen egy-egy településnek egy büszkesége is kell, hogy legyen.
1: És büszkék is. Tehát én azt látom, hogy tényleg büszkék, és ténylegesen, hát például mindenki részt vett az Emlékhelyek napján, ami hát nem volt egy szerencsés ebbe az évben, ugye a járvány sok mindent felülírt, meg alulírt, és az Emlékhelyek napját az május második szombatján rendezzük hagyományosan. Hát idén akkor pozitív töltettel azt mondtam, hogy nem elmarad, csak prolongáljuk, és valóban így lett, és augusztus 29-én meg tudtuk rendezni, hála Istennek, egészségben.
0: Hadd kérdezem, Katikám, lehet, hogy van, akkor elnézést kérek, hogy van nektek témába valami, mondjuk olyan kitüntetés vagy emlékplakett, hogy aki ebbe jeles személyiségként vett részt, az vigye haza és otthon is.
1: Hát hogy most nem tudom, hogy súgtak-e neked, mert ezt ebben az évben hoztuk létre.
0: Igen, na, igen. Nem.
1: Úgyhogy...
0: Akkor ezek szerint...
1: Igen, mi is gondoltunk erre, úgyhogy...
0: Mert most mindenki, már ennyi idő után megérdemlik.
1: Igen, és őszintén szeretünk díjat kapni, de adni is. Tehát én már eljutottam, hála Istennek, oda, hogy nekem már az is öröm, ha adhatok. Tehát én elég sok mindent megkaptam az elmúlt években, úgyhogy örömmel adok, és ismerem el másnak a munkáját.
0: Ezúton is hadd köszönjem meg országvilág előtt is az, hogy én az Igazságügyi Minisztérium nyugdíjasainak van egy ilyen kulturális albizottság, annak vagyok elnöke, és viszem őket különböző helyekre, és mondtam, hogy akkor a Fiumei úti oda feltétel kell menni. És ahogy ti ott fogadtátok ezt a közel 50 fős idősebb korosztályt jelentő, ugye nem idős, hanem csak idősebb korosztályt jelentő nyugdíjasokat, és ezek azóta is emlegetik, tényleg? És visszajárnak unokástól.
1: De jó.
0: Tehát tulajdonképpen, de az, hogy ott kaptak egy remek tájékoztatást, mind arról, ami a Kegyeleti Bizottság, vagy emlékezett Kegyeleti Bizottság, és ennek az intézménynek, és ennek országos jelentőségéből adódva, ezt nem tudták. Hát honnan tudnák, mert nem foglalkoznak vele. De hát azért előbb-utóbb igen, hiszen akkor fölöttünk is elmegy, és hát valahol majd a következő nemzedék azt mondja, hogy hol is fekszik ez az illető, aki valamikor mondjuk segített ebbe, abba, amomba. Tehát egész más temetkezési kultúrát is adhat ez szemléletbe is.
1: Hát azt gondolom, egyrészt köszönöm, meg örülök. Természetesen a te személyed miatt különösen az odafigyeltünk. Én azért minden csoportot nem fogadok, mert nem fér bele az életembe, meg az időmbe. Titeket, hogy fogadtalak személyesen, az ténylegesen a te személyednek aranyos köszönhető. De azt kell, hogy mondjam, hogy bármilyen csoport jön hozzánk, ugyanolyan szeretettel és odaadással fogadjuk őket, a munkatársaim tényleg egészen fantasztikusak. Hogy mondjam, a legutolsó élményem most, hogy az Emlékhelyek napján este tényleg egy egészen fantasztikus koncertélményben volt részük, akik ellátogattak hozzánk. Szabó Balázs és bandája, a Csend hangjai, és egy zenés irodalmi estet tartottak. Radnóti, Pilinszky, Grecsó Krisztián versei megzenésítve, szóval tényleg egészen fantasztikus volt, és voltak vak és gyengén látó emberek a koncerten, és külön a munkatársaimnak egy csapata a főbejáraton jelezték nekünk, hogy érkeztek, nem jelezték előre, de a portaszolgálat, tehát ott is az eléggé. Az elmúlt években megtanulták, hogy mik az elvárások, tehát azonnal jelezték, hogy érkezett egy ilyen csoport, és természetesen onnan kísérve voltak a Kossuth mauzol, amikben ott volt felépítve a színpad, és onnan a koncert végén kikísérve, és úgy mentek el, hogy szeretnének ide még visszajönni, és természetesen boldogan fogjuk őket fogadni, hogy ténylegesen nyitottak vagyunk, nagyon sokszor jönnek fogyatékkal élők, akkor a kis buszunkkal segítjük őket. Uh-huh. Tehát egyébként is szociálisan én egy elég érzékeny ember vagyok, a társadalmi munkámban azért erre szocializálódtam, úgyhogy nekem ez természetes, de a munkatársaimnak is.
0: Aranyos Katikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, ez egy nagyon jó végszó, hogy az vagy és azt adod, és sok ember ezt természetesen magáival, munkatársaid és meg a látogatót is érzékelik. Tehát nem mindegy, hogy az ősök tisztelete rajtad keresztül is azért az jövő nemzedék számára is fontos lehet. Köszönöm szépen.
1: Én
0: még ezt, hogy együtt lehet.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk fölül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szent Lélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremt-e, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék föl mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Holnap indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten, holnaptól november 1-ig a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Látod-e Isten? Gálya laboratórium ma este a Deák téri evangélikus templomban. A Gálya laboratórium következő eladása ma este, szeptember 22-én kedden, 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban látható, a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi víztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy fölhagynak a lelkész és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályara prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei földolgozását ismerjük. A Látod-e Isten? Című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk, csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás? Nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk, de hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légi taxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légi taxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légitaxik és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon, az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg. A mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teheráru logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámolt már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első 2 tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák óra rendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban későbbre tolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó. A kisiskolásoknál, főleg az általános iskolai alsótagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbély dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta két folyamatos modelljét. Eszerint két egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik, a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudomány világa, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideálisabb.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik idén nyáron a kanadai Williston víztározónál jártak. Egy egész erdővel borított sziget úszott a vizen, majd nyoma veszett. A különös képződmény nagyjából 9800 négyzetméteres volt, vagyis körülbelül két amerikai futballpályányi területet foglalt el. A hatalmas víztározó Brit Columbia északi részén a Szikláshegység közelében található, és a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye egyébként. Július 21-én műholdfelvételen vették észre a szigetet az egyik öbölben, augusztus 5-ére azonban eltűnt a helyéről. Néhány nappal később egy helyi lakos videón is rögzítette, ezúttal a víztározó keletebbre fekvő részén. A furcsa jelenség mögött azonban nem természetfeletti, hanem tudományos magyarázat áll, írja a Rakéta. A tudósok szerint a szokatlanul nagy téli hó és a nyáron lehullott jelentős mennyiségű csapadék is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a víztározó partjáról egy erdős terület konkrétan leszakadjon. A vízszint ráadásul 14 éve nem volt ilyen magas. A szakemberek szerint a különös úszó sziget akár hosszú évek alatt is kialakulhatott, ahogy az uszadékfa és a bomló növényi anyag összetömörödött a part mentén. A fák és a növények összefonódó gyökérzetek közben egyben tartatta ezt a hatalmas, úszó száraz földdarabot. A történet igazán különös része egyébként, hogy a sziget valójában nem tűnt el, csak odébb sodródott. A szeptember 1-én közzétett frissítés szerint a műhold felvételek alapján mintegy 30 kilométerrel északnyugatra került egészen oda, ahol az Ospica folyó a víztározóba torkollik. A helyiek közben más, kisebb leszakadt partrészeket és gyökérlabdákat is láttak lebegni a vizen. Tehát egészen egyszerűen egy úszó szigetről van szó, amely jelenség egyébként világszerte jellemző, például Indiában a Loktak-tó nem csak arról nevezetes, hogy Észak-Kelet-India legnagyobb édesvízi tava, hanem azokról a képződményekről is, melyek a vízfelszín jelentős részét borítják. Ezek a hindu nyelven Fumdisnak keresztelt kör alakú képződmények, ugyanis egyfajta különleges úszó szigeteket alkotnak a tó felszínén. Növényzet, homok és bomlófélben lévő szerves anyagok összessége adja ki ezeket a formákat, melyek az idők során megszilárdultak. Felületük szivacsos, ruganyos, gyakran olyan érzést keltenek, mintha egy trambulinon járna az ember. Ezek a szigetcsoportok legtöbbször máig élő organizmusok. Tömegük legnagyobb része ugyanis a jéghegyekhez hasonlóan a felszín alatt található, így aztán a száraz időszakban, amikor a tóvize alacsonyabb, a szigetek alján található élő gyökerek elérik a tómeder alját, és képesek elegendő tápanyagot felvenni onnan. A Loktak-tó teljes felületét több ezer hasonló Fumdis borítja, vagyis úszó sziget. Ezek és a környező vizek annyira fontosak egyébként az ivóvíz, az öntözés és az élelemellátás szempontjából, hogy ezért kapta a terület a Manipur mentőöve becenevet. Indiában több ezer halász keresi a megélhetését ezeken a vizeken évente 1500 tonna halat fogva. Az úszó szigetek élővilága pedig igen gazdag, több mint 200 vízi növénynek és 400 állatfajnak adnak otthont, többek közt az igen ritka indiai pitonnak. A legnagyobb ilyen szigeten pedig egy nemzeti park is található, melynek az az érdekessége, hogy ez a világ egyetlen úszó nemzeti parkja. Ez ad otthont az igen ritka és veszélyeztetett állatfajnak, a líra szarvasnak is, vagy más néven a táncoló őznek, nevét onnan kapta,

0: a Finn Környezetvédelmi Intézet ökológusa és természetegészségügyi kutatója egy kísérletben arra kérte a résztvevőket, hogy 20 másodpercen keresztül dörzsöljék kezüket földdel, tőzeggel és mohával. A vizsgálat után azt tapasztalták, hogy a bőrön található mikrobák mennyisége és változatossága jelentősen megnőtt. Ez a változás még akkor is kimutatható maradt, amikor a résztvevők csapvízzel leöblítették a kezüket. A kezek szabad szemmel tisztának látszottak, mikrobiológiai szempontból azonban jelentős változás történt. Elsőre talán nem tűnik előnyösnek, ha több baktérium kerül a bőrünkre, a mikrobiális közösségek működése azonban jóval összetettebb ennél. Ha sokféle mikroorganizmus él egymás mellett, azok versenyezhetnek egymással, így kisebb eséllyel kerülhetnek túlsúlyba a betegséget okozó baktériumok. A természetes anyagokkal, például a talajjal és a növényekkel való érintkezés tehát hozzájárulhat a bőr mikrobiális változatosságának növekedéséhez. A kutatások alapján ennek nem csak bőrgyógyászati, hanem immunológiai jelentősége is lehet. És hogy mennyi ideig érdemes hozzáérni egy növényhez, vagy megmarkolni egy marékföldet? Nos, a 20 másodperces kontaktus ugyan mérhető változásokat eredményezett, a kutatónő szerint viszont tartósabb hatás inkább a rendszeres, vagy hosszabb természetes érintkezéssel érhető el. Ez érdekes, hiszen nagyon sokan kertészkednek úgy, nem annyira sokan, inkább kevesebben, de kertészkednek páran úgy, hogy kesztyűt húznak, úgy látszik, ez alapján a kutatás szerint, hogy jobb lenne nekünk kesztyű nélkül turkálni a földben. Szóval a kísérlet során a bőr mikrobiotája viszonylag gyorsan visszatért a kiindulási állapothoz hasonló összetételhez. Ez arra utal, hogy nem egyetlen alkalmi találkozás, hanem a földdel, növényekkel, fákkal és más természetes felületekkel való ismétlődő kapcsolat lehet igazán jelentős. A talaj mikrobiális sokféleségéről jellemzően a növénytermesztés, a tápanyagforgalom vagy a talajszerkezet oldaláról beszélünk. Ezek a vizsgálatok azonban arra mutatnak rá, hogy a talajélet és az emberi egészség között is lehet kapcsolat. És még két érdekesség, az egyik finnországi napköziben a gyerekek minden nap több órát töltenek a szabadban, fák és bokrok között játszanak, kötélen másznak, homokvárat építenek, pocsolyákban tapicskolnak, földet és faforgácsot vesznek a kezükbe, a nap végére sárosak lesznek, a kutatók pedig éppen ezért vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. Finnországban jelenleg 43 ilyen intézmény van, amelyik részt vesz ebben a kutatásban, de voltak korábbi kutatások is, például erdei talajt, tőzeget és ültető ládákat helyeztek el egy finn bölcsödei udvaron, ezután azt figyelték meg, hogyan változik a kisgyermekek bőrének, nyálának és bérrendszerének mikrobiális összetétele. A gyerekek 28 napon keresztül rendszeresen játszottak ezen a területen, majd egy év elteltével ismét megvizsgálták őket. Azoknak a gyerekeknek a bőrén, akik az erdő talajjal kialakított udvaron játszottak, egy évvel később is változatosabb mikrobiális közösséget találtak, mint a hagyományos, burkolt udvart használó társaiknál.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Több újdonságot, új kütyüt is bemutattak azon a konferencián Berlinben, amely a gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléje. Nézzünk rá legalább kettő újdonságra, az egyik egy mobiltelefon, a másik pedig egy laptop. Ami a mobiltelefont illeti, nem az az érdekessége, hogy három kamera van a telefon hátoldalán, hanem az, hogy az egyik kamera kivehető. Ezen kívül ez a mobiltelefon nem csak a szokásos vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem az úgynevezett legmagasabb szintű, ipari léptékű víz- és porállóság tanúsítványát is megkapta. Az egyszerű víztűrésnél ez annyival komolyabb, hogy még az egy időben több irányból nagy nyomással érkező vízsugaraknak is ellenáll, akár 30 percen keresztül. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a mobiltelefont legalább három oldalról, vagy három irányból egy jó erős, illetve három jó erős slaggal, vízzel locsolják, 30 percen keresztül, és a mobiltelefon még ezt is kiállja, egy csepp víz sem kerül a belsejébe.

0: be. Ami pedig a kivehető kamerát illeti, a készülék hátlapján lévő három képleső közül az egyik konkrétan kipattintható, és a mobiltól függetlenül önálló akciókameraként is használható. A modulban természetesen saját kis akkumulátor is van, melynek köszönhetően 40 percen át képes másodpercenkénti 30 képkocka sebességgel videót rögzíteni a 64 gigabájtos külön tárhelyére. Igaz, ez elmarad a neves akciókamerák képességeitől, de figyelemre méltó ahhoz képest, hogy elég csak a telefont vinni az utazás vagy intenzív mozgásformák látványos rögzítésére, írja a HVG. És akkor nézzünk rá a másik kütyüre, amelyről ugye azt mondtam, hogy egy laptop. Biztosan sokan ismerik azt a dilemmát, hogy kisebb vagy nagyobb laptopot vásároljak-e. A nagyobb laptopon kényelmesebb dolgozni, hiszen nagyobb a képernyője, a kisebb viszont olyan kis szolíd, kis helyen is elfér, könnyebb hordozni. Nos, lehetséges, hogy a jövőben megoldódik ez a dilemmánk, ugyanis ezen a bizonyos konferencián bemutattak egy vadonatúj laptopot, amelynek az az újdonsága, hogy a képernyője egyetlen egy gombnyomásra széltében megnyúlik, így az eredmény egy 14 hüvelykes laptop kinyitása után egy 17 hüvelykes képernyő. Az egyelőre koncepcióként bemutatott, azaz működőképes, de kereskedelmi forgalmazásra készen még nem álló notebook 1,6 kg-ot nyom, vastagsága 17,9 mm. Egy ilyen notebook, ha piacra kerül, kedvence lehet a sokat utazó és nagy Excel táblákkal dolgozó üzletembereknek, éppen úgy, mint a tartalomgyártóknak és a kreatív ipari szakembereknek. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve majd már zárjuk mai magazinunkat. Vajon egy katasztrófa, egy globális katasztrófa esetén hol lehetünk a legnagyobb biztonságban? Nukleáris háború, hatalmas vulkánkitörés vagy világméretű járvány, bármit elképzelhetünk. Egy friss kutatás megmutatta, hogy a világ mely területei a legbiztonságosabbak ilyen esetben. Érdekes, hogy vajon mit vettek figyelembe, illetve melyek azok a szempontok, amelyek alapján mondjuk egy ország, vagy esetleg egy kontinens, vagy egy sziget kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ, addig lehet esetleg tippelni, hogy mondjuk a kontinensek közül a kutatók melyiket találják a legbiztonságosabbnak akár egy nukleáris katasztrófa esetén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Vajon hol lenne a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napokban a National Geographic. Bizonyos események, például egy nukleáris háború, egy hatalmas vulkánkitörés, vagy egy világméretű járvány óriási csapást mérhetnének az emberiségre. Kérdés, hogy mely területek lennének viszonylag biztonságban? Nos, több jó válasz is van, az imént ugye azt mondtam, hogy lehet tippelni, de ha a kontinenseket nézzük, akkor bizony egy friss tanulmány alapján Ausztrália lehet a bolygó egyik legbiztonságosabb helye egy globális katasztrófa esetén. A kutatók olyan feltételezett eseményeket vizsgáltak, amelyek néhány hónap vagy év alatt a világ népességének több mint 10%-át elpusztíthatnák. Ezek közé tartozik például egy nukleáris háború, vagy egy hatalmas vulkánkitörés, egy világméretű járvány, vagy a globális infrastruktúra összeomlása. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs olyan ország, amely minden lehetséges katasztrófával szemben ellenálló lenne, bizonyos tényezők azonban növelik egy társadalom túlélési esélyeit. Ilyen például a fejlett ipari háttér, az élelmiszertermelése való képesség, az energiabiztonság és az, hogy egy ország mennyire függ a nemzetközi kereskedelemtől. A katasztrófák idején gyakran az élelmiszerrendszer jelenti a szűk keresztmetszetet. Egy adott ország termelését például megnehezítheti egy hatalmas vulkánkitörés azzal, hogy napfényt blokkoló részecskéket juttat a levegőbe, a nemzetközi kereskedelmi hálózat összeomlása pedig az importot sodorhatja veszélybe. Ám egyéb faktorok sem elhanyagolhatók, a fejlett ipari háttér például válsághelyzetben lehetővé teszi olyan termékek hazai előállítását, amelyeket normál körülmények között külföldről szereznek be. Na de miért van jó helyzetben Ausztrália? Több szempontból is állítják a kutatók. A déli féltekén viszonylag elszigetelten fekszik, így távolabb van egy esetleges nukleáris konfliktus valószínű gócpontjaitól. Aztán jelentős mezőgazdasági termeléssel és számottevő energiainfrastruktúrával bír, mérete és változatos éghajlati viszonyai pedig szintén előnyt jelenthetnek egy globális élelmiszerválság idején. A földrajzi helyzet egyébként egyéb katasztrófák esetében is számít, a déli féltekén ugyanis kevesebb aktív vulkán található, ráadásul a nagyobb óceáni területek mérsékelhetnek bizonyos éghajlati hatásokat. Szóval ezek Ausztrália, mint kontinens, illetve ország előnyei, viszont vannak még területek, amelyek a kutatók szerint különleges előnyt élvezhetnek, például a nagyobb szigetek, mert szükség esetén könnyebben elszigetelhetik magukat a világ többi részétől. Ez viszont csak akkor jelent valódi előnyt, ha saját gazdaságuk legalább részben képes biztosítani az alapvető szükségleteket. Japán például fejlett és gazdag ország, de erős külkereskedelmi függősége sérülékenyé tenni a globális ellátási láncok összeomlásakor. Egyébként a kutatás rangsorolt is, Ausztrália mögött Argentinát, Brazíliát és Új-Zélandot nevezte meg a rangsorban. Új-Zélandot ugyan kedvező földrajzi helyzete és mezőgazdasága segíti, de aktív vulkánjai, kis ipari bázisa és a cunamiknak való kitettsége rontja a helyzetét. Argentina és Brazília esetében pedig a nagyobb társadalmi egyenlőtlenség és a politikai instabilitás nevezhető, illetve hozható fel problémaként. Szóval sok szempontból lehet elemezni minden esetre. Érdekes, hogy a kutatók egyáltalán foglalkoznak ennek a helyzetnek is az elemzésével, miszerint vajon hol lehet a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Ezzel a témával zárom mai magazinunkat, de mindenkinek nagyon kellemes napokat és heteket kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea, és legyen nagyon kellemes a további rádiózás.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt, a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsor vezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime itt vannak a kérdések erre a hétre. 1861. kérdés. A zsidó népet arra büntette Isten, hogy 40 évig vándoroljanak a pusztában. Volt-e még ilyen nép, akit Isten szintén 40 évre büntetett, és ha igen, miért? A válasz. Nos, kevés olyan ószövetségi rész van, amit beidézve tökéletesen fölfedi a valót. De azt tudjuk, hogy Isten népe hűtlensége, szövetségszegése, árulása miatt kapott büntetést. Aztán ezt olvassuk Ezékiel próféta könyvének 29. fejezetében. Így szól az Úr, az én Uram. Én ellened fordulok, te fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, aki a Nílus ágai között heverészel, és ezt mondod, enyém a Nílus, én magam alkottam. Én kirántalak a Nílusodból, kidoblak a pusztába a Nílusod halaival együtt, a nyílt mezőre esel. Nem szednek föl, és nem temetnek el. A föld vadjainak és az ég madarainak adlak eled elől. Majd megtudja Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr. Mert olyan támasz voltál Izrael házának, mint a nád. Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végig hasítottad a vállukat. Ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megrogyasztottad a derekukat. Ezért, íme, én fegyvert hozok ellened, és kiírtok belőled embert és állatot. Egyiptom földje pusztaság és romhalmaz lesz, mivel azt mondtad, hogy enyém a Nílus, én magam alkottam. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Nem jár arra ember, és állat se jár arra, lakatlan lesz 40 évig. Az egyiptomiakat pedig szétszéleztem a népek közé, és elszórom őket az országokba. De 40 év múlva összegyűjtöm az egyiptomiakat, jóra fordítom Egyiptom sorsát, visszahozom őket, de alávetett királyság lesznek. Erőtlenné teszem őket, hogy ne uralkodhassanak a népeken. Nem ő lesz többé Izrael házának a bizodalma, nem emlékeztet arra a bűnre, hogy hozzáfordultak, akkor majd megtudják, hogy én az Úr vagyok az Úr. Nos, Isten nem szokott embert nagy szörnyetegnek nevezni, de a fáraó azzal vált, mert a nagy szörnyeteget a sátán szolgálta Isten tagadásával. Ugye már túl vagyunk a 10 csapáson, a kivonuláson, az államalapításon. Láthatták, hogy ki a teremtő és a mindenható Isten, de ők mégis állatokat, tárgyakat és a királyukat imádták, mint Istent. A fáraó meg önmagát. Isten a szemükre veti a 400 éves rabszolgaságot és újbóli vétkeiket. Hamis támaszuk voltak Izraelnek, sőt, a kárukra voltak. Ezért Isten ítéletet hirdette, mint mindig. Benne van a kegyelem is. A büntetés lejárta után van esélyük újra kezdeni. És hogy ez hogyan sikerült nekik, arról Márk evangélista mártír halálra is tanúskodik ime, aki Alexandria első püspöke volt, de akit a fáraó pogány papjai halálra kínoztak.

1862. kérdés. Ábrahám, Izsák és Jákob. Apja, fia, fia. Egy-egy keresztény értéket mutat föl. Miket? Ha jó alaposan belegondolunk, akkor ezek az értékek fölcsillannak a hithősök életének leírásában is. Ugye Ábrahámról tudjuk, hogy ő a hit embere volt, mert sose látta Istent, de mégis engedelmesen követte utasításait. Az 1 Mózes 12-ben így szól az Úr: általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, és ennek kettős jelentősége van. Testi vonalon az ő utóda lesz Jézus Krisztus, aki a megváltó, lelki vonalon pedig az ő utóda lesz mindenki, aki hisz az Úrban. Ime Jakab levelének második része. Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul, és Isten barátjának nevezte őt. Na, aztán ott van a fia Izsák. Az ő lelki nagysága akkor fénylik föl, amikor Isten parancsára apja elviszi a mai Jeruzsálem hegyére, hogy föláldozza őt az Úrnak. És a fiatal Izsák, bár nem tudta útjuk igazi célját, de azt gondolta, majd csak lesz egy bárány valahol. De apja már meg is kötözte, föl is tette a fákra, mint égő áldozatot szokás, és még mindig engedelmesen ott maradt. Nem ugrott le, nem szállt szembe az apjával és Istennel, nem kiabált, nem szidalmazott, nem hántorgatta föl, hogy milyen apa az ilyen, pedig akkor már a tény egyértelmű volt. És ő engedelmesen tűrte. Nagy kamasz volt. Természetesen Isten soha nem akarta az ember áldozatot, tiltotta is, de ez próba volt Ábrahámnak. Ki az első a szívében? Az ajándék gyermek, vagy az ajándékozó Isten? Végül Isten egy kost küldött áldozatnak. No, a harmadik személy Jákob, életének legszívbe markolóbb eseménye a megtérése. Hiába volt Ábrahám a nagyapja, Izsák az apja, ő mégis a csalás és hazudozás embere lett. De egy éjszakát, ismerjük a történetet, végig küzdött az Úrral, és megtérésre jutott. Ő tehát a megtérés embere. Így mutatta be a három generáció a ma is fénylő értékeket: hit, engedelmesség, megtérés. Az ilyenek ellen nincs ítélet, tanítja nekünk a Szentírás.

1863. kérdés. Igaz-e ez a gyakori mondat? Ami a leánybúcsún történik, az ott is marad. A válasz. De sokszor hallunk ilyen felelőtlen kijelentéseket, főleg napjainkban. De ez mit is jelent? Ott bármit meg lehet csinálni, a soha ki nem derül, arról soha senki nem fog beszélni, az szigorúan titokként kezelik, az annak az éjszakának a rejtélye marad. De miért van, vagy miért lenne erre szükség? Hát nem olyan dolgok fognak ott lejátszódni, ami méltó egy menyasszonyhoz, egy olyan nőhöz, aki éppen most akarja összekötni az életét egy másik emberrel, örökre szerelemből? Hát mit is hallunk ezzel kapcsolatban? Nem egészen így áll a dolog. Nagyon sokan azt tartják helyesnek, ha ilyenkor a menyasszony még utoljára kitombolja magát minden téren, mert aztán ugye jön a monogámia. Egy ember, egy kapcsolat, egy szerelem. De vajon ezek a tomboló éjszakák milyen alapot adnak majd az eljövendő élethez? Mert miről is tudunk az ilyen lánybúcsukról? Mik szoktak ott előfordulni? Jó buliként vetköző fiúk előadása? Ivás? Lerészekedés? Drog? Szexuális kicsapongások? Dorbézolás? És olyan dolgok, melyekre az ajzószerek miatt már másnap nem is emlékeznek, de a sátán mindig benyújtja a számlát. Van, akinek eljár a szája, van, hogy kompromitáló videófelvételek kerülnek elő, és zsarolás hosszú távon. Jelen lehet a nem kívánatos terhesség, és az a nő nem is tudja, hogy ki a gyermek apja, vagy a nemi betegségek. És ez előbb-utóbb tönkreteszi azt a házasságot is, amire az ara olyan nagyon készült, és amire az úgymond barátnők szintén elmentek. Ráadásul, a másnaposság miatt szédülés, gyomorfájás, hányinger, fáradtság, levertség miatt a saját esküvőjét se tudja élvezni az új menyasszony, amiben pedig komoly milliókat öltek. És nincs az a kozmetikus, aki eltünteti az arcon a nyomokat. Mármint a külcsin nem fontos, dehogy nem, a milliók miatt is. És akkor azt mondják előre a bátor barátok, hogy gyerünk már, gyáva vagy, ugyan már legalább most, utoljára, és aztán... És aztán, amikor beüt a baj, és hirtelen ők nincsenek sehol, akkor mi van? Felelősségvállalás? Semmi. Nem mi akartuk, mi csak jelen voltunk közünk, és mindez még semmi. Mert az az állítás, hogy ami ott történt, az ott is marad örökre, nem számolt a Teremtő Istennel, aki mindent látott és hallott. De nem csak a történteket, de a késztetéseket, az indulatokat is. És ami Isten előtt történik, az soha nem maradt titokban, vagy következmények nélkül. Éppen ezért legyen inkább kedves és meghitt egy leánybúcsú, hogy aztán a mennyegzőn minden a tisztaság jegyében történhessen.

1864. kérdés. Igaz-e, hogy Salamon nem az egy és igaz Istennek építette a templomot? A válasz. Nos, sokan azt gondolhatják, hogy ezt a kérdést föltenni már önmagában is szentségtörés. Ilyenen még csak nem is gondolkodunk, ugyan már? Pedig, kedveseim, kellene. Mert a Biblia egyenes választ ad erre Salamon király szavai által, amely így hangzik a Krónikák második könyvének elején. Salamon üzenetet küldött Hirámnak, Tírusz királyának, aki Dávidnak is sok-sok építő anyagot küldött annak idején. Így szólt. Lásd, én meg templomot akarok építeni az én Istenem, az Úr nevének tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó illatú füstölő szereket áldozzanak neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte, és égő áldozatot mutassanak be reggel és este, minden szombaton, újholdkor, és Istenünknek, az Úrnak az ünnepein. Örök kötelessége lesz ez Izraelnek. A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. De kinek is lenne ereje ahhoz, hogy templomot építsen neki? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki. Vagyis mi célból épül ez a templom? Istennek, hogy ő benne lakjon? Nem! Hát az lehetetlen! Mert ők, láttuk, az egeknek egei se tudják befogadni, nemhogy egy emberi építmény. Nos, a válasz maga a király adja meg, a templom az Úr tiszteletére épül, hogy Salamon és a nép ott tudjon találkozni a Teremtővel, ott tölthessék együtt az ünnepeket a Mindenhatóval, és ott áldozhassanak neki, vagyis a kérdésre a válasz ez, igaz, Salamon király nem Istennek építette a templomot, hanem Izrael népének és benne önmagának. És ez így van a mai napig. Nincs olyan hatalmas és csodás templom a világon ma sem, ahol Isten lakhatna. Csak arra szolgál minden csodaépítmény, hogy ott találkozzanak a hívők Istenükkel, az Úrral. Ott folyik az imádat, a tanítás, a közösség megélése, a lelki töltekezés, és minden szükséges dolog ehhez a csodálatos kapcsolathoz.

1865. kérdés. Volt-e valaha olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, és helyreigazításként az Úr szavát hirdette? A válasz. Ah, na, hogy mindenki azt mondaná, hogy nincs. Nincs, két okból se. Az igaz proféta az mindig Isten szavát hirdeti, pontosan és hűségesen. Az álproféták ugyan hirdethetnek hamisságot, de ők meg nem igazítják helyre magukat, maradnak a rossz proféták jól jövedelmező státuszában. Így aztán kizárt, hogy lenne olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, bár igaz ember volt. Nos, hát emberi logika szerint ez így igaz is lenne, de hát ugye, Istennél láttunk már sok különös esetet is. Nos, lapozzuk csak föl Dávid király életét a Bibliában, és már is ismerős nekünk Isten hűséges és odaadó profétája Nátán. Történt egy napon, olvassuk Sámuel könyvének 7. fejezetében, ezt mondta Dávid Nátán profétának. Nézd! Én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr szava Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban, mindmáig, hanem egy sátorral vándoroltam ide-oda. Az volt a hajlékom. Amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem, hogy miért ne építettetek nekem egy házat cédrusfából? Ugye velünk is előfordulhat, hogy valamire első hallása, és csípőből azt mondjuk, hogy oké, hát ennél jobb gondolat még, sose hallottam, tedd meg! Ez Istennek nagyon fog tetszeni, veled van az Úr ebben a munkában, na az már biztos. De ezzel a vélekedéssel azért egy kicsi baj van. Ez az ember véleménye, és nem kérdezték meg Isten, hanem már is úgy álltak a tervhez, hogy ez mennyei atyánknak biztosan tetszeni fog, mert nekünk aztán nagyon. És mi lett a folytatás? Isten nem a kimondott tervre, hanem a lélek állapotára válaszolt. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjak? Vagyis házunk legyen, neked meg nekem is? Hogy képzeled ezt az egyenjogot? És igen, tudjuk, hogy Isten nem lakhat házban, ahogy aztán Salamonnál is láthattuk. Isten itt kijelenti a másik nagy igazságot is. Azt tedd, amit én mondok, mert kértem én ezt valaha valakitől is? Hát nem. És akkor Nátán prófétának indulnia kellett vissza Dávid királyhoz, és elmondani, hogy rossz úton járnak. Rossz dolgot véleményezett, mert Isten mást üzent. A te kezedhez, Dávid, sok vér tapad, mert az állam érdekében és védelmében sokat kellett hadakoznod. Ezért fiad épít majd nekem templomot. Tehát azt látjuk, hogy az Úr megfed, de a reményt, a kegyelmet ismét elénk vetíti. Nos, Nátán prófétában a legnagyobb kincsek egyikét látjuk. Tévedtem, bocsánat. Nem mentegette magát, nem köntörfalozott, nem beszélt mellé. Tévedtem, és kész. Ellenben Isten ezt mondja. Nagy lelki erő és hit kell ehhez. Alázat. Nem én vagyok a mindentudó, nem én mondom meg a tuttit, hogy mi és hogyan legyen.
és ez tanulság nekünk is a mai napra és a jövőre. Ha valami jónak látszik, még nem biztos, hogy az Isten tervében is benne van. Változhat a terv, az idő, a személy, a gondolat és minden, mert Isten tervei olyan távol állnak tőlünk, mint a menny a földtől, és ez ma is pontosan így van.

És akkor ime itt vannak az új kérdések a következő hétre. 1866-tól az 1870-ig terjedő kérdések így hangzanak. Mondj 5 olyan történetet, mely a 40-es számmal van kapcsolatban.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és reméljük, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás ma, szeptember 22-én kedden 18 órától indul. Verebis Petra, őrvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában. Címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten, a 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3-ban. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri Evangélikus templomban. Szokás szerint már közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gála estet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet kezdődik október 25-én 10 órakor az Ágápé Pünkösdi gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46-ban. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, Budapest, Városligeti Fasor 15. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket fölhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van: püspöki jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották. Thank you.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba adása. A stúdióban a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
4: És Blejer Gábor.
3: Vendégünk pedig egy rendkívül színes személyiség, Rados Virág újságíró, írónő. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, Virág, köszöntünk.
5: Én is köszöntelek benneteket. Üdvözlöm. És minden hallgatót.
3: Ahogy készültem fel a mai interjúra, rengeteg téma ötlött az eszembe, hiszen már régen ismerjük egymást, és nagyon sok minden szóba került már privát beszélgetéseink alkalmával, de most kezdjük azért a leghivatalosabbal, hogy bemutassunk téged a közönségnek, a rádió hallgatóinak is. A könyveidről szeretnék elsősorban beszélni, amik eddig megjelentek, a Bipoláris, a Visszakapott élet, a Bántalmazó házasság, az Inflagranti és az Ádám asszonyai. Bevallom őszintén, hogy kellett egy kis segítség, hiszen nagyon termékeny író vagy. Ezek közül a regények közül melyik áll hozzád a legközelebb?
5: Nehéz választani, sőt nem is tudok, és nem is akarok, mert mindenben olyan vagyok, hogy azt szeretem legjobban, amit éppen csinálok. Tehát mindegyik regényemben egy olyan problémát igyekeztem meg fogalmazni, a regény formába önteni, és valamilyen módon, hát, ha így fogalmazhatok, művészi szintre emelni, amely engem akkor foglalkoztatott, de ugyanakkor nem csak az én egyedi esetemről van szó, vagy az én érdeklődésemről, hanem sok-sok más emberéről is, tehát azt is mondhatom, hogy ezek általános problémák, hiszen valamennyien megtörténhet, hogy pszichés problémánk van, akár külső vagy belső okokból, mindannyiunkkal előfordult már, hogy megbetegedtünk, akár súlyos vagy könnyebb betegségben, vagy hozzátartozónkat vesztettük el ilyenben. Ez ugye ez a visszakapott élet történetére vonatkozik. Mindannyian vergődtünk rossz vagy olyan kapcsolatban, ami nem elégített ki bennünket, és biztosan az is sokakkal előfordult, hogy olyan partnerekkel találkoztak, akik nem igazán voltak hozzáillők, és a szerelmi háromszög is egy általános jelenség. Tehát, hogyha egy külön-külön nézem a könyveimet, akkor mindig az van a homlokterében annak, amiről gondolkodom, amiről az a könyv szól, hiszen nem lehet mondani azt, hogy mondjuk a szerelmi háromszög okozta lélektani problémák, azok kisebbek, mint a rossz partner kapcsolatok okozta gondok általában. De hogyha azt kérdezed, hogy melyik a legelkötelezettebb könyvem, ezek nyilván, hogy az első háromra gondolok, itt ugye a Bipoláris, a Visszakapott élet, vagy a Bántalmazó házasság, hogy ezek mindannyian társadalmi kérdésekről is szólnak úgy, hogy szeretnének hatni az emberekre, és hát én azt gondolom, hogy a társadalom egészére, vagy legalább az olvasóknak egy körére, akkor az a Visszakapott élet, ami a rákbetegségről és a rákbetegségből való meggyógyulásról szól, a saját történetemet vettem alapul, hogy ebből táplálkozik a regény cselekménye. Mert itt ugye élet-halál kérdéséről van szó, tehát a mentális problémából ki lehet evickélni úgy, hogy az ember vagy meggyógyul, vagy ha ez gyógyíthatatlan betegség, akkor megtanul vele együtt élni. Akkor a rossz házasságból is, a rossz kapcsolatból is ki lehet jönni, el lehet válni, szakítani lehet, új életet lehet kezdeni. De a rákbetegségnél sokszor élet-halál kérdés forog kockán. Még akkor is, hogyha nem halálos az a rákbetegség olyan értelemben, hogy nem fog rögtön meghalni az illető, hiszen van olyan ismerősöm, aki áttétes mellrákkal él kezelések mellett most már nagyon hosszú ideje, évek óta, és hát ki lehet tolni az életidőt. Viszont ugye hát mégiscsak, hogy az élet, arról van szó, hogy az élet a legértékesebb kincsünk, a legnagyobb kincsünk, és erre hogyan lehet vigyázni az ott esetben. És én ezt akartam, hogy ezt mutattam be a Visszakapott élet című regényemben.
4: És te hogy látod, mert olyan témákat és dolgokat hozol fel, specifikusan például itt a rákbetegség, hogy kezelik ma azt az emberek, mert írtál róla problémaként felhozod. Szükséges, hogy erről megtanuljunk beszélni, illetőleg a környezetedben? Hogy látod, mennyire tabu téma ez?
5: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, mert az hozzásegít a megoldáshoz. Ugye itt is sok olyan, a hősnő olyan sok olyan helyzetbe kerül, amikor miután megtudja, hogy beteg, hogy azzal szembesül, hogy az emberek nem szeretnek, nem akarnak beszélni a betegségről, és ami még fájóbb talán egy rákbetegnek, és én ezt átéltem, hogy nem tudják, hogy hogyan beszélnek róla. Tehát olyan ügyetlen mondatokat vágnak a szerencsétlen betegnek a fejéhez, hogy sok-sok ember például úgy próbálja az egészet átélni, ezt a betegséget, hogy nem is beszél róla, mert hogy őt senki ne nézze betegnek. Tehát ez is egy probléma, hogy betegként kezelik azt, aki beteg, és akkor akár hímes tojásként bánnak vele, vagy pedig másfajta diszkriminációval illetik. Ugye külföldön ezért is fogalmazzák meg például a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkről, hogy mondjuk most mondok valamit, valaki autista, hogy nem autista a ő, hanem autizmussal élő ember. Tehát őt nem az jellemzi leginkább, hogy rákos, vagy valami más betegsége van, hanem hogy ő olyan ember, mint bárki más, aki most adott esetben beteg, és ezen a téren segítségre szorul. És tabu téma. Tehát azt látom, hogy nem akarnak az emberek beszélni róla. Ugye a Bipoláris című könyvemnek óriási sikere volt, talán a téma egzotikuma kapcsán is emiatt, mert az egy kicsit mindig, ez egy ilyen érdekes, különleges terület, hogy valaki elmebeteg, pszichés problémája van, pszichiátriára kerül, bolondokázába. Azt gondoljuk, hogy ez velünk nem történhet meg. Pedig ez is megtörténhet, bárkivel megtörténhet, nem tudjuk, hogy van a genetikai kódunkat, nem látjuk, ez az egyik, és olyan életesemények is közrejátszhatnak, ami oda visz minket a pszichiáter orvos rendelőjébe, vagy nem viszel, és hát abból is problémák lehetnek. De azt a könyvemet úgy vették idézőjel az elején, mint a cukrot, a visszakapott élet iránt nehezebben támad föl az érdeklődés, mert az embernek az volt az első információjuk, hogy a rákról szól, és ő a rákról nem akar olvasni, mert ő a rákot vagy átélte, vagy az ismerős átélte, vagy abban halt meg a rokona, a szeretett családtagja, és neki elég volt az az időszak, és köszöni szépen nem, vagy pedig nem akar, egyáltalán nem akar, sőt, olyat is hallottam, hogy ő azért nem akar a rákról beszélni, vagy olvasni, vagy gondolni rá, mert akkor veszélybe kerül az egészsége, és ő is megbeteghet. Daganatos betegségből. És ez egy felvilágosult, művelt, viszonylag fiatal orvos szájából hangzott el. Nem is tudtam rá mit mondjak, hogy reagáljak.
3: Ezekre nagyon nehéz reagálni, de nagyon örülök, hogy ilyen kényes témákat feszegesz, hiszen én magam is saját bőrömön, illetve a családban tapasztaltam azt, hogy igenis ezek a dolgok, akár a rák, akár amit említettél, az autizmus tabu téma, nekem a nagyobbik kislányom él autizmussal, és én is megpróbálom a magam szintjén, a magam életében kitágítani azokat a határokat, hogy ne egy betegségként kezeljük, hanem egy állapot, amivel igenis együtt lehet élni, és csodálatos életet lehet ezzel együtt élni. De mennyire volt neked nehéz megírni a saját tapasztalataidat ebben a két regényben? Mert ha általánosságban beszélünk, az talán egy kicsit könnyebb, vagy talán megkönnyítetted az utadat az, hogy minden szó, amit leírtál, gyakorlatilag elevenen érintett.
5: A Bipoláris, bár az 2011-ben jelent meg, azt én 2009 nyarán írtam, és a 8 évvel azután, hogy megszületett a diagnózis, és én már hát régen együtt éltem ezzel a betegséggel, és már békében, tehát megbékéltem azzal, hogy nekem ez a betegségem van, és orvosi kontrollra jártam, járok azóta is, szedem a gyógyszereket, amikor kell, akkor átgyógyszerez az orvosom. Vannak persze kellemetlen időszakok, mert sose lesz olyan az életem, mint egy úgymond egészséges emberé, vagy akinek nincs ilyen problémája, de én ezt elfogadtam, és hát az év nagy részében azért csak annyiról szól, hogy bekapkodom a gyógyszereimet reggel és este. Az év kisebbik részében hát vannak ilyen húzós hetek, amikor vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, de aztán ez kiegyensúlyozódik, amit az orvosomnak és a gyógyszereknek köszönhetek. Az, hogy én ezeket megírtam, az nekem inkább, sokkal inkább hát írói, szakmai feladatként éltem meg, nem annyira érzelmi feldolgozásaként a problémáknak, mert én azt gondolom, hogy amíg az ember nyakik benne van egy problémában, addig nem lát igazán ki belőle, nem tud messziről ránézni, elég távolról ahhoz, hogy azt megfogalmazza úgy, hogy az másoknak is érthető legyen, és mondok erre egy mondatot, amivel ezt így közelebbé lehet tenni. Amikor én újságírónak tanultam, akkor azt mondta az első szerkesztő, az úgy szeretek ilyen, hát hogy mondjam, érzelmes, megható szövegeket megfogalmazni, ez nekem nagyon ment mindig. És hát amikor az elején voltam, akkor még annyira nem sikerült, és azt mondta a szerkesztőm, hogy úgy csinált, hogy ne te sírj, az olvasó sírjon. Ez mindenben így van, hát előadó vagy, te is tudod, hogy ne te sírj, a közönség sírjon.
3: Azért néha nehéz megállni.
5: Igen, de amikor, vagy ne te nevess, a közönség nevessen. Szóval láttam komikusokat, akik nem bírták, és elnevették magukat a színpadon, és körülbelül a poén 90%-át, vagy a hatás 90%-át vonja el.
3: Igen.
5: Le. Szóval ez nekem ez már, szóval, hogy mondjam, így pontot tettem a dolgok után, amikor megírtam már egy ideje, és már feldolgoztam, és nekem olyan volt megírni, hogy pereg előttem egy történet, hát mondjuk adott esetben, hogy az én történetem, amit alapul vettem, és én azt szavakká, mondatokká formálom.
4: Azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert egy kulcsmondatot már elmondtál, a tabukat állítunk. Mi lehet ennek a kulcsa, talán a szégyen, hogy az emberek szégyelik azt, hogy esendőek, bajaik vannak, ez, és objektíven beszélni, mert lehet, hogy egész másképp haladna a társadalom, hogyha egy kicsit másképp állnánk ez a dologhoz hozzá.
5: Ez biztos, hogy az esendőség az nem számít az emberek szemében erénynek, hogy finoman fogalmazzak, sőt, hibának érzik. Az a gyengeséget, sőt, a mai mentalitás, bár lehet, hogy mindig volt ilyen, hogy az erős férfi, meg az erős nő az nem sír, maximum otthon a sarokba, ez az csak ő tudja. Az erős, tehát erős ember nem kér segítséget, bár itt már áteveztünk egy másik témára, de valóban itt végül is ezekben a könyvekben, ugye nálam ugye tulajdonképpen mind a háromban, mind az ötben feltárul az embereknek, a szereplőknek az esendősége. És amikor ezekről beszélek, ezekről a problémákról, mindig kapok olyan visszajelzéseket a neten, mert általában azt szoktam figyelni, vagy hát onnan lehet kapni, ugye Facebookról például, hogy hát milyen őszinte voltál, és jaj, de jó, hogy ilyen őszinte. És én mindig csodálkozom ezen, hogy hát miért ne lennék őszinte, hogy mit kéne megjátszanom, mit kéne eljátszanom.

0: bemozgok, mint mondjuk egy bank tisztviselő, lehet, hogy ott másképp néznének az ember, ezt nem tudom, de én azt gondolom, hogyha nyíltabban, vagy őszintében, ha tetszik, én azt mondom, inkább nyíltabban, vagy mernénk beszélni a problémáinkról, akkor könnyebben tudnánk egymástól segítséget kérni, és lehet, hogy pont olyanoktól kapnánk, akikkel kapcsolatban nem is álmodtuk volna, hogy segítenek, mondás szerint ugye ahol legközelebb a szükség, legnagyobb a szükség, ott legközelebb a segítség. Ez a népi mondás, ez működik az életben is. Szóval valóban beszélnünk kellene róla. Arról nem is beszélve, hogy ezek társadalmi problémát is okozó gondok. Tehát mind a mentális zavarok, mind a rákbetegség most már olyan széles réteget érint, ami befolyásolja akár a munkaerőpiaci helyzetet, mert az emberek egy nagy része kiesik a munkából azért, mert megbetegszik. Mondjuk sok bipoláris van, aki azért nem tud dolgozni, mert nem kapja meg, vagy nem tudja megkapni, vagy nem kér megfelelő segítséget, jönnek a rossz időszakok, és akkor képtelen ellátni a munkáját. Akkor ő vár rá, már nem számítanak. Pedig ha
1: nagyon komoly témákat érintünk, de most tartunk egy kis szünetet, és visszatérünk, mert még sok megbeszélni való van hátra ezzel kapcsolatban. Arra kérem a hallgatókat, hogy maradjanak velünk, egy rövid szünet, egy kis zene következik, és jövünk vissza.

0: Az előző 15 percben rendkívül komoly témákat érintettünk Virág könyveivel, regényeivel kapcsolatban. Most egy picit, ha megengeded, váltsunk könnyedebb vizekre, hiszen a legutóbbi regényed, az Ádám asszonyai, már egy kicsit, tényleg nem találok jobb szót, könnyedebb stílusban íródott. Mi inspirált arra, hogy ezek után a nehéz és a társadalmi kérdéseket feszegető regényeid után egy ilyen vicces novella gyűjteménnyel állj elő?
1: Az igaz, hogy az Ádám asszony is könnyedebb, ugye a szerelmi háromszög és annak feldolgozása, hát valóban talán más, mint egy halálos betegségből való kigyógyulás, de a korábbi regény az még könnyedebb, mert az novella regénynek neveztem, tulajdonképpen egy novella hűzér, ugye az inflagranti. Hát itt egy kis dac volt bennem, amikor én ezt elhatároztam, hogy megírom, mert a sok méltatás mellett értek olyan bírálatok az első három után, hogy hát ezek nagyon-nagyon nyomasztó témák, és nehéz témák, és a másik meg az, hogy én nem dolgoztam fel őket némelyek szerint elég mélyen. Most én ezt nem nagyon értem, mert a mély, az tanultam magyar szakosként esztétikát, az nem esztétikai kategória, de hát Istenem, vannak, akik arra használják, nem tudom, hogy ők mire gondoltak. Lehet, hogy nagyon kellett volna boncolgatni minden egyes ponton, oldalakon keresztül a főhős lelki állapotát, és talán én ezt nem tettem ilyen nagyon zsúfolt metafora készlettel, hanem annak hiányával inkább a történet gördülékenységére helyeztem a hangsúlyt. És akkor azt gondoltam, hogy na jó, akkor írok nektek egy könnyedet.
0: És a nekünk alatt a nőket, csajokat érted?
1: Mert ilyen, hát bárkit, mert vannak azért, jó, hát főleg nőknek szól azért ez a könyv, azt valljuk be, mert nők vannak a sztorik középpontjában, de férfiak is olvasták, úgyhogy voltak ilyen férfi, voltak elismerő férfi méltatások, de az volt a legérdekesebb, amikor jöttek olyan visszajelzések már az elején, mikor megjelent, hogy na hát, ez csak a felszín, hogy ez milyen könnyed, igazából ezek nagyon mély történetek, és hogy ezek nagyon komoly problémára világítanak rá a társkapcsolatok területén, és hát én jót röhögtem, hát a klubrádióban is szerepeltem vele, és mint az első hárommal, aztán kérdezte a szerkesztőm, hogy hát miért akarok megint menni, és mert ez nem olyan komoly, hát mondom, figyelj, nem a szerkesztőm, a kiadom. És hát mondom, hogy figyelj, hát ez is van olyan komoly, mint kiderült némelyek, azt mondták, hogy nagyon komoly, és akkor lett egy komoly műsor, mert hát úgy szokott lenni, hogy a kiadó szervezi a sajtót, és a komoly könyveknek, hogy a komolyabb orgánumokba szervez megszólást a megjelenéskor, a könnyedebb könyveknek, a legtűröknek, meg a lájtosabb orgánumokban, amik én szórakoztatom is.
0: Tehát az inflagranti a könnyedebb műfajt képviselés. Ezek után az Ádám asszonyai melyik kategóriába sorolódik a te rendszeredben?
1: Hát én ezt nem úgy írtam. Ezt én úgy írtam meg, hogy hallottam, és ismertem a történetet. Tehát a történet, tehát azt magát, a történet magját, azt saját magam találkoztam vele, egy nagyon kedves ismerősöm, aki már nem él, volt abban a helyzetben, hogy elvált tőle a férje, ott hagyta egy nála 10 évvel fiatalabb nő kedvéért, már középkorúan, és aztán mégis valami egészen furcsa módon, ahogy a regényben is később megmutatkozik, a nő élete része maradt. És ez az ismerősöm képtelen volt a volt férjétől elszakadni. Tehát nem tudta lezárni vele a kapcsolatot, nem tudott új kapcsolatba, hanem mindig a Lacira várt, és akkor a Laci mindig a Laci telefonját várta, aki tényleg telefonált is minden nap, még anyagilag is támogatta, meg visszajárt hozzá. És hát ebből a második házasságban is baj lett, és akkor ezt a dolgot végiggondolva dolgoztam föl a történetet az Ádám asszonyaiban, hogy mi történik azzal a három emberrel, aki ilyen szituációba kerül.
0: A Facebook oldalon olvastam, hogy értelmiségi családból származol, amire nagyon büszke is vagy, és hogy rengeteg könyvet körül téged gyermekkorodban, és már akkor kijelentetted, hogy ha nagy leszek, író leszek. Tényleg tudatosan készültél erre a pályára, soha nem vonzott semmi más?
1: Hát dehogy nem, nekem is eszembe jutott, hogy színésznő leszek. Aztán eszembe jutott még olyan is, amikor én nyári diák voltam, és műszaki rajzot kellett rajzolni, hogy fú, milyen jó dolog ez, és műszaki rajzoló leszek. De mindig érdekes, tehát mindig jó fogalmazó voltam, szívesen írtam dolgozatokat magyarból, és végül is magyar szakot végeztem az orosz mellett. Magyar tanárként kezdtem a pályámat, aztán újságíró lettem, szóval sok minden mutatott abba az irányba. És sokan biztattak is, hogy te annyira jól írsz, hogy nyugodtan írhatnál egy regényt akár.
2: Anno az újságírás hogy kezdődött, milyen típusú cikkeket írtál, vagy hogy alakult az újságíró pálya?
1: Ez úgy alakult, hogy egyszer csak nem volt maradásom a tanári pályán, pedig sikeres tanár voltam, de úgy 5 év után kifulladt nálam. És akkor vetődött fel, így családban és kupak tanácsot ültünk, hogy mi legyen, és hogy próbáljam meg az újságírást. Elvégeztem egy újságíróiskolát, egyébként akkor az újságíróiskola volt a MUOSZ-nak a Bálint György újságíróiskolája, és hát ott egy kicsit belekóstolhatott az ember a szakmába, és aztán engem valaki bemutatott a Népszabadságnál egy szerkesztőnek, és elkezdtem dolgozni a Népszabadsághoz. Először kis tudósításokkal kezdtem, meg ilyen apróbb munkákkal, és írtam mindenfélét, általános belpolitikát is írtam általános gazdasági újságíróként is dolgoztam. Milyen mindenevő voltam, de valahogy mindig a kultúra felé sodródtam. Tehát előbb-utóbb kiderült az, hogy mégiscsak a kultúra az, és az irodalmi eszközökkel írt riport, ami nekem leginkább megy. És ezt is szerettem legjobban, hogy egyre kellett vigyázni. Mindig mondta a szerkesztőm, hogy Rados, ne legyen lila. Ugye, mert hogy bölcsészként, egy kicsit ugye a pályám kezdetére úgy tekintettek a szerkesztőségben, hogy na, a kis tanárnő itten bekopogtatott újság, csókolom, újságíró akarok lenni. És nehezen fogadtak el, mint tehát így egyenjogú újságírót. De aztán végül is sikerült, és hát most már mennyi? 1996 óta vagyok a pályán, hát jövőre már 20 éve. Szeretem nagyon.
0: Az újságírás vagy a regényírásához hozzád közelem?
1: Ez is olyan mindig, amit éppen csinálok. Szóval, amikor egy cikket meg kell írni, az ilyen kis, olyan, mint egy sprint, és ha érhetek ilyen kicsit nehézkes hasonlattal, már olyan szempontból hasonlat nehézkes. A regény meg az olyan, mint egy hosszabb távot le kéne futni. Tehát más jellegű a két dolog. Hát nem csinálom újságírást, akkor nem tudnék megélni ebben az országban. Nagyon kevesen élnek, meg csak regényírás volt, az egy kezemen meg tudom számolni.
2: De azt hiszem, nagyon nagy elődök voltak, akik szintén két dolgot is csináltak, így akár Ady Endrőről beszélhetünk, aki egyszerre volt, nagyon kevesen tudja, de kitűnő a publicista, és mellette hát a másik irányvonalat nem kellett mondani.
1: Hát igen, vagy Karinti, vagy Kosztolányi, mert Kosztolányi mondta azt, hogy írónak kisebb becságya nem lehet, mint hogy az egész emberiséghez szóljon. Ez az annyira jól hangzott, hogy egy időben így idéztem is, mikor megkérdeztek valamiről, hogy hát kinek írtad ezt a regényt, és hát akkor én már mindenkinek is. De azóta, hogy magamhoz tértem ebből a szép álomból, és rá kellett ébrednem, hogy nem szólhat egy könyv mindenkinek, tehát nem lehet azt elérni, hogy mindenkinek tetszen egy könyv. Az egyiknek tetszik, a másiknak nem tetszik. Hogyha rámegyek a moly.hu-ra, és megkeresem a könyveimet, hát látok ott agyon dicséretet is, és látok totális lehúzást, ami pont az nem tetszik az illetőnek, ami a másiknak igen, és ez sárga földig. És egyszerűen hát meg kell tanulni, de én úgy vagyok ezzel, hogy hát Istenem, neki nem tetszett.
0: Igen, az internet korszakában nagyon nehéz szembesülni, akár a pozitív, akár a negatív kritikákkal is. Ha valaki elolvassa a könyveidet, akkor rengeteget megtud rólad, hogy milyen is vagy te. De most mesélj nekünk arról egy kicsit, hogy kik azok, akik támogatnak ezen az úton, kik azok, akik mellett így ki tudsz bontakozni, mint Rados Virág, írónő, újságíró, kik állnak mögötted?
1: elsősorban a férjem, András, akinek tulajdonképpen az életemet köszönhetem, és ezt a visszakapott életben meg is írtam, mert hogyha ő nem küld el vizsgálatra, mellvizsgálatra, akkor valószínűleg mi most nem beszélgetünk itt, hanem ti valaki mással, én meg a földben az alulról szagolom az ibolyát. Mert ugye hát akkor derült ki, és én nem mentem volna el magamtól. Úgyhogy, de nem csak így módon, hanem minden napokban is nagyon sokat segít nekem, és nagyon támogat, és mellettem áll. Úgyhogy abszolút számíthatok rá, és szerencsére olyan béketűrő természet. Én egy nyüzsgő vagyok, egy ilyen izgő, mozgó, állandóan valami miatt idegeskedem, és mondom a magamét, ő meg egy nagyon békés ember. És ez kettőnk kapcsolatában is igaz, tehát a feje tetején is táncolhatnék, akkor se szólna semmit, úgyhogy nekem nagyon jó házasságom van.
0: Hát azt hiszem, hogy mindannyian ilyen házasságot kívánunk, ha bár én sem panaszkodhatok, ebben nagyon hasonlítunk, hogy a nyüzsgés és a mozgás az az életünk része, és bizony kell egy biztos, egy állandó pont, akihez haza lehet térni, hogy ezúttal is köszönjük a mellettünk élő csodálatos férfiaknak ezt a lehetőséget. Viszont ugye a Merkaba alapvetően arról is szól, hogy bemutassuk a magyarországi zsidóságot, milyen is Magyarországon a zsidó élet, milyenek a zsidók. Te is zsidó származású vagy, milyen a kapcsolatod ezzel a vallással, vagy a származással, vagy egyáltalán hogy éled meg azt a kettős identitást, ami benned feszül?
1: Hát én pontosan így élem meg kettős identitásként, de egyáltalán feszül bennem, ez nagyon szépen karöltve egymással megvannak a zsidóságom, meg a kereszténységem, mert ugye én második generációs holokauszt túlélő vagyok, édesapám 41-es születésű volt, és ő volt 3 éves, amikor 44-ben ugye a magyar holokauszt volt, és édesanyám pedig dunántúli katolikus lány. És hát sokáig én nem törődtem, nem foglalkoztam ezzel az egész dologgal. Tudtuk, hogy van ez a családban, hogy hát az apai ága zsidó, és keringtek a történetek a csodálatos megmenekülésről. Ugye szokták mondani, hogy tulajdonképpen minden megmenekülés az üldöztetés idején az egy kisebb fajta csodával ért fel. És aztán valamikor 20 éves koromban kezembe került egy zsidó hittankönyv, amiről többet megtudtam a vallásról, de akkor én mindig nem horgonyoztam le amellett, hogy érdeklődjek iránta, hanem hát egy egzisztenciális válsággal már 40 éves korom után függ össze az érdeklődésem a zsidó hagyomány iránt. Akkor veszítettem el a munkahelyemet a válság kapcsán 2010-ben, és hát akik az egyike azoknak a fórumoknak, ahol munkát kaptam, az az Új Élet volt. A Mazsi Hisznak a 2 hetente megjelenő orgánuma. Máig is dolgozom nekik, most is voltam egy munkán vasárnap, és akkor elkezdtem érdeklődni, hogy hát a zsidó hagyomány, én szeretném megismerni. És akkor jártam ilyen tanfolyamra, jártam a zsidó egyetemre, és 2 szemesztert elvégeztem.
2: Milyen szak?
1: Művelődés, történet, kultúra, történet. És hát főleg az újságírói munka kapcsán én megismertem egy kicsit a pesti neológ zsidóságot, a hagyományőrző, akik járnak zsinagógába. És hát jelenleg én eljárok a Hegedű zsinagógába, ha tehetem, csütörtökönként tanításra, amikor a Schöner főrabbi tanít. Ő egyébként az Orze rektora, és tőle is szoktam megbízást, munkát kapni, meg a Hegedűs újságba is szoktam publikálni. És van egy, hát nem vallási csoport, egy holokauszt túlélő csoport, második generációs túlélők.
0: Nára, úgyhogy megint félbe kell szakítsalak, de megint lejár az időnk, és erről a témáról mindenféleképpen szeretnénk beszélni a következőben. Rövid szünet következik, ismét egy kis zene, és várjuk vissza önöket a stúdióban Rados Virággal.

0: Az előző beszélgetést ott fejeztük be, hogy milyen a kapcsolatod a zsidósággal, és pont egy holokauszt túlélőket támogató, vagy ezről szóló csoportról kezdtél mesélni. Kérlek, fejtsd ezt ki nekünk bővebben.
1: Ez úgy indult, hogy László Klári, aki nemrég halt meg, Isten nyugosztalja, szociológus, régi álma volt létrehozni egy traumacsoportot második generációs túlélőknek. És ugyanis erről a generációról, sőt a harmadikról sem, nálunk senki se gondoskodik, pedig most már mindenféle kutatások bizonyítják, hogy ez a trauma nem csak azokra hatott ki, akik éltek akkor, hanem az ő leszármazottaikra is, és úgy élünk sokan öntudatlanul ezekkel a problémákkal együtt, nem is vagyunk tisztában, hogy azok a felszíni gondok, amiket okoznak, azok innen származnak. És meg nem tudatos, hogy ez hogyan is működik tulajdonképpen. És ez a csoport, ez megszületett valamikor nyár végén tavaly. Most 3 hetente találkoztunk, de csak 2-szer sikerült úgy, hogy Klári élt, amikor ő meghalt. És aztán összejöttünk a Klári halála után megbeszélni, hogy hogyan tovább. És úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk, és azóta is minden hónap első csütörtökén találkozunk. Felkértünk egy pszichológust, akivel Klári sokat dolgozott együtt ilyen témákban, hogy vezesse a csoportunkat, értve moderálja, tehát mégiscsak legyen egy szakember, aki velünk van. És egy-egy alkalommal egy olyan 8-10-12-en összejövünk, mikor ki tud eljönni, mert elő adódik, hogy valaki nem tud, és beszélgetünk erről a témáról, hogy kit hogy érint, ki mit élt át, és ez nagyon fontos.
2: Csak ez a téma forog közben, mert jó, persze mindenki holok, tehát már mondjuk másod vagy harmad generációs holokauszt túlélő családból származik, de csak ez a téma forog körbe, vagy azért más problémák is jelentkeznek ennek kapcsán, vagy illetőleg a problémákon kívül más szinten is együtt vagytok az életben, vagy mással is foglalkoztok?
1: Hát mivel ez egy tematikus csoport, tehát ez a témánk, ezért erről beszélgetünk, és ami ezzel kapcsolatos, tehát más témák, bár az olyan szempont teljesen logikus a kérdés, hogy másmilyen csoport is létezik. Például jártam olyan csoportterápiába, ami mentális betegeknek volt. És egy ideig arról azon sápítoztunk, amíg fel nem dolgoztuk egymás segítségével, hogy zizik vagyunk, és ez örökre így marad. Hogy milyen rossz ilyennek lenni, és ja Istenem, mi lesz aztán most velünk. És amikor ez sikerült, akkor már áteveztünk más témákra, de itt kifejezetten a holokauszttal és azzal kapcsolatos élményekről, történésekről van szó. És nagyon jó az, hogy amikor erről beszélünk, akkor úgy érezzük, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, és egymást támogatjuk. És tehát nincs az, mint általában, ugye, hogy néznek az emberre, mint borjú az új kapura, hogy ez micsoda. Nekem olyat is hallottam, olyan reakcióval is szembesültem, hogy őt ez az egész nem érdekli, ez nem az ő problémája. Holott, és hát ez is a magyar emlékezett politikának a következménye, ami nem most kezdődött, hogy rossz, hanem jóval korábban, hogy az van a magyar társadalom többségének a tudatában, hogy ez nem az ő problémája. Vagy azért, mert ő nem zsidó, vagy azért, mert ő akkor nem élt, stb. Holott ez az egész európai emberiségnek a traumája volt, és egyszerűen túlélőket és nem zsidókat ugyanúgy érintett az egész.
0: Igen, amikor az előbb azt kérdeztem, hogy esetleg feszül benned ez a kettős identitás, akkor erre is gondoltam, hogy lehet, hogy fel tudjuk ezt dolgozni, és a mindennapokban együtt élünk a holokauszttal, a holokauszt emlékével, a vegyes házasságokból született gyermekek is hordozzák magukban ezt a traumát, de mint ahogy ezek szerint erre kitértünk, mégiscsak problémákat okozhat ez, és kell is erről beszélni. Magyarországon szerinted hiányos még ez a terület, hogy fel tudjuk oldani ezt a problémát?
1: Hát nagyon, nagyon. Nagyon.
0: Ha már beszéltünk a tabukról az első részen, ez is egyfajta tabu.
2: Tulajdonképpen ugyanazt járjuk végig, csak egy másik aspektusból, de úgy látszik, minden téren előjön, amiről már beszéltünk, a tabu is, meg a szégyen is.
1: Igen, és annyira tabu, hogy én nekem volt is egy könyvötletem, máig is megvan, tehát azért nem tettem örökre félre, hogy megírom a kettős identitásomat, és amikor fölvetettem, akkor a reakcióba ütköztem, hogy ez nem érdekelne senkit, ami valószínűleg igaz, hiszen ezt egy olyan üzletember mondta, aki ismeri a piacot. Tehát...
0: Engem érdekelne. Egy vásárló biztos lenne. Is.
2: Igen. Ketten vagyunk, két olvasod
1: már. Sok biztos. Egyébként, hát igen, csak az a baj, hogy az egy üzleti sikerhez kevés. Az a helyzet, hogy még 200 is kevés. Legalább 3000 példányban el kell fogyni egy könyvnek, de az első évben egy 1000 példány elvárt. És a mai viszonyok között ez csak úgynevezett sikerkönyvektől lehet megkapni. Szóval nagyon-nagyon a legtöbb könyvből, én nem is tudom könyvkiadók, hogy élnek meg, a legtöbb könyvből nagyon kevés. Amennyi cím megjelenik, ahhoz képest nagyon kevés fogy. Tehát valakinek elfogy havonta mondjuk 200 könyve, az már egy sikeres író itt Magyarországon. Ez van. Úgyhogy a helyzet az, hogy tényleg tabu téma, és tényleg sokan azt gondolják, hogy ez őket nem érinti. Na most persze, akik zsidók, vagy ezzel a témával foglalkoznak, vagy a közelébe kerültek, őket igen. De most mondok valamit, például a közvetlen hozzátartozóim közül azokat, akik nem zsidók, abszolút nem érdekli ez a téma. Soha nem is hozzák szóba, nem kérdeznek semmit. Én nekem se jut eszembe szóba hozni, mert tudom, hogy nem lenne igazából közös téma. Sőt, még van olyan rokonom is, aki zsidó ember, és hall, még ez mondjuk mások miatt, hallani sem akar az egészről.
0: Pedig érzésed szerint beszélni kellene erről is?
1: Hát persze, ez az óriási problémája a magyar társadalomnak, az elfolytás, amiben itt most már, amióta megtörténtek ezek az események része van, és hát ezt nyögjük, hogy ezt miképpen, meg hogy lehetne feloldani. Hát külföldi példák vannak, mert például németek megbirkóztak vele. Szóval az, hogy a németországi életmenete idejött, és bocsánatot kértek olyan emberek az egészért, akik alapján nem vétkesek benne, mert mondjuk a nagyszüleik voltak nácik, vagy az apja volt náci, és mégis ő attól nyugszik meg a lelke, hogy a nevében bocsánatot kér. És én ott voltam ezen az eseményen, az zuglói zsinagógában, és olyan sírás, zokogás volt mindkét oldalon, és utána olyan megnyugvás érzés, hogy olyan katartikus volt, hogy szerintem erre a társadalmi katarzisre szükség lenne akár kisebb körben. Tulajdonképpen ez a traumacsoport, amiben én járok, én minden egyes alkalom egy ilyen kis katarzist élek át. De nagyon jót tesz az ember lelkének.
2: Azt hiszem, lehet, hogy egy csomó mindent nem tanulunk meg normálisan, tehát akár bocsánatot kérni, akár vitatkozni, akár problémát felhozni, és akár elengedni dolgokat. Tehát lehet, hogy ezek sokkal mélyebben, tehát mint hogyha nem lennénk úgy szocializálva, és nevezhetjük ez akár közép-kelet-európai dolognak, vagy akár magyar dolognak, neked erről mi a véleményed?
1: Én azt gondolom, hogy ez a többé-kevésbé mindenhol így van, tehát mondjuk egy amerikai kisvárosban is szenvedhetnek az emberek tabuktól, egy nagyvárosnak mondjuk mások a gondjai, de általában szerintem az emberre az jellemző, hogy kényes témákról jobb nem beszélni, mert amiről nem beszélünk, az mintha nem is lenne, vagy az nincs is. És közben pedig ott dagad az egész, valahol lelkünk mélyén, és hát kifeszíti a szekrény ajtót, és kicspotyognak a csontvázak. Én ennek családilag egyszer részese voltam, és elég szörnyű volt, utána alig tudtunk kibékülni. És hogyha beszéltünk volna róla, ugye, hát ott elkezdődött egy, hát ha nem is rasszista, de hát rábeszéltek egy bizonyos népcsoportra, és akkor én meg beszóltam, de nagyon keményen, mert fölment a pumpa a fejem tetejéig.
0: Igazságérzeted nem tűrte.
1: Igen, mert pont ez a szöveg vezetett oda, hogy annak idején az én rokonaim is elpusztultak, és akkor szót követett, és a vége az lett, hogy jól oda mondogattam nekik, aztán elrohantam. Aztán utána meg nem győztünk kibékülni, mert mind a két félben tudatosodott az, hogy az egész azért történt, mert mi erről soha nem beszéltünk, és nem tudtuk, hogy a másiknak milyen a viszonya hozzá. Úgyhogy nem cseréltük ki az ezzel való tapasztalatainkat. Talán nem lett volna ez a veszekedés, de most már nem lehet nem történni tenni a dolgot.
2: Még egy dolog jutott eszembe, amit már nagyon sokat beszéltünk, hogy a holokausztról, meg az, hogy te már egy ideje a zsidóság körében írsz, illetve mozogsz is. Fontos azon kívül, hogy egy holokauszt normális feldolgozása kialakuljon, hogy a mai zsidós, modern zsidóságnak legyen egy pozitív önképe is, vagy illetőleg ezt mennyire támasztjátok alá az új életbe?
1: Hát, hogy az új életben mennyire, én ott egy külsős vagyok, tehát én bedolgozom.
2: Felteszem másképp a kérdést, hogy hogyan látod, hogy szükséges-e?
1: Igen, mindenképpen, sőt, vannak olyan törekvések, amelyek úgymond holokauszt ellen mennek, hogy ne legyünk holokauszt zsidók, mondják, nem kis igazság van benne, fiatal rabbik, és akkor olyan, olyan gondolkodásmóddal szerveznek maguk köré közösséget, hogy ez mintha nem is lenne téma, mintha meg se történt volna, tanítják a zsidó vallást, tanítják a hagyományt, betartják a hagyományt, járnak is sokan oda ezekbe a zsinagógákba, sok fiatal is megfordul, de holokausztról semmi. Szóval, mintha csak ez a két véglet létezne, hogy tartsuk a hagyományt, legyünk jó zsidók, törődjünk az antiszemitizmussal, de ne féljünk tőle, mert hogy a félelem miatt történtek a régebben, és a katasztrófa félelem miatt történt, mondják egyesek, a zsidók félelme is közrejátszott, ugye nem harcoltak magukért. És ugye a másik oldalon meg az van, hogy csak a holokauszt és a hagyományról meg semmi. Na most én megtapasztaltam azt, hogy fontos hogy holokauszt élmény, mert azt nem szabad elfolytani, de azt is megtapasztaltam, hogy nagyon fontos a hagyomány ismerete. Tehát még ha nem is olyan hívő az ember, hogy minden nap háromszor, mint ahogy kellene is, elmegy imádkozni, már ugye vallás parancs szerint, akkor is ismerni azokat a hagyományokat, hogy ugye most például Pészak lesz, és egyszerre nagypéntek, meg húsvét, és hogy ezek találkoznak, meg sokszor Hanuka és karácsony, és a kettő egymás nélkül nem volna, vagy legalábbis a keresztény karácsony vagy húsvét nem volna a zsidó Hanuka meg Pészak nélkül. Úgyhogy ezek egymásba erednek, a hagyományok egymásra épülnek, a történelmet is ismerni kéne, úgyhogy egy komplexebb képet kialakítani, és ez gazdagítaná a zsidóság önmagáról való képét is, a külvilágról való képét is, és a nem zsidóknak az önmagukról, meg a zsidókról való képét is. Tehát ez kicsit idealisztikusan hangzik, de mégis én erre törekednék.
2: Az ideálkép meg a realizmus néha nincs olyan távol egymástól, nem gondolod?
1: Reméljük, hogy így van.
0: Hát reméljük, hogy így van, és ez igazából végszónak is nagyon beillett, hiszen közeledünk a műsor végéhez. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, Virág, igazán tartalmas volt ez a beszélgetés, és mindenkit arra búzdítok, hogy keressen meg téged a Facebookon, Rados Virág néven, és olvass el a könyveidet, és nézzen utána annak a csodálatos, bár nagyon fiatal vagy, de már most is elég terjedelmes életműnek, ami a hátad mögött van. Mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok, és reméljük, hogy ezt a beszélgetést is folytathatjuk még a közeljövőben, akár a kettős identitásról megírt könyvet kapcsán, mert azért ne felejtsd el ezt a témát, én tényleg szívesen elolvastam, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is sokan. A Merkabát kísérjék figyelemmel szintén a Facebookon, illetve várjuk a kérdéseiket a rádió elérhetőségein is. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy velünk voltak a stúdió. Ferenc Kuna Valériát
2: és Beyer Gábor.
0: Még egyszer viszont hallásra, tartsanak velünk legközelebb is.
2: Viszont hallás.
1: Viszont hallásra.

0: hír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az idén csillagászati szempontból szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor köszönt be az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség, az a csillagászati esemény, amelyben a földi egyenlítő síkja áthalad a nap középpontján. Ma este kedden figyelhetjük meg a nyár utolsó napnyugtáját, szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Ez az a pillanat, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem. Így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Mostantól egyre rövidülnek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák. Európai autómentes nap. Az Európai Unió szeptember 22-ére autómentes világnapot hirdetett meg. A minden évben megrendezett esemény célja, hogy fölhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedés szervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. A rendezvényre először 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló európai karta, melyet másodikként az unión kívüli országok közül elsőként Magyarország írt alá. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1 csütörtök és október 3 szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelki pásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügyszolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal, gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civiliség lényegéről Grigerzen Labosa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott: az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Ma kedden mozognak a felhők, de sok napsütés is lesz. Néhol azért lehet eső, erős az északnyugati szél, és 17-21 fokunk van. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégem Sefcsik Magyar Anna, ha jól mondom, aki egy nagyon-nagyon érdekes témával látogatott meg minket, ő már évek óta képviseli a méhen belüli szűrést, illetve a baba genetikával foglalkozik. Üdvözlök, ha megengedik a kedves hallgatók, régi ismeretségünkre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk.
4: Szép jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, megtisztel, hogy meghallgatnak.
3: Hát akkor legelőször is onnan induljunk ki, hogyha jól tudom, te amúgy is nagyon erősen kötődsz a családhoz, neked is több gyermeked van, és valamennyire a témában, amivel foglalkozol, is érintett vagy.
4: Így van. Nekem 4 gyermekünk van a férjemmel, van 2 nagylányunk és 2 kisebb fiunk, és már a 2 kisebb fiunknál is el tudtunk menni azokra a genetikai szűrővizsgálatokra, amire az 5. gyermekünknél, aki tavaly született volna, elmentünk. Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ezek nem államilag támogatott vizsgálatok, amiken mi részt vettünk, és az alapján tudhattuk azt meg, hogy a mi gyermekünk fejlődési rendellenessége van esetleg.
3: Ez egy nagyon komoly társadalmi problémára mutat rá, mert tulajdonképpen, hogyha a méhen kívül, vagy a méhen belüli terhesség ideje alatt egy csomó mindenre rájönnek, egy csomó költségtől megszabadulhat a társadalom, nem csak a családról veszi le a terheket. Miért alakult ki így ez a rendszer szerinted?
4: Én úgy gondolom, hogy a költség része az egy része, de inkább a lelki része.
3: Természetes, de akkor se lehet a kettőt külön választani.
4: Abszolút így van, nem lehet. Én mondjuk előbbre teszem a lelki oldalát, és az anyagi meg nagyon fontos olyan szempontból, hogy az államnak ezt próbáljuk mi így valahol megértetni, hogy nem mindegy, hogy mibe kerül például egy ellátás, illetve ma Magyarországon én úgy gondolom, hogy a társadalom nem berendezkedett arra, hogy esetleg egy fogyatékossággal élő embert megfelelően elfogadjon, és megfelelő fejlesztéseket kapjon.
3: Értem, de egy kicsit induljunk ki abból, hogy ugye téged a 4 gyerek miatt, meg amúgy is az előszocializációd miatt eléggé fogékony vagy a társadalmi szükségletekre, de hogy jött az, hogy először mozgalom, utána pedig már egy egész intézmény alakult ki ebből a készségből?
4: Hát mondják azt, hogy mindenkinek van egy küldetése, és néhány héttel, miután mi a babánkat elengedtük, jött nekem egy ilyen ötlet, hogy én azt látom, hogy nincsen ma Magyarországon megfelelő tájékoztatás, és akkor elindítottam egy Facebookos csoportot erre, egy zárt csoportot, ahol főleg terápiás jelleggel működünk, és azt éreztem, hogy ennél sokkal nagyobb szükség van tájékoztatásra, és ez nőtte ki magát ma már egy egyesületté.
3: Akkor nézzük meg, hogy néz ki ma ez az egyesület. Tehát kik vannak benne, és mit tart fent? Milyen célzattal jött létre, kezdjük úgy.
4: Hát a célja van valahol egy rövid és egy hosszabb táv. A rövid távú célunk az, hogy mindenki megkapja a megfelelő tájékoztatást, és amennyire lehet ezt hiteles szakemberektől, akik már így mögöttünk állnak. Komoly partnereket tudhatunk magunknak, erre én nagyon büszke vagyok. És a hosszabb távú része pedig az, hogy azt szeretném, hogy mindenki megkapja ezeket a szűrővizsgálatokat térítésmentesen. Addig is viszont mi a rászorulóknak például megpróbáljuk az egyesületbe befolyt pénzekkel ezeket fedezni.
3: Ezt akkor hogy képzeljük el ezt a támogatást? Tehát honnan vannak forrásaitok?
4: Hát most például egy partnerkártya készül kialakításra, ahol kedvezményt kapnak azok is, akik igénybe veszik, illetve nem kedvezményt, hanem támogatást kap az egyesület. Bizonyos 100% kedvezményért vásárolhatnak például egy fejlesztő játékosnál, vagy mehetnek el szűrővizsgálatra partnereinkhez. Plusz közben az egyesületünkhöz is befolyik egy összeg, és ebből tudok én például egy rászorulónak segíteni, akit küldenek hozzám.
3: Jó van, nézzük meg, hogy kiderül a családba, hogy terhes a hölgy, és hogy kezdődik el a procedúra, felveszi veletek a kapcsolatot, mint kell neki átmennie, vagy mire kell odafigyelni, vagy egyáltalán kell, hogy eljusson hozzátok, vagy egy ilyen szűrővizsgálatra?
4: Én azt gondolom, hogy hozzánk nem is kell, hogy eljusson, hanem meg kellene, hogy kapja a megfelelő tájékoztatást a védőnőjétől, nőgyógyászától. Amennyiben valami gyanú merül fel, általában akkor is szoktak hozzánk eljutni ezek az anyukák vagy apukák, és próbálunk nekik abban segíteni, hogy mi a legjobb út, hogy mi hamarabb kiderüljön az, amit ők szeretnének tudni így a kisbabájukkal kapcsolatban.
3: De még mindig nem válaszoltál a kérdésemre, hogy jó, eljut egy ilyen, mi fogok keresztül menni, mit fognak vizsgálni? Tehát itt kicsit arra akarok kiukadni, hogy akármennyire a 21. században élünk, és akármennyire felvilágosult emberek vagyunk kvázi, egy csomó nő nincs tisztában abban, hogy mire kell odafigyelni, akár a terhesség elején, milyen vitaminokat vegyen, hogyan változtasson életmódon, és pluszban hogyan szűrje ki, hogy esetleg a későbbi kisbabának, gyereknek milyen problémái lehetnek. Erről beszéljünk egy picit.
4: Én úgy gondolom, hogy ez az egész onnan indul normál esetben, hogy családtervezés. Tehát, hogy eldönti egy pár, egy házas pár, hogy ők gyermeket szeretnének, és akkor ezt megtervezik például azzal, hogy elkezd vitamint szedni az anyuka, elkezd utána olvasgatni annak, hogy milyen lehetőségei vannak, hova kell menni, milyen orvost választana, szülésznőt, stb., hogy szülne, és akkor jön az a része, hogy eljut a körülbelül így a 10-12. Héthez, amikor a genetikai szűrővizsgálatokra kötelező is elmennie. Tehát törvényileg előírt az, hogy 12-18. Héten genetikai ultrahangra mennek az anyukák, csak ez kevés, és ez nem mindegy. A másik fontos az az, hogy azt is tudni kell, hogy mit szeretne. Tehát van, aki igenis szeretne megtartani egy fejlődési rendellenességgel születendő babát, ez az ő döntése. Nekünk egy feladatunk van, ha ő megkeres minket, tudjunk neki segíteni, hogy hova fordulhat ezzel kapcsolatban, minden támpontot megadni. Például ezért van a Down Dadától egy szakértőnk, aki ebben kiválóan tud segíteni.
3: Ha már mondtad, akkor nézzük meg, hogy kikkel dolgozol együtt.
4: Jó. Van például genetikusunk, aki...
3: Nyugodtan nevesítsd is őt, és hogy mivel foglalkozik, hogy tudjuk.
4: Oké, Dr. Fülöp Viktor, ő az EGRI kórházban dolgozik, és az Istenhegyi Géndiagnosztikai Központban van itt Budapesten például, de nagyon szívesen áll mindenki rendelkezésére például, hogyha egy kérdést tesz fel így weben keresztül. Ez rendszeresen elő is fordul, de ezt bármelyik szakértőnkkel megtehetik. Menjünk szépen sorjában?
3: Hát, hogyha inkább terület szerint, hogy értsük, hogy miért van rá szükség, vagy miért van nálatok.
4: Rendben. Van nőgyógyászunk, ő dr. Pető Boglárka például. Ő az, akit én úgy gondolom, hogy már a családtervezés pontjánál meg lehet keresni a kérdésekkel. Ő például az endokrinológia útjait is ismeri már valamennyire.
3: Tehát... Igen, még mielőtt bármilyen kifejezést mondunk, meg kell magyarázni, mert nem minden hallgatónk tudja biztos, hogy mi az, hogy endokrinológia.
4: Tehát én azt gondolom, hogy ő az, akit, hogyha bármi nemű probléma van, akár például pajzsmirigy működéssel, akár például inzulinnal kapcsolatban, tehát így...
3: Tehát a belső mirigyek által termelt hormon ellátásokért tud tanácsokat adni, ha jól értem.
4: Például abban is, de a nőgyógyász ugye sokkal tágabb körben mozog, neki azért minden ilyesmihez a belső mirigy oldaljához is kell érteni, de például, hogyha valakinél cukorbetegségnek a gyanúja áll fel, ami terhességnek kialakulhat, akkor is tud, illetve hogyha már ez mondjuk a terhesség során kialakuló is, akkor ott van egy másik szakértőnk, Faragó Panni, ő dietetikus, és ő kiválóan tud segíteni a felmerülő kérdésekben. Én nagyon fontosnak és hangsúlyozottnak tartom a lelki részét, amire ott van terapeutánk, Bibók Bea. Én őt tisztelem, szeretem, nekünk ő a saját terapeutánk, rengeteget segít abban, hogy a gyászt is feldolgozzuk, illetve ő család és párterapeuta is, tehát így minden kérdésben, mert hogy azért itt nem szabad elhagyni azt, hogy onnantól fogva, hogy állapotossá válik egy nő, a hormonjai teljesen megbolondulnak, és ki tudja, hogy milyen hatást vált ki, és azt gondolom, hogy ezzel a részével is foglalkozni kell, hogy mindannyian ezt az állapotot tudjuk kezelni, mind az apuka, mind az anyuka, mind esetleg a gyermekeik tekintetében.
3: Egy nagyon fontos dologra tapintottál rá, vagy mondtál, ugyanis az ember és harmónia, mert akárhogy változunk, egy harmonikus szintet meg kell tartani, tehát ugyanúgy a gyászról, ugyanúgy a terhességről, ugyanúgy, tehát amikor az valakinek, de ez nem csak nő, hanem férfi is gyereke van, megváltozik az életmódja. Nem ugyanazt csinálhatja, vagy más lehetőségé vannak. Ne nevezzük mindenképpen korlátozásnak, de mindenképpen a státuszában, egzisztenciájában, lelkiekben megváltozik.
4: Így van, így van.
3: Fontos ezt a harmóniát mindenben megtartani az élet során? És most kifejezetten gyerekről beszélünk, meg akár a szülővizsgálatok után, akár terhesség után a kisgyerekes családoknál.
4: Hát hogyne. És én például az vagyok, aki nagyon hangsúlyozom azt, hogy az egy dolog, hogy odafigyelsz a gyermekedre, például, hogyha egy testvér érkezik, de ott az apuka, akinek nagyon szüksége van a figyelmedre, mint férfi továbbra is. És én minden egyes barátnőmnek például ezt a tanácsot szoktam adni, hogy nagyon figyeljen arra oda, hogy foglalkozzon az apuka lelkével, hisz nekik valahol sokkal komolyabb feldolgozni valójuk van egy gyermek érkezésével.
3: Igen, mert nincs olyan testközeli kapcsolat, nem hordja ki, nem. Tehát neki a 9. hónap után esik le, hogy itt történt valami, és én nem ugyanúgy működnek a dolgok.
4: Így van.
3: Egy nagyon fontos dolog, tudom, hogy egy picit túlmutat azon, amivel ti csináltok, de fontos, hogy gyerekvállalás után a nő maradjon, a férfi maradjon, a család harmóniában legyen. Tehát az, hogy ebben ti mondjuk mennyivel tudtok foglalkozni, vagy szükséges-e, ha nem foglalkoztok vele, mi a vélemény, hogy szükséges-e a társadalomba, és szükséges erről beszélni?
4: Abszolút szükségesnek tartom. Én például magam hangsúlyozom azt, hogy mindig próbáljunk meg együtt lenni. Tehát próbáljunk meg kettesben is egy kicsit így, amennyire lehet egy nagymamára rábízni, nagypapára a gyerekeket, és egy kicsit így magunkra időt szakítani, elmenni sétálni, fagyizni, akármi, egy kicsikét így beszélgetni, kinyitni egy bort, és így amellett így megbeszélni azt, mit, hogy élünk meg. Nálunk ez például egy ilyen ritus valahol, hogy mondjuk hetente egyszer legyen egy kicsit egy ilyen én időnk, de külön-külön egyedül is, és ezt mindenkinek, és azt is fontosnak tartom, ha például testvérek vannak, múlt héten például lányaimmal elmentem egy kicsit külön, és volt egy csajos délutánunk. Tehát mindenki igényli a külön figyelmet.
3: Itt még egy nagyon fontos dolog jutott eszembe, de még mielőtt ezt mondanám, elnézést, egy picit beszéljünk arról, hogyha térünk vissza megint ott, hogy valaki oda megy hozzátok, és segítséget kér, vagy nem is segítséget, hanem javasolják. Milyen folyamaton, procedúrán megy keresztül, mit fogtok mérni nála?
4: Én azt gondolom, hogy nem én vagyok az, akinek mérnie kell. Én megnézem azt, amit ő írt, és az alapján megpróbálom kiválasztani azt a szakembert, aki neki segíteni tud. És az a szakember veszi onnantól fogva kezébe az ő ügyét, úgymond. Ez rendszeres, és általában ez odáig szokott elmenni, hogy ő felkeresi ezt az embert, mert ugye azért itt komoly törvények is vannak, a genetikai törvény, az nem enged azért egy csomó mindent már így írásban, itt komoly szabályok vannak. Rendszeresen, meg én úgy gondolom, hogy az a sokkal fontosabb is, hogy egy személyes találkozóval ezt az egészet sokkal hatékonyabban tudják, és jobban tudnak segíteni is adott esetben, és itt nagyon sokszor gyors reakciók kellenek, tehát gyorsan kell, hogy elmenjen egy vizsgálatra, mert ugye szeretném minél hamarabb tudni. Nagyon nehéz időszak az, amikor várakoznak ezek a szülők, várják azt, hogy mi van esetleg a babájukkal, abban próbálok segíteni, illetve most már több olyan is volt, akinél sajnos meg kellett szülniük a babát, mert beteg volt, és akkor őket így végig kísértem ezen az úton.
3: Az mit jelent az esetben, hogy megszülni?
4: Az, hogy ők úgy döntenek, hogy nem tartanak meg egy babát, és akkor nagyjából így a 14. hét után, a 24. hétig már meg kell, hogy szüljék ezeket a gyermekeket.
3: Ez, jól értem, ez nem abortusz, hanem...
4: Ez már nem abortusz, hanem egy szülés. Elindítanak egy szülést, és hát sajnos meg kell, hogy szüljék ezeket a babákat, ez óriás lelki teher. Ez bárkinek is egy óriás lelki teher, ezt meg kell élni, és én mindig azt javaslom nekik utána, hogy találják meg azt az utat, aki segíteni tud. Tehát nagyon nem mindegy, hogy akár egy terapeuta, akár a lelkésze, csak találják meg azt, aki ebben segít.
3: Hogyha tőletek kérnek segítséget, ti tudtok az utógondozásba segíteni?
4: Igen.
3: Milyen módon?
4: Hát például a terapeutával, és amit most mi tervezünk, majd ősztől, azok csoportos terápiás foglalkozások, egyszer a gyászfeldolgozásra is,

0: Genetikaira gondolsz?
1: Genetikaira, meg amit még fontosnak. Tehát akkor először nézzük szűken a genetikait, jó?
0: Jó, én fontosnak tartom azt, hogy amikor valaki eljut a 12. hét környékére, akkor ne csak egy genetikai ultrahangra menjen el, mert annak az eredménye nem ad egy biztos eredményt, hisz biológia sose lesz így biztos ilyen szempontból, hanem igenis menjen el további vizsgálatra, akár anyai vérből történő szűrésre, ami ma már azért megtalálható ilyen 94-99%-osan is, illetve ha más nem, akkor egy úgynevezett invazív vizsgálatra, ezek ugye, amit úgy szoktak népnyelven, hogy hasba szúrós vizsgálatok ismerni. Itt vagy a lepényi mintavétel van, vagy a magzatvíz vizsgálat, ez a terhességi időtől függ, ugye, hogy hol tart az anyuka. Ezek már 99%-os eredményt adnak. Akkor megy, úgymond, biztosra valaki, hogyha végig lépked ezeken a lépcsőkön, és összességében kap egy eredményt.
1: Két dolog érdekelne, mert ugye mondtad, hogy legrosszabb esetben meg kell, hogy szülje a gyereket idő előtt, mert ez azt jelenti, hogy ugye a gyerek halálával járt, mert hogy olyan rendellenességgel született. De hogyha teszem azt, gondolom, van olyan forma is, amikor a méhen belül kell valamit csinálni, és nem biztos, hogy betegen születek a gyerek, de ezt el kell végezni. Erre milyen módszerek vannak, és mit tudtok tanácsolni? Tehát tudnál esetleg ilyenre példát mondani?
0: Hát én azt tudom például, hogy van olyan, akinél méhen belül észreveszik azt, hogy szívrendellenessége van a babának, akkor már megfelelő szakember segítségével tudják azt, hogy olyan helyen fog szülni ez az anyuka, ahol rögtön odafigyelnek arra, hogy ez a kisbaba tovább legyen kísérve, adott esetben például itt egy műtét lesz. Tehát már a kórház, ahol megszüli, felkészült erre, és utána már tudják azt, hogy annak a szakembernek kell ebben foglalkoznia. És ez nagyon fontos, hogy amit még így visszatérve arra, amit mondtál, bocsánat, de fontosnak tartom, hogy sokszor úgy döntenek, ugye például egy Down-szindróma esetében élhetne adott esetben minőségi életet is ez a gyermek, itt az a lényeg, hogy a szülő eldönti azt, hogy mit szeretne. És ennek függvényében van az, hogy például megszüli, vagy például a terhességnél mondjuk meg tudják azt nézni, hogy van egy szívrendellenesség annak a Down-szindrómás babának, és úgy készülnek fel a születésre, és ez a nem mindegy, hogy mondjuk kiderül, és ő fel tud készülni arra, hogy fogadja ezt a babát.
1: Igen, azt hiszem, ez fontos. Mi az a Down-szindróma? Ezt sokat halljuk, de nem tudjuk.
0: Hú, ebben már szakértőt kéne jobban kérdezned. A Down-szindróma is egy fejlődési rendellenesség, egy kromoszóma számbeli eltérés. Az a nagyon fontos, hogy több fokozata van. Tehát van olyan, amikor Down-kóros a gyermek, és mellette például nincsen olyan más rendellenesség, akár szívrendellenességgel szokták legjobban, vagy más fogyatékosság pluszban, de aztán vannak fokozatai, amikor sajnos sokkal súlyosabb, és onnantól fogva már ugye teljesen másképp kell foglalkozni vele. Ami nagyon fontos a Down-nál, hogy ez általában nem látható, hogy milyen fokozatú, így ezért sokkal nehezebb a döntés a szülők kezében, mivel nem egy élettel összeegyeztethetetlen betegségről beszélünk, hanem itt nem lehet tudni, hogy milyen gyermeket kapsz a kezedbe. Amit én etikátlannak tartok, hogy egyes genetikusok lebeszélik így a szülőket a Down-os babákról, fotókat mutogatnak, el akarják őket rémiszteni. Én nem gondolom, hogy ez a megfelelő út arra, hogy valakinek a döntését így...
1: Az objektív döntés több oldalról, pozitív és negatív oldalról meg kell támogatni, informálni kell a szülőket, ha jól értem a dolgokat, és nem mindenképpen el lehet lenteni, mert ez egy felelős döntés.
0: Így van.
1: Nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, és itt nem azért felmerült az is, hogy a ti felelősségetek nem csak abban jár, amikor már az gyerek terhes lesz, hanem tudtok ezért valamit tenni, hogy akár ez az iskolákba elkerüljön, vagy a tinédzser lányokhoz eljussanak olyan információk, mert nagyon fontos prevencióról beszélünk, illetve családtervezésről, mennyi időskorba kell elkezdeni.
0: Családtervezést? Hát én úgy gondolom, hogy onnantól fogva, hogy elkezded a szexuális felvilágosítását a gyermekednek, ami most már igen korai. Tehát nagyjából 9 éves korában elkezdesz ezekről beszélgetni, mert ma igen korán érnek ezek a lányok, fiúk, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről őszintén tudj beszélgetni a gyermekeid, de minél inkább. Nekünk ugye meg is élték ezt a folyamatot, tehát nálunk még mélyebb beszélgetéseket kellett folytatni például így a lányaimmal.
1: És ez hogy néz ki szerinted? Hogy kéne? Most nem a te személyes dolgaidról beszélek, de mivel ilyennel foglalkoztok, biztos, hogy van ilyen fajta áttekintésetek, vagy legalábbis jövőképetek, hogy kéne.

0: ennek kinézni?
1: Hát én úgy képzelem ezt, hogy elsődlegesen azok egy az, hogy a szüleivel tudjon így beszélgetni a gyermek, kettő, meg egy védőnő, egy házi orvos, ha nőgyógyászhoz elviszed a lányodat így elsőnek, akkor ő vele tudjon megfelelően kommunikálni. Én ezt tartom, de leginkább a szülővel való jó kapcsolat az, ami számomra fontos ebben.
0: Megint egy picit ugrálok. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen az egyesületetek milyen rendszert épített ki, és hogy működik.
1: Most már még friss az egyesületünk, ezt hozzá kell tenni. Azt kell tudni, hogy abból a csoportból, amiről meséltem az elején, a Facebook csoportból lettek olyan emberek, akik így az elejétől fogva követik a tevékenységünket. Van olyan, aki például két havonta egy pénzbeli támogatást küld, és ez nekem nagyon sokat segít abban, hogy például szórólapokat tudjak nyomtatni, meg egy csomó ilyen. Van olyan, aki a weboldalunknak vállalta az elkészítését teljesen ingyenesen, és úgy gondolom, hogy gyönyörű munkát végzett. Van olyan, aki a Facebook oldalunknak a mindennapi életében segít, és egyre inkább, egyre többen csatlakoznak, amire én nagyon büszke vagyok, hogy például lett egy futócsapatunk is, és egy csomó futóversenyen, illetve csak ilyen esti futásoknál lehet találkozni baba genetikás pólós emberekkel, ők is azért vannak, hogy egyre inkább az emberekhez eljusson, hogy van ilyen, hogy baba genetika. Tegnapi napon például egy pici piac nevezetű eseményen voltunk, ez magyar ilyen designer vására, ahol gyerekeknek szólnak leginkább az árusok, magyar termékeket kínálnak, és ott mi vagyunk egy ilyen szerelem projekt része, azaz ingyen kimehetünk a koraszülöttesekkel, akik partnereink, hisz összefonódik valahol a tevékenységünk, és ott voltak olyanok, akik oda jöttek hozzám, és tudták azt, hogy mi az, hogy baba genetika, ismertek már engem is, és nekem ez valahol már egy siker, hisz úgy gondolom, hogy az, hogy már így egyre inkább eljutunk, és tisztában vannak azzal, hogy miről szólunk, ez egy nagyon nagy dolog.
0: Azt hiszem, igen. Kérdésem ahhoz, mert ugye egy egyesület, egy most már lassan szerintem intézmény is vagytok, ahogy látom. Uh-huh. Szüksége van olyan társadalmi partnerekre, közösségekre, akikkel tudtok kapcsolatot tartani? Van-e ilyen?
1: Hát folyamatban van a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezetével egy megállapodás, ami azért is jó, mert ugye mi azt is felvállaltuk, hogy próbálunk továbbképzéseket tartani, és minél több fórumon megjelenni, hogy segítsünk azzal, hogy milyen utat kell, amit te is kérdeztél, végigjárnia így a szülőknek ilyen esetekben. Illetve amit tervezünk mi jövő évtől, az például Budapesten a születéshete, ami már sokkal tágabb fórum, mert ott nem csak a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban fogunk tájékoztatni, de úgy gondolom, hogy ezek annyira összekapcsolódó dolgok, hogy fontos, hogy így egyben egy ilyen eseményen megjelenhessen mindenki. Lesz ott a terapeuta, lesz ott a dietetikus, nőgyógyász, tehát megpróbáljuk ugye azt, ami az oldalon van, azt minél inkább eljuttatni személyesen is a közönséghez. A Magyar Védőnők Országos Szövetségével lesz egy megállapodásunk, így párhuzamosan a Vöröskereszttel. Ez nagyon fontos azért, mert úgy gondolom, hogy a legnagyobb szócsöveink valahol a védőnők, akivel ugye kapcsolatba kerülnek is.
0: Szakmai szinten ők a legérintettebbek ebbe.
1: Így van, pontosan. Mert azért a nőgyógyászok sokszor sajnos elfogultak, tehát velük azért nehezebb. És ami nagyon fontos és szomorú rész, hogy genetikus nagyon kevés van ma Magyarországon. Tehát nagyon kevesen tudnak segíteni megfelelően azért, hogyha valaki belekerül egy ilyen szituációba.
0: Bocsánat, itt el kell, hogy hangozzon egy név, aki nagyon sokat tett, ezért úgy Cezar Endre, aki nemrégiben hunyt el, és egy egész év hálózatot épített ki, ebben mi van, vagy ebben hogy tudjátok tartani a kapcsolatot?
1: Mi kapcsolatban vagyunk a Cezar intézettel, ők is partnereink szerencsére, ők is próbálják segíteni a munkánkat, úgyhogy hát Cezar Endre meg Cezar Endre, úgy gondolom, hogy ő egy példaértékű ember mindannyiunk számára. És hát pont ez az, hogy az ilyen szakemberekre van, és emberekre szükség ezen a területen is.
0: Tehát vehetjük úgy is ezt a rádióműsort, mint egy felhívást arra, hogy nyitottak vagytok. Akkor picit még a szünet előtt soroldál, hogy kiket látnál szívesen a sorotokban, vagy mint szövetségesként?
1: Köszönöm. Mindenkit, aki úgy gondolom, hogy szakmailag és minőségileg tud kapcsolódni és támogatni minket. Többek között ugye az orvosokhoz is azért próbálunk eljutni, hisz nekik is fontos az, hogy az anyuka, aki kikerül így milyen hangulatban és hogy éli meg az állapotosságát. De a magánszférából is úgy gondolom, és ez a nagyon-nagyon fontos, és bármikor elmegyek egy üzleti találkozóra ezzel kapcsolatban, mindenkit érint. Sosem tudhatjuk azt, hogy a környezetünkben ki az, aki érintetté válik, és nagyon szomorú ezt kimondanom, de többen már későn jutottak el hozzánk. Tehát én azt szeretném, hogyha mindenki úgy indulna neki a családtervezés részének, hogy ezt is így tudja azt, hogy kihez fordulhat.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon szép zárszava volt az első fél időnek. Tartunk egy kis szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és aztán utána még szélesebb körben megnézzük, hogy tud ez a mozgalom előre haladni.
1: Köszönöm szépen!

0: szünet előtt ott tartottunk, hogy kicsit elmondtad, hogy kiknek szükséges, vagy ki kellene jó kapcsolatba lépni. De egy picit akkor beszéljünk még arról, hogy vajon a magyar társadalomban mennyire van benne ez a köztudatban, hogy ez szükséges dolog, kéne ebben foglalkozni, egyáltalán a mai média és tehát picit most egészségügyi politikai helyzet mennyire kedvez ennek a irányzatnak?
1: Hát nagyon kettős a kérdésedre a válasz. Az egyik az az, hogy úgy
0: gondolom... A kérdés is kettős.
1: Igen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a téma, és hát ugye ma az egészségpolitika az a családokról szól rendszeresen, és a családnak a szuperségéről, és legyen minél több gyermek, és nem tudom, csak az a kérdés, hogy milyen gyermekeket szeretnénk. És itt jön a kényes része ennek a kérdésnek, mert én úgy gondolom, hogy igenis helye van egy Down-os gyermeknek is ebben a társadalomban. Amit én problémásnak tartok, az az, hogy az ítélkezés, az elfogadás, és a támogatása ezeknek az embereknek ma Magyarországon sajnos nagyon rosszul áll, és nagyon-nagyon rosszul működik. Mi ebben is próbálunk segíteni, és én ezért tartom fontosnak a születés utáni résznek a követését is, mert például egy Czeiser Barbarával kerültünk kapcsolatba, aki ugye a korai fejlesztőnek a vezetője is többek között, és pont ugyanúgy beszél a szűrővizsgálatok fontosságáról születés után, de hát ez születés előtt is emiatt is jelentős, hogy nem mindegy, hogy erre a babára, amit az előbb is mondtam, hogy készül fel egy család. Nem mindegy, hogy ez a baba például Budapesten egy viszonylag jó anyagi körülmények között család, élő családhoz érkezik meg, illetve a tanyavilágban, ahol mondjuk így megszületik harmadik gyermeknek, és fogalmuk sincs arról, hogy milyen fejlesztés. Én ezt tudom, hogy valahol egy súlyosan kimondott rész, de azért ez Magyarországon ma így van, hogyha mondjuk az alföldi tanyavilágban megszületik egy Down-szindrómás gyermek, ott nem tudnak mit kezdeni vele sajnos sokszor. Nem tudják fejlesztésre hordani. Nem csak azért, mert hogy az nem támogatott államilag, fogalmuk sincs róla még, hogy vannak ilyen lehetőségek, illetve ezek iszonyatosan drágák ma Magyarországon, és ebben is sajnos kevés a szakember.
0: És ti tudtok azért valamit tenni, hogy olcsóban hozzájussanak a hozzátok fordulók ezekhez a lehetőségekhez, vagy ez még a ti erőviszonyaitokat is meghaladja?
1: Nem, tudunk ezért tenni, és ezért is mindent megteszek, hogy egy megfelelő fejlesztővel kapcsolatba lépjünk. Igazából partnerségi tárgyalás az folyamatban van többel is, csak én azt szeretném elérni, hogy adjanak kedvezményt, segítséget is ők is esetleg egy partneri kapcsolattal, vagy mondjuk, hogyha úgy befolyik összeg hozzánk, akkor mi tudjunk segíteni adott esetben.
0: De milyen cégeket lehet ebben kapcsolatban megkeresni, hogy segítsenek a finanszírozásban? Kinek lehet érdeke?
1: Hát mondjuk annak, aki érintett már ebben a témában. Én azt érzékelem, amikor ilyen találkozókra elmegyek, hogy azokat tudom megfogni, akinek eszébe jut egy személyes érintettség. Esetleg van egy fogyatékos a családban, és akkor azt így összeköti azzal, amivel mi foglalkozunk, vagy mondjuk veszítette egy gyermekét, és akkor emiatt fogja meg. Vagy egyszerűen csak szeretne gyermeket, tehát családtervezés előtt áll, és megérzi ennek a fontosságát. Igazából viszonylag sok területről kezdtek el érdeklődni irántunk, és ez nekem nagyon jó érzés, hogyha elmegyek egy ilyen közegbe, és beszélek erről, azt látom, hogy a fogorvostól kezdve megfogom vele akár a koncertszervezőt is, mert mindenkivel meg lehet találni a közös pontot, amiben ő tud minket segíteni, és esetleg mi is őt.
0: Azt hiszem, hogy ez nem is kérdés, de ami engem nagyon meglep, hogy például beszéltem már Czeiser Intézet, vagy csomó mindenről, de például kórházakról, orvosokról, szűrőhelyekről nem. Tehát őket ez nem érdekli, vagy presztízs kérdést csinálnak belőle, vagy miért van az? Tehát a legkevesebbet egészségügyi intézményekről beszéltél.
1: Uh-huh. Ez úgy néz ki, hogy a SOTE egyes intézménye az ma Magyarországon, ami genetikailag egy ilyen központnak számít. Én ott bent voltam Rigó professzornál, és ő is tártkarokkal fogadta a kezdeményezésünket, ami nagyon fontos ebben az egészben, hogy ma ugye térítésesen kapják meg a teljes szűrővizsgálatot a szülők, és ebben ők azért így, akikkel én beszélgettem, nőgyógyászok, sajnos nem látják túl pozitívan a helyzetet, és ők azt mondják, hogy ha mi ezt az OEP-nél elérjük, hogy ez támogatott legyen, akkor az nagyjából egy csoda. Én meg azt mondom erre, hogy miért? Miért ne lehetne elérni?
0: Akkor lehetséges, hogy olyanokkal is ki kéne bővíteni az egyesett munkát, mint jogászok, egészségbiztosítási szakemberek, vagy nem tudom, hogy ez az irányvonal felmerült-e benned, vagy egyáltalán milyennek a törvényes háttere, hogy ti ebbe nem belenyúlni, hanem javaslatokat tenni, esetleg lobbizni tudjátok ezért. Uh-huh. Ezzel már gondolkodtál-e?
1: Hogyne. Én erre mondom azt, hogy azért egy az, hogy keresem azokat az embereket, akik megfelelően tudnák közvetíteni a mi üzenetünket. Másodszorja, és ebben megköszönök bármilyen ötletet mindig mindenkitől, viszont azért azt gondolom, hogy az állam felé, hogy belépjünk, ahhoz egy gondosan összeállított csomaggal kell mennünk, és nem csak így odaállni, hogy én azt szeretném, hogy térítésmentes legyen, és pont ezért is keresem úgymond a néphangját is, hogy minél többen legyünk, akik ezt így tudjuk sugallni. Előjött már egy olyan, hogy készítsünk egy petíciót erre vonatkozóan, úgyis most a petíciók korát éljük valahol.
0: Igen.
1: Illetve én nagyon fontosnak tartom ugye a média megjelenéseket, és ezért is vagyok hálás minden egyes meghívásért, mert ezáltal is tudok minél több emberhez eljutni, és minél inkább berögzülni a baba genetika, hogy miről szól ez az egész.
0: Picit még nem tartunk a riport végén, de azért ha már így beszéltünk, akkor kérlek mondd el az összes olyan utolérhetőséget, ahol titeket, mert ez végülis közügy, utol tudnak érni, akár honlap, akár Facebook, akár egyéb utolérhetőség, vagy székhely.
1: Abszolút. A weboldalunk az a babagenetika.hu. Úgy gondolom, hogy ha valaki beírja ezt a Google-be, hogy babagenetika, nem is gondolom, én ezt már meg is néztem, akkor azonnal minket fog előhozni a weboldalunkat, a Facebookos oldalunkat, az most Baba Genetika Egyesület néven fut már, ugye? És igazából elérhetőségek megtaláltak, engem is el lehet érni bárhol, és én nagyon nyitott vagyok minden segítségre és ötletre, és nagyon hálás, mert sosem tudhatja az ember, hogy ki az, aki és miben tud, és ezért kell leülni, egymással elkezdeni beszélgetni, és rögtön rájövünk, hogy melyik az a terület, amiben az adott ember tud segíteni.
0: Picit mellé megyek a témának, de nagyon megfogott, amit mondtál, beszélgetés, eszmecsere. A ti szempontátokból is fontos, sőt nagyon fontos, okay. hogy látod, hogy akár a ti kommunikációtok, vagy akár a társadalmi kommunikáció mennyire segíti elő a munkátokat, vagy mennyire szükséges, hogy ez kialakuljon. És most nem csak neked szól a dolog, hanem úgy általában, hogy tudunk-e rendesen kommunikálni problémákról.
1: Hát... Rátapintottál egy nagyon lényeges részére a mi életünknek. Nagyon kényes kérdésben mozgolódunk mi, és én ezért nagyon fontosnak tartom a megfelelő kommunikációt, és oda is figyelek arra, hogy milyen híradások mennek ki rólunk, milyen cikkek, riportok, stb. És azt látom ezeknél a szervezeteknél és embereknél, hogy sajnos ma Magyarországon hajlamosak vagyunk arra, hogy sajátos szövegértelmezést folytatunk, és mindenki ugye azt fordítja le, amit szeretne egy szövegből, és ebből eredően rengeteget ítélkezünk, amit nem szabadna. Rengetegszer lendülünk támadásba, és olyan szervezetek hadakoznak, akiknek össze kéne fogni, és azt kellene megérteni, hogyha ezek a szervezetek összefognának, sokkal többre vihetnénk együtt, és sokkal többet tudnánk segíteni. Én nagyon hiszek abban, hogy egységben az erő.
0: Azt hiszem, ez fontos, de akkor egy picit még maradjunk a kommunikáció mellett.
1: Igen.
0: Hogyha kommunikációban szeretnél még többet elérni, vagy még több emberhez eljutatni, kikhez keresel kapcsolatot, kiket szeretnél elérni, mik a hosszabb távú kommunikációs terveid?
1: Én minden egyes média megjelenésre nyitott vagyok például, hogy elmenjünk, szakértőkkel nyilatkozzunk. A születés hete is valahol egy óriás kommunikációs út. Avval kapcsolatban már hívtak minket Szombathelyre, Pécsre, tehát hogy minél több helyre megjelenjünk. Voltunk Pakson is egy születés hetén. Tehát én azt tartom fontosnak, és ebben fontos az, hogy olyan emberek álljanak melletted, akik hitelesen tudják ezt a mozgalmat képviselni, és adott esetben, hogyha mondjuk te leszólítod, akkor ő is tudjon veled erről beszélgetni. És minden egyes forrást megragadni, és próbálni eljutni minél több emberhez.
0: Igen, ez nagyon fontos. Itt pont sajtóügyben nézem az oldaladat, és látom, hogy a pici piacot tetted fel.
1: Igen.
0: Voltatok családháló emléknapon, és szintén a családos rendezvényeken vagytok. A nagycsaládosok egyesületével tartjátok a kapcsolatot?
1: Nem, de szeretném, mert alapjáraton is nagycsaládos vagyok, és azért is javasolták már, hogy megkeressem, de így az egyesület révén is, úgyhogy megköszönöm, ha bárki tud hozzájuk kapcsolatot, ha más nem, akkor én weben szerintem felkeresem őket.
0: Egy picit megint ugráljunk. Hogy gondolod, mert nagyon sok emberrel beszélsz és találkozol, mennyire, és most nem a hivatalos dolgokra vagyok kíváncsi, hanem mennyire tartod egészségesnek a Magyarországon, vagy akár az Európában kialakult családképet, mennyire tudunk egymással beszélni, mennyire tudjuk a problémákat megbeszélni, mennyire tudunk szerves, organikusan gondolkodni a családról, és itt nem csak ami kezdődik a ti dolgotokról, de utána a gyerekneveléstől elkezdve ahogy beszéltünk, férfinő kapcsolatok, de ugyanúgy az öreg gondozásig, vagy az idősebbek emberhez való hozzáálláshoz. Hogy látod ezeket a dolgokat?
1: Elkeserítően. Ha nagyon őszinte akarok lenni, elkeserítően. Azt látom, hogy rohanunk, stresszelünk, bántjuk egymást, nem figyelünk oda a másikra, nem tulajdonítunk jelentőséget egy kapcsolat megtartásának. Tehát valahol ilyen mobiltelefon jelleget vettek fel ugye a kapcsolatok is. Nem érzem azt, hogy küzdünk azért, hogy egy kapcsolat megmaradjon. Rengeteg válást látok magam körül, rengeteg megcsalást. Engem ezek elkeserítenek. Én úgy gondolom,
0: Kezdjük el a kis alapoktól. Igen. Tehát akkor kezdjük úgy, hogy beszélgetés, empátia, odafigyelés, kíváncsiság. Ez a négy dolog valami létezik-e? Megismétel még egyszer?
1: Nem. Megvannak nekem, hogy miket mondtál. Bennem igen. De sajnos...
0: Látszik, nem függ össze, ha valamit csinál, szerintem viszont nagyon szörösen is összefüggnek ezek a dolgok.
1: Abszolút így van. Számomra például az empátia egy nagyon fontos dolog, és keresem az emberekben mindig ezt, hogy beszélgetés útján, hogy megleljem azt, amiben egy kicsikét így az empátiáját felkeltem, és ezt nagyon sokszor nem érzem már, és ez elkeserít, és olyan hirtelen ítélkeznek emberek egy olyan szituációról, amiről fogalmuk nincsen, nem szabad, sosem tudhatjuk, hogy mikor kerülünk egy olyan helyzetbe, és én azt gondolom, hogy egy feladatunk van, hogy segítsünk. Ha egy állatról van szó, amit elütöttek előttünk az úton, akkor is, hogyha egy emberről van szó, aki fekszik előttünk a járdán. Nekem télen volt egy ilyen esetem, hogy több mint egy órán keresztül álltam egy bácsi mellett, akihez mentőt hívtam. Senki. Tehát, hogy senki nem állt meg. Elmentek emberek fölötte, mellette. Senki. Egy család jött a végén, aki ismerte is őt. Tehát ez nem szabad. Most gondolj bele. Azt mondod, hogy Atya Úristen, hogy lehet ilyet? És meg kell találnod azokat a pontokat, igenis, és el kell indulnod ezen az úton. És valahol azt gondolom, ha minden ember mondjuk a nap végén, amikor így tusol, fürdik. Egy kicsit így elgondolkodna ezen, hogy na, a mai napomban mi volt az, ami... És ezzel feküdne le, lehet, hogy másképp kelnénk fel. Én ebben nőttem fel, ezt kaptam a szüleimtől. Nekem ez onnan indul. Tehát a család szentsége, a nagyszülők tisztelete, az emberek tisztelete, és hát a gyermekeim meg a mindenek. Úgyhogy nálam így ez az első.
0: Szüleid mivel foglalkoztak?
1: Anyukám gyógyszerész. Jelenleg is van egy gyógyszertára. Azt gondolom, hogy egyedülállóan szuperember. Tehát én ilyen türelmes és kedves embert nem ismerek még egyet, és ezt bizton azok az emberek is, akik az ő patikájába járnak, megerősítik. Az apukám pedig rendőr volt. Most már nyugdíjas, de dolgozó. Tehát ő is abszolút aktívan dolgozik, már a magánszférában. Azt hiszem, tőle örököltem egy kicsit ezt a katonásságon meg a...
0: De azt hiszem, hogyha valaki valami nagy dolgot akar végrehajtani, mert úgy értem, ami szociális is, az ez a fajta fegyelem és akaratosság kell is, amit egy ilyen fajta apai szigor tud adni.
1: Ez abszolút így van. Én nagyon hiszek abban, hogy azért valamilyen szinten ezeket a kereteket fontos tartani, és a saját gyermekeink nevelésénél is ezt így előtérbe próbálni.
0: És hogy látod, hogy a gyerekeid, ők egyrészt mi az, amit szeretnek, mennyire ragadt rájuk ez a szociális érzékenység, és hogy telnek a mindennapjaik?
1: Hát például a pici piacra kijöttek velem a lányaim. Úgy gondolom, hogy ebben minden ott van. Jöttek, osztották a szórólapot, beszélgettek ők is, de közben elmentek egy kicsit üzleteket nézni. Tehát megvolt a kamaszos oldala is, de eljöttek szívesen segíteni. Azért is, hogy segítsenek, és azért is, hogy velem lehessenek. És nekem ez egy óriási visszacsatolás. A kisfiaim viszik ki, a 4 kismacska került a kertünkbe most az elmúlt héten, viszik ki nekik az ételt, és teszik ki, és figyelik azt, hogy jön a cica. Tehát én azt gondolom, hogy ha példát mutatsz, ha megpróbálod átadni azt, amit hoztál, akkor ez így működhet. A férjem keményebb eset. Tehát önálló meg kell, őt például mi tanítjuk meg egy csomó mindenre, és azt gondolom sikeresen.
0: Ő foglalkozása szerint lehet tudni?
1: Hogy ő ügyvéd.
0: Aha, tehát ő egy egész más. Tehát bár mondjuk egy ügyvédi segítség az nem jön rosszul ilyen szempontból, és bár nem tudom, hogy mennyire fogékony erre, hogy...
1: Hát neki köszönhetem az egyesületnek a megalapítását valahol abszolút. Úgyhogy ő is segítségem, ilyen szempontból is, meg hát ő támogatja azt mondjuk, hogy tegnap is elmentem egész napra, a 2 kicsivel ő volt közben, számíthatok rá, és ez nekem rengeteget jelent.
0: Fontos a családi háttér. Nem mehetünk el az előtt a dolog, hogy itt a nyár, és ugye, hogy azért nem csak munkából az élet, hogy fog eltelni a nyár egy ilyen nagyobb családos embernek?
1: Hát mi leginkább otthon vagyunk most, mert a férjemnek munkát keresünk, és emiatt így inkább azért majd megpróbálunk elmenni egy kicsit még nyaralni is, de nemrég például összcsaládilag, tehát a szüleimmel, és a testvérem családjával, ők így 4 vannak, elmentünk együtt így a Balaton felvidékre, ami valahol ugye egy ilyen csapatépítő tréning is volt, és azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos lenne minden családnak, hogy minél több időt töltsenek együtt.
0: Van lehet tudni, hogy ugye nagyon sokat elvesz ez a munka az életedben, meg a család is, de hogy van olyan, ahogy te mondtad, ez fontos, hogy az ember a saját magával, a saját lelkével tudjon foglalkozni. De neked ez, hogy van-e rá időd, és egyáltalán csinálod-e?
1: Nem sok időm van rá. Nálam például ez az idő, amit én így említettem is, hogy ha így beülök egy kicsit a fürdőkádba, és így ott tudok egy kicsit, vagy kimegyek a kertünkbe, és a függőágyba így kifekszem, és ott szeretek olvasni, vagy egy kicsit így gondolkodni, így arról, ami zajlik így körülöttem.
0: Miket olvasol?
1: Hú, a skandináv krimiket szeretem, például, ami így kikapcsol. Meg én az ilyen lélekelemző személyiség lélektanos könyveket szeretem.
0: Mint például ez a kemény pszichológia, vagy ilyen kicsit bestseller-szerűség?
1: Nem, bestseller, nem. Coelhót egy ideig olvastam például, de például már őt sem annyira. Nem, inkább az ilyen, ami így már a személyiség lélektanra és annak az elemzésére rámenően.
0: Mondasz egy-két szerzőt, hogy tudjunk képbe kerülni, vagy hogy milyen témában?
1: Hú, a szerzőt nem tudom, a Szeresd önmagad című könyv, azt gondolom, hogy mindenkinek el kéne olvasni. Főleg így akár párkapcsolati, akár bármilyen társas kapcsolati tekintetből nézve, nálam az egy ilyen alapkönyvé vált.
0: Azt hiszem ez a hétköznapi pszichológiába adták ki, és kifejezetten ilyen életvezetési tanácsokat ad, és ez egy sorozat.
1: Több része is van, úgy tudom, én csak ezt olvastam belőle, nekem ez ilyen nagyon alappá vált.
0: Nem akarok butaságot adni, de talán Hauk írta, de nem vagyok benne biztos.
1: Szerintem nem tudom, én sem.
0: Na mindegy.
1: Úgyhogy az, meg mi volt az utóbbi időben, amit olvastam? Azt hiszem a skandináv krimi volt így az elsődlegesen. Mert azok, amik nem annyira mélyen visznek így bele, azt megmondom őszintén.
0: És amúgy, amikor úgy régebben még egy picit szabadabb voltál, vagy mondjuk színház, vagy kirándulás, vagy mozi ilyenek, vagy zene, az meghatározó volt az életedben, vagy sport?
1: Hát inkább a színház és a zene, mert koncertekre szeretek én is járni jobban, És amit még én nagyon szeretek, én spinningeltem, bicikliztem, az volt az én sportoldalam, és mi túrázni szoktunk. Tehát mi azt szeretjük például itt családilag, hogy el szoktunk menekülni, a Mecsekben van egy falu, úgy hívják, hogy Püspökszent László. Ez egy zsákfalu, a Zengőhöz vezet fele a kék túra például onnan, és se térerő, se semmi sem, és ott úgy ki tudsz kapcsolni. Ott vannak a gyönyörű mezők, ott van az erdő, ott a nyugalom. Tehát nekünk például az egy menekülési hely. A fiúkkal most nagyon túrázni ugye nem tudunk, de amit én például most szeretnék így a közeljövőben az, hogy a kettesben a férjemmel elmenni a Cuhavölgybe egy kicsit így kikapcsolni, mert nekünk ezek ilyen nagyon-nagyon jó kis...
0: Fontos és lényeges dolgok.
1: Igen.
0: Cuhavölgy az hol van?
1: Vértesben. Uh-huh. Úgyhogy ez viszonylag közel, mert mi ugye Érden lakunk, és ez viszonylag közel van, és akkor ilyeneket...
0: Arra lennék még kíváncsi egy riport vége felé, hogy akár az egyesületben, akár az életedben mik a hosszabb távú célok? Tehát, hogyha 10 év múlva megtekintjük, mi az, amit szeretnél elérni? Akár, ezt lehet, mondom, akár a magánéletben, de lehet azt is mondani, hogy társadalmi szinten ide szeretnéd ezt a mozgalmat eljuttatni.
1: Hát családilag nagyon szeretnénk egy babát, úgyhogy remélem, hogy nem sokára így arról is beszámolhatunk. És nagyon szeretném, hogyha a kamaszodó lányaimmal továbbra is a hangot azért így megtartanám, igen, ahogy ezt így az arcodon látom, nagyjából te is gondolod, hogy miről szól ez valahol, és ez fontos ebben a korban, hogy megmaradjon a bizalom, és társadalmilag meg törekszem arra, hogy ezt a példamutatást, ezt minél inkább elérjük, és összefogjanak ezek a szervezetek jobban, és minél több sikertörténetet tudjunk.
0: Intézményi szinten hogy képzeled a mozgalmatokat, vagy az egyesületeteket? Tehát képül egy országos hálózat, még nagyobb, nyugodtan merjünk egy kicsit álmodni, hogy szokták mondani. Hallgatom az álmaidat.
1: Abszolút. Közhasznúak szeretnénk lenni, pont a rászorulók segítése miatt is. Azt szeretném, hogyha Tolnától Baranyáig mindenhol tudnák azt, hogy mi az, amit mi közvetítünk, minél több emberhez eljutnánk országosan, személyesen is. Tehát, hogy így elindulnánk így szépen, és végigjárnánk akár megyeszékhelyeket, akár más városokat, és elérni azt, hogy az állam támogassa ezeket a szűrővizsgálatokat egységesen, illetve már a születés utáni szakban is sokkal jobban támogassa a fogyatékosságot, az elfogadást és a társadalmat, ezzel erősítsük.
0: Végezetül akkor azt szeretném, hogy fogalmazd meg azoknak, akik gyerekvállalás előtt vannak, hogy mire figyeljenek oda, és hogy kezdjék el ezt az egész dolgot.
1: Ó, ez mint anya, akkor inkább
0: szerintem. Teljesen mint, tehát ha magánszemélyként vagy anyaként akarod, akkor úgy kérlek, és ez szép zárszava lesz a mai riportunknak.
1: Köszönöm. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy soha ne anyagi háttértől tegye függővé a gyermekvállalást, hanem felelősséggel gondolja végig azt, hogy ő mennyire áll készen a párjával erre, és nagyon fontos az, hogy a család szentségét próbáljuk megtartani mindebben, akár megházasodva, akár nem megházasodva, akár örökbefogadással, akármilyen úton. Én nagyon szeretném, hogyha a családok azok így megmaradnának.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Annának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm szépen.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Széles folyók, hajók nélkül. A mai ige: Ézsaiás 3:21. Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Gondolatok az ígéről. Ott az Úr lesz legfőbb javunk, és pedig minden olyan hátrány nélkül, amely még a legjobb földi dolgokkal is szükségszerűen vele jár. Ha egy város széles folyamoknak örvendhet, az azzal a kockázattal jár, hogy az ellenség hajókkal támadja meg. Mikor azonban az Úr egy messze elágazó folyammal jelképezi szeretetének kiáradó gazdagságát, gondosan elejét veszi a félelemnek, amelyet ez a jelkép ébreszthet bennünk. Nem kelnek át büszke hajók rajta. Áldott legyen mindenre gondoló szeretete az Úrnak. Uram, ha gazdagság folyamával ajándékozol meg, kérlek, ne engedd, hogy megtámadjanak a büszkeség vagy a világias lelkület hadihajói. Ha jó egészséggel és derűskedéllyel áldasz meg, ne hagyd, hogy a könnyelműség vagy lustaság díszes bárkája bevezzen a szívembe. Ha a neked való szolgálatban olyan áradó sikereket adsz, mint egy nagy folyó, kérlek, hogy hullámain soha se találkozzam az önteltség és az elbizakodottság gályáival. Ha végtelenül boldog vagyok, mert évről évre tapasztalhatom kegyelmet erejét, ne tűrd, hogy ezért megvessem a gyöngép hívőket, sem azt, hogy saját tökéletességemben gyönyörködjem. Uram, kérlek, add nekem az áldást, amely gazdaggá tesz, de ne engedj semmi olyat tennem, ami megszomorít téged, vagy bűnbe visz engem. Ámen. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködik a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alleingott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. A nyugati szél élénkülhet, és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. győzelem a lelki életben. Hangos könyv, második rész.
2: Lelki iránytű. Mózes első könyve, 22. fejezet, 4. verse azt mondja, fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Képzeld el, ahogy Isten elküldi Ábrahámot egy helyre. Az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Mózes első könyve, 22. fejezet, 2. vers. Azt hiszem, ezt a nők valahogyan jobban értik, mint a férfiak. Ha megkérdezem a feleségem, hogy mit fog vásárolni, néha azt feleli, még nem tudom, de ha meglátom, tudni fogom. Vannak dolgok, amiket tudunk ugyan, de nem tudunk megmagyarázni. Hallgasd! Néktek kenetetek van belátásra, felismerésre a Szenttől, és mindent tudtok. János első levele, 2. fejezet, 20. vers, parafrázis. Nézzük, mi történt azután. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet. Mózes első könyve, 22. fejezet, 4. vers. Heuréka! Semmi sem fogható ahhoz a pillanathoz, amikor meglátod, amit kerestél, a harangok felzendülnek, és a benned lévő lelki iránytű azt mutatja, ez az! A tengeren körös körül minden víz egyforma. Ezért van szükség iránytűre. Lehet, hogy van neked is, lehet, hogy nincs. Ha látsz valakit, aki olyas valami miatt izgatott, ami nincs is ott, jól figyeld meg. Vagy őrült kissé, vagy olyasmit lát, amit te nem. Ezek az emberek gyakran képesek a lehetetlenre is, mert lelkesedni tudnak nem látható dolgok miatt is. Hogy lehet ez? Mert megtanulták követni a lelki iránytűjüket. Dávid azért tudta legyőzni Góliátot, mert ő volt az egyetlen ember, akinek volt hite hozzá. Tudta, hogy ez a pillanat megváltoztatja az életét. Ha kihagyta volna, mehetett volna vissza pásztorkodni. Amikor eljön a te pillanatod, kelj fel és mondd, ez az óriás az enyém. Nem számít, hányan menekülnek el előle. Isten neked is adott lelki iránytűt. Hát tanuld meg használni.

A jelre várva. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. verse azt mondja, teljes öröm van te nálad. Az édesapjával töltött szép napok emléke volt az, amely a tékozló fiút végül hazavezette. Az összegyűjtött jó emlékek újra és újra vissza fognak vonzani Isten jelenlétébe. De meddig maradjak ott? Kérdezed. Elsőként, amíg el nem kezdődik a változás. Figyeld meg! Mi pedig, miközben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 3. fejezet 18. vers. Másodszor. Amíg meg nem érted Isten életedre vonatkozó tervét. Hallgasd meg ezt, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás próféta könyve 29. fejezet 11. vers. Harmadszor. Amíg újra rá nem találsz az ösztönző erőre. Figyelj! De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Zsoltárok könyve 27. fejezet 13-tól a 14. versig. Negyedszer. Amíg bölcsességet nem kapsz az Úrtól. Hallgasd! Bölcsíteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsoltárok könyve 32. fejezet 8. vers. Ötödször. Amíg új ötleteid nem születnek. Olvasd el ezt. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ézsaiás prófita könyve 42. fejezet 9. vers. Hatodszor. Amíg Krisztus lesz életed középpontja. Figyelj csak! Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Zsoltárok könyve 37. fejezet 4. vers. Elegendő időt töltöttél mostanában Isten jelenlétében? Imádkozz így. Atyám, olyan csodálatos azt tudni, hogy minden veled töltött nap egy új kezdet. Minden egyes nap egy lehetőség, hogy kitörjek a múltamból, és felfedezzek valami újat benned. Segíts, hogy egyre használhatóbb legyek számodra. Segíts felismernem a tervet, amit szeretnél felépíteni az életemben, adj bepillantást, hogy tudjam, mire hívsz engem. Jézus nevében kérlek.

Az isteni építész. Zsoltárok könyve 127. fejezet első verse azt mondja, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha egyszer Isten már felépítette a házat, miért dolgozna még bárki más is azon? Azért, mert Isten az építész, mi pedig a kőművesek vagyunk. Mi csupán megvalósítjuk a nekünk adatott időben, amit ő már eltervezett az örökké valóságban. Így működik ez. Először az építész látja magában a tervét, aztán adja oda az építőknek, hogy megkezdjék a munkát. A tervek mindig hamarabb vannak készen, mint hogy az első lapátnyi földet megmozdítanák. Gondolj csak bele! Isten rád vonatkozó terve már akkor készen volt, amikor még meg sem születtél. Az ő rólad szóló tervrajza minden szükséges részletet tartalmaz a kezdetektől a legvégéig. Hallgass csak! Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Zsoltárok könyve 139. fejezet 16. vers. Ez azt jelenti, hogy amikor olyan tervet készítesz, ami az ő tervétől különbözik, hiába fáradozol. De ha engeded, hogy az ő terve valósuljon meg, és hagyod, hogy ő rajtad keresztül munkálkodjon, akkor áldott életed lesz. Ma az egyetlen feladatod az, hogy azt válaszd, amit Isten választott számodra, hogy igent mondj arra, amit ő eltervezett neked. Pál azt mondja, igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem var szégyent. Pál Timóteushoz írt második levele, második fejezet 15. vers. Olyan munkásnak kell lenned, aki minden erejét, tehetségét és lelki eszközét fejleszti, aztán amikor eljön az ideje, Isten szolgálatába állítja azokat, hogy kiválóan dolgozzon. Csodálatos így élni.

Amikor Jézus otthon van. Márk evangéliuma második fejezet első verse azt mondja, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Ha egy szép, csendes Istent keresel, aki nem fogja feldúlni a saját kis életed, akkor felejtsd el Jézust. Amikor ő jön, felkavarja a munkádat, a házasságodat és a pénzügyeidet, mert ő egy működő, mozgó, tanító, megérintő és erős Isten, aki nem üldögél csendesen a szoba sarkában, mint egy berendezési tárgy. A Szentírásban olvassuk, hogy az emberek megnyitották otthonaikat Jézus előtt, hogy menjen be hozzájuk és tanítson. Talán azt gondolták, majd kirakunk pár pótszéket, vagy jó lesz egy szép beszédet hallani, vagy egy kis imádkozás nem árthat. Most viccelsz? Amikor elterjedt a hír, hogy ott van, az emberek mindenhonnan oda gyűltek. Ez ám a hatásos reklám. Jézus hírére megtelt a ház, tévés istentisztelet, hangfelvétel, szóróanyagok vagy együttműködő partnerek listája nélkül is. Akkora tömeg volt, hogy amikor az a négy ember a beteg barátját hozta hordágyon, nem tudtak bejutni, ezért egy kis nyílást vágtak a tetőn, és ott engedték le a beteget Jézus lábaihoz. Erre van ma is szükségünk az egyházban, emberekre, akik tudják, hogyan kell imáikkal, dicséreteikkel és igehirdetésükkel megbontani a tetőt és lehozni Isten erejét közénk. Készülj fel rá, hogyha beengeded Jézust az életed bármely területére, ő azt kéri majd tőled, amit nehezedre esik odaadnod, azt kéri majd, amire képtelennek érzed magad, és azzá akar tenni, amire magadtól nem lennél képes. Ő mindent átrendez. Azért teszi, mert túl sokáig voltál ugyanazon a helyen, ugyanabban a kerékvágásban. Túl sokáig ismételgetted ugyanazt a bizonyságtételt. Ma Isten azt akarja, hogy lép ki a komfortzónádból. A határaidat akarja feszegetni, arra hív, hogy többet tégy, mint amit eddig bármikor is tettél. Készen állsz, hogy igent mondj erre? Imádkozz így. Uram, add, hogy a Szentlélek elvégezze a munkáját bennem és általam. Add, hogy zűrzavaros életem átrendeződjön, hogy az örökkévaló dolgokra koncentráljak a múlandók helyett. Amikor harcokkal kell szembenéznem ahhoz, hogy olyanná legyek, amilyennek te szeretnél, segíts, hogy erős legyek és szilárdan megálljak igédben. Jézus nevében kérlek. Amen.

legalább egy kicsit törekedni. Sámuel második könyve, 24. fejezet, 24. verse azt mondja, nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. Bár szeretjük és boldogítani akarjuk házastársunkat, gyermekeinket, rokonainkat és barátainkat, mégsem imádjuk őket. Az imádat az önmagáról lemondó és a másiknak hódoló szeretet olyan áradata, amely kizárólag Istennek jár. Az ószövetségi időkben csakis a főpap léphetett be a szentek szentjébe, a templomnak arra a részére, ahol Isten jelenléte volt. Isten szentségével való találkozás magában hordozta azt a félelmetes lehetőséget, hogy az ember belehalhat. Ezért a főpap egyik bokájára egy csengőt, a másikra pedig egy kötelet kötöttek, hogy ha elesik és meghal, a többiek meghallhassák a csengő hangját, és kihúzhassák a kötéllel anélkül, hogy másnak is be kelljen lépnie a szentek szentjébe, ahol meghalhat. Ilyen mély tisztelet élt bennük Isten szent jelenléte iránt. Az önmagukat hirdető sztár keresztjének korában túl gyorsan elfelejtjük, hogy a mennyek országát a lelki szegények öröklik. Bármilyen szinten vagyis jelen az Isten tiszteleti szolgálatban, bölcsen teszed, ha nem felejted el, hogy az ószövetségi időkben az Istent dicsőítő énekesek mindig az előre nyomuló hadsereg élén jártak, ők diktálták az ütemet, és Istent magasztaló győzelmi himnuszokat énekeltek. Istentől kapott megbízatás volt ez, hatalmas kitüntetés, óriási tisztesség. Akár egyedüli dicsőítő vagy, akár Isten elhívására vezetette a többieket, naponta oda kell szentelned magad neki. Olyan korban élünk, amikor a felszínes és hamis dicsőítés túlságosan is elterjedt és elfogadott. Ideje, hogy ennek véget vessünk. Növekedésünk sokszor mesterkélt, dicsőítésünk

Azért imádkozom, hogy az Úr Jézus mutassa meg nekünk, hogyan éljünk. Hogy legalább valamennyit meg tudjunk tenni ezek közül. Hogy dicsőítésünk elnyerje az erőt adó isteni kenetet. Hogy hatalmasan munkálkodjon a gyülekezetben. Hatással legyen az elveszettekre, az egész világra. Mindezt nem öncélúan, hanem Jézusért, az ő dicsőségére. Köszönöm Jézusom, hogy a függöny, amely valaha elválasztotta a szentélyt a szentek szentjétől, már ketté hasadt, és hogy ez azt jelenti, hogy most már odajárulhatunk közvetlenül Isten kegyelmi trónja elé, tudva, hogy hozzátartozunk. Az imádatnak ebben a pillanatában minden bizonytalanságunk, büszkeségünk, önmagunk körül forgásunk, minden földi gondunk szerte foszlik, ahogy körülölel Isten szeretete. Az ő jelenlétében mindezek eltűnnek, semmivé lesznek. Minden más felett ez a legkedvesebb hely számomra, minden napomat itt szeretném tölteni az örökké valóságig. Gyere te is! Királyunk vár ránk! Írta Andrew Mitchell.

Álljatok meg! Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 11. verse azt mondja, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mielőtt igazán értékelni tudnál egy új öltözéket, be kell menned a próbafülkébe, és le kell venned minden mást, ami nem illik hozzá. Pál ezt mondja. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Pál rómabeliekhez írott levele, 13. fejezet 12. vers. Ez azt jelenti, hogy hagyjuk el a hazugságot, és vegyük fel az igazságot, tegyük le a viszálykodást, és öltözzük fel a békességet, hagyjuk abba a kétségeskedést, és vegyük fel a hitet, tegyük le a bűnt, és öltözzünk igazságba, hagyjuk el a tudatlanságot, és öltözzük fel a tudást. Érted a lényeget? A régi fegyverzeted nem maradhat rajtad, mert egyetlen darabja sem alkalmas az előtted álló harchoz. Csak felesleges súly lenne rajtad, ami terhel, és amitől elbotlasz a csata hevében. Az efézusiakhoz írt levél 5. fejezetében Pál a Krisztussal való bensőséges közösségről beszél, a 6. fejezetben pedig már a lelki harcokról. Pontosan így van ez. Az egyik percben még lelkesen imádod Istent, a következőben már az életedért küzdesz. Ezt Isten tervezte így. Nem tudsz győzni a lelki harcokban, ha előtte nem kerültél bensőséges közösségbe vele. Jegyezd meg ezeket a szavakat, hogy megállhassatok. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 11. vers. A fegyverzetet Isten adja, de megállnod neked kell. A megfutamodáshoz nincs szükség fegyverzetre. Ez csak is azokat illeti meg, akik készek kiállni azért, ami igazán fontos. Mint például a családod megtérése, a házasságod, az egészséged helyreállítása, a szolgálatod, vagy bármi más, amit Isten megígért neked. Tehát ma öltöz fel, állj fel, és áld a sarat! Vezetésre van szükséged? Istennél találod. János evangéliuma 10. fejezet 4. verse azt mondja, a juhok követik, mert ismerik a hangját. E. Stanley Jones mond el egy történetet egy misszionáriusról, aki eltévedt a dzsungelben. Ahogy körbenézett, mindenütt csak bozótot látott. Végül belebotlott egy faluba, ahol megkérte az egyik benszülöttet, hogy kísérje vissza a missziós állomásra. Az ember beleegyezett. A misszionárius köszönetet mondott, majd megkérdezte, melyik úton induljon el. Csak menj, felelte a benszülött. A dzsungelben vágtak utat maguknak, így haladtak órákon át. Amikor megálltak pihenni, a misszionárius körülnézett, és újra az az érzése támadt, hogy eltévedtek.

Biztos vagy benne, hogy ez a helyes út? Kérdezte a benszülött vezetőt. Nem látok semmilyen ösvényt. A vezető így felelt. A dzsungelben nincsenek ösvények. Én vagyok az ösvény. Elveszettnek érzed magad? Imádkozz így. Uram, te mondtad, hogy te vagy az út, ezért hozzád fordulok útmutatásért. Félek a saját megérzéseimre hagyatkozni, túl sokszor kerültem már bajba miattuk. Te azt mondtad, hogy a te juhaid követnek téged, mert ismerik a hangodat. Taníts meg, hogy én is felismerjem. Őrizz engem a rossz iránytól, mert én csak a te akaratodat akarom tenni. Te megígérted, vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ézsaiás prófita könyve 42. fejezet 16. vers. Uram, teremts világosságot, egyengesd el a rögöket, mutasd meg nekem a helyes irányt. Hozzád igazítom az utamat, és bízom abban, hogy te irányítod a lépteimet. Jézus nevében. Ámen. Imádkozz így. Segíts, Uram, hogy ismerjem a te hangodat, és őrizz engem a gonosz befolyásától és hangjától. Hadd jussak el, Uram, olyan mély kapcsolatra veled, hogy tudjam, mikor szólsz te hozzám. Formáld, Uram, az életemet, hogy minden zavaró tényező eltűnjön, és egyre több minőségi időt tudjak imádságban veled tölteni. Ámen.

0: Hallani Istent. Sámuel első könyve, 3. fejezet, 10. verse azt mondja, szólj, mert hallja a te szolgád. Egyszer egy amerikai indián, aki épp egy barátjánál volt látogatóban, New Yorkban, a Times Square-en sétálgatva felkapta a fejét és így szólt. Egy tücsköt hallok ciripelni. Megbolondultál? Döbbent meg a barátja. Nem, tisztán hallom, felelt a Cherokee. A barátja így szólt. Csúcsforgalom van, a város teli zajjal is, te valóban azt hiszed, hogy meghallottál egy tücsköt. Ez lehetetlenség. Márpedig hallottam, válaszolta a látogató, majd odasítált egy nagy levelű növényhez, amely az egyik ház falára kúszott fel, félrehajtotta a leveleket, és előhúzott egy kis tücsköt. Odafordult a barátjához, és így szólt. Minden azon múlik, mire van kihegyezve a füled. Hadd mutassam meg. Ezután belenyúlt a zsebébe, és kivett egy marék apró pénzt, amit ledobott a földre, a pénzért még szétgurultak a járdán. Fél háztömnyi távolságon belül minden ember azonnal megfordult és odanézett. Látod, miről beszélek? Mondta az indián. Minden azon múlik, mire figyelsz. Az első három alkalommal, amikor Isten megszólította Sámuelt, ő azt hitte, Éli fűpap az, aki szólítja őt. Negyedszer azonban már így szólt. Szólj, mert hallja a te szolgád. És ezzel örökre megváltozott az élete. Ha komolyan gondolod, hogy Istenre akarsz figyelni, akkor szabadulj meg a figyelem elterelő dolgoktól, és szánj rá külön időt arra, hogy kettesben lehess vele. Tanulj meg érzékenyebb lenni. Isten szólni fog hozzád, A. a Biblián keresztül, B. a gondolataidon keresztül, C. a vágyaidon keresztül, D. a körülményeiden át, E. azokon keresztül, akiket az életedbe küld. De az csak akkor kezdődik el, ha így imádkozol. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv második részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd segítsek végig menned ezen a napon. Sok ösvény közül választhatsz reggeli felkelésed és esti lefekvésed között. Maradj éber az utadba kerülő döntési helyzeteket illetően, folytonosan tudatosítva magadban a jelenlétemet. Vagy az egyik, vagy a másik úton mész végig ezen a napon. Az egyik út az, hogy morogsz és zsémbelődsz. Lábadat vonszolva botladozol. Végül így is elérsz a nap végéhez, de van ennél egy jobb út. Dönthetsz úgy, hogy velem jössz a békesség ösvényén, és rám támaszkodsz, amennyire csak kell. Így is akadnak majd nehézségek útközben, de az én erőmmel magabiztosan nézhetsz szembe velük. Köszönj meg nekem minden problémát, amivel találkozol ma, és figyeld, hogyan alakítom át a próbákat áldásokká.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írt első levél, 10. fejezet, 10. vers. Lukács evangéliuma első fejezet, 79. vers.

Egyik barátom egyszer azt mondta nekem, hogy csak egyszer élünk, szórakozzunk akkor jól. Ezt azután mondta, hogy bevallotta, mindig szakít időt, hogy táncolni menjenek a barátaival. Úgy tűnt, hogy élvezi a mozgalmas társasági életet. A szavai az amerikai popkultúra népszerű rövidítésére emlékeztek. YOLO. Tehát csak egyszer élsz.

bibliahívő keresztényekként tudjuk, hogy ez bizony nem igaz. Mert a Szentírás azt mondja, hogy mindenki, aki hisz Krisztus Jézusban, örök életet kap. Az örök élet ígérete akkor kezdődik, amikor Jézus visszajön, és hazaviszi hűséges követőit a mennybe. Amikor elragadtatunk a felhők közé, hogy vele legyünk, testünk halandó tökéletlenből halhatatlan tökéletessé válik.

A mennyben Isten jelenlétében fogunk élni. Együtt leszünk azokkal a szeretteinkkel, akik Jézus Krisztusba vetett hitben haltak meg. Ez lesz a legnagyobb családi találkozás, amit valaha is átélhettünk. A halál soha többé senkit sem fog elválasztani. Már nem lesz része a történetünknek. A bűn már soha többé nem fog belépni a képbe. Sátán és a gonosz angyalai végre valahára megsemmisülnek, és mi tökéletes békében fogunk élni.

De ahhoz, hogy ebben a csodálatos valóságban részesüljünk, meg kell halnunk önmagunknak, és Krisztusnak kell élnünk. Ez azt jelenti, hogy nem teljesíthetjük testi vágyainkat, amelyek ellenségeskednek a Teremtőnkkel. Nem engedhetünk a bűnös életmódnak. Ehelyett Jézusért élhetünk minden nap. Jézusért élni a világ életvitelével szemben ellenkultúrát jelent. Annak kell lennie, mert Isten útja az egyetlen út, amely örök élethez vezet.

ha elfogadod a YOLO gondolkodásmódot, tehát azt, hogy csak egyszer élsz, csinálj, amit akarsz, és érezd jól magad, akkor bármi lehetséges. De ha mennyországgal a szívedben és a gondolataidban élsz, akkor tudod, hogy nem viheted magaddal a földi örömöket és kincseket a halálod után. Csak a jellemet mentheted át a mennyei világba.

Ezért dolgozik a mindenható olyan keményen azon, hogy segítsen gyermekeinek egy olyan jellemet kialakítani, amely az övéhez hasonlít. Neki van valamije, ami messze túlmutat a YOLO gondolkodásmódon. Ő mindenkinek örök életet kínál. Én úgy döntök, hogy az örökké valóságnak élek. Csatlakoztok hozzám.

mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, 3. fejezet, 16. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Beth Mims írta Floridából, az Egyesült Államokból. Könnyű teher. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja Jézus. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. verse. Egyik szombaton a kertünk rendezésén dolgoztunk, és a 4 éves kisunokánk is segített nekünk. Benjamin szorgalmasan dolgozott, téglákat mozgatott és köveket szedegetett fel. Megállás nélkül beszélt, és a jelenléte derűt hozott a szívünkbe. Segített nekem megtölteni egy vödröt kövekkel, hogy máshová tegyük azokat. Amikor fel akartam venni a vödröt, úgy döntött, hogy segítségemre lesz. Megragadta a kis kezecskéjével a vödör fogantyúját, és lassan elindultunk. Azt mondta, mama, én segíteni tudok neked. Erős vagyok, és tudom vinni veled. Nem nehéz. Nem nagyon nehéz, válaszoltam, bár a vödör terhe rajtam volt. Ő csak a fogantyút fogta. Rájöttem, hogy Jézus pontosan erre gondolt, amikor arról beszélt, hogy a mi terhünk könnyű. Az iga, amit Jézussal viszek, nem tör össze, mert ő viszi a terhet. Ő hordozta a bűneim terhét is, ő mindig jelen van, és segítség ma is a bajban. Ő hordoz engem, ő az erősségem. Nem tudom egyedül viselni ennek az életnek a terheit és a felelősségét. De ha Jézussal járok, ha őt követem, akkor ő fogja a terhet cipelni, és az élet számomra könnyűvé válik. Drága Jézus, segíts emlékeznünk arra, hogy a mi erőnk a veled való kapcsolatunkban van. Köszönjük, hogy te könnyítesz a terheinken. Amen. Napi gondolat, terheimet nem egyedül, hanem Krisztussal hordozom. Imádkozunk azért, hogy Isten erejére támaszkodjunk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai cigányműsorunkban Alsó Zsolcára látogatunk, ahol nagy szeretettel fogadott bennünket a helyi roma gyülekezet.

Először énekeltek nekünk, és utána Anikó a nőtestvérekkel, én magam pedig a férfiakkal ültünk le beszélgetni.

0: Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit Alsó Zsolcáról. Akivel most beszélgetni fogok, egy kiterjedt nagy család egyik tagja, és nem erről a legnevezetesebb erdélyi Nagy Róbert lesz a beszélgető társam, hanem úgy ismerik a többiek, mint aki nagyon szereti az Urat, nagyon szeret zenélni, és jó pár ének mögött az ő munkája van, azaz ő a szerzője, és a gyülekezet pedig örömmel és szeretettel énekli. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjük igazából, kezdhetnénk mindjárt a zenénél is, de nem ott fogjuk, mert az, hogy valaki zenél, sok-sok emberrel előfordul. De hogy valaki Krisztusnak zenél, az csak azzal fordul elő, akit megtalált a Krisztus, és aki rátalált Krisztusra. Erdélyi Nagy Róbertnél hogy is volt az, hogy rátalált a Krisztus?
1: Elsősorban köszöntöm a hallgatókat és az ott lévő hallgató testvéreket. Remélem, hogy nagyon sok keresztény ember hallgassa azt, amit talán bizonságtételként elmondhatok, hogy elsősorban nem én szeretem az Urat, az Úr szeret engem, ahogyan vagyok, ilyen gyarló, olyan bűnösen, és ebbe tudok hogy élvezem, hogy mindig hibákat követek, mindig egy gyarló ember vagyok, de az ő szeretete mindig átölel, és közel hoz magához, és úgy érzem, állandóan simogat. És ezt a szeretetet nem győzöm megállni neki, nem mással, csak a zenével. Nem tudom mással, szavakban nem tudom foglalni, de az én szívemben a zene, az megszólal is. És avval mindig hálával tudok elé fordulni, és megköszönni neki, hogy ő engem ennyire szeret. És kihozott abból a világból, amiben éltem, meg voltam. A világ, mondtam azt, hogy világban voltam. Vagyok is a világban, de már nem úgy, mint egy világi ember, aki úgy gondolkozik, mint egy világi ember, hanem mint egy megtért, megváltott ember, aki megpróbál úgy élni, hogy a mindennapi, hétköznapi dolgaimat, munkahelyen, barátaimmal, gyülekezettel úgy élni, hogy talán hétköznapi mondat már ez, hogy szeretetben együtt élni, de nagyon nehéz. Azt mondom, hogy szeretetben. Együtt élni a világgal, a gyülekezettel, a munkatársaimmal, nem könnyű feladat. Mindig elbukok benne. Mindig megpróbál ez a szeretet. Mindig szégyent vallok benne, mert mindig saját magam hiúságát, önzőségét látom meg magamba is, és soha nem akkor veszem észre magam, mikor hozzám szól az evangélium, az ige, amit úgy elolvasok reggelenként, vagy éppen a vasárnapi istentisztelet alatt lévő ige hozzám szól, és akkor fejbe vág a lélek, és azt mondja, megvizsgál, akkor elszégyellem magam. Hát én semmi vagyok. Én semmi, állandóan hibákat ejtek, és közben szeretném mindig úgy törekedni arra, hogy úgy éljek, úgy gondolkozok, úgy cselekedjek, mint hogy Krisztus elvárja tőlem. De ez nem erőszakból. Ezt erőszakból nem lehet ezt erőltetve, nem lehet végezni, hanem valóban avval vágyal, avval krisztusi szeretettel, ahogyan egy szabadságot csak ő tud adni. Ebbe lubuckolni, ebbe élni, ebbe szeretnék így élni.
0: Ha valaki látná az arcodat, persze ez rádióban nem olyan egyszerű, de azt látná, hogy egy mosolygós ember, aki pedig arról beszél, hogy bűnei vannak, meg gyarló, és közben a zenéből, amit majd mindjárt ezután a beszélgetés után a hallgatók is meghallgathatnak, sugárzik az öröm, sugárzik a békesség, és sugárzik a megtaláltság. Hát hogy lehet ezt a kettőt összerakni?
1: Úgyhogy közben, ahogy mondtam is, hogy mondom, hogy mert felismerem, és ezzel mindig hálát adok az Úrnak, hogy felismerhetem, hogy én vagyok a legbűnösebb, Pál pedig nem szeretnék igével támasztani a bizonságtételmet, de mégis muszáj, mert az ige mégis közel áll hozzám. Pál apostol mondja, hogy én vagyok a legbűnösebb és a leggyallóbb, és akkor én azt mondom, hogy én is szoktam azt használni, és mindig mondom, ki lehet törülni a rádióból, ha ez nagyon sérti a hallgatóság. Én vagyok a legnagyobb szemétláda ember a világon.
0: Azt hiszem, hogy az előbb mondtál egy fontos mondatot, hogy Isten igéje nagyon fontos a számodra. De ha jól vettem ki, azokból az énekekből, aminek a szerzője te vagy, és énekeltétek az előbb, mint hogyha az igét megpróbálnád ezekben az énekekben is visszacsengetni. Nagyon sokszor majdnem szó szerint az ige köszön vissza. Hát miért?
1: Azért, mert átélem, megszólal hozzám. Teljesen a lélek meg szólal meg is, hogy hallom az Úr hangját. És mikor megszólít a Szentlélek keresztül, akkor azon nyomban dallamra fakadok. És ez a dallam, ez a szöveg, ez nem óroszáki kell, hogy agyaljak rajta, hogy ez megtörténjen, hanem azon nyomban jön, és akkor azon nyomban tollat fogok, és akkor már jön a dallam szöveg. És akkor írom, és ez nem erőltetem, hanem ez a lélektől való ajándék, amit kapok. És ennek nem győzök csak örülni, meg hálát adni.
0: És amikor eljössz a következő próbára, és mondod, hogy van egy új ének, mit mondanak a többiek?
1: Örülnek, csodálkoznak közben, hogy kaptam egy ilyen ajándékot, amit biztatnak vele, hogy hát ebben többet kéne, hogy éljél, többet kéne, hogy előrukkoljál, de hogy sokszor félek tőle, hogy megterhelem a másik testet, hogy ennek mindig üzen a lélek, ezt mindig nyomszoktati, és akkor egy picit próbálom úgy, hogy tudom, hogy az ellenségnek engedek vele, de közben mindig hozok egy éneket, ami megint csak úgy szíven üt, megérint, és akkor dallamba szövegbe megvalósítom, és eléneklem.
0: Hát most nem tudlak arra kérni, hogy énekelj így szólóban, de ha a rádiókészülék másik oldalán most ül valaki, aki olyan elveszettnek érzi magát, és lehet, hogy ő is roma származású, vagy nem. Nagyon sokszor hallgatják a műsorainkat olyanok, akik nem a roma közösséghez tartoznak, de a kereső közösséghez, meg a bűnös emberek közösségéhez tartoznak. És nem dallamban, de szövegben kellene neki üzenni. Mit üzennél neki? Hogy keresse az élete megoldását? Lesz arra megoldás?
1: Megoldás mindig egyedül az Úr Jézus Krisztus a kereszt. És sokkal többet szenvedett bárkinél. És arra a keresztre tekintek, ami mindig fent van, és ott fog ragyogni, abban mindig bele lehet kapaszkodni. Az mindenki számára elérhető. Ennyi az én üzletem, semmi más.
0: Köszönöm szépen, Isten áldjon meg!

0: cigánynőtestvérekkel beszélgetek, arra kértem őket, hogy mondják el, hogy miért is vannak itt, és hogyan találkoztak az Úr Jézussal. Először Rontó Lászlóni, Erzsike fogja elmondani, hogy ő személy szerint hogyan találkozott az élő Istennel.
1: Hát úgy találkoztam vele, hogy született nekem egy gyermek, és egy beteges lett. És akkor én beteg lettem közben, és akkor így ismertem meg az Úr Jézus Krisztus, hogy lemondtak róla az orvosok, és mondta a férjem, hogy menjünk ehhez az Istenhez, mert már akkor a húgom jár, sajnos meghalt ő is. Ő nagyon benne volt az Úr Jézusban. Ő általa tudtam eljutni, és azótától is kitartok az Úr mellett. Közben.
2: Dórától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor.
3: Egészséget mindenkinek!
2: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Holnap indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten, holnaptól november 1-ig a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügyszolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal, gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civiliség lényegéről Gregersen Labosa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott, az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének, szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek, és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. A nyári idő után bekopogott a hűvösebb őszi idő. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. A nyugati szél élénkülhet, és 17-23 fok valószínű. A hét elején az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, de a hétvége közelettével melegedés lesz, növekszik a hőmérséklet.
3: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Párbeszéd. Sokszor azt hisszük, előre tudjuk, mit fog mondani a másik, és erre gyakoroljuk be a válaszainkat a beszélgetés előtt vagy alatt. Így aztán előfordul, hogy oda sem figyelünk, mi hangzik el valójában. Ha mindkét fél ezt teszi, meghiúsul az értelmes párbeszéd, s a beszélgetés hamarosan versengéssé fajul, ki tudja nyomatékosabban hangoztatni az álláspontját. Anna Black.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm minden hallgatómat! Most már talán hozzászoktak a hallgatók, hogy sok-sok hónapja mindig Mózes könyvénél nyitjuk ki valahol a Bibliát. Természetesen ez a könyv, ezek a könyvek még az eddigiekhez képest is sokkal, de sokkal több nehéz esetet tárnak elénk. Amikor én válogatok ezek között a nehéz esetek között, egy szempont vezérel.

Mózes könyvének a tanulmányozása azért fontos nekünk, mert sok mindent meg lehet abból érteni, hogyan is viszonyul Isten a szövetséghez. Mit jelent Isten szemszögéből a szövetség? A mi új szövetségünk, amit Jézus Krisztusban kötött velünk az Isten, annyiban tér el az Ószövetségtől, hogy még nagyobb kegyelmet kaptunk. Az Úr Jézus Krisztus személye kiváltotta, átvállalta az áldozatnak a szerepét. Nekünk nem kell bűnért való, engesztelő áldozatot bemutatnunk, minden évben többször is. Jézushoz haladhatunk, Jézus keresztjéhez menekülhetünk. De Isten a szövetségben ugyanúgy várja tőlünk a következetes hűséget, mint ahogy annak idején saját népétől. És hogy ez mennyire így van, Mózesről szeretnék ma beszélni, aki éppen búcsú beszédét tartja Izraelnek. Ha valaki Mózes búcsú beszédjét keresi, tulajdonképpen Mózes 5. könyvét teljes egészében át kell, hogy olvassa, hiszen az egész Mózes búcsú beszéde. És Mózes nem rest beszámolni arról, hogy ő egy szövetségtörés miatt hogy is áll Isten ígéreteivel. Mózes 5. könyvének a 3. fejezetét szeretném, hogyha föllapoznánk, és ebből én most a 23. verstől fogok elolvasni egy szakaszt. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz. Én, Uram, Uram, te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet. Mert van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te? Hadd menjek át! Hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De az Úr megharagudott rám, miattatok. Nem hallgatott rám, hanem azt mondta nekem az Úr, elég, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj föl a Pizga csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd, bátorítsd őt, mert ő fog átkelnie nép élén. Ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peorral szemben. Hogy is volt? Mi is történt Mózessel, kedves hallgatóm, ami miatt nem léphette át a Jordánt? Sok évvel korábban esett az eset. Akkor a nép már ki tudja hányadszor lázadt Mózes és Isten ellen. Ki tudja hányszor hányták már szemére, minek hoztál ki bennünket Egyiptomból. Hol a húsos fazekak hiányoztak, hol valami más. Akkor éppen a víz hiányzott nagyon. És akkor azt mondta Isten Mózesnek, Mózes, állj oda a szikla elé és szólj a sziklának, és víz fog fakadni a sziklából. Ám akkor Mózes elvesztette a fejét, elveszített minden türelmet, és azt kiáltotta a népnek, adjunk nektek vizet, fakasszunk vizet a kősziklából, hát tessék! És hatalmas erővel vágott rá a sziklára, és a sziklából valóban víz fakadt. Ám de, azt hihette a nép, Mózes csodát tett. Mózes keze sújtott, Mózes botja érte a sziklát, és Mózes mutatta meg, hogy csodát tud tenni. És Isten nem akarta azt, hogy Mózes csodát tudjon tenni. Mint ahogy azt se akarta Isten soha a történelemben, hogy bármelyik szolgája csodát tudjon tenni. Azt akarta Isten, hogy minden szolgája ő rámutasson, arra az Istenre, aki a csoda mögött van, aki fölhatalmazást adott, aki fölkenetést adott, aki képességet adott, és soha nem az embert kellett volna látnunk, mindig az élő Istent. Azt mondta ez az Isten magáról, féltékenyen szerető Isten vagyok. Én az Úr vagyok az Isten, és az én dicsőségemet senki másnak nem adom, még Mózesnek se. És akkor Mózes át kellett, hogy élje, hogy Isten nem csak rajta keresztül ad szabályokat, nem csak rajta keresztül fegyelmez, nem csak rajta keresztül utasít más

sokat, hanem át kellett, hogy élje, hogy ő is Isten utasításait betartó személy kell, hogy legyen, és ha ez nem így történt, akkor ő is Isten fegyelmezése alá tartozik. Úgy mondom ezt, kedves hallgatóm, mint aki maga is Isten szolgájának tudja magát. Mint aki maga is Isten fegyelmezése alá tartozik. Jakab nagyon bölcsen azt mondta nekünk új szövetségi tanítóknak, atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván, hogy más ítélet alá esnek. És hogy mennyire igaz ez, Mózesen lehet ezt elsősorban megtanulni. Mit is mondott neki Isten ezek után, az események után? Azt mondta Isten, így tettél, magadnak kerested a dicsőséget, elveszítetted az önuralmadat, ezért nem mehetsz be arra a földre, majd valaki más fogja bevinni Izrael fiait. Mózes akkor megértette. De utána teltek az évek. Nem tudunk még egy esetet felsorolni, amikor Mózes ne lett volna engedelmes Istennek. És amikor elérkeztek a Jordán partjáig, amikor már ott voltak a küszöbön, akkor Mózes próbálkozott. Talán arra gondolt, sok év engedelmessége jóvá tette már az engedetlenséget. Talán úgy, mint ahogy mi magyarok szoktuk énekelni, megbűnhődte már a nép a múltat jövendőt. Talán arra gondolt Mózes, azóta oly sok mindent zokszó nélkül tűrt, azóta mindig mindent megpróbált jól tenni. Megelégítette, kielégítette Istent. És a Jordán partján Isten azt mondta, nem, Mózes, ezt ne hosszolba többet. Amit mondtam, megmondtam. Valaki más. Szívbefacsaró ez a történet, ugye, kedves hallgatóm? És talán csalódást is okoz nekünk. Nem megbocsátó az Isten? De igen. Nincs kétségünk afelől, hogy Mózes számára adott-e bocsánatot. Nincs kétségünk afelől, hogy megbecsülte-e Mózest. Lehet, hogy most azt mondod, kedves hallgatóm, hogy mondhat ilyet ez az igehirdető? Megbecsülte Mózest? Hiszen ezt a sok hűséget mutató szolgát, ezt az olyan álhatatosan szolgáló szolgát nem engedte be Kánaánba, nem engedte be az ígéret földjére, de beengedte a mennybe. És hogy a mennyben milyen megbecsülésben volt része, arról nem tudna többet mondani senki más, mint maga Isten. Ha nagyot lapozol az új szövetségi, kedves hallgatóm, egyszer csak ott látod ezt a Mózest egy hegyen, a megdicsőlés hegyén. Mert ugyan Kánaánba nem léphetett be életében. De ott volt a megdicsőlés hegyén Jézus Krisztus mellett, amikor Isten fiát kellett erősíteni. Ő megillés. Ők beszéltek Jézussal arról, hogyan kell majd az életét áldoznia, hogyan kell majd tanúsítania mindenki előtt, az egész világ előtt Istennek a bűnbocsátó szeretetét. Hogy gondolsz ezután Mózesre, kedves hallgatóm? Talán arra kéne gondolni, Isten meg akarta mutatni ezen a földön lévő szolgáinak, hogy nem tűri el az engedetlenséget. De Mózes személyén keresztül azt is megmutatta ezen a földön való szolgáinak, hogy miközben a földi rendben, a földi életkörülmények között elvárja az engedelmességet, elvárja a hűséget, és példát is tatuál, ha kell, de megbocsátó, elfogadó, kegyelembe fogadó, mennybe váró szeretettel gondol ránk, és meg akar becsülni. Az Úr Jézus is valami ilyesmit mondott. Azt mondta, aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Egy tanárom szavai jutnak eszembe, nem nagyon szerettük őt a gimnáziumban. Azért nem, amit mondott, de ma már, talán nem túlzás azt mondani, érett férfi fejjel, egyre többet eszembe jut. Minden helyzetben azt mondta,
Fiam, követelek, mert becsüllek. Amikor Isten követel, ezzel kifejezi a megbecsülését is. Nem rabszolgát óhajt. Önként átadott életet, engedelmes életet. Mózes élete erre is bizonyosság. Imádkozzunk. Kedves atyánk, tudod, milyen nehezen dolgozzuk föl néha, amikor tiltó táblát teszel elénk. Amikor vágyva vágyott területek behajtani tilossal záratnak el. De köszönjük a te igédet, és azt is köszönjük, hogy több ezer év összefüggéseit láthatjuk át benne, és Mózesnek, a te szolgádnak az életén keresztül megérthetjük, szeret az Isten. Amen.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Az elmúlt hónapokban ahhoz szokhattak hozzá hallgatóim, hogy valóban esetekkel foglalkoztunk. Tehát konkrét eseményekkel. És ezek mögött, az események mögött mindig konkrét személyek voltak. Bálám, Mózes, Kóra fiai, Célófád lányai. Mind-mind olyan emberek, akik kézzelfoghatóak, történelmi személyek voltak. De néha tapasztaljuk, hogy egy-egy nehéz eset mögött tulajdonképpen szabályok is lehetnek. Úgy gondoltam, hogy ezen a héten, kicsit eltérve a szokásos módszertől, nem egy személlyel szeretnék foglalkozni, hanem ilyen szabállyal. Nem fog-e sokszor előfordulni, már csak azért sem, mert akkor kénytelenek lennénk Mózes 5. könyvét mondjuk teljes egészében áttanulmányozni, és minden egyes szabálynál megállni, végig gondolni. Egy olyan szabályt szeretném volna elővenni, ami nagyon kirívó. Egyetlen egy történelmi példát sem tudok említeni, ami a legkevésbé is hasonlítana. Át lehet tanulmányozni az egyiptomi törvényoszlopokat, Hammurapi törvényeit, a babiloni akkád, szír, sumér, perzsa, akár görög fönnmaradt törvényeket. Nem fogunk benne mintát találni erre. No, nem akarom tovább csigázni a kedélyeket, és a figyelmet se szeretném tovább srófolni. Ez a törvény az elengedésnek a törvénye. Tessék csak hallgatni, mit is ír Mózes 5. könyvének a 15. fejezete. Minden 7. esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés módja pedig ez. Egy hitelező se követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsön adott, mert adósság elengedést hirdetett az Úrért. Az idegentől követelheted, de amivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Egy pillanatra itt megállunk. Azt hiszem, hogy ha ezt egy gazdasági szakember hallgatja, azt mondja, elképesztő. Mit képzelt egyáltalán ez a Mózes? Hogy lehet ilyet leírni? Hát először is szeretném mondani, hogy nem Mózes képzelte, hanem Isten. Erre azt lehet mondani, pláne, ez az Isten, ez semmit nem tud a közgazdaságtanról. Hiszen tönkre fog menni az ország. Csődbe jut, azonnal csődbe jut. Hát más se kellene, mint annyi, hogy én kölcsönkérhessek, és aztán a kölcsönkérésnek a tételét a sose kelljen visszaadni. Nem ezt mondta Isten. Azt mondta Isten, jöjjön el köztetek az a lelkület, amikor úgy álltok a testvéretekhez, azzal a segítőkészséggel, hogy tudtok és akartok segíteni. De hát ez egy országcsődöt fog jelenteni. Isten ezt másképp gondolta, tessék csak nézni a folytatást. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáll téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. Ohó, és hogyha én elengedem az adósságot? Hát azért fogok én dolgozni, azért fogok én élni, hogy valaki más fölélje azt, amit én megkerestem? Isten valóban azt akarja, hogy én néhány huncut emberre keressek, akinek elég furmányos agya van ahhoz, hogy tudja, hogy hogy lehet kifosztani engem? Ugye ezek a kérdések nagyon rosszul hangzanak. De tegyük csak a szívünkre a kezünket, kedves hallgatom. Nem így érzünk első hallásra, amikor ilyeneket hallunk? Ám de Isten így folytatta. Megáll téged az Úr gazdagon, azon a földön, amelyet Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd, de csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára. Ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma parancsolok neked. Bizony megáll téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsön adsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. Uralkodsz a többi néped, de azok nem uralkodnak rajtad. Ez elég nehezen hihető. De azzal, amikor azt mondtam, elég nehezen hihető, már is a lényegre tapintottam. Merném-e vállalni azt a közgazdasági rizikót, hogy kipróbáljam Istennek ezt a tanácsát?
Nem fordítva szoktuk gondolni? Majd ha bizonyítja Isten, hogy gazdagon megállt, akkor gondolkozni fogok azon, hogy vajon érdemes-e egyáltalán ilyesfélékkel foglalkozni, mint amit ő most itt tanácsol. Ellenben Isten azt mondja, foglalkozz ilyesfélével, amit tanácsolok neked, aztán majd megtapasztalod, hogy Isten gazdagon megállt. Hallani vélek így a rádión keresztül is egy kérdést. Tudnilik, hogy nekünk új szövetségi embereknek mi közünk van ehhez az egészhez? Hiszen ez Izrael népének adott isteni ígéret és isteni tanács, nem nekünk. Van egy olyan tanács, ami ehhez bizonyos értelemben nagyon hasonlítám, és új szövetségi. Ha most nem rádiókészülék lenne közöttünk, akkor azt kérdezném a kedves hallgatótól, föl tudja ezt idézni. És örülnék, ha nem nekem kellene elmondani, hanem a hallgató mondaná el, de hát ezt nem tehetjük, hiszen köztünk van a rádiókészülék. De mit is mondott az Úr Jézus a hegyi beszédben? Azt mondta, ne aggódjatok a ti szívetekben, és ne mondogassátok ezt. Mit együnk, mit igyunk, miben öltözködjünk, hiszen ezeket csak a pogányok kérdezgetik. Keressétek először Isten országát és annak igazságát. A többi ráadásként megadatik. Amikor Isten ezt tanácsolta Izraelnek, azt tanácsolta, higgyenek Isten uralkodó hatalmában. Ezt jelenti Isten országa és igazsága. És azt is ígérte, hogyha hisznek Isten uralkodó hatalmában, meg fogják tapasztalni majd ennek az áldását, ennek a következményét. Na mi lesz ennek a következménye? Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úrad neked, ne légy kemény szívű és szűk markú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. Vigyázz! Ne támadjon a szívedben ilyen alávaló gondolat, közeledik a 7. esztendő az adósság elengedésével. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiállt miattad, vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mert a szegény nem fogy el a földről. Azért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez. Ki hiszi el azt, hogy a bőkezűség megoldja egy országnak a gondjait? Nem a saját gondjaimat kell nekem megoldani? Azt hiszem, nagyon messzire menne ez. Társadalmi összetevőkre, szociológiára, ökonómiára és sok minden másra kellene gondolnunk, amire ebben a rövid műsorban nincs idő. De amit Isten sugallni akar, mégis egyetlen szóban össze lehet foglalni. Segítőkészség. És ahol segítőkészség van, ott egy másik dolog is van. Megelégedettség. És ahol megelégedettség van, ott általában békesség van, és fölvirágzik az ország. Olyan világban élünk, itt a mai Magyarországon, amikor most már szociológusok, pszichológusok, mindenféle gazdasági kutatók, és ezt különösen szeretném aláhúzni, éppen tegnap hallottam egy hosszú-hosszú értékelés végeredményeként, hogy gazdasági kutatók kimondták, nem anyagi problémája van elsősorban a magyar népnek. A megelégedettség teljes hiánya tönkreteszi ezt a népet, lelkileg, pszichésen és gazdaságilag is. Azt mondja Isten, ha eladja magát neked valamelyik atyád, fia, egy héber, férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon, de a 7. évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küldd el, hanem lásd el bőven nyájadból, szérűdről, borsajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr, emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén. Ki akar emlékezni arra, hogy rabszolga volt Egyiptom földjén? Senki! Miért is akarna? El akarja felejteni! Ki akar arra emlékezni, hogy jobbágy család sarjaként jött erre a világra?
Senki. El akarja felejteni. Ki akar emlékezni arra, hogy az őseinek a vállát milyen terhek nyomták? Senki. Meg akarjuk mutatni ennek a világnak, hogy mi jók vagyunk, erősek vagyunk, nagyok vagyunk és hatalmasak. Ilyen mondatokat hallottunk ma, testvérem. El ne felejtkezz. Ne légy szűk, Markó. Ne legyen alávaló gondolat a szívedben, hogy úgyis el kell engedni az adósságot, akkor nem adok kölcsön. Ne legyen a szívedben kényszer arra, hogy elfordulj a testvérettől, mert amikor odafordulsz, Isten áld meg. Hogy is van ez? A példabeszédek könyvében Bölcs Salamon szó szerint ezt írta. Istennek ad kölcsön az, aki adakozik. Ki hisz ebben? Ki meri fölvállalni? Ó, lehet, hogy azt mondod, ez a nehéz eset, minden eddigi nehéz esetnél nehezebb eset, hiszen ez alapvetően forgatja föl például az anyagi dolgokhoz való hozzáállásomat. Pont ez a cél. Mert a nehéz esetek között, az én tapasztalatom szerint, sokszor a legnehezebb eset én magam vagyok. Mert amikor engedelmességre hív az Isten, sose könnyű. De ha engedelmesem, követem az ő tanácsát, az mindig áldás.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 22-e. Báró Altorjai Apor Péter történetíró, főispán, királybíró 1572-ben e napon halálozott el. Felsőfokú tanulmányait a Nagyszombati Egyetemen végezte, ahol 1695-ben bölcsészdoktor, 1696-ban pedig jogászdoktor lett. A Rákóczi szabadságharc idején gyakran volt kénytelen lakóhelyet változtatni, de megfosztották birtokától, és rabságot is szenvedett. 1704. január 4-én a kurucok elől Brassóba, majd Habas Elvire menekült. Júliusban azonban visszatért, és csatlakozott a kurucokhoz. 1706-ban Gráven ezredes elfogta, és Brassóban 2 évig rabságban tartotta. Az udvari tanács végül ártatlannak találta. 3 széki fő királybíró lett. 1747-ben elvesztette a szeme világát. Viharos életének nyugodtabb szakaszaiban pontos és igen érdekes történelmi jegyzeteket készített. Hátrahagyott művei a 18. századi Erdély legnagyobb történetírói közé emelik. Lúzus Mundi című műve, tudományos igényű genealógiai mű családjáról. Főműve Metamorphosis Transzilvániae, azaz Erdélynek régi együgyű, alázatos ideiben való gazdagságából, ez mostani kevély, cifra felfordult állapotjában koldusságra való változása. 1736.
2: William Tierney Clark, angol mérnök 1852-ben búcsúzott az élettől. Főleg hidak tervezésével és építésével foglalkozott, az elsők között tervezett függőhidakat. Széchenyi István és Andrássy György 1838-ban Londonban bízta meg a Pest-Budai Lánchíd tervezésével, amelynek építésekor több alkalommal is járt Pesten, a híd 1849-ben készült el. A Lánchíd építési munkáit irányító Clark Ádámnak csak névrokona. Lengyel József dolgozta fel az eseményeket, 3 hídépítő, gróf Széchenyi István, Tierney William Clark, Adam Clark című művében, amely a Szépirodalmi Könyvkiadónál jelent meg 1960-ban.
1: Vikár Béla 1859 és 1945 között élt, etnográfus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Fél évre az akkor orosz birodalomhoz tartozó Finnországba utazott a finn nyelv és néprajz tanulmányozása céljából. 1880-tól alkalmazta az országgyűlési iroda gyorsírónak. 1921-es nyugdíjazásáig itt állt alkalmazásban. Már az 1870-es évek végétől népmesék és népdalok szövegeit jegyezte le gyorsírással. 1896 karácsonyán Borsod vármegyében kezdte el, Európában egyedülálló módon, fonográfra rögzíteni a népdalokat. Bartók Béla jegyezte le fonográf fölvételeit. Gyűjtései során mintegy 7000 dalt rögzített. Finn, francia, német, angol, grúz, észt, norvég nyelvből fordított. Leghíresebb a finn eredetiből magyarított Kalevalája. Jelentős a grúz eposz, Rustaveli, Táriel, a párducbőrös lovak című munkájának, valamint La Fontaine összes meséjének magyarra ültetése.
2: 1827 e napjára datálható a Mormon egyház alapítása Joseph Smith révén. Az utolsó napok szentjeinek, a mormonoknak első elnöke lett. Tagjaik aszkétikus életvitellel készülnek a minden idők végén elérkező újjászületésre, ám a többnejűség propagálásával kihívták maguk ellen a puritán lakosság haragját. Utóda a nagy sóstó partján megalapította Salt Lake City városát.
1: Az Európai Unió szeptember 22-re autómentes világnapot hirdetett meg. Az első rendezvénye 1997-ben volt La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló Európai Charta, amelyet másodikként az unión kívüli országok közül elsőként Magyarország írt alá. E napon a közlekedési vállalatok a legtöbb helyen ingyenes utazást biztosítanak járműveiken az érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezők és családtagjaik számára.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Máté 7:11.
1: Isten akaratának megismeréséért imádkozni kell. Folyamatosan azt a hibát követjük el, hogy a saját vágyainkat, érdekeinket, akaratunkat összekeverjük az Isten akaratával. Sőt, mindezeket igékkel alátámasztva Isten akaratának tüntetjük föl. Így még azért is könyörögnünk kell, hogy ezt a tévedést egyre ritkábban kövessük el. Be kell látnunk, önmagunk bölcsességéből nem tudjuk meghatározni egy adott helyzetre vonatkozóan az Isten akaratát. Isten akaratáért úgy is lehet fohászkodni, hogy Urunk, ne nyisson meg olyan ajtókat, amelyeken nem szabad bemennünk, de nyissa meg azokat az ajtókat, amelyek az ő kedve szerint való utakra vezetnek. Isten akarata a konkrét, nehéz helyzetekben történő útmutatásokon túl örökké való, maradandó értelemben is megfogalmazza azt, ami neki kedves. Végül is az imádságban csak oda érkezhetünk meg, amit Krisztus Urunk ezzel kapcsolatban tanított nekünk. Legyen meg a te akaratod. Valóban legyen meg mindenben az ő akarata, mert az ő akarata mindenkor egy. Konkrét helyzetben ugyanúgy, mint az örökkévalóság szempontjából is a javunkat akarja. Azt, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Akár örömöket, akár nehézségeket, akár elviselhetetlennek tűnő helyzeteket tapasztalunk, soha ne felejtsük el, hogy Isten ezeken keresztül is az ő üdvözítő akaratát munkálja életünkbe. Mert ha most nem is értjük, hogy ő mit, miért tesz, később majd megértjük, és áldani fogjuk nevét. Vegyük komolyan Isten ítéletét, mert ha késik is az ítélet, bizonnyal eljön. Ahogyan ezt az apostoli hitvallásba megvalljuk, mindannyian csak kegyelemből állhatunk meg ő előtt.
0: Mindenható Atyám, áldalak, hogy a te szent ígédben, a te tökéletes akaratodban gyönyörködhetem, mert ahogy az első Zsoltár 3. versében áll, így olyan lehetek, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Kérlek, tedd lehetővé, hogy a te igaz rendedbe tagozódjam be, hogy a magam helyén boldog és teljes életet éljek. A te kezedből fogadjam el megbízatásom, nekem adott feladataid kegyelmét, és a tőled rendelt időben elengedni is tudjam azt. Kérlek, engedd meg, hogy ma Kálvin János imájával tiszteljelek téged. Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett neked, hogy engem kegyelmedből megtartsál, s erre a napra juttassál, tedd meg, hogy egészen szolgálatodra állhassak. Segíts nekem, hogy minden gondolatom, beszédem, cselekedetem tetszésedre lehessen, a te akaratodnak engedelmeskedhessem, és minden lépésem a te tiszteletedre testvéreimnek pedig üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a te napvilágodat kiárasztod az egész világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet a te lelked világossága által, hogy a te igazságosságod útjait követhessem. Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra a célra irányul, hogy téged szolgálhassalak, téged magasztalhassalak. Minden jót egyedül a te áldásodtól várhassak, és semmit se tegyek, ami nem kedves előtted. Segíts, Uram, hogy minden nemű munkámban, amit testemért és a jelen való világért végzek, lélekben fölemelkedhessem a ma mennyei és boldog élet felé, amit te készítettél gyermekeidnek. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk fölül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szent Lélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremt-e, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjük föl mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Holnap indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten, holnaptól november 1-ig a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi-politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Látod-e Isten? Gálya Rab oratórium ma este a Deáktéri Evangélikus templomban. A Gálya Rab oratórium következő eladása ma este, szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deáktéri Evangélikus templomban látható, a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi víztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy fölhagynak a lelkészi és tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályara prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei földolgozását ismerjük. A Látod-e Isten? Című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillusz Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. A nyugati szél élénkülhet, és 17-23 fok valószínű.
0: Íreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a prófétai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

0: Kedves hallgatóink! 2022. március 17-e és 20-a között Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozatot a Jelenések könyvéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök a Soproni Evangélikus Egyházközségben. A sorozat 4 előadást tartalmaz. Ezt a 4 előadás sorozatot most kedves hallgatóink számára is szeretnénk közvetíteni profétai üzenetként Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöktől. A második előadás a Jelenések könyve második és harmadik fejezetéről szólt. Ezért az előadás közvetítése előtt hallgassuk meg a Jelenések könyve második fejezetét és annak rövid magyarázatát, ahogy szoktuk közvetíteni a rádióban az Olvassuk Együtt a Bibliát sorozatunkban, és meghallgatjuk a magyarázatát ennek a profétai üzenetnek.
1: Olvassuk együtt a Bibliát.
2: A Jelenések könyve. Második rész. Levél az efezusi gyülekezethez. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.
3: Levél a szmirnai gyülekezethez.
2: A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
3: Levél a pergamoni gyülekezethez.
2: A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a 2 élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.
3: Levél a tiatírai gyülekezethez.
2: A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme, beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig, a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Harmadik rész.
3: Levél a szárdiszi gyülekezethez.
2: A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.
3: Levél a filadelfiai gyülekezethez.
2: A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.
3: Levél a laodíceai gyülekezethez.
2: A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

Ahogy a Jézus Krisztusról szóló látomásában, a jelenések egyben igen szimbolikus, apokaliptikus hasonlatokkal ábrázolja őt, ugyanúgy a második és harmadik fejezet minden levelét is néhány jelképpel kezdi János, majd Krisztus egyházát is szimbolikus kifejezésekkel igyekszik szemléltetni. Ez az egyik kulcsa annak, hogy Ázsia hét gyülekezete az egyházat ábrázolja a történelem során. Egy másik kulcs az, hogy ezek nem hétköznapi levelek, annyira fontosak, hogy magától Jézustól származnak. Legtöbbjükben, bár nem mindegyikben, Jézus talál valami elismerésre méltót, és ezzel kezdi az üzenetet. Azonban, akár egy lelkiismeretes orvos diagnosztizálja a különböző korszakok egyházának betegségeit, és receptet is ad nekik a gyógymódra, amit ha elfogadnak, akkor a gyülekezeti tagok mindegyike nemcsak hogy felgyógyul, de győztes is lesz a bűn és a halál fölött. A jelenések második fejezetében ábrázolt egyház támadás alatt lévő közösség. Belülről és kívülről egyaránt ostrom alatt van. A kép pedig egyre rosszabb, mielőtt a pozitív végkifejlet felé haladna. Az apostoli kort ábrázolja az efézusi gyülekezet, amely egy hűséges és tevékeny egyház. Gyökerestül írtja a hitehagyást, és nem lankad a jó cselekedetekben. Az evangélium hirdetése szempontjából olyan eredményes volt a korai egyház, hogy Pál elmondhatta, hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. Ám végül elvesztették első szeretetüket. Idővel enyhült a hívők buzgalma, és az egymás iránti szeretet egyre csökkent. Még a legjobb időszakokban is előfordul, hogy olyannyira lefoglal bennünket az Úr munkája, hogy szem elől tévesztjük a munka urát. Elfelejtjük, hogy a siker, ahogy Isten méri azt, csak is úgy lehetséges, hogy Jézusra tekintünk. Minden nap szükségünk van egy friss látásra a mi Urunkról, naponta szükség van arra, hogy iránta való szeretetünk friss és új legyen. Szükségünk van a bizonyosságra, hogy az ő erejével és jelenlétének tudatában kezdjük a napot. Akkor tudatosan fogunk arra gondolni, hogy a munkánk valójában az ő munkája, és életünk az ő szeretetével és kegyelmével fogja megérinteni a körülöttünk élőket.

A mi segítségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, mostantól fogva mindörökké. Amen. Ma este is, akár csak tegnap, néhány Zsoltár vers segítsen most nekünk hidat verni, hogy megérkezzünk majd a Jelenések könyvének a világába. Ezúttal a 119. Zsoltár néhány versét hívom segítségül. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mind örökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat, a te igédet keresem. Amen. Nem kevesebbet ígér nekünk ez a Zsoltár, mint hogy tágas térre érkezünk, ha az ő igéjének az üzenetét keressük. És ez a tágas tér a Jelenések könyve esetében tényleg egy szédítő, távlatokat megnyitó élmény lehet számunkra. Holnap-holnap után már egészen a mennyei Isten tiszteletig tágulhat ki a látásunk, tágul ki a perspektíva, a távlat. De ma este még érjük be azzal, és ez sem kevés, hogy a mi Urunk egyfajta földi, ha úgy tetszik, globális perspektívát nyit meg előttünk, akkor, amikor a hét levél, a hét kisázsiai gyülekezetnek szóló Jézusi levél üzenetét keressük. Nem tudom, hányunknak sikerült teljesíteni a házi feladatot, mert ugye azt kértem tegnap este, hogy aki megteheti, olvassa el ezt a hét fejezetet. Ha most lenne rá idő, érdekes lenne, hogy ki melyik levélre rezonált leginkább. Én most azt a módszert választom, hogy az első levelet, amit az efezusi gyülekezetnek címzette a mi Urunk, azt felolvasom majd, és a többiből is azért próbálunk egy-egy verset majd fölvillantani.

Mielőtt felolvasnám ezt az első levelet, talán még egy fontos bevezető gondolatsort hadd indítsak el. Egyáltalán miért fontos nekünk most azon gondolkozni, hogy milyen állapotban vannak a különböző keresztény gyülekezetek? Hát nem az lenne a fontos, hogy minél hamarabb nézzük azt, hogy hát mi van az isteni tervekben, a mennyei forgatókönyvben megírva, a világ, az emberiség jövőjéről is, ha úgy teszik, a jelenéről, amelyben benne vagyunk. És szeretném, ha rácsodálkoznánk arra, hogy a mi Urunknak mennyire fontosak a gyülekezetek, a Sopron is, és az összes gyülekezet ezen a világon. Mert hát azért a világ sorsa is, ezt most lehet, hogy furcsa lesz így hallani, az egy kicsit tőlünk is függ. Hogy Isten kiválasztott gyermekei, az eklézsia, hiszen ezt a szót használja a jelenések könyve is, a kihívottak, az elhívottak, a gyülekezetek, hogyan töltik be a küldetésüket? Mennyiben tudnak sóvá válni, ami ízt és zamatot hoz egy világba, amely ennélkül a só nélkül még inkább talán romlásnak indulna? Mennyire tudunk a világosság tovább adói lenni? Mennyiben töltjük be a küldetésünket? Igen, az egész emberiség sorsa, jelene és jövője szempontjából egyáltalán nem mindegy, nem közömbös, hogy lelki értelemben milyen állapotban vagyunk, és ez a hét levél, és ezt már tegnap is elmondtam, nem úgy értendő, hogy akkor most csak hét gyülekezet. A jelenések könyvében a hetes szám és általában a Szentírásban egy szimbolikus száma teljességet jelenti. Ami Urunk most egyfajta körképet ad nekünk, mondhatnám azt is, hogy korképet, még hosszúval is mondhatom korképet, átvilágítja ezeket a gyülekezeteket, és ezeken keresztül minden idők bárhol is élő gyülekezetéről ad egyfajta látleletet, de nem csak diagnózis, nem csak korképet, hanem egyfajta terápiát, gyógyulási utat is. Így figyeljünk tehát most ezekre a levelekre, ezeknek az üzenetére. Hét konkrét kis-ázsiai gyülekezet is ott van a nevek mögött, de ezeket részben már hiába is keressük a térképen, legalábbis mint gyülekezetet nem találjuk meg őket többségében. De azok a kérdések, azok a problémák, amelyekre a mi Urunk ráirányítja a figyelmünket, azok itt vannak közöttünk is, bennünk is, és az ezekből való gyógyulás az egész világ számára is egyfajta gyógyulási esélyt kínál. Így figyeljünk tehát mostan az első levél, ami az efezusi gyülekezetnek szól, soraira. Második fejezet első versétől. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertya tartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertya tartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Kinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. És aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Eddig az első levél, és akkor egy levélnél, ugye rögtön érdemes tisztázni, hogy ki is a feladó. Erről már tegnap is szó volt, hisz az első fejezet
nagyon szemléletesen bemutatta azt, aki megjelenik, aki az egész jelenések könyvének a kulcsa, ami Urunk Jézus Krisztus. Akit egyfajta főpapi szolgálatban mutat be nekünk a jelenések könyve, és itt nyilvánvaló azzal küszködünk, hogy azért nem élünk már annyira benne az oltástámentum világába. Valószínű János kortársainak idején sokkal jobban értették ezeket a képeket a gyertyatartókról, a csillagokról. Én most csak nagyon röviden hadd világítsam meg ezt a talán nem is annyira bonyolult képrejtvényt. Itt arról van szó, hogy Jézus valóban főpap, és most idézzük föl, talán emlékszünk még a hittanórákról, vagy konfirmációs tanításból arra, hogy mi is volt a főpapoknak a szolgálata. A főpap volt az, aki egyrészt Isten és ember között egyfajta hidat jelentett. Ugye a latin neve a pontifex, a hídverő. Jézusra is szoktuk alkalmazni, pontifex maximus, a nagy hídépítő. Aki összekapcsolja az eget és a földet, aki tolmácsolja az atya akaratát, és aki segít abban, hogy a mi imádságaink, kéréseink is eljussanak az atyához. Ez az egyik főpapi szolgálata. A másik, amire utalnak ezek a szép ószövetség ihletésű képek, a gyertyatartó, ez ugye az a szolgálat, Mózes harmadik könyvében utána olvashatunk, ha van rá időnk, ami a főpapnak szinte mindennapos feladata volt, hogy ott a szövetség sátrában, a szent sátorban, a szentélyben mindig lobogjon a láng, amit az oltáron is ég most. Az Isten jelenlétét szimbolizáló világosság ne aludjon ki. Az volt a feladata a főpapnak, hogy pótolja az olajat, utána töltsön, ha kellett, cserélje a leégért kanócot, és most nem érdemes belemagyolni a részletekbe, hanem inkább azt vegyük észre, hogy mennyire fontos, hogy a gyülekezet, ami a gyertyatartó, az fölismeri azt a felelősségét és lehetőségét, hogy a világosságot hordozhatja a világban, hogy irányfény lehet a világban. Ki ne ismerné a szinte közhelyszerű képet, hogy a sötétben egyetlen gyertyafény is irányt mutathat, sőt akár életet menthet. 7 gyertyatartó között látjuk, hogy ott mozog, ott jár a mi Urunk, ez a 7 gyülekezet, amelynek a csillagai, vezetői azok, akiket megszólít, a gyülekezet angyalai, felelős vezetői, és őket szólítja meg, mégpedig úgy, hogy jó pedagógusként jelenik meg előttünk, aki azzal kezdi, hogy ismeri az övéit, tudja, hogy mi van a gyülekezetekben. És azzal kezdi, amit a gyülekezetekben jónak lát, pozitívumnak lát. És ezek között kiemeli azt, hogy ezek a gyülekezetek, a többinél is előkerül, ez nem csak az efezusinál, sok tekintetben olyanok, amelyek fáradoznak, amelyek álhatatosak, amelyek nem viselhetik el a gonosz, próbára teszik a tiszta apostoli tanítást is. Emlékezzünk csak arra, hogy a mi evangélikus egyházunk névadó hitvallásában, az ágostai hitvallásban, amely nagyon-nagyon tömör, talán legtömörebb egyház definícióval az összes felekezet között, arról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot pure docetur, így olvassuk a latin szövegbe, tisztán tanítják. És erre a tiszta tanításra gondja kell, hogy legyen a gyülekezetnek. Hogy az a láng ne kormozódjon, ne füstöljön, hanem tisztán lobogjon. És itt egy egész konkrét tév tanítást is érint ez a levél, amihez szintén nem árt egy kis ószövetségi előtanulmány párhuzamos helyeknek a
megnézése. Kik is ezek a nikolaiták, akiktől el kellett, hogy határolódjon az efezusi gyülekezet is, de a probléma a későbbi gyülekezeteknél is előkerül. Maga a görög szó, a Nikolaos szó, az abból származik, hogy olyan emberek, akiknek az a kísértése, hogy uralkodni akarnak a népen, visszaélnek a hatalmukkal, és az egész mögött ott van az Ószövetségből Bálám prófétának az alakja, aki egy rendkívül ellentmondásos figura, aki hol megáldja, hol megátkozza Isten népét, azt szerint, hogy éppen most mit lát célra vezetőnek, mi az, ami kifizetődőbb, hogy így mondjam, számára egy olyan valaki, aki nem szolgálja, hanem kiszolgálja a különböző igényeket, és ebből eszünkbe juthat az mindebből, ami a mi korunknak is egyik komoly veszélye, hogy a vallások egyfajta szolgáltatássá válnak, hogy mindenki összeállít magának egy ilyen vallásos kosarat, hogy miből, mi az, ami nekem tetszik, és így csipegetünk, és összeállítunk, vagy szokták mondani, ilyen patchwork, ilyen foltokból összevart vallási rendszereket, egy kis keleti fűszer benne, egy kis ezotéria, egy kis modern filozófiai gondolatok kavalkádja, és mindebből jön aztán az, amit így szoktunk mondani, hogy vallásos küvé, vagy vallásos moslék, mind a két kifejezés lehet használni, azt szerint, hogy mennyire akarjuk azt szemléltetni, hogy mi lesz ezekből a kavarodásokból. Igen, ezekre érzékenyen kell reagálni a ma gyülekezetének is, és úgy tűnik, hogy Efezus van, ami maga is egy olyan város volt, ahol rengeteg minden keveredett. Napozunk utána, hogy küzdottan meg Pál apostol az Artemis kultusszal, különböző pogány kultuszokkal Efezusban. Igen, ott ez, mintha olyan értelemben rendben lett volna, hogy a gyülekezet erre érzékeny volt. Volt rá antennája, volt rá immunrendszere, hogy kiszűrje a tévedéseket. Mindezt az Úr értékeli. Csak utána jön egy fordulópont, amit a többi levélben is megfigyelhettünk, ha elolvassuk, hogy azért a jó pedagógus nem csak arról beszél, amit a tanítványai megértettek, és jól gyakorolnak, és szinkronban van az elmélet és a gyakorlat, hanem arról is szólni kell, mert amikor átvilágítanak egy beteget, akkor azt is elmondja az orvos, ami nincs a helyén, ami kificamodott. Ha észrevesz bármit, valami olyan foltot, ami egy életveszélyes daganatnak a kezdeménye lehet. És így fordult át itt az átvilágítás, a diagnózis, a pozitívumok után egyfajta panasz, egyfajta diagnózisba, amikor ezt olvastuk, hogy de, az a panaszom ellened, és akkor valamit föltár a mi Urunk, ami lehet, hogy nem csak Efezusban, de talán még a mi életünkben is gondot jelent. Az az én panaszom, mondja a mi Urunk, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél vissza, honnan estél ki, térj meg és tedd az előbbi cselekedeteidet. Az első szeretet. Érdemes talán ma este fölidézni, kis memória frissítés, ugye erről szólt már a mögöttünk lévő vasárnap, bőjt második vasárnapja, reminiszere. Istent emlékeztettük a tegnap már idézett 25. Zsoltár soraival, emlékezzél Uram irgalmadról, de nem biztos, hogy elsősorban Istennek van szüksége memória frissítésre. Sokkal inkább nekünk. Nem tudom hányan követik Lackfi Jánosnak a blogját, a Jóét Puszi címmel, rendszeresen publikál nagyon is aktuális gondolatokat, meditációkat. Egy néhány sor most, egy pár napja megjelent ilyen meditációjából, ami talán sokunkat eltalál. Azt mondod, Isten nem törődik az emberekkel? Ha engedi, hogy
ilyesmi megtörténjen, nyilvánvalóan a kitört háborús krízisre gondol. Én azt mondom, az ember nem törődik az Istennel, aki meghívta őt átok helyett áldásra, halál helyett életre. Kinek is van szüksége memória frissítésre ezekben a próbás napokban? Istennek? Vagy talán sokkal inkább nekünk? Ahogy erre Ferenc pápa figyelmeztetett, furcsa módon már jóval a mostani háború krízis előtt néhány sora rendkívül aktuálissá vált napjainkban, amit még az első világháború kitörésének centenáriumán egy olasz katonai temetőben mondott és beszélt arról, hogy az emberiség mennyire feledékeny, hogy nem akar tanulni a világháborúk poklából, hogy mindig elfelejti, hogy hova vezet az, amikor szabad teret ad a gyűlöletnek és a fegyvereknek. És arról szólt a Szent Atya, és ez most újra aktuális, és újra elő is vette ő ezt a gondolatsort, hogy itt van az ideje a sírásnak, itt van az ideje a megtérésnek, itt van az ideje annak, hogy emlékezzünk arra, hogy mi történt, és hogy honnan estünk ki, honnan zuhantunk ki. Mindenre emlékezni. Térj meg, fordulj meg, tedd azt, mondja itt a mi Urunk, amit korábban kellett volna, hogy tegyél, vagy amit meg is tettél, mert ha ezt nem teszed meg, kimozdítom a gyertyatartódat, ha meg nem térsz. Megtérés. Mit is jelent? Már láttuk tegnap az első fejezetben, hogy észreveszi János, hogy meg kell fordulnia, hogy oda kell fordítania nem csak a szemét, a tekintetét, hanem a szívét, az egész életét, afelé, az Úr felé, aki ott van, nagyon is közel hozzá. Milyen állapotban van a gyülekezet? Nem csak az igaz, amit Efezusról olvasunk, hogy az első szeretet, az igazi, isteni szeretet elveszett az életünkből, az agapé szeretet, hanem az is igaz lehet, amit a szárdiszi gyülekezetnek írott sorokban, levélversekben olvasunk. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj föl. Aztán később arról beszél, tudok cselekedeteidől, hogy nem vagy se hideg, se forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Többenetesek ezek a leletek, amelyek ezekből a levelekből fölragyognak a számunkra. És ezek mind-mind arra figyelmeztetnek, hogy oda fordítsuk az egész életünket a mi Urunk felé, hogy tegyük is azt, amiről lehet, hogy szépen tudtunk beszélni elméletileg, tenni, gyakorolni a szeretetet. Komoly lecke ez most az egész magyar kereszténység számára, az egyházak számára. Számomra nagyon tanulságos volt, hogy ma délelőtt járhattam a líceumba, és ott elmondta az iskola vezetés, hogy mit jelent most konkrétan, hogy a kollégiumban olyan menekültek érkeztek, akik az anyanyelvünket se beszélik, és most mit lehet tenni értük, és mit lehet tenni azokért a százezrekért, akik most közöttünk keresnek menedéket, túlélési lehetőséget. Itt már nem segítenek az üres frázisok, nem segít egy vallásos rutin, szép idézetek és aranymondások. Itt valóban tenni kell, ahogy mondja itt a mi Urunk, tedd azt, amit az első szeretetben Istentől kaptál. Meríts abból a forrásból, ahonnan elindult az életed. Van esély arra, hogy fölébredj. Van esély arra, hogy újra kezd. Van esély arra, hogy az első szeretet, ami esetleg kihűlt bennünk, újra átforrósodjon, mert minden levél azzal ér véget, érdemes ilyen szemmel is nézni, szinte pecsétként van ott a levelek végén, hogy akinek van füle, az hallja, amit a lélek mond a gyülekezeteknek, hogy Isten szent lelke ma is itt fúj közöttünk, és
föl tudja lobbantani azt a pislákoló, füstölgő mécses, nem elfújja, hanem lángra lobbantja. Van ma is áradása Isten szent lelkének, van adás, csak vétel kell, hogy legyőzzük fásultságunkat, kiégettségünket, szorongásainkat, félelmeinket. Idézzük föl azt a fenséges nyitányt, amellyel kezdtük tegnap este, amikor úgy köszönt ránk a mi Urunk, hogy ő az, aki az első szülött a halottak közül, aki szeret minket, aki országa népévé tesz minket, aki megérint minket, hogy ezt tette Jánossal is, amikor felé fordult, és a lába elé esett az apostol, és őt fölemelte, ne félj, én vagyok az első, az utolsó és az élő, halott voltam, de íme nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ő az, aki megérint, aki közel van hozzánk, hisz ez volt az első evangélium, amit hallottunk a könyv első soraiban, hogy boldogok lehetünk, akik számára fölolvastatik most ezeken az estéken ez a könyv, akik ezt hallhatjuk és megtarthatjuk, mert az idő, a pillanat, a lehetőség közel van, és hogy ez mennyire közel van, az legszebben az utolsó levélből szólal meg, a laodiceai gyülekezetet írott levélből, ahol arról van szó, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ennyire közel vagyok, ha valaki meghallja a hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő pedig én velem. Nem csak arról van szó, hogy halljuk az ő hangját, hogy halljuk az ő kopogtatását a szívünk ajtaján, hanem ez a szív megnyílik, akkor létrejön valami olyan csoda, hogy ő újjáteremt minket, rekreál minket, hisz ez az egész könyv arról szól, hogy Isten újjá akarja teremteni ezt a világot, és benne az emberiséget, az embert. Az inkarnáció, a testé létel, az lehet reinkarnáció, hogy újra testé lesz számunkra, és most gondoljuk arra, amire szabad már most készülni lélekben, és majd a következő ének is ezt fogja tenni az uracsorai közösségre, amikor átéljük azt, hogy Krisztus láthatóvá válik, a hallható ige utána látható ige is a miénk lehet, hogy velünk vacsorál, és mi ő vele, hogy közösségre juthatunk vele. És így válik valósága, amit ugyancsak tegnap már idéztem egy könyvből, a megváltás teljessége, a világ helyreállítása, az ember újjáteremtése. Ezt kínálja a mi Urunk, aki az ajtó előtt áll és zörget. Pilinszky János gondolata intonálta az egész sorozatunkat a napkeltéről, a valóság vágyunkról, hogy szeretnénk látni a láthatatlant. Hadd hívjam most őt segítségül úgy, hogy egy imádságából idézek néhány sort, amit aztán majd az oltár előtti közös imádságunkba folytatok, ahol erről az asztalközösségről szól, és ennek megvalósulásáért, átéléséért könyörög. Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek. Ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki sem hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most, legalább egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök létre megígértél, és aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke. Amen. És most imádkozzunk tovább a 306-os énekkel, ami hát
úrvacsorai énekként ismerős, de ha most egy kicsit úgy csodálkozunk rá, akkor perspektívákat nyit számunkra, új perspektívákat, hiszen a Jelenések könyvének a igei mondani valója ragyog át a sorokon arról a valakiről, aki zörget, és aki azt a közösségre, teljes életközösségre vágyakozik, és ezt tudja nekünk ajándékozni itt és most is. Így énekeljük most a 306-os éneket.

Kedves hallgatóink, a profétai üzenetekről szóló műsorunkban a napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozat második előadását hallották a Jelenések könyve második és harmadik fejezetéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök püspök előadásában.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás ma, szeptember 22-én kedden 18 órától indul. Verebis Petra, örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapesten, a 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3-ban. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Szokás szerint már közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben, Szombathely, Kürmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben, Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gála estet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet kezdődik október 25-én 10 órakor az Ágápé Pünkösdi gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46-ban. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, Budapest, Városligeti Fasor 15. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket fölhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van: püspöki jelöltek Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. A nyugati szél élénkülhet, és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

Már találkoztunk Balassi művészetével az istenes versei kapcsán. Személyisége és életpályája sűrítve foglalta magába, költészete pedig összegző és maradandó érvénnyel fejezte ki a magyar reneszánsz fénykorának jellegzetességeit és ellentmondásait. A tanítvány és barát Rimai János 1569-ben kelt versében, Epicédium a Balassi fivérek, Bálint és Ferenc halálára, így szólaltatja meg az élettől búcsúzó Balassit. Éltem. Hol bátran, hol féltem. Kedvel, búval, panaszval. Hol méltó vádlásban, több rágalmazásban. Mert egész föld foly azzal. Vétkemben rettegtem, jómban örvendeztem, s vígattam az igazzal. Most ez utóbbival, a vitézi versek tematikájával ismerkedünk.

A 16. század élénkülő szellemi életének jelentős alakja Burnemisza Péter, az evangélikus hitű prédikátor, aki szinte minden műfajban alkotott, gazdag szellemiségében ott a teljes század lenyomata. Ő a nevelője, az észak-magyarországi főnemesi család elsőszülöttjének, Balassi Bálintnak, aki hányattatásai ellenére kiteljesíti a tanítójától kapott tudást és a nürnbergi, illetve más német és pádovai iskolákban tanultakat. Életművében a magyar nyelvű verset az igricek, hegedősök, lantosok hagyományaiból a reneszánsz műköltészet magas színvonalára emeli. Sorsának állandó összeütközései, környezetével, rokonságával, a politikai hatalommal, szeretteivel érlelik meg benne a nagy lírikust. A szerelem, a vitézség, a természethez és az Istenhez való közvetlen viszony azok a témakörök, amelyekben a lírai szintézist megalkotja. A humanista műveltség bámulatos életakarással, életélvezettel és hazája iránti politikai felelősséggel párosult gazdag személyiségében. Különös életútjának is eredménye ez. A család hatalmas birtokai az atya elleni felségárulási perben leapadnak. Szülei halála után a rokonság a maradékból is kiforgatja. Balassi Bálint 24 évesen, a magyaron túl 8 nyelvet beszélve, ezek a latin, olasz, német, lengyel, török, szlovák, horvát, román, hatalmas, rendkívüli műveltséggel, kiváló katonai képességekkel, mégis nincstelenül, sikertelenül indul az életbe. Egy idáig az Ungnát Kristófné Losonczy Anna iránti viszonzott tüzes szerelem ad írt életére, majd az Egerben vállalt hadnagyság. E fontos élmények hatására szilárdul meg költészetének 3 fő vonala pillére. A vitézi témakör, az életkedvelő, a természettel együtt lélegző, a hazáért küzdő vitézkedők harcait himnikusan, személyes hitellel dicsőítő versekben mélyül el. Ezek közül kiemelkedik elsőül az áldott szép pünkösdnek kezdetű.

0: Balassi Bálint, borivóknak való. In laudem verni temporis. A tavaszi idő dicsérete. A fejemet nincsen már nótájára. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákot meg illatozásra, néma fülemile torkát kiáltásra, fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. Mert fáradtság után füremett tagokat, szép harmatos fűvel hízlalod azokat, új erővel építvén űzéshez inokat. Sőt, még az végbéli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széjjel béjárják, most azok is vigadnak, s az időt mulatják. Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyver tisztítat csiszárral. Újul még az föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindul te benned. Íjjó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.
1: Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, szólítja meg a tavaszi vers a jó időt. Így ünnepli a szöveg az évről évre megújuló csodát. A költemény egy megkönnyebbült sóhajtás a nehéz tél után, mintha ölelésre tárt karral fordulna a világ mindenség felé. A második és harmadik sor fölmutatja a pünkösdi misztérium legfontosabb jellegzetességeit. Ilyenkor az ég látogatja a földet, ráadásul mindent egészséggel, vagyis teljes egészében, igaz valójában lát és látogat. A szél pedig könnyebbít, s ha magunkat hosszú úton járóknak tekintjük, már a harmadik sorban megérezhetjük, hogy ilyen könnyítő fuvallatként jöhet el a Szentlélek. A következő háromsoros versszak három fontos érzékre hat. Az illatozás, a kiáltás és a sokszínű ruhák említésével megelevenedik az érzékelés, ellentétben a korábbi elcsöndesült állapottal. Az egyes szám második személyű odafordulás folytatódik a harmadik versszakban is. A cselekvések sorát a visszajelzések erősítik.
0: Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
1: Ha teológiai szempontból nézzük, a hetedik versszak kapcsolódik közvetlenül a harmadikhoz. Öt ismét fölhangzik a szívvidító kifejezésekben a dicsőítés, vagyis a doxológia.
0: Újul még az föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindult te benned.
1: Majd ezt az utolsó strófában, mint egy áldó, kiterjesztő buzdítás zárja.
0: Dicsérjük szent nevét fejenként, jó szívből.
1: A ritmus, a szerkezet és a tartalom egyaránt erősíti a mindent betöltő hálaadást. A szép és a jó jelző egyenlő arányban ötször-ötször szerepel a versben, a növények, az állatok és az emberek elkülönítő attribútumaként, míg a különleges időszakot mindkét jelző illeti. Szép pünkösd, jó idő. A gyönyörű, fokozó ereje csak egyszer hangzik föl az első sorban, így kiemelt a jelentősége.

Ám a derűs életkép ellenére ott vibrál a szövegben a feszültség. Bár békeidő van, az embert a versben csak katonák képviselik. A lovak inai az űzéshez épülnek új erővel, és a fegyver, amit tisztítatnak, valahol bizony véres lett. A negyedik, ötödik, hatodik versszak végvári képei lendületet adnak a szövegnek, és a katona élet örömeit mutatják be, mégis az fejemet nincsen már hova lehajtanom nótájára írta Balassi a verset. Ugyanakkor a buzgalom, a teremtő lendület a Genezis első könyvét sejtéti, ahol Isten lelke lebegett a vizek fölött. Genezis 1-2. In laudem verni temporis. A tavaszi idő dicsérete a vers alcíme. Ez azt erősíti, hogy a feszültségek ellenére is dicséretre buzdít a szöveg egésze, ezt oszthatjuk meg egymással vígan szeretetből. Ámolnár Ferenc a kivezések forrásait kutatta föl. Az 1512-13-as nagyszombati kódexben olvashatjuk. Álval a Jézusnak keresztfája alatt az ő szent anyja, Szűz Mária az tavasz időben. Mikoron a nap felkezd vala haladnia a hegynek magasságára, ez időben minden lelkes és minden teremtött állatok megelevenödnek és megkezdnek újulnia és megindulnia. Mind vénök, mind ifjak a tavasz időnek eljöttére űrvendöznek és űrvendetős vígasságot mutatnak egyetemben vígadván. A minden teremtett állat szerkezet még több felé előfordul a gömöri, lázár, éssekújvári, török, teleki kódexben és bibliai szövegek fordításában is. A széles világ és a

0: Széjjel tündökleni nem ládéjesz földet gyönyörű virágokkal. Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, sokszínű violákkal, berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal. Új rózsakoszorúban kegyesek, szüzek ifjakkal táncolnak, jószavú gyermekek vígan énekelnek, mindenek vígan laknak, mind menny, föld és vizek, láddé, úgy tetszenek, mintha megújulnának. Sőt, még Kupidó is mostan feltörlötte homlokán szőke haját, gyönge szárnyaskáján téstova, mint angyal röpül, víg kedvet mutat, szerelmes táncokban kinek-kinek adván kezére szép mátkáját. Azért ne bánkódjál, én jó vitéztársom, ürülj minden gondoktól. Eléggé hordoztuk hiában a sok bút, legyen már tőlünk távol. Mostan ígyunk, lakjunk, vigadjunk, táncoljunk, távozzunk bánatunktól. Nem de valakiért aggasztaljuk, volt mi inkább ifjú életünket, kiből azt sem tudjuk, hol és mely órában kiszólítnak bennünket. Kivel mit gondoljunk? Ha Isten jó urunk, ő mindennel jól lehet. Aggasztaló bánat, búszerző szerelem, távol legyen mi tőlünk. Jó borokkal töltött aranyos pohárok járjanak mi közöttünk, mert ez napot Isten örvendetességre serkengeti fel nekünk.
1: Más költeményeiben ugyancsak szól a tavaszról, benső, saját élményanyaggal is, reneszánsz szellemben, nem kötődve az egyházi gondolatvilághoz, még ha a tavasz énekek egy része közvetve a pünkösd ünnepére szóló egyházi énekekkel kapcsolatban is áll. A Végek dicséretéhez címűben is ragyog a tavasz, ott így.
0: Kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át, ki kedves mindennél.
1: Szuromi Lajos szerint Balassi Bálintot szemléletmódja, élete szinte predesztinálja a nagy élmény természet és ember összhangjának költői megformálására. S mégis alig találunk lírájában csupán erre a témára hangolt műveket. A tavaszi idő dicsérete az egyetlen verse, amelyben hézagtalanul teljes ez a harmónia. A 16. századi magyar életben a reneszánsz természetélményt a történelmi körülmények annyira fölfokozzák, hogy belőle alkalmas pillanatban rendkívüli erővel áradhat a természet és ember egymásra találásának őszinte vallomása. Balassi verse e kivételes pillanat megrögzítése. Ahhoz, hogy a folytonos fenyegetettség állapotából a kínzó egyéni gondok szövevényéből kiléphessen, elsősorban az élmény lenyűgöző erejének kellett hatnia. Ez pedig éppen a pünkösd, a tavasz és a röpke szünet a küzdelmekben. Ezért e költemény a jelen idő, az itt és most, a pillanat egyik legnagyobb verse költészetünkben. Természet és ember lényegének azonossága, a hivatás betöltése és a megtisztulásra, megújulásra való képesség hiteles, mert közös gyökerű. A költő és közössége számára a legtöbbet jelentő évszak gyönyörű kiteljesítő periódusát, pünkösd idejét, 1583 körüli szép pillanatát, Eger Tinhúditól is megénekelt változatos szépségének élményét fonja össze e költemény a kivételesen nyugodt emberi lelki állapottal.

0: A költemény világos, zárt szerkezetben mutatja be a határtalan szépséget és örömet. Ennek a fegyelmezett zenei hatású kompozíciónak három folyvást érvényesülő eszköze a fölsorolás, az ellentétezés és a fokozás. A vers az alapélmény részletes motivációját adja, ezért domináns a fölsorolás.
1: Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak néked tisztulnak. Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
0: Ég, föld, Isten, ember, az empirikus világ minden jelensége részt kap ebben a tavasz énekben. Egységbe fog, közelít és távolít, részeket és egészet, mindent, ami a ragyogó égbolt alatt vígad. A nagy erejű, azonos értékek között feszülő ellentétek föloldása egyszer sem marad el. A magasabb értékek győzelme egyben az összhang középponti élményének fokozója. A világ birtokba vétele ennek nyomán válik mind teljesebbé. A tárgyi elemek számbavétele mellett fölismerve ember és világ harmóniájának lényegszerűségét. Ezt tetőzi be a költő a fokozással. Az ember igazi helyének kijelölése önmagában igényli ezt. Már az ötödik versszak két fontos szócskája, sőt, most érzékelteti, hogy a vitézek békéje milyen különös pillanat. Balassi a szépséges természeti képek sugallatára szólítja vitéztársait a szeretet ünnepére, a szeretetre. Ez a szó a költemény váratlan zárófogalma, a természetből áradó esztétikai szépség, az Istentől adott béke és az embernek kivételesen jutó zavartalanság összefoglaló gondolata.
1: Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.
0: Ha az élmény genezise felől közeledünk, látjuk, hogy a forma elemeinek változatait, esztétikai hatásait az élmény közvetlensége határozza meg. A természeti szépséget, a megújulás emberi élményét friss, színes üdejelzők sugározzák, könnyebbítő, harmatos, sokszínű, szép, új, hangulattal, érzelmekkel teli plasztikus képek elemeiként. A jelenségekhez fűződő emberi érzéseket az igék fejezik ki nyomatékosan, tisztán, oldva a fölsorolás statikus hatását. Valamennyi ige hangulata az örvendező, újakra készülő ember lelkiállapotával rokon. Nyílnak, öltöznek, tisztulnak. 24 sorban 18 ige és 13 igéből képzett névszó vagy igenév. Az első strófa látomás idéző, mindent átfogó képeket ad, idő, ég, szél. E három határtalan fogalom keretébe állítva mindazt a tárgyi és érzelmi mozgalmasságot, amely a szépség mellett költőnk legnagyobb élménye.
1: Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele.
0: A kifejező igék a második versszaktól kezdik átvenni a vezető szólamot, szinte vizuálisan is érzékeltetve ezt a fokozással összefüggő folyamatot. Kezdetben többnyire a sor végeken találjuk őket, a hatodik versszak középre vonja, míg a hetedik és nyolcadik már a sor élére állítja. Az utolsó két szakasz legnyomatékosabb helyei, a sorkezdetek és a költemény záró szó egyébként a vers hangulatának legfontosabb fogalmait adják, újulás, vigadás, tisztulás, szeretet. A művészi harmónia élményét fokozzák a zenei hatások, a hangulatfestő szavak, a zöngés hangok sokasága, a dalra mintázott ritmus és az alliterációk hangszimbolikája. Ezek a tavaszi zsongás auditív élményének költői kifejezői. Ráadásul a költemény középső szakaszaiban sokasodnak meg, ahol az emberi vonatkozások uralkodnak. A verselés háromsoros strófáival, ütem és szótagszám tartó soraival érdekes átmenet az epikus terjedelmesség és az érzelmileg erősebben színezett litániás stílus között. Szauder József elemzése szerint a versben minden periódus, két négyütemű 12-es után egy négyütemű 13-as, önálló versszak. Egyben mindegyik egyetlen egész körmondat. Az ütemek szótagszáma csak a főmetszeteket tekintve pontos, felező 12-esek és 7-6 osztású 13-asok, egyébként változó, ahogy a tavaszi szél át-meg átrajzolja a fényeket, színeket, illatokat. A hangzó ritmika tehát elég feszes. Legfőbb szervező erőnek mégis a gondolatritmus tekinthető. A változó szöveg mögött is egyformán jelentkező élmény, érzés, gondolat átható egysége munkál benne. Szerves része ez ennek a versnek. Természet és ember közös pillanatának belső változásai egyaránt az ön felé haladnak. A harmónia beteljesülhet, mint a korabeli festményeken is. A tavaszi idő dicsérete az egyetemes reneszánsz művészet hagyományaihoz kapcsolódik, csupán a hazai körülmények között kivételes, rendhagyó.

0: A vitézek mi lehet kezdetű vers már az érett költőre vett fényt. Kecskés András szerint páratlan hitelességű kor és hadtörténeti dokumentum, melynek minden szava, mozzanata a személyes tapasztalat mindennapos valóságát tükrözi. Ugyanakkor más is, jóval több is, mint lírai korrajz. A kor legkiemelkedőbb költőjének világhorizontú, egyetemes érvényű vallomása egy kiegyensúlyozott, harmonikus világrend utáni vágyakozásról, melyben az emberség, a tisztesség, az önzetlen, bátor helytállás erkölcsi magasabb rendűsége győzedelmeskedik.
1: Balassi Bálint, egy katona ének. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél, holott kikeletkor a sok szép madár szól, kivel ember ugyanél. Mező jó illatot, az ég szép harmatot állt, ki kedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul, sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsortul. Véres zászlók alatt lobogós kópiát vitézek ott viselik. Roppant sereg előtt távol a sík mezőt széjjel nyargalják, nézik. Az párduc kápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik. Jó szerecsen lovak alattuk ugrálnak, hogyha trombita riadt, köztük kis trázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol dirratt, midőn éjten éjjel csataviseléssel mindenik lankat, sváradt. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért ők mindent hátra adnak, emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak. Midőn, mint jórárók, mezőn, széjjel járók, vagdalkoznak, futtatnak. Ellenséget látván, örömmel kiáltván, ők kópiákot törnek, s ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek, sok vérben fertezvén arcú reátérvén űzőt sokszor megvernek. Az nagy széles mező, a szép liget, erdő, sétáló palotájok. Az utaknak lese kemény harcok helye, tanuló oskolájok. Csatánvaló éhség, szomjúság, nagy hévség, s fáradtság, mulatások. Az éles szabályokban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek, viadalhelyeken véresen, sebekben halva sokszor feküsznek, sok vad s madárgyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek. Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege, kiknek ez világon szerte szerint vagyon mindeneknél jó neve, mint sok fád gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkbe.
0: Igen, a harmónia vágya a legerősebb talán, az édes haza, Balassi nevezte először így, végein harcoló, zaklatott sorsú költő énekében, mely önmagában is példázza a hármas szám misztikája jegyében építkező életművet. 3x33 verset és egy bevezetőt szánt a kötetébe, Dante nyomán. Strófája is hármas összefüggések rendszere. Ritmikai alapja a 6-6-7 szótag. Rímei AAB, CCB, DDB, azaz három páros rím és három ölelkező, tercéna jellegű összefonódottságban. Csak nem 100 fönnmaradt verséből 26 a három pillérű verskompozíció modelljére vezethető vissza, ahogyan az egy katona ének is. Az első strófa a hangsúlyos megszólítással, kérdéssel indítja a verset. Az ötödik, a középpontba szerkesztve az erre válaszoló idea megfogalmazása, életelvé, erkölcsi parancsá emelve. A kilencedik pedig a fölvetettekkel való teljes érzelmi azonosulás, údai emelkedettségű vallomása. Ez a logikai, emocionális hármas pillér fogja át a kétszer három közbenső strófát, melyek újabb hármas szimmetriákat is tartalmaznak. A fölbuzduló, harcra készülő vitézeket bemutató életképek variációit a második, harmadik, negyedik versszak, a harc emberpróbáló keménységét pedig a hatodik, hetedik, nyolcadik sorjáztatja. Ismét egy fokozó gondolatpárhuzammal. A második strófa még a vitézi próbán lecsorduló vérről rajzol érzékletes, reális képet.
1: Csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.
0: A hatodik az ömlő vér riadóját dobolja.
1: S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek, sok vérben fertezvén, arcú reátérvén, űzőt sokszor megvernek.
0: Míg a nyolcadik, a halálhozó véres sebekről énekel.
1: Viadal helyeken véresen, sebekben halva sokan feküsznek.
0: Különös líraisággal nyomatékosítja ezt a tragikus képet a bibliai alapú merész metafora az utolsó előtti strófában, eufémisztikusan sejtetve az élet körforgását is.
1: Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek.
0: A közbenső, ötödik strófa a mindent hátrahadnak általánosításával már előrevetíti a halálképet, de visszautalva az első versszak idéjét is megidézi ugyanakkor, s a vers központi mondani valóját is tartalmazza. Az jó hírért névért, s az szép tisztességért ők mindent hátrahadnak, emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak. Érvényre jut a tükrös szimmetria a vitézi élet értékeinek fölmutatásában, míg a körkörös szerkezet, a fő motívumok, a Krisztus kereszt utat is jelképező, mértani pontosságú elhelyezésében, azaz a szép és a mező szavak szövegképi jelenlétében. A hármas tagolásoknak a hangulati fokozásban, váltásban is van funkciójuk. Az égi adomány leírásától az áldáskérő, ódai himnikus magasztalásig. A mindeneknek példát adó hősöket az ötödik versszakban egy egyszerű személyes névmást jelöli, ők. Ez is alkalmas arra, hogy a verskezdő vitézek megszólítottjait képviselje, de közvetít a vers záró, immár patetikusan zengő, kibővített odaforduláshoz is.
1: Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege!
0: Ez a megszólításváltás egyben a költői én állásfoglalását, a teljes azonosulást, s így a reneszánsz személyességét is hordozza. Ugyanakkor a kezdősorokban emlegetett virágot, madárdalt, egy szóval az életnek teret engedő gyönyörűséget ajándékozó ég, a zárlatban az áldó istenné magasztosul. Ez az áldó isten is hasonlatban a gyümölstermő fa archetipikus képébe oldva jelenik meg, közvetítve a reneszánsz művész panteisztikus világképét.
1: Mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkbe!

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümegéné Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az idén csillagászati szempontból szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor köszönt be az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség, az a csillagászati esemény, amelyben a földi egyenlítő síkja áthalad a nap középpontján. Ma este kedden figyelhetjük meg a nyár utolsó napnyugtáját, szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Ez az a pillanat, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem. Így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Mostantól egyre rövidülnek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák. Európai autómentes nap. Az Európai Unió szeptember 22-ére autómentes világnapot hirdetett meg. A minden évben megrendezett esemény célja, hogy fölhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult közlekedés szervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. A rendezvényre először 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején megszületett az autómentes napról szóló európai karta, melyet másodikként az unión kívüli országok közül elsőként Magyarország írt alá. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1 csütörtök és október 3 szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelki pásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Megalakult az evangélikus civil kerekasztal. Az evangélikus egyház életéhez mindig is hozzátartoztak azok a közösségek, amelyek egy-egy ügyszolgálatára önállóan szerveződtek. Ennek a hagyománynak a mai lehetőségeiről gondolkodott az egyházi kötődésű civil szervezetek közel 40 képviselője szeptember 17-én Budapesten egyházuk országos irodájának épületében. A találkozón megalakult az evangélikus civil kerekasztal, gyülekezeti és intézményi alapítványok, valamint országos egyesületek képviselői ültek egy asztalhoz, hogy az egyház iránti elkötelezettségből szűkebb és tágabb környezetük javát keresve közösen gondolkodjanak a fejlődés és a hálózatos együttműködés lehetőségeiről. A létrejövő közösségben egymást támogatva szeretnék erősíteni szolgálatukat. Az egyházi civiliség lényegéről Grégerzen Labosa György lelkész tartott előadást. Ebben rámutatott: az alulról építkezés az evangélikus egyház sajátja. A reformáció örökségéből következő gyülekezeti elv szerint a helyi közösségek nem egyszerűen résztvevői, hanem alakítói is az egyház és környezete életének. Szolgálatot vállalnak, közösséget szerveznek és megteremtik annak feltételeit. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral, az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. A nyugati szél élénkülhet, és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Párbeszéd. Sokszor azt hisszük, előre tudjuk, mit fog mondani a másik, és erre gyakoroljuk be a válaszainkat a beszélgetés előtt vagy alatt. Így aztán előfordul, hogy oda sem figyelünk, mi hangzik el valójában. Ha mindkét fél ezt teszi, meghiúsul az értelmes párbeszéd, s a beszélgetés hamarosan versengéssé fajul. Ki tudja nyomatékosabban hangoztatni az álláspontját? Anna Black.

0: mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Máté 7.11.
1: Isten akaratának megismeréséért imádkozni kell. Folyamatosan azt a hibát követjük el, hogy a saját vágyainkat, érdekeinket, akaratunkat összekeverjük az Isten akaratával. Sőt, mindezeket igékkel alátámasztva Isten akaratának tüntetjük föl. Így még azért is könyörögnünk kell, hogy ezt a tévedést egyre ritkábban kövessük el. Be kell látnunk, önmagunk bölcsességéből nem tudjuk meghatározni egy adott helyzetre vonatkozóan az Isten akaratát. Isten akaratáért úgy is lehet fohászkodni, hogy Urunk, ne nyisson meg olyan ajtókat, amelyeken nem szabad bemennünk, de nyissa meg azokat az ajtókat, amelyek az ő kedve szerint való utakra vezetnek. Isten akarata a konkrét, nehéz helyzetekben történő útmutatásokon túl örökké való, maradandó értelemben is megfogalmazza azt, ami neki kedves. Végül is az imádságban csak oda érkezhetünk meg, amit Krisztus Urunk ezzel kapcsolatban tanított nekünk. Legyen meg a te akaratod. Valóban legyen meg mindenben az ő akarata, mert az ő akarata mindenkor egy. Konkrét helyzetben ugyanúgy, mint az örökké valóság szempontjából is a javunkat akarja. Azt, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Akár örömöket, akár nehézségeket, akár elviselhetetlennek tűnő helyzeteket tapasztalunk, soha ne felejtsük el, hogy Isten ezeken keresztül is az ő üdvözítő akaratát munkálja életünkben. Mert ha most nem is értjük, hogy ő mit, miért tesz, később majd megértjük, és áldani fogjuk nevét. Vegyük komolyan Isten ítéletét, mert ha késik is az ítélet, bizonnyal eljön. Ahogyan ezt az apostoli hitvallásba megvalljuk, mindannyian csak kegyelemből állhatunk meg ő előtt.
0: Mindenható Atyám, áldalak, hogy a te szent ígédben, a te tökéletes akaratodban gyönyörködhetem, mert ahogy az első Zsoltár 3. versében áll, így olyan lehetek, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Kérlek, tedd lehetővé, hogy a te igaz rendedbe tagozódjam be, hogy a magam helyén boldog és teljes életet éljek. A te kezedből fogadjam el megbízatásom, nekem adott feladataid kegyelmét, és a tőled rendelt időben elengedni is tudjam azt. Kérlek, engedd meg, hogy ma Kálvin János imájával tiszteljelek téged. Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett neked, hogy engem kegyelmedből megtartsál, s erre a napra juttassál, tedd meg, hogy egészen szolgálatodra állhassak. Segíts nekem, hogy minden gondolatom, beszédem, cselekedetem tetszésedre lehessen, a te akaratodnak engedelmeskedhessem, és minden lépésem a te tiszteletedre, testvéreimnek pedig üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a te napvilágodat kiárasztod az egész világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet a te lelked világossága által, hogy a te igazságosságod útjait követhessem. Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra a célra irányul, hogy téged szolgálhassalak, téged magasztalhassalak. Minden jót egyedül a te áldásodtól várhassak, és semmit se tegyek, ami nem kedves előtted. Segíts, Uram, hogy minden nemű munkámban, amit testemért és a jelen való világért végzek, lélekben fölemelkedhessem a ma mennyei és boldog élet felé, amit te készítettél gyermekeidnek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ha egy bibliai ígét meg akarok érteni, akkor mindig két kérdést kell feltenni. Akkor, amikor ez az ige elhangzott, akkor mit mondott Isten ezen az igén keresztül, és ma mit mond nékem ez az ige. Ezért ennek a sorozatnak azt a címet adtuk, hogy akkor és most. Elérkeztünk jelenések könyvének az első nagy szerkezeti egységéhez a bevezető után. János Pátmoszon, börtönszigeten, öreg emberként nézi a tengert, és arra gondol, hogy mi lehet a gyülekezetekkel. Mi lesz veled, kereszténység? Domitianus birodalma ekkor recseget ropogott, és benne a kereszténység sorsa is. Harmadik generációs keresztény nemzedék nő fel, és az első szeretett tüze kezd pislogni. Ezért van az, hogy régi-régi feljegyzések és régi-régi tanúbizonyságok szerint János, amikor a gyülekezet elé állt, mindig azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Erről tanúskodik az evangélium is, erről tanúskodik a három jánosi levél is. Ez tölti be János szívét. Mi lesz veled, kereszténység? És ekkor Isten elküldi Jézust, és az előző alkalommal láttuk, hogy az ember fiához hasonló Jézus, mint főpap, megjelenik a gyertyatartók között. És Jézus a gyertyatartók között elkezd szolgálni, úgy, mint ahogy a földi templomban, ez a templom már akkor régen nem állt, már csak az öregek emlékezetében élt, hogy mindig úgy kezdődött a mindennapi templomi szolgálat, hogy a főpap bement, ellenőrizett mindent, meggyújtotta a gyertyatartókat, és világosság lett a templomba, hogy előkészüljenek a nagy-nagy illattételi oltár áldozatára, amivel bevezetődött mindennapi templomi szolgálat. És ez a főpap a tenyerén 7 csillagot tart. Tartja az egyházat. És az első nagy tanulság az volt, hogy Jánosnak nem magának kell állni a sarat, nem maga tartja a hátát a gyülekezetekért, hanem Jézus kezében van az egyház története. És 7 gyülekezetnek címzett levél következik ezután. A jelenések könyve az nem történelemkönyv. Benne nem egyház történelemről van szó. Hogyha csak egyháztörténelmet akarunk ebből a könyvből, akkor csalódni fogunk. A jelenések könyve az más. Többről szól. Rólunk szól keresztényekről és az üdvösség történetéről. És ez az üdvtörténet az, aminek mindnyájan részesei vagyunk. Hiszen a megváltási terv lényege az bennünk játszódik. Mert mit ér az, hogyha a világ sorsának nagy-nagy vonulataival tisztában vagyok, csak éppen értem, nem halt meg Jézus. A felsorolt 7 város, Efézustól egészen Laodiceáig, valós gyülekezeti problémáit ismeri János. Dolgozott ezekben a gyülekezetekben, mielőtt fogságba került. Szinte név szerint ismer mindenkit. Tudja a gondokat, bajokat. És most Jézus egy nagyon különös történelmileg hiteles látomást ad Jánosnak, mert a 7 város jelképében, a 7 város valós sorsának a tükrében megmutatja az egyház történelmet. Nem sorba, hiszen minden időben voltak efézusi, szmírnai, pergámumi, tiatírai, és még laodiceai gyülekezetek is. Megmutatja azt, hogy a Krisztussal való kapcsolatunknak milyen buktatói és milyen lehetőségei vannak. Nagyon érdekes, hogy nem olyan régen rájöttek a Biblia kutatói arra, hogy ezeknek a leveleknek a formája, a szerkezete az nagyon egyforma, ezt mindig tudtuk, de rájöttek arra, hogy ez a hetita szerződések mintájára íródott levelek. Hiszen ezek a városok mind a régi hetita birodalom, amelyik akkor már 1500 éve nem létezett, kultúrájának a romjain élő gyülekezet volt, és ezek az ősi jogszokások éltek. És ez a hetita szerződési forma az, ami jellemzi ezeket a gyülekezeti leveleket, hiszen egy egész sereg ilyen hetita szerződést találtak meg a kutatók még a 19. század végén. Odáig azt se gondolták, hogy a hetita birodalom volt, azt hitték, hogy ez egy mesebeli birodalom. Amikor 1880-as években Borgaszkölyben, ez egy törökországi kis település, a határában megtalálták a hetita birodalom fővárosát, és vele együtt megtaláltak egy csomó-csomó diplomáciai levelet. Ezek a levelek nagyrészt ilyen szerződések. És ebben a szerződésben volt egy formai rend. Minden jelenések könyvebeli levél eszerint a rend szerint íródott meg. Ez a rend az, hogy van egy bevezetés, és a bevezetésben mindig a szövetséget kötő uralkodó megnevezi magát, és felsorolja a jellemző tulajdonságait. Ez a jelenések könyvében is mindig úgy van. Mindig így kezdődik, hogy ezt mondja az, aki, és akkor sorolja, hogy ki az, aki szerződést köt a gyülekezettel. A második lépés mindig egy történeti prológus volt. Ez a történeti prológus elsorolta azt, hogy milyen kedvező és kedvezőtlen, jó és rossz kapcsolatban voltak eddig egymással a magas szerződő felek, ahogy ezt ma mondanák. És ez az, amit úgy kezd a jelenések könyve mindig, hogy tudom a te dolgaidat. Isten előtt nincsen titok. Tudja a győzelmeinket, tudja a kudarcainkat. És minden levélben erről van szó.

az a célja, hogy mi hozzátért emberek legyünk, vele élő kapcsolatot építsünk ki. És utána ezek a szerződések mindig úgy fejeződnek be, hogy egy tanúságtétel van, amiben elmond sok minden dolgot, amit ki kellett hirdetni, amit közhírré kellett tenni, és ez az a közhírré tévő rész, ez a záradék, amit legszélesebb körbe kommunikáltak, ma így mondanák az emberek között, ez az, amit úgy mond a jelenések könyve mindig, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És végül mindig van egy nyomatékosító üzenet, ami rendszerint így kezdődik, aki győz. Miért mondtam én el ezt a viszonylag unalmas formai részt? Azért, mert a jelenések könyvének ezt a 7 levelét úgy lehet megérteni, hogy Isten az egyházzal újra és újra szövetséget akar kötni. A megváltási terv lényegében nem más, mint egy nagy szövetségkötési folyamat. A megváltási tervnek az a lényege, hogy Isten újra és újra megszólít bennünket, újra és újra be akar emelni bennünket a vele való szövetségbe, újra és újra azt akarja, hogy bizonyos dolgokkal szembeforduljunk, és bizonyos dolgoknak odaforduljunk. Azt akarja, hogy szüntelen megtérés legyen a mi életünk, ahogyan ezt Luther annak idején prédikálta, hogy a keresztény élet az nem más, mint szüntelen megtérés. Mert csak így érhetjük el azt a célt, ami minden keresztény ember előtt van. Arról is sokat beszéltünk ebben a sorozatban, a jelenések könyve olyan, mint egy piramis. Úgy mondtuk, hogy kiasztikus szerkezetű, ezt már nagyon sokan tudjátok ezt a szót. A 7 gyülekezettel szemben a jelenések könyvének a végén áll egy gyülekezet. És a 7 gyülekezetben, aki megtér, az lesz ennek az egy gyülekezetnek a tagja. És én úgy gondolom, hogy a megváltási terv az azt jelenti a mi számunkra, hogy mindnyájan különböző élethelyzetekben, különböző történeti helyzetekben, különböző társadalmi helyzetekben, különböző kisebb-nagyobb gondokkal sújtva és gondoktól felmentve ennek az egy gyülekezetnek a polgárai szeretnék lenni. Így kezdődik ez a levélsor. És éppen ezért ennek a levélsornak a megértése döntően fontos a mi üdvösségünk szempontjából. Ha egyszerűen csak történetinek vesszük ezt, hogy egyszer régen volt egy efézusi gyülekezet, aztán azt is szokták mondani, hogy ez az apostoli kort szimbolizálta, hát hogyha a páli leveleket elolvassuk, akkor nem éppen jellemző, a páli levelekben mondjuk a korintusi első levelet elolvassuk, nem éppen jellemző az efézusi kor szellemére, már az efézusi levél szellemére az, ami a korintusi gyülekezetben van. Nem, itt többről van szó. Minden időben van mind a 7 gyülekezet. A döntő kérdés az az, hogy én hogy akarom megélni az Istennel, emberrel, világgal, önmagammal való közösségemet. Hogy élem meg azt, hogy az egyháznak, mint élő testnek, mint Krisztus testének a része vagyok. És éppen ezért úgy fejeződik be minden levél, hogy nem azt mondja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, tehát az efézusinak, a szmirnainak, vagy a pergámoniak, vagy a tiatírainak, vagy a laodiceainak, hanem úgy fejeződik be minden levél, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Mindegyiknek, mind a 7. És benne te is ott vagy. Én is ott vagyok. Mit mond a lélek nekem? Ezért a jelenések könyve nem egyszerűen egy történelmi tanulmány. Benne van az egész egyház történet, ez igaz. Benne van az egész egyház történet minden mozzanata, ez igaz. De én hol vagyok az egyház történetében? Én hol vagyok az üdvösség történetben? Én nekem milyen a viszonyom? Az én életemben hogy kopogtat Jézus? És hogy hallom meg ezt a szót? Mert hogyha a jelenések könyvét csak úgy nézzük, hogy ez beteljesedett, ez beteljesedett, ez beteljesedett, kipipáljuk, akkor ez a könyv egyszerűen nem mond nekünk semmit. Mit érdekel engem az, hogy mi történt a középkorban? Vagy mi történt a világ más részén? Ha én pontosan tudom is azt,
Mit jelent ez az én üzenetem?

üdvösségem szempontjából. Ha nem nekem szól, ha nem engem indít megtérésre, ha nem nekem szól, hogy légy buzgóságos és térj meg, akkor nem ér ez az e-levél nekem semmit.

Így hát most 7 alkalommal, levélről levélre végig fogjuk tanulni ezt a sorozatot, és azért mondtam el ezt ilyen részletesen az elején, mert minden levelet úgy lehet megérteni, ha én is ott vagyok abban a gyülekezetben, és én is úgy érzem, hogy nekem szól ez a levél. Hogyha én ezt csak megcímezni tudom, hogy ez a régi időkről szól, és legfeljebb csak némi tanulságot vonok le, és nem én vagyok a címzett, akkor az egy gyülekezetnek szóló ígéret, ami a levél végén van, az Új Jeruzsálemről szóló ígéret, az nem nekem fog szólni, és ez tragédia lesz. Ezért olvassuk el most ezt a levelet, és utána nem teszünk mást, mint lépésről lépésre megértjük azt, hogy milyen üzenetet mond itt Isten nekünk, 21. századiaknak. Kicsikét mindig visszanézünk az efézusiakra, de mindig úgy, hogy az efézusiak tükrében önmagunkat lássuk. Olvasom az igét. 2. fejezet 1. 7 verse az efézusiaknak írt levél, így szól. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyát közötti jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viseled el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találod őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomában van. Ennyi ez a rövid levél. Efézus egy nem akármilyen város volt. Róma után a birodalom legnagyobb városa volt, az egész kis-ázsiai résznek a központja, a császárkultusznak is ez volt a központja, gazdag város volt, vallásilag is egy központ volt, ugye emlékezzünk az apostolok cselekedetéből, a nagy az efézusi Diana, az Artemis kultuszról, ugye Diana az Artemis tulajdonképpen. Azután itt volt minden okkult tudománynak is a központja. Innen terjedt el minden titkos tan, ami az első század kereszténységének a legnagyobb ellenfele volt. Itt kellett helytállnia Jánosnak is, hiszen mielőtt Pátmoszra került, hosszú ideig Efézusba élt. Erről a gyülekezetről van szó. De mit mond Isten? Úgy, mint a hetita szerződésekben, itt is bemutatkozik. És azt mondja, hogy az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Sokan megkérdezik, hogy ki ez a gyülekezet angyala. Az angyalon mi mindig valami földön túli lényt értünk, valami transzcendens valóságot, holott nem erről van szó. Az angyal az egyszerűen küldöttet jelent. Az efézusi gyülekezet angyala az, aki az efézusi gyülekezetnek írt üzenetet továbbítja. Az üzenet továbbítókról van szó. Ezeket akarja eligazítani az Isten. Ezek által akarja elmondani Efézusban mondandóját Isten.

És azt mondja, ezt mondja az, ugye bemutatkozik, ahogy a hetita szerződésekben, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó közötti hár. Ez a kép visszautal az előző alkalommal látott képre, amikor ugye a templomba bemegy a pap, megtisztítja a gyertyatartókat, és itt láttuk ezt a képet, hogy ez a főpap, ez az ember fiához hasonló, aki nem más, mint Jézus Krisztus, mindenki ráismert rögtön, a tenyerén tartja a 7 csillagot. Ez azt jelentette az ókori embernek, hogy közben jár értünk. Az efézusi gyülekezetben az a Jézus jelenik meg, aki a mennyei templomban közben jár értünk. És én úgy gondolom, hogy ez az egyház történet alapja. Ennek a megértése, hogy Jézus az, aki közben jár értünk, az efézusi korban, az efézus eredeti idején, az első században épp úgy nagy üzenet volt, mint ma is az. Mi ebben az üzenetben a lényeg? Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy valahol nagyon messze fönn az égben van egy mennyei templom, és ott történik valami, Jézus közbenjárói szolgálatot folytat, ezt tudjuk, mint egy dogmatikai igazságot, és elfelejtkezünk arról, hogy mi ebből a közbenjárói szolgálatból élünk. Nem általában jár közben Jézus. Ő tartja a mi életünket a tenyerén. Úgy, mint gyülekezetet, és úgy is, mint egyént. A 21. századi ember hitének az egyik legnagyobb gondja az, hogy a gondviselő közbenjáró Istenbe vetett hitünk gyengült meg. A mi Isten képünk a filozófusok Isten képe. Vitatkozunk a Szent Háromságról, vitatkozunk arról, hogy hogy Isten, hogy ember, Jézus, ezer-ezer kérdésről. És a lényegről felejtkezünk el. Isten a te és az én gondviselőd. Aki gondot visel rád, aki tudja, hogy a te életedben mi a lényeg, aki minden gondodat magára veszi, az, akinek a tenyerén vagy te, az, akiért Jézus Krisztus a mennyben, az atyánál közben jár. Ez az alap. Ennélkül a Jézus Krisztus nélkül, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül nincsen üdvösség. És Efézusban is ezt kell tudni. Az efézusi gyülekezet, majd rögtön látni fogjuk, küzd valamivel a szeretet meghidegülésével. A szeretet meghidegülésének nem az az útja, hogy én meg te elrendezzük egymással a dolgainkat. Van, aki a jeruzsálemi felházott pünkösd előtt is úgy képzeli el, hogy ott elkezdtek békülni egymással az apostolok. Szó sincs erről a Bibliában. Az apostoloknak nem békülni kellett. Felháznak az a lényege, és ez a szeretetnek is a lényege, hogy az Istennel való kapcsolatunk, gyakorlati kapcsolatunknak kell megerősödni. Pontosabban ezt úgy lehetne mondani, hogy abban kell megerősödni, hogy Isten az nem magára hagyott bennünket, mint egy felhúzott órát, hanem Isten a tenyerén tart. Naponta kapcsolatod lehet vele. Ő ott van a gyertyatartók között. Ő ott van és közben jár érted. A tenyerén vagy. És hogyha így érted meg Jézust, hogy a tenyerén vagy, akkor érted meg azt tulajdonképpen, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nem holmi dogmatikai elgondolások felett vitatkozni. Nem azt jelenti, hogy én ezt vagy azt vagy amazt a hőstettet véghez viszem, vagy ezt vagy azt betartom, megtartom. Nem. Jézus tenyerén vagyok. Jézus gondot visel rám. Jézus az, akitől függ az én életem. És ez a Jézus Krisztus, aki így mutatkozik be, és nem véletlenül mutatkozik így be, mert itt a lényeg,
Ez a Jézus Krisztus, aki tovább azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudok a cselekedetedről. És elmondja azt, amit tud Jézus Krisztus Efézusról. Az efézusi lelkületű emberekről, és az efézusi gyülekezetről is. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találod őket. Az efézusi lelkületű ember számára sok-sok elismerendő dolog van, és ezeket az elismerendő dolgokat fel is sorolja egy sorba az ige. Azt mondja, tudok cselekedeteiről, fáradozásodról. Efézusban nem olyan hívek vannak, akik nem fáradoznak. Nem olyan hívek vannak, akik csak éppen beszélnek a hit dolgairól, vagy éppen megszokásból elmennek a templomba. Efézusban olyan emberek vannak, akik készek fáradozni azért az igazságért, amit megismertek. Azt mondja, tudok a te fáradozásodról. És tudok a te álhatatosságodról is. Az álhatatosság egy kulcsszava tulajdonképpen az egész új szövetségnek és a Krisztus várásnak. Emlékeztek? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mondja Jézus, amikor az ő második eljövetele előtti időről beszél. Vagy Lukács ezt úgy fogalmazza meg, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Ez a béketűrés szó ugyanaz a görög szövegben, mint az álhatatosság, ez a hypomone szó. A ti béketűrésetek által, álhatatosságotok által nyeritek meg a lelketeket. Vagy az egész könyvnek, a jelenések könyvének a csúcsán is ott áll az a nagy ige, ami az egész üzenetet összefoglalja, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Megint a hypomone szó van, az álhatatosság szó van. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Azt mondja, tudok a te álhatatosságodról. Ez az álhatatosság nem más, mint a keresztény ember belső egyensúlyozó érzékszerve. Ez az álhatatosság a gyakorlatban nem más, mint az, hogy én Jézussal szövetséges viszonyban vagyok, de úgy, hogy tudom, hogy ő vezet engem. Van személyes meggyőződésem. Ez az álhatatosság abból épül fel, hogy újra és újra az én tapasztalataim mögött, amit a mindennapi életben tapasztalok, észreveszem Jézust. Jézus nem kívül lévő valóság. Jézus nem az, hogy valahol nagyon messze, valahol a mennyben valaki közben jár értem. Hanem ez a Jézus úgy jár közben értem a mennybe, hogy minden gondomat ő rá vethetem, mert neki gondja van rám. Az álhatatos ember ezt ismeri fel. Az álhatatosság az tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden élethelyzetben kitartok Jézus mellett.

Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom álhatatosságodat, fáradozásodat, és arról is, hogy nem viselheted el a gonoszokat. Ez megint egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy kétféle magatartás lehet. Az egyik magatartási mód az az, hogy hát a többiek gonoszok, nem törődök a világgal, a többiek gonoszok, mindenki maga bőrét viszi a vására, mindenki maga üdvözül, vagy maga kárhozik el, és ez rendben van. Én begubózom, fő az, hogy én jól vagyok az Istennel. Aztán van egy másik álláspont is, ami a keresztes vitézeknek a tévedése. Nekem mindenkit le kell győznöm, akit én gonosznak tartok. Nekem lándzsával és pajzsal, karddal a kezemben vagdalózni kell az igazságért, mert nekem harcolni kell az igazságért. Az igazságért nem harcolni kell, az igazságot élni kell. A baj nem itt van. A baj ott van, hogyha valaki megalkuszik a gonoszsággal, és ez más jelent. Nem harcot, és az sem, hogy nem törődök a világgal, a világnak száz bajával, hanem valami mást. Hogy a jót nem mond rossznak, és a rosszat nem mond jónak. Hogy az igen, igen legyen, és a nem, nem legyen. Mi mindig azt hiszük, hogy mi az igazságot ki kell, hogy harcoljuk. Nem. Az igazság éltet bennünket, mert Jézus az igazság, ő az út, az igazság és az élet. Efézusban azt tudták az emberek, hogy az igaz, akkor is igaz, hogyha mindenki mást mond. És a gonosz, akkor is gonosz, hogyha mindenki rossznak mondja. Itt nem szabadságharcosokról van szó, nem forradalmárokról van szó, itt álhatatos emberekről van szó, akik Istenhez igazodnak. Ez volt Efézusnak a legfontosabb tulajdonsága. És Isten ma olyan embereknek akar látni bennünket, mint az efézusiakat. Azt akarja, hogy mi is ilyen álhatatos, a jó mellett kiálló, a gonosz gonosznak mondó emberek legyünk. Az első század egy nagyon nehéz időszak volt az egyház életében. Az az időszak, amit átélt János, és ebben benne van János egész személyes tapasztalata, az nagyon érdekes volt. Az evangélium hihetetlen gyorsan terjedt. Gondoljuk el, hogy nincsen televízió, rádió, tömegkommunikációs eszköz, sajtó, semmi. És 70 év alatt az egész akkor ismert földön a kereszténység elterjedt. Miért? Azért, mert voltak emberek, akik elmentek és bizonyságot tettek. Na de ahol megjelenik a jó, megjelenik a rossz is. Az első század azért volt nagyon nehéz század, mert megjelentek a hamis tanítók, a hamis apostolok. Már János második, harmadik levelét, hogyha nézzük, vagy az apostoli íratokat, már a Pál íratokban is ezekről szó van. Jönnek emberek, akik elkezdenek a saját felfogásuk szerint valami újat mondani, valami izgalmasat. És vajon hűséges marad-e a kereszténység, vagy szétesik a kereszténység? Ez lesz a második századnak a nagy problémája. A második század közepétől, különösen a 70-es évektől kezdve megjelenik a gnosztikus kereszténység, az, amiről itt a nikolaiták cselekedete kapcsán beszél éppen Isten igéje, akik azt mondják, hogy nem kérem, van egy magasabb rendű tudás. Nem elég az egyszerű evangélium, hogy én nekem szeretni kell a másikat. Ó, dehogy is. Ez az egyszer egye csak a keresztény életnek. Nem a szeretetről van itt szó, mélyebb tudásról. És ezek a gnosztikusok megpróbálták Istent is bizonyos szabályok közé szorítani. Elmondták, hogy az anyag az rossz, minden, ami test, az rossz. Elmondták azt, hogy a teremtés is rossz. Elmondták azt, hogy Jézus testetöltését sem úgy kell elgondolni, hogy az evangéliumok mondják. Ekkor születik Júdás evangélium, amiről nagyon sokat beszélnek, de régen tudjuk ezt az evangéliumot. Egy
Második század végén keletkezett irat, amiben azt mondja el ez az evangélium, hogy Júdás a legnagyobb szent az apostolok között, mert ő volt az, aki Jézust a testétől megszabadította. Itt jön a testtől független lélek, a halhatatlan léleknek a plátói téveszméje itt lopózik be a kereszténységbe. És azt mondja az efézusiaknak Jézus Krisztus, hogy tudom a te dolgaidat, tudom, hogy ezeket a hamis tanítókat, hamis apostolokat megméred, és akik apostoloknak mondják magukat, azokat megpróbálod, és ha nem azok, ha hazugok, akkor te megmaradsz az igazság mellett.

És tovább megy a levél. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terheket viseltél, és nem fáradtál el. Ez Jézus gyönyörű elismerése. Bárcsak mi is ilyen efézusiak lennénk. Terheket viselnénk, és nem fáradnánk el. Viszont mindig a győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. Ezt sose felejtsük el. Ha megnézzük mondjuk Pétert. Amikor kimondja az új szövetség alaphitvallását, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És Jézus azt mondja, hogy erre építem fel az én anya szent egyházamat. Akkor Péter elkezdi fedni Jézust, amikor jelenteni kezdi szenvedését. Hogy neki meg kell halni azért, hogy ez igaz legyen. Ments Isten, ez nem történhetik meg veled. És akkor Jézusnak kell elmondani Péterre azt a kemény mondatot, amit a farizeusokra sem mondott el soha. Távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy. Én úgy gondolom, hogy ez a nagyon kemény mondat, ez mindig figyelmeztet arra, hogy a győzelmeink másnapján mi hajlamosak vagyunk arra, hogy átvegyük Jézus kezéből a megváltási terv irányítását. Sokszor a győzelmeink másnapján elcsüggedünk, nem? Gondoljunk Illésre. Illési korszakban élünk, az utolsó időket hasonlítja az Ószövetség már, Jézus is használja ezt a képet Illéshez, Noé napjaihoz és Illés napjaihoz. Illés is a Kármeli hős volt, és amikor a Kármelen győzött, akkor el akart menni meghalni a pusztába, menekülve Jezabel üres fecsegés elől. Győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. És így van ez Efézusban is. A hűség az igazsághoz egy nagyon fontos alap. Na de mi van a szeretettel? Hát azt mondja, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet. Mi az, hogy szeretet? Az embernek nincs szeretet hormona, ezt nagyon sokszor elmondtam. A szeretet az azt jelenti, ez másik szóval itt tudom mondani, hogy harmónia. Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal kibékült viszony. Lényegében a mennynek ez az anyanyelve. Ha én itt a Földön nem tanulom meg szeretni a másikat, az Istent, teremtett világot és önmagamat, akkor a mennyben nem fogom beszélni a menny anyanyelvét, tehát nem is jutok oda. Efézusnak az a nagy kihívása, hogy visszatalál-e az első szeretethez. Visszatalál-e oda, honnan kiesett. Azt mondja, emlékezzél tehát, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteket, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat. A megtérés az nem csak azt jelenti, hogy az igaz tanítást ismerem. Sokan azt gondolják, hogy ennyi a megtérés. A fejem megtér. Tudom az igaz tanításokat. Tudom, hogy mit mond a Biblia. Annyira megtértem már, hogy el tudom mondani, igen, ez hamis tanítás, ez hamis apostol, ezzel szembefordulok. Nem. A megtérés az többennél. Visszatalálni az első szeretethez. Visszatalálni Jézushoz, a szeretet forrásához. Mert ez nem történik meg. Minden erényünk ítéletté válik. És ezért mondja tovább, hogy te felismerted a nikolaiták cselekedetét, és ezt elismeri, megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amit én is gyűlölök. Megvan benned az, hogy te azokat a gnosztikus tanításokat, aminek az a lényege, hogy az előbb mondtam, hogy egy felsőbbrendű lény lettem azzal, hogy megismertem tulajdonképpen a Biblia mélyebb tanítását, és nem csak a héját értem,
hanem mindenféle titkos dolgot a Bibliából ki tudok számolni, és nagyszerű elméleteket alkotok, proféciákat gyártok, és profécia magyarázatokat, ezzel felébe emelkedtem minden embernek. Nem. Nem ez a megtérés. Megtérés az, hogyha én naponta én-te viszonyba kerülök azzal a Jézus Krisztussal, aki szeret engem. Mert szeretet hormonom nincs. A szeretetet csak úgy tudom birtokolni, hogyha tudom azt, hogy ő szeret engem, és ezt a szeretetet tovább tudom adni. Ha be tudok kapcsolódni ebbe az isteni szeretet láncba, ez a megtérés. Újra és újra visszatérni Jézushoz. És azt mondja, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez az első században is érvényes volt. A 20. is, 21. is. Vajon hallom-e azt, hogy Jézus ma is azt akarja, amit Efézussal? Légy álhatatos, amit tőlem kaptál, azt őrizd. Ítéld meg mindazt, ami ezzel szembe áll. A jót jónak mond, és nem mond gonoszt jónak. Tehát az úgy legyen úgy, hogy a hegyi beszéd szavával szóljak, a nem pedig legyen nem. De ezen felül, hol van az első szeretet? Jézus személyes vezetésének tudata hol van a mi életünkben?

Mert Isten szerződést akar kötni velünk. Azt akarja, hogy annak a nagy mennyei gyülekezetnek mi is részesei legyünk, amiről a Jelenések könyvének a végén fogunk tanulni. Mert azt mondja, akinek van füle a haja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, és így fejeződik be, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Nem véletlen ám, hogy amikor a hét gyülekezetnek írt levelet, elkezdi János, az életfájáról beszél, és a Jelenések könyvének a végén is erről az életfáról olvasunk. Mert mi az életfájától indultunk el, annak idején a paradicsomból. Jézus Krisztus keresztfája a visszaszerzett életfa első záloga volt. És minden, ami a mi életünkben van, az kell, hogy szolgálja. Hogy együnk majd arról az életfáról, ami odát van, ahová készülünk. Mert itt a Földön különbözőek az emberek, különbözőek a gyülekezetek, különbözőek a helyzeteink, különböző megpróbáltatások alatt vagyunk, különböző kísértések között vagyunk, különböző féleképpen nyilvánul meg Istennek az akarata a mi életünkben, a hét gyülekezetnek írt levélben. De a Jelenések könyvének végén csak egy gyülekezet van. És ennek az egy gyülekezetnek az lesz a részese. Annak ad enni az élet fájából Jézus Krisztus, aki ezt az első szeretetet újra megtalálja. Enélkül, az első szeretet nélkül nincsen üdvösség. Mert a menny anyanyelve a szeretet. És erre a szeretetre hívott el bennünket az Isten. És lehet, hogy az utolsó időkben, és nem csak lehet, ezt tapasztaljuk, mert Jézus mondta, és ez a profécia teljesedik, a szeretet sokakban meghidegül, nem? Lehet, hogy a hit is, amikor eljön az embernek fia, mondta Jézus, ahogy talál-e hitet a földön. De ahol a hit és a szeretet nem találkozik egymással egy ember szívbe, ott eltűnik a remény. És hogyha a remény eltűnik, akkor a mi életünk is hiába való lesz. Adja Isten, hogy mi a szeretet emberei legyünk és maradjunk. Amen.

Sumonyi Zoltán, a szeretet himnusza. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyek bár próféta, vagy tudós eretnek, s lehet oly hitem, hogy hegyeket mozdít meg, mégis semmi vagyok hiány szeretetnek. És a vagyonomat mindet fölé tetem, s bár testemet is végül tűzre vetem, de szeretet nélkül mit sem használ nekem, ha pedig szeretet nincs bennem. Alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Hiszen a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész, nem részleges. Jövendő mondások mind eltöröltetnek, megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek, mert az része csak az örök szeretetnek. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy is gondolkodtam, úgy is ismertem meg színről színre mindent, s ti is így ismertek, de most tükör által homályosan látunk. Most csak rész szerint van bennünk a világunk, most csak, mint a gyermek, teljességre vágyunk. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként vagy angyalmód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, Muzsika a középkorból és Moldvából címmel történelmi népzenei összeállítást hallgathatnak.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Muzsika a középkorból és Moldvából címmel történelmi népzenei összeállítást hallgathattak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 22-én így szól Isten igéje. Tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve 29. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 37. verse. Ennek csak így van értelme. A lelkileg és anyagilag önfenntartó gyülekezetek követik az apostoli mintát. Persze szomorú azokat a történeteket hallani, amikor csupán a pénz van a presbitériumok napirendjén, vagy csak a tarifa kerül elő egy keresztelést megelőző beszélgetésen. És szomorú a sok, esetenként nem is teljesen alaptalan sztereotípia az egyházakat eltartó államról, a megvehető álszentekről, az anyagias vezetőkről, amelyek meghatározzák a közbeszédet. Sokszor saját egyházfenntartóink sincsenek tisztában a gyülekezetek önkéntes alapú anyagi működésével, függetlenségével, önfenntartásával. Igen, az adakozásra buzdítás vagy az egyházfenntartás nem a misszió vagy a gyülekezetépítés első lépése. Lehet, hogy az utolsó lépés, de ekkor sem maradhat el, de csak így van értelme, ha tiszta szívből, hálából, önként történik. Hiszen ha az evangélium a legdrágább kincsünk, még jó, hogy mindent megteszünk, hogy hirdettessék közöttünk. Ha átéltük Isten számtalan ajándékát, akkor hogy ne akarnánk másokkal is megosztani? Ha megismertem Isten gondviselő, áldozatos, önzetlen, kicsinyeket felkaroló szeretetét, hogy ne próbálnám követni őt. Amin van, Istentől van. Amit adok, Istennek adom vissza. Amink van, Istentől van. Amit adunk, magunknak adjuk. A Krisztusban való közösségnek. Imádkozzunk! Uram! Tarts távol tőlem a kapzsiságot, a zsugoriságot, az önzőséget. Teremts újjá és vezess hálás életre. Mutasd meg az adakozás, a felelősségvállalás, az önzetlenség örömét. Amen. Baranyai Bence áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Széles folyók, hajók nélkül. A mai ige: Ézsaiás 3:21. Mert dicsőséges lesz ott az Úr, folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Gondolatok az ígéről. Ott az Úr lesz legfőbb javunk, és pedig minden olyan hátrány nélkül, amely még a legjobb földi dolgokkal is szükségszerűen vele jár. Ha egy város széles folyamoknak örvendhet, az azzal a kockázattal jár, hogy az ellenség hajókkal támadja meg. Mikor azonban az Úr egy messze elágazó folyammal jelképezi szeretetének kiáradó gazdagságát, gondosan elejét veszi a félelemnek, amelyet ez a jelkép ébreszthet bennünk. Nem kelnek át büszke hajók rajta. Áldott legyen mindenre gondoló szeretete az Úrnak. Uram, ha gazdagság folyamával ajándékozol meg, kérlek, ne engedd, hogy megtámadjanak a büszkeség vagy a világias lelkület hadihajói. Ha jó egészséggel és derűskedéllyel áldasz meg, ne hagyd, hogy a könnyelműség vagy lustaság díszes bárkája bevezzen a szívembe. Ha a neked való szolgálatban olyan áradó sikereket adsz, mint egy nagy folyó, kérlek, hogy hullámain soha se találkozzam az önteltség és az elbizakodottság gályáival. Ha végtelenül boldog vagyok, mert évről évre tapasztalhatom kegyelmet erejét, ne tűrd, hogy ezért megvessem a gyöngép hívőket, sem azt, hogy saját tökéletességemben gyönyörködjem. Uram, kérlek, add nekem az áldást, amely gazdaggá tesz, de ne engedj semmi olyat tennem, ami megszomorít téged, vagy bűnbe visz engem. Ámen. Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködik a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll preludium és fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Itt van az ősz, itt van újra. Szerdán is felhős, napos idő lesz, helyenként záporral. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fok várható. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. A nyugati szél élénkülhet, és 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolunkban Váróczi Aranka lesz a vendégünk. Ő az Isten által a szívébe ültetett álmokat követi, amelyek erdélyi gyermekkora templomától egészen máig meghatározóak számára. A közeljövőben végzi el 3 gyermekes édesanyaként az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomásoknak indított lelkészképzését. Hite erősödéséről, keresztjén önismeretről is szól majd beszélgetésünk. Tartsanak ma is velünk! Mi az első emléked arról, hogy Isten szól hozzád, vagy Istenről olyat megtudsz, ami téged megérint?
2: A legelső emlékem nem is az, hogy Isten szól hozzám, hanem az, hogy Isten átölel, megérint. Valószínűleg szólt hozzám, gyerekkorom emléke ez igazából, mert jártam hittanórára, vallásórára, ugye Erdélyből származom, és konfirmáció előtti időszakban jártunk nagy csapattal, körülbelül 30-an voltunk, és hát szólt az Isten igéje és tanítása, de az valahogy nem jutott el hozzám, vagy nem értettem, még nem egyszer, csak azt éreztem meg a templom falai között, hogy az Isten átölel. És ez egy olyan csodálatos érzés és élmény volt, hogy erre nagyon jó szívvel emlékszem vissza, mert ez egy olyan, hát egy tényleg szívmelengető élmény, amikor egy gyermeket átölelnek a szülei. Ez annál hatalmasabb volt, ez annál sokkal több vagy melegebb volt. Körül is néztem akkor a templomban, hogy mi történik itt, mert hogy ott érzek valamit, amit nem látok, nem tudom, hogy mi ez, de azt hiszem, hogy akkor értettem meg, hogy az Isten ott van, létezik, és hogy érezhetem őt. Ez az első ilyen emlékem és élményem az Isten közelségéről.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: 12 éves voltam, és konfirmációra készültem. Az előtte lévő időszakban jártunk templomba, de csak nagyobb ünnepeken. A vallási életnek volt egy hagyománya Erdélyben, és ezt a szüleim is tartották. És ez egy közösségi dolog is volt, hiszen az osztálytársakkal együtt, testvérekkel, tehát akik közel voltak testvérek, én például fiatalabb voltam, a nővéremmel konfirmáltam, hát úgy nagyon összekovácsolta a gyerekeket, meg hát a felnőtteket is, mert a szülők is ismerték egymást, és ez az időszak volt, amikor így 12 évesen ugye mindenki konfirmált tulajdonképpen.
1: Akkor lett egy olyan megtapasztalásod a gyülekezetről is, hogy ez egy olyan közösség, ahol Isten ott van? És mennyire hatott ez a későbbi életed gyülekezeti közösségeivel kapcsolatos élményeidre, vagy a vágyadra, hogy tartozz keresztény közösségbe ezután is? Később aztán, ahogy Magyarországra kerültetek?
2: Ez az élmény, és mindaz, ami ott történt, teljes mértékkel hatással volt a későbbi életemre. Egyrészt közösség szempontjából azt tapasztaltam meg, hogy jó itt lenni, jó együtt lenni másokkal, és jó tenni valamit. Ugyanis, ami még egy meghatározó élmény, a konfirmáció előtti napokban mi konfirmandusok takarítottuk ki a templomot. És ez egy nagyon jó élmény volt, hogy ezt mi tesszük, hogy ez szolgálat, és hogy ezt örömmel tettük. Nyilván ez akkor egy játékos dolog is volt, de hogy ott a templomban lehetünk máskor is, nem csak amikor Isten tiszteletre megyünk, ez olyan felszabadító élmény is volt. Számomra ez egy ilyen nagyon meghatározó közösségi élmény volt, és hogy én ott jól éreztem magam. És ugye később ez olyan hatással volt, hogy amikor ugyanúgy itt Magyarországon gyülekezetbe kerültem, akkor mindig kerestem azt, hogy mit lehet tenni. És a másik, ami miatt nagyon meghatározó volt, az az, hogy ez az élmény tulajdonképpen ez segített át későbbiekben olyan mély megéléseken, amik hát gyerekként nekem akár traumatikus élmények voltak, mert egy évvel később történt meg az, hogy mi Magyarországra költöztünk. Úgy, hogy ezt lényegében nem terveztük, mindenféle politikai, gazdasági változások hozták ezt. Erre nem vágytam, de hát nyilván a szüleim így döntöttek, viszont ez az élmény, és még egy másik élmény, amiről ugyanúgy fogok még beszélni. Ez segített át azon, hogy később azzal megküzdjek, hogy ki is vagyok igazán egyik országból a másikban, hogy így találhattam egy gyülekezeti közösségre, és hogy ott új, úgymond családot kaphattam.
1: Akkor mi történt? Mit éltél át, amire céloztál itt?
2: Ugye az első az, hogy Isten átölel és szeret, és volt egy másik nagyon érdekes élmény, ugye a takarításnál mindent takaríthattunk, és mindenki számára a szószék volt a legizgalmasabb, és mindenki oda föl akart menni, kipróbálni, hogy milyen a lelkésznek ott állni, és persze hát ott takarítgatni, és hát az én szívemben is ott volt a vágy, hogy oda fölmenjek, de nem tudtam fölmenni. Megjelent előttem egy olyan kép, hogy én ott állok, és hirdetem az Isten igéjét. És ez annyira döbbenetes volt, hogy ez így, hát el is érzékenyülök, hogy erről beszélek, mert én akkor nem mentem föl erre a szószékre, de én azt mondtam, hogy én akkor megyek föl erre a szószékre, hogyha az Isten igéjét onnan hirdethetem. Ez egy olyan kép volt, ami úgy beégett a tudatomba, az egész látásmódomba, hogy aztán sokáig ez vezette az utamat, és a későbbi Magyarországra költözésünkkor már nagyon tudatosan afelé mentem, hogy nekem van egy elhívásom, én ezt láttam, és hogy ez meg fog valósulni. És én így jelentkeztem a Deák tér Evangélikus Gimnáziumba, ott ezt ugyanilyen meggyőződéssel mondtam el, azt láttam, hogy nagyon örültek neki. Tehát konkrét célom volt az, hogy elvégezzem a teológiát, és én utána visszamenjek Erdélybe, és ott szolgáljak lelkészként. Így kerültem gyülekezeti közösségbe is, ugye a gimnáziumban való jelentkezéskor lelkészi ajánlásra volt szükség, és akkor a lakóhelyünkhöz közel Pesterzsébeten találtuk meg a gyülekezetet. A szüleim mindig támogattak ebben, de ők viszont nem csatlakoztak, tehát hogy nem együtt mentünk a családdal, ők ugyanúgy nagy ünnepeken vagy alkalmakkor eljöttek, de attól nem tiltottak el soha, hogy én menjek, és ott végezzem azt, ami nekem a szívügyem. Az egy áldás volt, hogy ott megtaláltam a helyem nagyon jó emberek között, ugye Győri János Samuel volt a lelkipásztor, ő akkor nemrég került oda frissen, és fantasztikus volt az a munka, amit ő ott végzett, hogy a fiatalokat nagyon összefogta, és olyan közösségi élet alakult, amit meghatározó volt a későbbiekre nézve is.

0: Váróczi Aranka, kócs, az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészképzésének hallgatója, a lélekhangoló vendége. Még sem mentél az evangélikus teológiára, ezt elmondhatjuk a hallgatóknak, akkor 18-9 éves korodban. Ezzel szemben most végzed a másoddiplomás lelkészképzést. Mi történt? Mi tartott vissza attól, hogy mégis a lelkészi pályát válaszd?
1: Volt egy erőteljes látás, egy hívás, viszont hát tudjuk azt, hogy az Isten ad szabad akaratot is, és visszatekintve azt látom, hogy a lehetőség mindig ott volt. Az én döntésem valahogyan mindig félelemmel teli volt, talán merem kimondani. Olyan életkörülmények voltak, akár családi, akár az én belső nehézségeim, amiket megéltem, amiktől megijedtem. És azt gondoltam, hogy így nem mehetek a lelkészi pályára, hogy nem vagyok rendben magammal, zűrösek az otthoni körülmények, és valamiért nagyon-nagyon féltem ettől. Aztán egy csodálatos dolog történt, mert nagyon fiatalon, tehát gimnáziumi éveim végén megismertem a férjemet, aki később ugye a férjem lett, és ott azt láttam, hogy tudunk együtt hitben járni, szolgálni, viszont nagyon más területen dolgozott, inkább az üzleti élet felé vonzódott, viszont én meg azt éreztem, hogy szeretek emberek között lenni, segíteni nekik, és ez is az a terület, ahol ugyanúgy tudom szolgálni az Istent. Tehát egy kicsit kerestem arra magyarázatot, meg kibúvót, hogy hogyan mehetek más irányba, és akkor döntöttem úgy, hogy nem jelentkezek a teológiára, illetve történt még valami a gimnáziumi éveim végén, megbetegedtem, egy elég súlyos gerinc sérvem lett, éppen az érettségi előtti napokban műtöttek meg, emiatt nem tudtam érettségizni, és ott egy évet halasztanom kellett. És ezeket a jeleket, vagy ezeket a történéseket nem tudtam jól kezelni, jól értelmezni, egy kicsit olyan akadályoknak tűntek, és lehet, hogy akadályok is ezek, vagy próbatételek, hogy az ember hogy teszi túl magát ezen, hogy hogyan hisz és bízik az Istenben. Hát ugye az én hitem akkor valószínűleg még jóval kisebb volt, és ezektől megijedtem. Úgyhogy ezek a nehézségek, meg a gondolatok, amik bennem születtek ezáltal, távolítottak el attól az úttól, de mindig azt szoktam mondani, hogy nem mentem ellenkező irányba, hanem mindig párhuzamos utakat kerestem. Mert hogy ugye teológiára jelentkeztem, a baptista teológiára, ahol teológusként végeztem, csak ott szakirány választásban a szociális munkát választottam, ott helyezkedtem el a szociális szférában. Tehát egy kicsit ugyanúgy ott éreztem magam, hogy szolgálom az Istent, de mégsem az, amit úgy eredetileg láttam, és ott volt bennem.
0: A baptista teológia után elvégeztél egy keresztény szemléletű kócsképzést. Adj egy-két fogódzót a hallgatóknak, akik nem igazán értik ezt, hogy mi lehet az önismeret útja, vagy miért van erre szüksége a keresztényeknek is.
1: Nagyon sok olyan helyzet és eset van az életünkben, amikor nehézségekkel nézünk szembe. És az egy nagyon áldott dolog, hogy az Isten ott van az életünkben, és a hitünk átsegít ezeken a helyzeteken. Viszont tudnunk kell és látnunk kell azt is, hogy az óemberünk ott van bennünk mindig, és elkezd nagyon szépen működni. És olyan akadályokat gördít elénk, amiket sokszor nem azért nem tudunk kezelni, mert nincs hozzá hitünk, hanem egyszerűen az emberi működésünk az, ami máshogy kezd el ilyenkor gondolkodni, érezni, és hogy ezeket megtanuljuk, hogy tudjunk más szemmel nézni a dolgokra. Ha az én életemre visszagondolok, hogy ne a félelem vezéreljen, és vigyen el más irányba, hanem hogy merjek szembenézni önmagammal, hogy mik a hiányosságaim, milyen gondolatok vagy érzések jönnek elő bizonyos helyzetekben, amik nem a jó felé vezetnek, hanem esetleg konfliktusokhoz vezetnek, akár önmagammal, akár másokkal kapcsolatban. És én hiszem, hogy az Isten is támogatja azt, hogy mi ebben fejlődjünk, hiszen az ő alkotásai, az ő teremtményei vagyunk, és nekem az a csodálatos a keresztény szemléletű coachingban, hogy mindig így nézünk rá magunkra. Nem önmagunkat kezdjük el fejleszteni, hogy mi magunk, hú, de nagyon jók legyünk, hanem egy kicsit Isten szemszögéből nézzünk rá az életünkre, a teremtettségünkre, és abban lássuk meg azt, hogy tényleg mennyi érték van bennünk, és hogy ezért nem magunkat kezdjük el dicsérni, hanem hogy az Istennek adjunk ezért hálát, hogy ő szeret annyira bennünket, hogy ilyennek teremtett, és ő elfogad minden hiányosságunkkal, minden kisítőségünkkel együtt, de hogy az Istennek is az akarata és a tervében az benne van, hogy fejlődjünk, és hogy tudjunk ezáltal ő neki szolgálni. Igenis merjük meglátni azt, amiben szükségünk van fejlődésre, és még inkább meglátni azt, hogy az Isten mit tervez a mi életünkkel, és hogy merjünk bátran rálépni arra az útra.
0: Ahogy ezt elmondtad, mostani énedet nézve ez hitelesen hangzott, hiszen te végül ráléptél arra az útra, amitől féltél korábban, és lehet, hogy valóban meg kellett érned rá. Mit gondolsz erről, és hogyan történt végül is a lelkészi pálya választásod?
1: Minden bizonnyal meg kellett érnem rá, és még most is azt mondom, hogy nem vagyok teljesen érett rá, de hiszem, hogy az Isten ezt is munkálja. Valószínűleg

egy új jövőkép, megfogalmazás, és sok esetben el is értem, viszont mindig ott volt az a látás, ami gyerekként ott belém égett, és mindig ott volt a hívás. És így történt az, hogy amikor a COVID jött, és akkor a vállalkozásom, ugye a coach vállalkozásom elég szépen kezdett fölfutni, akkor így megszűnt minden. És akkor nagyon elgondolkodtam, hogy ez miért történik pont most. De úgy elfogadtam, hogy jó, hát akkor most ennek így kell lennie. Viszont amikor covidos lettem, és megbetegedtem, és elég súlyos állapotba kerültem, akkor nem csak a vállalkozás szűnt meg, hanem kicsit megszűnt bennem minden. Teljes ürességet éreztem meg. Olyan volt a többnapos fájdalom megélése, minthogyha minden, amivel addig telítődött az életem, minthogyha úgy kiürült volna. Hogy egyszerűen teljesen üresnek éreztem magam. Visszanéztem, és azt látom, hogy annyi mindent csináltam, annyi mindent akartam elérni, annyi mindent el is értem. Csodálatos életem van, boldog házasságom, 3 gyermekünk. Mégis most ebben az ürességben mi az, ami érték? És ami érték, az az Istennel való kapcsolatom volt. És ugyanúgy erőteljes volt az a hívás és az a látás, ami ott gyerekként. Így 30 évvel később. És hát akkor megijedtem nyilván a betegségtől és a fájdalomtól, és akkor kicsit közel jött az, hogy akár véget is érhet az élet, de én akkor azt mondtam, hogy nem érhet így véget az élet. Hogyha az Úr átsegít ezen a betegségen, ezen a nehézségen, akkor nem érhet úgy véget az életem, hogy én ezt viszem magammal a sírba, ezt a hívást és ezt a látást. És akkor annyira, annyira erős volt ez, hogy akkor meghoztam a döntést, hogy jelentkezek a teológiára, hogy 30 évvel később, és engedem, hogy megtörténjen az, amit az Isten akar.

0: Mit gondolsz, Isten legyőzi a félelmeinket minden esetben, vagy erősebbnek kell éreznünk Isten szeretetét, mint a félelmeinket? Vagy hogy történik az, hogy meggyőz Isten ilyen nehéz helyzetekben, ha mondjuk van ilyesmi valakinek, aki hallgat minket, hasonló félelme egy-egy lépéstől, amit meg kellene tennie?
1: Igazából félünk az ismeretlentől. Félünk attól, hogy mit fog hozni ez a helyzet. Az én életemben, a családi életemben, a környezetem életében, hogy mit fognak szólni az emberek, hogyha ezeken elkezdünk gondolkodni, akkor valóban megtorpanunk szerintem nagyon sokszor az én életemben, én ezt tapasztaltam. Hogyha nem ezzel a szemmel nézek a helyzetre, hanem azzal, hogy az Isten tervez valamit, és én nem tudom, hogy ő neki mi a terve, de hogy van egy erőteljes hívása, amivel annyira körülvesz, és annyira erőssé teszi, hogy abban nincsenek kérdések. Ha nem a kérdéseken kezdünk el gondolkodni, és azokat firtatni, akkor ez győzelmet arat az elindulásban. De hát ugye az elindulás az a kezdet. Az az érdekes, én azt gondolom, hogy igen, az Isten itt is szabad akaratot ad. A lehetőséget adja meg, de a döntés ugyanúgy az enyém, ugyanúgy a miénk minden ilyen esetben. És hogyha teljesen Istenre tudunk hagyatkozni, akkor kapunk bátorságot az elinduláshoz. Én azt gondolom, hogy az Istenben való bizalom és a teljes ráhagyatkozás, ez az, ami nagyon nehéz. Pont azért, mert emberként, és ezt látom nyilván a segítő szakmában is, hogy sokszor támogatunk másokat abban, hogy fejlődjenek. Tehát nagyon kell az, hogy mi is megerősödjünk az elinduláshoz, de sokszor látni akarjuk már a célt is. És ugye vannak a célkitűzések, ami jó, mert azt mondjuk, hogy tudnunk kell, hogy hova tartunk. Én ebben az esetben azt élem meg, hogy azt kellett kimondanom, hogy nem

0: én akarom megtervezni, nem én akarom tudni, hanem hogy le tudom-e tenni ezt az Isten kezébe? Tudok-e olyan mértékben ráhagyatkozni, hogy nem tudom lényegében, hogy ő ezzel mit tervez, főleg így 30 évvel később. Mindenki kérdezte, hogy jó, és akkor mi lesz, lelkész leszel, elköltöztök, hogy lesz? És az elején nagyon nehéz volt azt mondani, hogy nem tudom. De talán ezt kell megtanulnom ezzel a helyzettel, hogy ezt mondjam, hogy nem tudom, nem tűztem ki semmilyen célt, csak megyek azon az úton, ahova hívott az Isten, és hogy hittel helyezkedek bele abba, és még egyszer mondom, ezt tanulom folyamatosan, hogy elfogadjam, hogy az Isten tudja, hogy mi az ő terve, és hogy ezt meg fogja mutatni. Talán ez a legnehezebb. De hogyha ezt elkezdjük megtanulni gyakorlással, hogy akár kis dolgokat, kis dolgokban is átadom az irányítást az Istennek, akkor megtanuljuk azt, hogy a nagy dolgokban is ez működik.
1: A te hívő életedet meghatározza az, hogy miket éltél át Istennel, ezeket el tudjuk tenni későbbre is, vagy minden nap ezeket meg kell küzdenünk? Mert mondtad, hogy tanulási folyamat, de tényleg annyira vissza tud csúszni az ember a gödörnek, szinte az aljára.
0: Én is elgyengülök nagyon sokszor. Van, amikor nem érzem azt, hogy ez a jó út, de akkor mindig arra emlékeztetem magam, hogy nekem kell ezt érezni, nekem kell ezt tudni. De a visszatekintés mindig segít. Ha azt látom, hogy az Isten mit munkált az életemben, mennyi mindenen segített keresztül, naponta ad és küld olyan jeleket, amikből érezhetem a jelenlétét. Kapok egy üzenetet valakitől, egy bátorító igét. Ezeket gyűjtöm, és ezekre igyekszek figyelni, mert tudom, hogy ezek napról napra megerősítenek. Viszont azzal sincs baj, hogyha elgyengülünk. Nekem ez a csodálatos ebben, hogy Istennél nem egy Supermannek vagy egy Superwomannek kell lenni, hanem ott lehetek gyenge, lehetek elesett, érezhetem magam alkalmatlannak, és hogy mindezt oda vihetem az Isten elé.
1: Tudod bátorítani a gyerekeidet azzal az úttal, amit látnak, hogy te jársz, vagy így szavakkal is? Ugye már kamaszodó gyerekeid vannak, illetve egy nagy lányotok is.
0: Igen, ez egy érdekes dolog, pont a nagylányunk, aki most áll érettségi előtt, és nehéz neki még az a kérdés, hogy hova tovább. Nehéz azt mondani, hogy hát döntsd el most, hogy mit szeretnél, és akkor majd egész életedben ez lesz, hiszen nem járnék úgy jó példával előttük, hiszen most is tanulok, és egy újabb úton járok. Inkább arra bátorítom, hogy tudja megélni az életét az Isten jelenlétében, és hogy figyeljen arra, hogy az Isten mit szán neki. Lássák meg, hogy mik az értékeik, hogy kezdjék inkább értékelni önmagukat, az Isten ajándékait, amik megjelenik az életében. Vagy sokaknál tapasztaltam, hogy van egy ilyen beégett dolog, amit én isteni jelnek és isteni hívásnak gondolok, mert Isten elültet vágyakat a szívünkbe. Hogy erre figyeljenek a fiatalok is, hogy vannak-e ilyen vágyak ott a szívükben, tudnak-e indulni azon az úton? Bátran lehet azt is mondani, hogy lehet, hogy kell idő arra, hogy valami megfogalmazódjon benne, de ez az idő segíti talán az Istennel való kapcsolatukat is, és ugyanúgy a mi életünkben is, hogyha van egy olyan szakasz, amikor éppen bizonytalanok vagyunk valamiben, akkor sokszor jót tesz a csend, hogy tényleg meghalljuk az Isten hangját és az ő útmutatását.
1: Mikor hallottad legutóbb ilyen határozottan Isten hangját, és hogy kell ezt elképzelni, hogy Isten szól ma?
0: Legutóbbi nagyon erőteljes megtapasztalásom az a betegségem kapcsán jött el ugye pár éve a Covid-nál, hogy nagyon kértem az Istent, hogy gyógyítson meg. Az a helyzet, hogy ez nem történt meg. Nem gyógyultam meg egyik pillanatról a másikra, akkor történt valami nagyon csodálatos. A gyerekeim akkor otthon voltak, és sok ilyen kreatív dolgot szoktunk együtt csinálni, és előkerültek a festékek. És soha életemben nem festettem, gyerekkoromban talán az iskolában utoljára, de akkor valamilyen belső erőt és késztetést éreztem arra, hogy hát akkor fessünk valamit. És az a megtapasztalás volt, hogy amikor festettem, akkor nem éreztem fájdalmat, nem féltem attól, hogy ez a betegség meddig fog tartani, akkor egyszerűen elszállt minden. És én ebben az Isten jelenlétét láttam meg, és éreztem meg. Sokszor várunk valami konkrétumot, és nem veszük észre azt, hogy az Isten ad mindig valamit. Az én esetemben adott egy eszközt, amivel hozzásegített ahhoz, hogy ez a gyógyulási folyamat létrejöjjön. És azt tudom mondani, hogy jó, az is csodálatos, hogyha egyik napra a másikra egyszerűen csak eltűnik egy betegség, de sokkal nagyobb tanulás is ez, hogy megtapasztalhatjuk az Isten jelenlétét olyan eszközökben, amiket ad az életünkbe. És aztán egyre több festmény született, és az volt a legjobb, amikor elvihettem ezeket a festményeket egy templomba, és ott egy kiállításon megmutathattam, hogy hát ez az Isten alkotása, nem az enyém, mert nem tudok festeni, tényleg csak játszom a színekkel, absztraktokat festek, de hogy abban az Isten ott van, és hogy én ott egy találkozást élek meg az Istennel, és ezek a csodák. Tehát így beszél az Isten, így is közöl az Isten, csak hogy kell legyen erre fülünk, szemünk, hogy ezeket meglássuk, meghalljuk, vagy csak szívünk, hogy megnyissuk és megérezzük ezeket.
1: Milyen látásod van azzal kapcsolatban, hogy egy gyülekezetben hol a helyed, hogyha rád bíznák, és milyennek szeretnéd látni az álmaid gyülekezetét?
0: Ezt ugye nem látom még, és hiszem, hogy az Isten formálná ezt is. Ebbe helyezkedek bele, hogyha az Isten ad egy ilyen ajándékot, akkor azt valóban ajándékként tudom fogadni, és az ajándékkal ugye az a dolgunk, hogy kibontjuk és örüljünk neki, és megköszönjük. És tudom, hogy az Isten megad minden erőt ahhoz, hogy akkor ott úgy formálódjon akár egy közösség, egy gyülekezet, ami Istennek tetsző. Úgyhogy igazából az álmaim gyülekezetét Isten formálja, és abban mi eszközök vagyunk. És számomra fontos, hogy ezt őszintén tegyük, hogy örömmel tegyük, és hogy így tudjunk akár az egyéni életünkben, a család életünkben is jelen lenni, és a gyülekezeti életben is. És lehet, hogy ez egy ilyen nagyon idealizált állapot, de ugye én hiszem, hogy ez valóság lehet. Egyszerűen tényleg azon múlik, hogy hogyan döntünk, hogy hogyan nézek másokra, hogyan viszonyulok egy helyzethez, de hát a legfontosabb az egység, meg az, hogy együtt tudjunk másukkal is ezen az úton járni, és az Istent szolgálni.
1: Interjúnkban hallhatták, hogy vendégünk Váróczi Aranka, teológiai végzettségű szociális munkás, majd keresztjén szemléletű coach, tanulmányok és munka után az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakát végezve Istentől kapott gyermekkori elhívásának mondott igent. Megnyitotta saját kreatív műhelyét is, amit szintén Isten ajándékaként fogadott, és az ő szolgálatába kíván állítani. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://misszio.luterán.hu rádió menüje alatt. Írhatnak az Evangélikus Rádió Misszió számára, e-mail címünk evmis@luterán.hu. Keressék a lélekhangolót a YouTube-on és a Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk,

0: Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Amarás István előadása.

Missa Aboniensis, Kamarás István előadása. A 60-as, 70-es évek katolikus evangelizációs mozgalmának fontos tényezői voltak a beatmiség, okozói és okozatai is egyben. A vagyunk, a mi nyelvünkön szólnak, saját nyelvünkön szólhatunk élménye, tömegeket mozgósított, erősítette a magtagság katolikus identitását és rokon szenvessé, sőt, áramvonalassá tette a bizonytalanok, a peremhelyzetűek és a kívülállók számára a katolikus egyházat. Az 1965-ös Kimit Tudon nyerte Spirituálé trió tagjai, Petrovics Péter és Tamás baráti körébe tartozott, a konzervatórium mellett kántorképzőbe is járó Szilas Imre, valamint Szél Vince, aki már is a megvalósításon gondolkodik, amikor fölbukkant körükbe a rockzene nyelvén megszólaló egyházi zene, és konkrétan a beatmise ötlete. Neki is köszönhető, hogy 1967 húsvétján Abonyban bemutatják Szilas húsvéti miséjét, vagy ahogyan akkor nevezték, a Mess Teenagert, és miután megnyeri ügyüknek a plébános, Tóth János és a karnagy, Tardi László támogatását, 1968-ban a Mátyás templomban is. A közreműködők, a különböző beatzenekarokban játszó Szilas zenésztársai és templomi énekarokban éneklő fiatalok. A hatás elementáris. És ez nem csak a templomba járó, és az oda ez alkalommal a beatmise hírére érkező fiatalokra vonatkozik. Az eseményekre nagy létszámmal fölvonuló titkos rendőrség és tucatnyi lap és magazin tudósítója sem maradt tétlen, és vagy semleges, a Ludas Matyi, a magyar rendőr és a világosság egyaránt persze nem egyformán foglalkozott az eseménnyel. Szilas ír még két beatmisét, majd, bár nem akar diszidálni, mégis hamarosan Kaliforniába kerül, ahol zeneszerzői, karnagyi, orgonaművészi és zenetudósi diplomákat szerez. Bár vallásossága vagy beatmiséi miatt itthon semmiféle kellemetlenség nem érte, mégis elhatározza, s be is tartja, amíg a kommunizmus tart, nem jön haza. Bár üdvözlégyét itthon máig népénekként éneklik, elfeledvén szerzőjét, a beatmisét, a rendszerváltás után egyszer-kétszer eladják főművét, művei mégis Csipke Rózsika álmot alszanak. Már mint a Los Angeles melletti Pasadena Presbiteriánus Egyház orgonistáját és zeneszerzőjét kéri meg Szél Vince a nagysokára hazalátogató Szilast, hogy az abonyi beatmise 30 éves évfordulójára újra írjon misét, és unszolására meg is születik a Missa Aboniensis, és 1977 tavaszán több alkalommal fel is hangzik, mint két mű, hol miséken, hol koncerteken. Tanítványaimmal a Janus Pannonius Tudomány Egyetem szociológia és kommunikációs szakos hallgatóival és két fiatal kollégámmal, Péterfi Ritával és Szűcs Hajnalkával megpróbáltuk a mű keletkezését, létrehozását és fogadtatását nyomon követni, és a külső-belső történéseket értelmezni. Kik és milyen üzenettel akarták megszólaltatni az abonyi misét, kik a megrendelők, a megszervezők és az előadó. Milyen események keretében valósult meg a szándék? Kik és hogyan fogadták, értelmezték az üzenetet? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Az események. Az abonyi mise fogadtatását 4 alkalommal, 4 helyszínen vizsgáltuk. Egyház zenei áhítat keretében, hagyományos mise keretében, templomi koncerten és diákmisén, valamint az egykori beatmisék közönsége előtt
az esti mise keretében a bétmise, utána pedig az abonyi mise hangzott el. Ezeket a miséket a megszólítottak meglehetősen különböző rétegei értelmezhették. A bitzene ünnepének demonstrációjának egy egyházon belüli identitás, mentalitás és ízlés irány megnyilatkozásának, nosztalgia koncertnek, amelyen a bitmise egykori előadói és kedvelői önmagukat ünneplik, egy hazalátogató sztár ünneplésének, zenei eseménynek, az egyházi identitást erősítés és vagy az evangelizálás céljával. A megszólítottak közé számíthattuk a miség törzs közönségét, akik számára ezek a művek merőben újfajta, kellemes vagy kellemetlen élményt jelenthettek. A bitmise egykori közönségén, akik számára kellemes vagy kellemetlen meglepetést okozhat az új mű, esetleg az egykori is, hiszen közben felnőve megváltozhatott az ízlésük. 10 és 20 éveseket, a mai világi és vallásos popzene kedvelőit, akik számára a bitmise is régi módinak számíthatott. Egykori zenésztársakat, akiket meglephet a 30 évvel ezelőttitől erőteljesen eltérő mai mű, az egyházi zene szakembereit, akiket az egykori mű erőteljesen megosztott, egyházi vezetőket, akiknek zenei ízlése meglehetősen eltérő, akik ugyanakkor fontos evangelizációs eseménynek is tekinthetik az bemutatókat. Az ötletgazda. Akkor több kórusban énekeltem, több pappal, több katolikus közösséggel voltam kapcsolatban. Éjjel-nappal énekelgettük ezt a műfajt is. Ebben a világban éltünk, a tanulást elhanyagoltuk. Amikor a Szilas-féle bitmisét csináltuk, nem volt előre megfontolt evangelizációs célunk, semmiféle egyházi praktika, vagy a fiatalok templomba csábításának szándéka. A magunk kedves zenéjét alkalmaztuk egyházi szertartásra, mert mindkét világban, a bitzenében és egyházunkban is otthon voltunk. Szilas Imre távozása után abba maradtak a bitmiség, több okból is, politikai szempontból is barátságtalan volt a légkör. Ha egyszer maga a bitzene is politikai ügy lett, még inkább a bitmise. Ez az új mű sokkal hosszabb, komplikáltabb és gazdagabb, mint a 30 évvel ezelőtti. Egyöntetően meleg fogadtatásra nem számítok, inkább az egyházi könnyű zenével kapcsolatos, máig elnyúló polémiák fölerősödésére lehet számítani. Különösen azok körében nem, akik szerint az egyházi zene meghitt, nem méltó hozzá a dobpörgés, az extázis, a hangerő. A zeneszerző. Amikor konzervatóriumban jártam zeneszerzés szakra, már voltak zenekaraim, akikkel beat és rockzenét játszottunk, és mint vallásos gyerekek, szent énekeket kezdtünk egy kicsit másféleképpen játszani. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk beatmisét. Jó barátom, Szilvince, ezután állandóan ösztönzött, inspirált, nagyon földobott, aztán megcsináltuk a húsvéti misét. Akkor ösztönösen írtam, ma már tapasztaltabb vagyok, miután megismertem az egyház zene irodalmát. Ez a zene talán jobban ki tudja fejezni minden más formánál azokat a hatalmas dolgokat, amiket Isten művel a világ teremtésétől fogva. Amikor Szélvince barátom felvetette, hogy írjak új misét az évfordulóra, először az a gondolat fordult meg a fejemben, hogy az új állandó részek közé a 30 évvel ezelőtti változó részeket illesztem be. Ebben a misében szívem szerint mindazt kifejeztem, amit egész életemben gyűjtöttem össze. Nem csak fölemelő, hanem egyház zenei élményt is szeretnék adni. Az sem mindegy, hogy hol. Az embernek csak egy hazája lehet, az ember mindenütt máshol idegen. Ez a kis haza otthonom, ez egy többlet.
Mindig is írtam zenét, kisebb-nagyobb sikerekkel orgonaműveket, kórusműveket, csak rendelésre. Ezt is Vince kérésére. Eddigi munkásságom summázata az Abonyi mise. Latin szöveg és rock and roll együtt. A latin illik a grandiózussághoz. Ma egy presbiteriánus templomban vagyok orgonista és karvezető, de más templomokban is játszom. Ami a hitemet illeti, ez egy spirális dolog, egyre mélyebben tanulmányozom, élem az életet, egyre mélyebben gyakorlom hitemet. Keresztény vallás intellektuális, meg kell értenünk, és erre egy egész élet kevés. A katolikuson kívül másfajta keresztény hatás is ért, hol az egyik, hol a másik vált életemben hangsúlyossá. A lényeghez szeretnék eljutni. Ezt kutatom a zenében is. A legfontosabb megtudni, mit kíván az Úr. Azt, hogy igazságot cselekedjünk, szeressük az irgalmasságot, és teljesítsük akaratát. Ebben a mentalitásban élek, gondolkodom, és zenélek. Nehezen tudom elképzelni, hogy más is meghallja a zenémben azt, amit én meghallottam benne. Ez az egész zenélés egy nagy rejtély számomra. A zenemű. Mivel a műről úgy szóval csak hívei nyilatkoztak, megkértem két független szakértőt, hogy az Abonyi fölvétel alapján véleményezzék az új művet. Körmendi Ferenc, a Magyar Rádió egyik művészeti vezetője, aki maga is játszik többféle zenét, köztük rockzenét is, aki jól ismeri a magyar egyházi popzenét, így vélekedik az új műről. A szemléletében alapvető különbséget érzek. Szilas professzionális igénnyel, és ezt most nem csak dicséretképpen mondom, műzenét, egyházi zenét alkotott, míg a régebbi a spontán örömből született. Ez a mű nagyon hosszú, népénekként, népszerű zeneként nem funkcionál. A nagy összegezés igényével készült. Ahogyan előre halad a mű, egyre inkább oldódik a műzene alkotási igény. Még a túlzsúfolt Kyrie és a Credo szinte a hámol misét idézik, a továbbiakban előre nyomul a swing, a jazz és a rock. A nagy összegezés igényével készült, tágabb ízlésvilág jellemzi. Fölbukkannak benne a Gregorián idézetek, a rockvilágból is rengeteg idézet, például a Webbertől, a Superstarból tételes idézet is, Emerson jazz rock triója, az orgona és szintetizátor improvizatorikus szólók, Emersoni ihletések, az Agnus Dei-ben egy Tina Turner által énekelt slágert véltem fölismerni. A kórus nagyon jó, az orgonista igazi profi. A Kyrie egyébként nagyon szép és méltóságteljes, ünnepi alkalmakra való. Szalai Olga, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet munkatársa, a népzene és az egyházi zene szakértője úgy gondolja, hogy a 67-es beat mise teljességgel fölidézi a 60-as évek rock és tánczene világát, az Abonyi mise latinságával, fölismerhető műzenei hatásokkal és törekvésekkel félig már műzenei igényt jelez. Érződik a komolyabb zenei fölkészültség és igény. Ezúttal az archaizáló, barokkos, vokális részeket elsősorban jazzes, hangszeres részek váltogatják. A hosszasan végig komponált Kyrie, barokkos, fúgaszerű kórusa, rockos hangszereléssel házasodott össze. A Credo már szétesőbb, és számomra túlságosan programszerűen földolgozott. Stílusában még vegyesebb, mire Gregoriános, barokkos, fúgaszerű, jazzes, zongora szóló, stb. Váltakozik benne. Egészében véve figyelemre méltónak tartom a misét, már csak azért is, mert nem esett áldozatául a divatos nyugat-európai
vagy amerikaias, túlsablonos vagy érzelgős dallamvilágnak, hanem egy számomra szimpatikusabb, rusztikusabb vonulatot idéz föl. Én a tolsvai féle magyar misét nem tartom eléggé liturgikusnak, sem eléggé jó zenének, mert sok volt benne a sablonosság és a világias érzelgősség. Ebben a műben összefogottabb az egyes tételek tematikus építkezése. A dilemmát Szilasnál számomra az okozza, hogy nem tudom, jazzesített klasszikus zenét, vagy klasszikus zenével színezett jazzt kell hallgatnom, és ezen belül az említett hatások nem olvadnak meggyőzően egybe. A törekvés nem rossz, csak érthető módon a barokk zenét illetően az elődök miatt elég nehéz profinak lenni. A karnagy. A 30 évvel ezelőtti mise egészen új kezdeményezés volt, nem a legmodernebb, mint mondjuk Ligeti vagy Stockhausen, de ez a fajta beat stílus merőben különbözött az akkori vallási könnyű zenétől. Szilas a liturgia hivatalos szövegét vette anyagául, méghozzá 2 évvel a hivatalos bevezetése előtt, valamint a Szent vagy Uram énekes könyv több száz éves szövegeit. Ezeket a szövegeket jeleníti meg korosztályának zenei nyelvén, és ez akkor nagyon jól sikerült. Az abonyi mise ugyanarra a hangszeregyüttesre készült, de az énekkari anyagban óriási a különbség. A mostani mű sokkal igényesebb, sokkal összetettebb. Ez érthető is, hiszen Szilas oda át többféle zenei diplomát is szerzett. Ez a legnagyobb értéke, zeneileg átgondolt, kidolgozott mű, kompromisszum nélkül, mégis úgy, hogy egy jó amatőr énekkar is el tudja énekelni. Első benyomásom az volt, hogy ilyen rövid időn belül nem tudjuk megcsinálni. Természetesen szerepe volt végső döntésemben az is, hogy 30 évvel ezelőtt közösséggé kovácsolódtunk, és én is tagja lettem a főképpen a Regnum Marianum mozgalomba tartozó társaságnak. Most is ezt a társaságot hívtuk össze, bár a feladat százszor nehezebb volt. Most már remélem, hogy olyan előadás lesz, amit a kompozíció megérdemel, hogy egyszerre adhasson zenei és vallási élményt. Talán még Szilas sem tudja, mennyire komoly vállalkozás ezt a Nelson miséhez hasonló terjedelmű művet előadni. A barátság és a nosztalgia által motivált zenészek és kórustagok egészen másra számítottak. Egyszerű zenei szerkezetre, olyanra, mint a 30 évvel azelőtti volt. Nem adta meg könnyen magát a mű, sem a zenészeknek, sem a kórusnak. Utóbbiak hamarabb megbarátkoztak vele, egy részüket az újdonság varázsa inspirálta. Bár a liturgiát ennyire szem előtt tartó mű ebben a rock stílusban ritkaság, mégis elég nehéz megjósolni, hogyan fogadja majd az egyház, kiváltképpen az egyházi zene képviselői.

a zenésztársak. A szólógitáros Kékes Zoltán, a ritmusgitáros Rápolti Árpád és a basszusgitáros Ulman Otto hosszasan és oldottan beszélnek a 30 évvel ezelőtt történtekről. Számomra ez volt az emlékezés. Az újra együttzenélés öröme nagyapa korunkban. Mintha csak valaki összetalálkozna 30 évvel ezelőtti szerelmével. Mintha újra összeállna egy foci csapat. Ez a mű váratlan volt. Elsőre egy nagy kváz volt. Igényesen megírt programzene. Ez komoly zene. A 30 év mindenféle hatása benne van. Ez egészen más. Nem jó keverni a stílusokat. Ez egyébként nem beat, ez rockosabb. A régi slágerszerűbb volt. Ez a 70-es évek vége és a 80-as éve elejének rock stílusa. Az akkori legnagyobb sztár Emerson volt, Imre is orgonista, innen a hatás. Abszolút Emerson hatás. Ez nem ilyen egyértelmű. Ebbe bele kell mélyedni. Hogy milyen lesz fogadtatás? Most talán van esély a világ sikerre. A kórus. 50-60 kórus tag gyűlt össze az első összpróbára. Kétharmaduk 40-50 éves, a többiek alig 20 év körüliek. Sokan érkeztek gyerekeikkel. Egyesek az elmúlt évek alatt is aktívan énekeltek, és fejlesztették zenei tudásukat. Mások most elevenítik föl énektudásukat. A hívószóra villámgyorsan terjedt el a hír, hogy Szilas új misét írt, mindenki lelkesen jött, ám eléggé eltérő motivációval. Ez olyan, mint egy jó Konzsuzsa koncert. Akkor is értékes volt, ma is az. A nosztalgia, a barátság és a zene az éneklés iránti szeretet munkál többségünkben. Ez egy koncertmise. Nehezen fér bele a hétköznapi liturgiába. Kiművelt munka, vissza is néz, összegez és előre is tekint. Széttartó indítékok. 30 évvel ezelőtti beatmise tám módon jött létre a nemzetközi beat mozgalom és a hazai féllegális újra evangelizációs mozgalom erőterében. Ma nincsenek ilyenfajta erőterek. Egy máig élő emlék hívja életre a vállalkozást. Ez formálja alkalmi közösségé a meglehetősen eltérő indítékú résztvevőket. Míg annak idején a beatmise a szervezők, az előadók és a befogadók nyelvén szólalt meg, az abonyi mise nyelvét meg kell tanulni. És akik erre szívesen vállalkoznak, vagy a művészi kihívás, vagy a barátság, vagy a nosztalgia kedvéért teszik. A távolság az összegező ópuszt író, és hitében egyre mélyülő zeneszerző, és az ugyanúgy jegyébe érkező, máig beat-es zenésztársak között a legnagyobb. Ők úgy vannak az egésszel, mint a mesét hallgató kisgyermek, egyfelől teljesen azonosulnak hőseivel, másfelől pontosan érzékelik, mi a mese, mi a valóság. Összeáll a csapat ugyanúgy, de mást kell játszaniuk, mint amire számítanak. Mindez áll a kórusra is, ha nem is ilyen mértékben, mert egyfelől ők mindig is kapcsolatban voltak és maradtak a komolyabb egyházi zenével, másfelől számukra a katolikus vallású elittagjai számára ez a közreműködés a baráti segítségen kívül egyházi szolgálat is. Kérdés, mi foghatja össze ezt a sokféle, csak részben összehangolódott indítékot? Az események. Az Abonyban, az új abonyi mise ősbemutatóján is zsúfoltig megtelt a templom. Mintegy 650-en lehettek. Többen voltak a nők, mint a férfiak, de minden korosztály képviselve volt. A helybéliek is többen voltak, mint egy átlagos vasárnap, és sokan érkeztek az ország minden tájáról. A mise kezdetén még néhányan ütemesen ringatóztak a zenére,
de a majd egy óra hosszat tartó prédikáció alatt már többen eltávoztak. Pedig a prédikáció kapcsolódott a zenei eseményhez, méghozzá oly módon, hogy a legutóbbi évtizedek két legjelentősebb csodájaként az 56-os forradalmat és a 67-es szilas misét említette. A mise végén a közönség fölállva tapsal köszöntötte, ünnepelte a szerzőt és a kórust. Ekkor alakult ki igazán forró hangulat. Bár a plébános kérte Szilast, jöjjön le a karzatról, hogy a jelenlévők megismerhessék, ünnepelhessék, ő inkább ráadást adott. A Mátyás templomban a vasárnap reggeli ifjúsági misén hangzott el a bítmise, és a szokásos 10 órás úgynevezett koncertmisén az abonyi mise. Ekkor már nagyon kevés fiatal volt. A koncertmisé törzsgárdáján kívül külföldi turisták és néhány tucatnyi beavatott vett részt rajta. A nagyon hosszú, túlságosan kegyes, intellektuális és patetikus homilia nemigen illeszkedett az eseményhez. A Magyar Szentek új templomában, mely egyben az egyetemisták temploma is, az esti mise keretében hangzott el a bítmise, és a mise után az abonyi mise. A szombat esti misek törzsközönségén kívül elég sok fiatal vett részt, de többségben volt az a korosztály, mely annak idején 10 évesként hallhatta a bítmisét, köztük szép számmal a zenésztársak, egyházi zenészek. Eléggé családias volt a légkör, és ezt az is elősegítette, hogy egy papnövendék mondta a homiliát. Az események tehát meglehetősen eltérő történések voltak, igazi nagy esemény úgy tűnik csak abonyban volt, annak ellenére itt is nagyon heterogének voltak az elvárások. A másik 3 alkalommal csak részlegesen alakult ki kommunikáció az előadó és a befogadók között, még leginkább a 4. alkalommal, amikor legnagyobb volt a beavatottak és a kollégák aránya. A hallgatóság. Középkorú férfi, mind a kettő tetszett, 50 körüli asszony. 1974-ben egy ceglédi csapattal énekeltük Szilas bítmiséjét, én játszottam benne a hegedű szólót. Megfoghatatlan, szavakba ki nem fejezhető érzés volt újra hallani, most pedig egy gyönyörű művet hallottam, mely a feltámadás hangulatát fejezte ki. 60 felüli hölgy, a Soroksár énekkar tagja. Lélekemelő élmény volt számomra, pedig a bízzenét el nem tudtam volna képzelni templomban. Idős hölgy abonyból. Úgy vélem, Szilas jól számolt zenei talentumaival. Szeretném, ha a Mindszenti boldog avatására is írna egy misét. Ide járok a Mátyás templomba, de nem tudtam, hogy ma ilyen mise lesz. Botrányosnak tartom, mit nem engednek meg manapság a templomban. 70 körüli nyugalmazott, magas rangú katonatiszt. Nem erre készültem, a régi gregorián dolgokat kedvelem, de nagyon kellemesen csalódtam. A modern része is tetszett, pedig maradinak tartom magam, olyannyira, hogy a bajtársi találkozókon csak latin misét vagyunk hajlandók hallgatni. Középkorú, jól öltözött férfi. Valamelyest értek a zenéhez. Én kihagytam volna a túl jazzes részeket, melyek inkább jazzklubba valók. A többi viszont nagyon jó volt. Úgy vélem, nem csak Gregoriánnal lehet dicsérni az urat. 50-es házaspár. Nagyon tetszett nekünk, harmonikusan keveredett benne a zenetörténet minden irányzata. A dobhangsúly pedig, bár szokatlan egy istentiszteleten, fölrázta bennünk az érzéseket. Idős úr, szép volt, mert olyan sokan voltunk, sokkal többen, mint ahogyan ez megszokott. 50-es férfi, mérnök és karnagy. Annak idején magam is írtam bitmiséget. Ez a mű túl nehéz ahhoz, hogy populáris legyen. Mintha egy zeneakadémista új gyakorlata lenne.
az orgona túl nagy szerepet kap benne, túl hosszú a kírje, túl erős az Amazon hatás. 20 éves építészmérnök, amatőr jazzzenész, profi munkának tartom az előadást is. Keveredni érzem benne Bachot, Orfot, Emersont. Ez már nem beat, hanem inkább rock. Nem válik azonban előnyére, hogy túl könnyen észre lehet venni benne az elemeket. Lényegesen különbözik az abonyi és a budapesti fogadtatás. Abonyban inkább az ünnepi esemény egészét értékelték, mint a zeneművet. A budapesti fogadtatás sokkal heterogénebb, itt már magas arányú a reflektív kritikus, a szakszerű és az elutasító vélemények aránya. Itt is szép számmal fordul elő a feltétel nélküli pozitív, a minden szép, amit templomunkban kapunk, attitűd, csak hogy ez esetben nem az abonyi naív változat, hiszen itt a templom az elegáns Mátyás templom, maga koncertmiséivel. A magatartás pedig egyszerre jelez egyházi identitást és fogyasztói mentalitást. A fővárosban is tapasztalható az idősebb korosztály zenei ízlésének nyitottabbá válása. Sajtóvisszhang. Az abonyi mise kapcsán mind az egyházi, mind a világi sajtó elsősorban és majdnem kizárólag a hajdani beatmiséről ír, mintha ezzel a művel nemigen tudnának mit kezdeni. Akik mégis írnak, bennfentesek. Az Új Emberben az a Szikora József írt Szilas Imréről, az egykori beatmiséről, valamint az új műről, aki maga is részt vett annak idején a Felső Krisztina templom beatmiséjének előadásában. És szól az abonyi mise írja, a gótikus évek alatt ismerősnek tetszenek az arhaizált dallamok, a Bach reminiszenciák és a Bach reminiszenciák. Láthatóan élvezik az énekesek, a zenészek derekassan küzdenek, az orgona Szilas Imre ujjai alatt kísérletet tesz arra, hogy a földön túli világhoz emelje szívünket. Úgy tűnik sikerrel. A tínédzser mise és az abonyi mise szerzője a egyház tanítását a liturgikus zenéről. Tudja azt is, hogy ez örök vita tárgya. Bár ő nem vitatkozni akar, mert idézem őt, nem a zene az igazán fontos, hanem az, hogy az ember Isten dicsőítse általa. Egy öreg néger asszony kérdezte Amerikában, talán csak az ördögnek lehetnek jó dallamai? Szilas Imre is azt igyekszik bizonyítani, egyáltalán nem. Gyorgyovics Miklós, aki részt vett feleségével és fiával együtt a mű előadásában, a jezsuita folyóiratban, a távlatokban ír az abonyi miséről. Ez a mise kompozíció az öröm zenéje, helyenként az extatikus örömé. Olyan zenemű születésének lehetünk tanúi és bábái, mely hasonló népszerűségre tehet szert, mint a Missa Luba a maga elementaritásával, vagy a Kreol mise, mely hasonlóan igényes zene. Szilas miséje fölépítésében az ordinárium tételeit szólaltatja meg, nyelve latin, ebben is hasonlít a Luba miséhez, így bárhol a világon megértési nehézsége nélkül előadható. A kírie tétel gyönyörű és meglehetősen bonyolult fuga, mely háromszor indul el, ahogyan a szöveg kívánja. Az emberi hang dominál mindvégig, és sóhajt az égig az Úr irgalmát kérve. A glória elején ismételten lefutó hárfazerű hangok, mintha a tömjénezés mozdulatait utánoznák. A krédó alapjába véve jazz muzsika, a swing stílusban megírt zene, a teremtő Isten játékos jókedvét mutatja meg, a boldog Isten örömét. A Sanctus magasról indul, szárnyal, mint az angyalok éneke. Jellegzetes magyar dallam ez. A dicsőítés rövid dallamívében 4 kvart lépés hallható, kodái reminiszenciákat ébresztve. A tétel mindvégig erőteljes hangzású,
melyben a zenekar mintegy párbeszédet folytat a kórussal. A Benedictus finom szoprán tenor kettőssel indul, s hosszasan, fényesen oldódik a hozsannázásban. A tétel érdekessége egy zenekari ostinátó, mely ír dudanótára emlékeztet. Számomra mégis az Agnus Dei a legizgalmasabb zene, melynek kórusában újra megjelenik a kvint és kvart párhuzam. Ebben a tételben, mintha a zenekar evilági darabossága birkózna, egyfajta a transzcendensre nyitott emberhanggal. Mintha a föld hangjai szólalnának meg a zenekarban, s a menny felé vágyakozó ember éneke csendülne föl a sokszor ismételt mizerérében, Dona Nobis Pácemben. Egyházi fogadtatás. A művel megkínált egyházközségek mind szívesen fogadták az eseményt, de elég eltérő motivációval. Nagy András, az abonyi plébános, a világon először Abonyban megszólaló Bírmise ősbemutatójának évfordulóját emeli ki. Écsi Gábor, a Magyar Szentek templomának plébánosa abban reménykedik, hogy a közelben lévő egyetemisták és főiskolások is nagy számban hallgatják meg. Spányi Antal érseki helynök, a Rózsák teri templom plébánosa úgy véli, az élmény mellett ösztönző lehet arra, hogy a magunk körömének megélése és a katolikus hitünk megvallása nem zárja ki egymást, sőt, egyé ötvözve, amelyikor igényei szerint bemutathatja vallásos fiatal közösségek alkotó erejét. Romszauer Miklós, nagykanizsai káplán, a plébániájára, majd az andocsi regionális ifjúsági lelki gyakorlatra hívja a szilas művet. Gál Ferenc, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora pedig szeretné, ha a Pilis Csabai Egyházmegyei Napok repertoárját színesíthetné szilas műve, mely éppen az egri érsek miséjén hangozhatna el. Így aztán a labonyi misét, ha áttételesen is, a magyar katolikusság első embere, a püspöki kar soros elnöke is legitimálta.

A legenda árnyékában. A 30 éves évfordulón fölelvenedett a legendássá vált esemény, s az abonyi mise, mint esemény, óhatatlanul a legendás Bízd mise árnyékába került. A történelmi helyzet két egymással interferáló mozgalom egyesített erőtere híján ez a kétségkívül értékes mű csak a maga művészi erejére és a barátok összefogására támaszkodhatott. A tűrt kategóriából az egyházon belül is átkerült az óvatosan támogatott művek kategóriájába, de a félig meddig kanonizált műnek nem lehetett akkora varázsa, mint a félig meddig tiltott gyümölcsnek annak idején. Így csak csendes, meghitt sikere lett. Ahhoz képest persze, hogy milyen kevés volt az idő és pénz, hogy mennyire széttartó indítékokból szövődött össze, és szólalt meg elfogadható színvonalon a produkció, mondhatnánk, kisebb csoda történt. Nehéz elképzelni, mi történt volna, a Szilas ma is színvonalas, ám egyben populáris művet ír. Égető szükség lenne ilyenre is. Talán nem elképzelhetetlen, hogy majd egyszer ilyet is ír a mai napi népénekként énekelt üdvözlégy szerzője. Az is lehetséges, hogy szponzorok és hivatásos menedzserek mégiscsak fölröppentik ezt a művet, együtt a világ első beatmisével, vagyis annak árnyékában. Úgy tűnik, csak így lenne esélye egy kisebb fajta világ sikerre is. De miért ne lenne megelégedve az abonyi mise tisztes sikerével, az igazi érték fölvillantásával egy legenda árnyékában? Úgy vélem, hogy vannak, lehetnek még szép számmal, akik Majlandban is az abonyi tornyok jelentik az idők jeleit.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Rozsonyi György, országnagy, 1932-2020. Kamarás István jegyzete. A misztikus és a spirituális mellett az egyháznak is van társadalmi halmazállapota, mely két egymást kiegészítő dimenzióban működik, az intézményesben és a mozgalmiban. A budapesti Szent Imre városban az olajozottan működő vallási intézményeken, plébánia, cisztergimnázium kívül elsősorban a cserkészet, a harmadrend és a körzetapostolok képviselték a mozgalmi egyházat. 1949-ben mindezek egyik pillanattal a másikra szűntek meg, így aztán Szent Imrevárosi földalatti ifjúsági mozgalom ebből a hiányból született oly módon, hogy egyszerűen a föld alatt folytatódott mindaz, ami a fiataloknak és persze szüleiknek rettentően hiányzott. Legfőképpen a cserkészet és a hittan. Meglehetősen spontán módon jöttek létre, Bibót parafrazálva, a Jézusi szabadság kiskörei, melyek számomra, aki benne is voltam, majd 30 évvel később kutattam is, a szabadság hiteles helyeinek bizonyultak, méghozzá nem csak a valamitől való, hanem a valamiért való szabadságnak. Amikor megnövekedett a mozgalom, és a lekapcsolt klerikusok helyére 10-20 éves civilek kerültek, a tagok egy részéből hirtelen felelős vezető lett. Az intézményes egyházon egyszerre kívüli és belüli mozgalmak közül a Szent Imre városi volt a legjelentősebb. A mozgalom élére a Cisztercita rend az irodalomtudós pályára készülő Barlai Szabolcsot küldte, ami teli találatnak tűnt, mert igazi karizmatikus vezető lett belőle, egymaga tömegeket vonzott, és csak hamar élő legendává vált, mint a harcoló egyház egyik hadvezére. Lekapcsolása után a sokágra szakadt mozgalom élére egy éppen csak 20 éves egyetemista került, akkor még sejteni sem lehetett, hogy az 1441 és 46 közötti országnagy Rozsonyi György után ő lesz a következő hasonló nevű országnagy. Megjegyezendő, ezen a nevén, talán csak az egyetemi szigorlaton, majd pedig a kihallgatáson szólították. A mozgalomban csak Rozsonyi Gyurka, Gyurka vagy Rozi Gyuri volt. Ő vele, legalábbis hazai viszonylatban, egyháztörténeti jelentőségű fordulat következett be, a Szent Imre városban jóval a zsinat előtt civilek vezették az Isten országát megvalósító mozgalmat, melynek országnagya ez a fiatal ember lett. Ciszter diákként bekerült, az osztályfőnöke vezette apostolkörbe, majd a minisztráns körbe, kamaszkorában az elektromosság, a gombfoci, a bütykölés, a kirándulás és a házi bulizás kötötte le. Érettségiző korában függetlenedett a barlai vonaltól, és hirtelen egy fél száz fős társaság vezetője lett. 3 évig elektromérnök hallgató volt, de abba hagyta, mert már csak a mozgalom érdekelte. Ez lett mindene. Bár ő is barlai köpenyegéből bújt elő, de ő nem parancsnok volt, hanem belülről odafigyelve vezetett, mégis vagy éppen ezért nagyon hamar ő is karizmatikus figurája, máig élő legendája lett a hazai mozgalmi egyháznak. Tábortüzeknél is megénekelték imígyen, zölderdőbe jártam, őrséget álltam, amikor egy furcsa hangot hallottam, mondtam neki, hogy állj ki vagy ravasz, akkor láttam, hogy a Rozi Gyuri az. A túlságosan is hangzatos értékőrzés az 50-es években Gyurka Rozsonyi György ifjúsági közösségének a története című emlékkönyv két tudós, egykori mozgalmár szerzője, Papanek Gábor és Veres Gábor mellett a harmadik maga Rozsonyi György volt. Éppen tőle lett rendhagyó és izgalmas olvasmány azzal, hogy rendre meg-meg akasztott az emelkedett főszöveget olyan megjegyzésekkel, hogy nem is volt ez annyira, korán sem sikerült mindig, köztünk is voltak beépítettek. Több visszaemlékező romantikus kalandoknak tartotta az egészet, és magát Gyurkát is romantikus alkatnak, de mint szem és fülton

majd kutató pontosabbnak érzem ezt a visszaemlékezést, romantikus, valóban csinált hajmeresztő dolgokat, görög tüzet, tűzi játékot, de sosem felelőtlenül. Végül is az apostolok ige hirdetése is vad dolog volt, sosem árult zsákba macskát, tudtuk, hogy amit csinálunk, ugyan nem államellenes összeesküvés, de bármikor minősíthető ugyanilyen veszedelmesnek. Ő maga nagyon reálisan látta, hogy ha még tovább tartott volna, talán ellaposodott volna, ugyanis befogadója az evangéliumnak mindig volt elég, de a vezetői hivatások száma csökkent. A 60-as évek elejére a tömegmozgalom elveszítette létjogosultságát. Ő szerinte a mozgalom nyers célja a hitoktatás volt, nem az elitnevelés, hanem a szinten tartás. Átmentése annak, amit akkor papok és hitoktatás nem adhattak át, a cserkészet csak eszköz volt, mégsem egyszerű hitoktatás volt, hanem életforma, emlékezik Rozgonyi György. A mozgalom pedagógiájának kialakításában természetesen jelentős szerepet játszott a ciszterek és cserkészek nevelési módszere, de voltak sajátos vonásai is. Rajk Ádám, vagyis Dögész, a későbbi gyermekorvos és pszichiáter, a gyermeknevelésben alapvetően tartotta az apa esti meséjét, ami még akkor is nagyon hatásos, ha az apa csupán azt meséli el, hogy mit csinált egész nap. A Rozgonyi Gyurka ezt rettentő jól megérezte. Este tábortűznél, ha hirtelen csend támadt, ő bedobott egy-két komoly gondolatot, és ez megülepedett az emberben, vagy este, amikor már alaposan kiordítoztuk, vagy kiénekeltük magunkat, hangulatvilágítást csináltunk, és ő azt javasolta, hogy most gondolkozzunk el azon, mi jót csináltunk, mi rosszat. Ennek óriási hatása volt, és ezzel Gyurka rendkívül jól tudott élni. Mondogattam is neki, ez a pedagógia pizsamában. Ő meg csak nevetett, rájöttél a trükkömre. A Szent Imre Városi Mozgalom 1961-ben befejeződött, tagjai azonban önmagukat és missziós hivatásukat búvópatakként őrizték, és családjukban, rokonságukban, munkatársai körében, a közéletben és egyházukban jelként bukkantak föl. Gyurka, a Szent Imre Városi Mozgalom Istenország nagya, csak vetett, nem aratott, csupán élete végéig figyelemmel kísérte népét, akik számára életre szóló élmény volt, mely erkölcsi tartást biztosított, teljesen kitöltötte akkori életünket, felelősségre nevelt, egy gyönyörű gyermekkort jelentett, volt hová mennünk és tartoznunk, egy alternatív életformát jelentett, lehettünk valami, felkiáltó jelek. Végig a történelemben működött, nagy rendezőnek derűs mosolyát érezhettük, még a börtönben is. Az Egyházfórum világnézet rovata. Rozgonyi György, országnagy, 1932-2020. Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
2: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
1: Hát ami neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a jó Isten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
2: Tehát saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda.
1: Ne.
2: Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
1: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
2: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
1: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el, mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, vagy a tessék, a vizen járás.
2: Tehát az, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezett
1: Jézus
2: most.
1: Hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
2: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodának tűnt nekik.
1: Na, Laci, mit mondasz?
3: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a hite,
1: nem volt hite.
3: Így kiugrott belőle.
1: Igen.
2: Tehát kételkedés
3: viszont
2: volt.
3: Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogy ha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, hogy menjen odébb, és oda menne, illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
1: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
2: Mert hogy jöjjön az eső.
1: Hát igen, jött.
2: És az csoda?
1: Hát, neked
3: hát
1: nem.
3: Annak idején nem, esőre sokkal több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
1: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
3: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
1: Mármint csoda.
2: A csoda.
3: Ezért kapunk. Igen.
1: Hogy erősíti.
2: Azért kapunk
3: hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ja, ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek, ezt saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn. Csak a 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn?
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn, Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de maga a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fele barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor, Lukács 6.27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk. Nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről. Nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
2: Na de mi is megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magában néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hej, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, és talán egyik sem megfelelő, és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűnöm. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűnöm.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt,
2: nem
1: hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami nincs nem... leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: igen,
2: lepődni.
1: Igen, hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem mindenképp.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélek. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet, de csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni az lehet. Ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És
1: érdekes.
3: Egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom, mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét
3: hát
2: arra, hogy...
3: Így van, hogy meg tudjak gyógyulni.
2: Így
3: hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavas.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy... És akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, meggyógyulsz.
3: Ja, na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja
2: azt
3: nekem,
2: azt fogja
3: hogy
2: mondani,
3: Szabolcs,
2: hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy és ott akkor... van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs. Ezt hát, beveszi,
2: igen.
3: Már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A másik gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a
3: hát akkor
2: gyógyszer.
3: Hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg de, jót hát mondtak, nem, hogy azt mondták, hogy lehet...
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: Hát de valahogy csűrjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos.
2: Nem? Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan...
3: Hogy kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, hogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel? Azt jelenti nektek, a mindent elfedez?
2: Nem biztos, hogy szeretet lepelle, hanem egyszerűen elfed, nem mondja.
3: Na de mit jelent, a mindent elfedez?
2: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
3: Na, neked ezt jelenti, Lacinak?
1: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És
3: a
1: szeretet az azt jelenti,
3: a
1: hogy
3: szeretet.
1: A másik testvéremmel együtt megoldjuk.
3: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
3: akkor
1: van,
3: most ezt
1: van.
3: Az előző
1: hát
3: gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez na a jó, lélek gyümölcse. Hát a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
3: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból
2: harag,
1: kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébredés, egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály az, hogy azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel eddig.
2: Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik majd. Később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én
1: András
2: negy. Nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, és nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta 7-szer, gondolj bele, naponta 7-szer jön valaki, de megbánja mind a 7-szer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer, 77-szer.
2: Történik mindez. Igen, akkor...
1: Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha.
1: Az a ha.
2: Ha megbánja.
1: És ha
2: akkor
1: nem...
2: is meg kell bocsátani.
1: Ha nem bánja.
2: Az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem bibliai?
1: Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor már
2: az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan...
1: Hát,
2: nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Tehát kitérek előle.
1: Ja, értem, én értem, de mondjuk ő
2: tehát
1: utána
2: vagy kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
1: szenvedjétek van. El egymást, akkor visszaugrok
2: akkor
1: egy korábban.
2: Akkor elszenvedem, ahogyan? Vagy megváltoztatom. Ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magamat?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól
1: mert...
2: még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem helyes.
2: Hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: de attól
1: erre.
2: Még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangéliuma 18. fejezet 22. vers, Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.